0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: DJ Pozsi a rádió gyermekkórusában énekelt, zongorázni és klarinétozni tanult. 2006-ban készítették el Basic-kel a Magyar Televízió akkori arculatát, amely népzenei elemeket használt. Vegyítette a népzenét a hozzá közel álló stílusokkal, mint az elektro, a drum and bass, a dubstep, a hip-hop vagy a ragaton. Számos helyen fellépett a világban, New Jersey-ben, Londonban, Austinban, Zürichben és Grazban, illetve járt még Marosvásárhelyen és Székelyudvarhelyen is. Közreműködött az Ectomorph, a Blackout, az Animal Cannibal, Szeszenyi Enikő, a Jazz Megaz lemezein, de kísérte már például a Balkán fanatikot, a Pablo Honeyt és Submace Mastert is.
1: Trend Night.
2: A Trend Night-ban a különleges zenei válogatásban most zenél a Pozsi és Basic.

0: válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Jónás Vera 1987-ben született, ő a Jónás Vera Experiment alapítója és frontembere. Jónás Vera és zenekara a zeneszerző saját szerzeményeit játsza más-más hangszerelésben és felállásban. Angolul megszólaló szövegeiben a saját magában felmerülő kérdéseket és problémákat feszegeti. Az Experiment mellett Jónás Vera gyakran ad szóló, illetve duó koncerteket is.
1: Trend Night.
2: Jónás Vera érkezik most a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A szaxofang művésznév mögött Csányi István session zenész rejtőzik, aki 2011-ben kezdett ebbe a projektbe. Két dalt is komponált szaxofonra exportált. A Ripness című dala bejutott a Jazzy Jazz dalverseny döntőjébe. 2016-ra 5 tagú zenekarrá érett a produkció. Csányi István mellett élvonalbeli zenészek ékesítik a zenekart népszerint Takács Donát, Kardos Norbert, Dajka Krisztián és Balogh László. A koncerteken saját kompozíciók mellett világslágerek igényes átiratai hallhatóak a funk, a soul, az R&B, a smooth jazz zenei műfajokból, igény esetén sztár vendégekkel kiegészülve.
1: Trend Night.
2: A különleges zenei válogatásban a szaxofunktól is meghallgatunk egy dalt most.

Paja Bea következik már is itt a különleges zenei válogatásban, aki gyermekkorát egy Pest megyei faluban Bogon töltötte, ahol 6 évesen kezdett el néptáncolni és népzenével foglalkozni. A Muharai Elemér népi együttes tanára és segítségével. Magyar, cigány és bolgár népzenén nevelkedett, később más népek zenéiről is tanult, ilyen a szefád zene vagy az indiai zene, de ma leginkább saját dalait énekli, amelyben egy megindítóan személyes világ tárul elénk. 11 szólólemezén nyomon követhető az a folyamat, amelyen játszik hagyománnyal és modern témákkal, és ahogyan önmagát dalolva, gyúrva halad egy belső úton. 2008-tól éneket tanít és zenei mentorálással is foglalkozik. 2011-ben életrajzi esszékötetet írt Ribizli álom címmel, 2012. októberében életet adott Lili nevű kislányának. Paja Bea énekel most a 94.2-n, önök továbbra is a különleges zenei válogatást hallgatják.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Az Elefánt a Kodály Method 2012-es bemutatóján adta első önálló koncertjét, és a Szendrői Csaba énekes szövegíró Tóth András gitáros, Kovács Zoltán billentyűs, Horváth B. Ede basszusgitáros és Németh Szabolcs dobos alkotta a zenekar azóta is változatlan felállásban alkot. Első nagylemezüket, a Vérkeringőt már stabil rajongótábornak mutatták be 2013-ban, és a csapat az azóta eltelt években olyan alkotó közösségé formálódott, amely folyamatosan keresi a kreatív utakat és a megújulás lehetőségét. Gomoly című második albumuk 10 napig vezette a Deezer hazai hallgatottsági listáját, harmadik nagylemezüknek a 2017 tavaszán megjelent Mindennek már dupla teltházas lemezbemutatót rendeztek az A38 hajón. Többszöri fonogram díj jelölések mellett Szendrői Csaba és a zenekar 2018-ban az Artist Youth év könnyű zenei alkotója elismerésben részesült. 2019-ben fővárosi koncertjeik mindegyike már hónapokkal előtte teltházas volt, és vidéki klubkoncertjeikre is egyre nehezebb volt a bejutás. A Fishingon Orfű, a Campusa volt, a Strand, a Művészetek Völgye és minden jelentősebb hazai és határon túli fesztiválon adott koncertjeiken bebizonyították, hogy meghatározó és megkerülhetetlen szereplőivé váltak a magyar könnyűzenei életnek.
1: Trend Night.
2: Itt a különleges zenei válogatásban már is az Elefánt zenél.

0: Emlékszel?
1: Emlékszel?
0: Azt mondta, nem fog menni.
1: Azt mondta, nem fog menni.
0: Azt mondta neked, nem motivál senki és semmi. Hogy ennél biztos nem tudsz többet, aztán több lett, és maga is döbbent, ahogy dobbant a szív. De azt mondta, ami benned van, mégsem lehet a tied. Emlékszel?
1: Emlékszel?
0: Azt mondta, nem vagy elég.
1: Azt mondta, nem vagy elég.
0: Türelmes belé.
1: Türelmes belé.
0: De ki mondja, hogy én nem lehetek az enyém? A ki, ha én nemet, kinyomhatja el, ki, ha nem én? Emlékszel?
1: Emlékszel?
0: Odakint minden sötét, bent minden világos. Talán most lesz az, hogy nem azt mondod, talán most.
1: Talán most.
0: Na már most, ő is te vagy, első szám, harmadik szem. Éj a lehetőséggel, a szem előtt szépen és a remegő kézzel is, de vezesd. Minden nap megújíthatod a teremtés művét, hogy megzengesd a szürkét. Emlékszel?
1: Emlékszel?
0: Szint vinni, változni vagy változtatni. Ne siess, ott vagy a közepén.
1: Ott, vagy a
0: ott
1: közepén.
0: Vagyunk veled.
1: Ott vagyunk
0: a történeted
1: veled.
0: Végtelen, nincs olyan, hogy belebuksz, olyanokra képes vagy, amit talán még te sem tudsz. Mindegy milyen szinten belőled a minden szól, ott vagyunk veled,
1: ott vagyunk
0: mindig,
1: veled.
0: Mindenhol.
1: Mindenhol.
0: Mutasd, amit tudsz, tudd, hogy mit mutatsz az elméddel. Azt mondtad neked, nem lehet ma fennköltöttet, mit lent költünk szóból, időből és helyből többet. Emlékszel?
1: Emlékszel?
0: A történeted végtelen, nincs olyan, hogy belebuksz, olyanokra képes vagy, amit talán még te sem tudsz. Elfut az élet.
1: Elfut az élet.
0: Élteszed, hogyha vele futsz. Minden másnap a valamivé válás feltámad, átlagok különbségének a nagysága. Emlékeznél a nyárra, ha bárki megkérdezne? Csak te emlékszel,
1: csak
0: vagy?
1: Te emlékszel vagy?
0: Rád is emlékezne?
1: Rád is emlékezne?
0: Ne félj kérni, adni, élni, hagyni, bukni, tudni, hogy mind egy, hogy nem mindegy, hogy egy minden vagy minden egy emlék. Emlékszel?
1: Emlékszel?
0: Utazni egy helyben, és a világ minket elképzel. Kezedben a világ, zenél. Lép feljebb a zenével.
1: Lép feljebb a zenével.
0: A történeted végtelen, nincs, hogy végleg belebuksz, olyanokra képes vagy, amit talán még te sem tudsz. Mindegy milyen szinten belőled a minden szól, ott vagyunk veled,
1: ott vagyunk
0: mindig,
1: veled mindig,
0: mindenhol.
1: Mindenhol.
0: Némán szólva maradunk mozgásban magunknál. Ha neki elhitted,
1: ha neki elhitted,
0: tudd, hogy végig magadnak hazudtál. Hogy nem tudsz többet,
1: nem tudsz többet
0: helyből a szabadban. De saját magad hite legyél magadban.
2: Ez a különleges zenei válogatás a Trend FM-en.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Juhász Attila Jazz egy klasszikus hangzású formáció, vezetője Juhász Attila, aki sokoldalú, virtuóz muzsikus, kiváló hangszerelő és zeneszerző. A Quartet 2008 óta működik ebben a felállásban, 2010-ben Sunshine Jazz című albumukkal megnyerték az év jazz lemeze fonogram díjat. Az album még abban az évben platina lemez lett. A Quartet ritmus szekcióját alkotó Cseh Balázs dobos és Piri Béla bőgős a magyar jazz élvonalbeli muzsikusai. Több lemezen szerepelnek és számos hazai, illetve nemzetközi sztárral felléptek már. A zenekar másik szólistája Réger Attila letisztult játékában ötvöződik a jazzgitár tradíció tisztelete és az invenciózus új utak keresése. A zenekar egyfajta kreatív alkotóműhelyként működik, ahol a saját kompozíciók mellett fontos szerepet kap a vendégszólistákkal való együttműködés is. Koncepciójukban a hagyományos swingelemek mellett teret kap a modernebb harmónia és ritmusvilág.
1: Trend Night.
2: Az egyik kedvencünk következik most a Juhász Attila Jazztől, itt a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Szabó Dániel játéka és szerzeményei egyaránt különleges egyéni hangvételt tükröznek. A sokoldalú jazz zongorista zeneszerző a Közép-Európa országaira jellemző gazdag kulturális környezetben nőtt fel, majd a hazájában folytatott tanulmányok után Amerikában képezte tovább magát. A zenekar vezető által elképzelt kompozíciók és standard feldolgozások a saját ízzel és karakterrel rendelkező darabok megszületését befolyásolták mindazok a zenei hatások, amelyekkel a szerző tanulmányai és munkái során találkozott. A darabokra jellemző az újszerű és személyes hangvétel éppen úgy, mint a hagyományosabb jazz stílusok közvetett, burkolt jelenléte is.
1: Trend Night.
2: Itt a különleges zenei válogatásban most meg is hallgatunk egy felvételt Szabó Dánieltől.

0: Különleges zenei válogatás a 94.2-n.
1: Iszom a bort, ölelem a babámat, úgy sem érem keresztül a hazámat, úgy sem érem.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Bércesi Róbert eddig két albumot jelentetett meg, Én meg az ének néven, amelyeken kizárólag feldolgozások szerepeltek, saját dalait mindig a Hiperkarma keretein belül dolgozta ki. Ám a zenekarban a 20 éves jubileumi koncert után ismét törés állt be, immár harmadjára, és jelenleg semmi biztosat nem lehet tudni arról, hogyan és milyen felállásban képzeli el jövőjét a frontember, de a 2020-as karantén időszak alatt sok más dalszerzőhöz hasonlóan, ő is munkához látott elmondása szerint hónapokig ki sem mozdult a lakásból, ez idő alatt készült el egy 10 számos lemezanyag. Eredetileg letisztult, puritán hangzást képzelt el minimális hangszereléssel, végül azonban máshogy alakult, nem kevesebb, mint 9 vendégzenész szerepel a felvételeken.
1: Trend Night.
2: Az Én meg az ének következik most, itt a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
1: A Bad Fruttik egy magyar alternatív rock együttes. 2005-ben tettek szert országos hírnévre. Első stúdióalbumuk 2006-ban jelent meg Rózsámnak digitálisan címmel. Rá 2 évre újabb lemezt adtak ki, egy Éjszaka Bohémiában címmel, amit 2010-ben a Fénystopposok, 2013-ban pedig a Darabok című album követett. 2014-ben fonogramdíjat kaptak, 15-ben jött a Tudod Milyen, 17-ben a Hightech, 18-ban pedig a Szabad Vagy című nagylemezek.
0: Trend Nights.
1: A különleges zenei válogatást hallgatják, a What Fruttik zenél a folytatásban.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A szeghalmi Mudfield zenekar 2012 tavaszán alakult Night Train néven. Az első demo anyagukat 2014-ben vették fel, majd rá 2 évre rögzítették az I Will Be névre keresztelt EP lemezüket. A profi minőségű anyaghoz új név dukált, így a méltán híres Guns N' Roses dalcímről a Mudfieldre váltottak, ami szabad fordításban a szülőföldjükre, a Sárrétre utal. A zenekar tagjai Kovácsovics Máté, Szabó Dezső, Feke István, Szegedi Marci és Balázs Lóránt.
1: Trend Night.
2: A Mudfieldtől is meghallgatunk most egy dalt, itt a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
1: A NASA együttes Mező Misi és Szűcs Krisztián alapította. A Magna Cum Laude és a Heaven Street 7 frontemberei mellett Szepesi Zsolt, az egyik legtehetségesebb fiatal hazai producer, és Mihalik Ábel, a Kispál és a Bolz, valamint a Kis Csillag zenekarok korábbi dobosa zenél. Első nagylemezük kapcsán fontosnak érzik, hogy nem akarnak sem a Magnás, sem a Heaven Street 7-ös vagy a Kispál rajongóinak megfelelni. Felszabadulva, elvárásoktól mentesen azt csinálják, amik ők maguk. Szűcs Krisztián szerint ideális esetben egy dal, egy lemez, egy zenekar megszületésének nincsen különösebb célja sem oka, egész egyszerűen csak meg kell történnie. Azt is mondja még, hogy a NASA első albumánál sikerült ezt a ritka, áldott állapotot rögzíteni, amikor nem szorítanak rossz berögződések, stíluskényszerek, egóharcok pusztán, négy markánsan különböző zenei hátterű ember közösen és jóézűen összerakott valamit, amit nem tud és nem is akar kategorizálni. Ha nem lenne nagyon elhasznált a szó, akkor azt mondanám, hogy ez az örömzene.
0: Trend Night.
1: A NASA zenél már is, itt a különleges zenei válogatásban.

Ennyi volt most a Trend Night. Köszönet a figyelemért, Bukowski Józsefet hallották. Legyen szép a napjuk, és ne feledjék este 7 óra után, itt a 94.2-n a Trend FM-en újra jelentkezik a különleges zenei válogatás. Trend Night.

0: Magyarországon több mint 10 000 műemlék található. Mindegyiket nem járhatjuk be, de a legérdekesebbeket igen. Közkincskereső Kovács Olivérrel minden szerdán délután a 2 órai hírek után. A műsor támogatója a Nemzeti Kulturális Alap. Szakmai partnere a műemléken.hu. A Trend FM kulturális hír összefoglalóját hallják. Film.
1: Az 1956-os forradalom és szabadságharc 70. évfordulójára különleges filmfesztivállal készül a Corvin mozi. Az 56/70 1956 filmre írva október 16-a és 18-a között több évtized filmjein keresztül idézi fel a forradalom történetét, miközben azt is keresi, hogyan él tovább 1956 emlékezete a jelenben. A fesztivált Gárdos Péter, Szamár köhögés cím 1987-es filmje nyitja. A kultikus alkotás egy család szemszögéből sajátos humorral és személyes történeten keresztül mutatja meg a forradalom napjait. A megnyitón a rendező és a film több szereplője is jelen lesz. A háromnapos programban olyan alkotók filmjei szerepelnek, mint Makkároly, Sándor Pál, Simó Sándor, Ember Judit, Almási Tamás, Siffer Pál, Pignicki Réka és Szász Attila. Több filmet restaurált kópiáról vetítenek, a filmek után pedig alkotók, színészek és történészek beszélgetnek a közönséggel. A Hazatérők című blokk után olyan emberekkel is találkozhatnak a nézők, akik személyesen élték át 1956-ot. A fesztiválhoz egy különleges fotókiállítás is kapcsolódik. Az amerikai nagykövetség az Operation Safe Haven történetét mutatja be, azt a humanitárius programot, amely az 1956 után Magyarországról menekülők befogadását segítette az Egyesült Államokban. Az 56/70 így nem pusztán történelmi visszatekintés, filmeken, személyes emlékeken és túlélők történetein keresztül próbálja megmutatni, mit jelent 56-70 év távlatából, és hogyan változik egy történelmi esemény emlékezete generációról generációra.
0: Tudomány.
1: Lehet, hogy amikor beszélünk a kutyánkhoz, nem csak a hangsúlyunkat figyeli? Az ELTE kutatóinak friss eredménye szerint a kutyák agya a folyamatos beszédet az emberihez hasonló módon képes szavakra tagolni. A kutatást a rangos Science folyóirat közölte. A neuroetológiai kutatócsoport 20 ember és 20 kutya agyi aktivitását hasonlította össze EEG vizsgálattal. A résztvevők olyan folyamatos hangsort hallgattak, amelyben nem voltak szünetek, és így az agynak magának kellett felismernie a szavak mintázatát. A kutatók pedig azt találták, hogy a kutyák, akár csak az ember, különösen jól követték azokat a ritmusokat, amelyekben a mással hangzók adták a szavak vázát. Az eredmény azért érdekes, mert korábban ezt a jelenséget, az úgynevezett mással hangzó preferenciát az ember sajátos nyelvi képességeivel hozták összefüggésbe. Most azonban úgy tűnik, hogy ehhez nem feltétlenül kell különleges, velünk született nyelvi mechanizmus. A rendszeres beszédhallgatás önmagában is alakíthatja az agy működését. Ezt az is erősíti, hogy a menhelyről vagy utcáról mentett kutyák is hasonló eredményt mutattak, annak ellenére, hogy életük első hónapjaiban kevesebb beszéd vette őket körül. Persze a kutyák és az emberek között továbbra is van különbség, míg az ember az egyes beszédhangok ritmusát is érzékeli, a kutyák számára inkább a szótag tűnik a legkisebb feldolgozott egységnek. Vagyis a kutyánk talán tényleg többet hall ki a beszédünkből, mint gondolnánk. Nem biztos, hogy minden szavunkat érti, de az agya meglepően ügyesen keresi bennük a rendszert.
0: Koncert.
1: Izlandról érkezik Pécsre Ólafur Arnalds, a kortárs zene egyik különleges és nehezen kategorizálható alkotója. Zenéjében a klasszikus zene, az ambient és az elektronika találkozik, a végeredmény pedig egyszerre intim, filmszerű és meditatív. A Falling Apart Together című koncert október 20-án és 21-én lesz hallható a Kodály Központban, ráadásul Magyarországon és a régióban kizárólag Pécsett. Arnalds ezúttal nem egyszerű koncertet ígér, hanem egy immerzív előadást, amelyben a zene mellett a tér és a közönséggel való kapcsolat is fontos szerepet kap. A produkció központi gondolata a távolságok lebontása, azoké a láthatatlan falaké, amelyeket az emberek sokszor saját biztonságérzetük miatt építenek maguk köré. Arnalds zenéje ezt a törékenységet és sebezhetőséget próbálja meg hangokkal megmutatni. Az izlandi zeneszerző korábbi projektjeivel már a Royal Albert Halltól a Sydney-i operaházig számos rangos helyszínt megtöltött. A pécsi előadás azonban minden eddiginél személyesebb vállalkozásnak ígérkezik. Olafur Arnalds október 20-án és 21-én tehát a pécsi Kodály Központban két este, amelyen nem csak hallgatni lehet a zenét, hanem egy kicsit bele is tudunk merülni.
0: Programajánlat a hellohungary.hu-tól.
2: Izgalmas hazai tanösvények, amelyek ősszel a legszebbek. Fenyőerdős kiránduláshoz gyantászok útja. Az érdekes elnevezésű 2021-ben átadott gyantászok útja tanösvény a Vendvidék szívében, Vas megyében, az Apát István falva környéki erdőkben kanyarog. Mivel nem körtúra, ezért tetszőlegesen bármelyik végéről indíthatjuk. Egyik vitathatatlan érdeme a tanösvénynek, hogy rövid, de szép erdei séta során szemléletesen mutatja be egy mára már feledésbe merült szakmát és megélhetési forrást, a gyantászást. Aki eddig nem hallott volna róla, az is pár perc alatt képbe kerülhet ezzel az érdekes mesterséggel kapcsolatban. 9 állomáson színes, informatív tájékoztató táblákról tudhatjuk meg, hogy mi jellemzi a Vendvidéki erdők növény- és állatvilágát, mit jelent a szállalás, mit csinál az, aki gyantászik, és hogy mennyi mindent köszönhetünk az erdőknek. A mintegy 2,5 kilométeres gyantász tanösvény útvonala csendes, tömegtől mentes, szép erdőben vezet, ahol a fenyőfákból lágy gyanta illat árad. Mivel majdnem végig szintben megyünk, és könnyen járható az út, ezért minden korosztálynak jó szívvel ajánlható. Remek családi túra, ami gyerekeknek és kamaszoknak is tetszeni fog. A tanösvény két végpontja közelesik Apát István falva főútjához, így ha azon tovább sétálunk, a kirándulást könnyen egy közel 3,5 kilométeres körtúrává alakíthatjuk. Ha az erdei séta után még szeretnénk némi időt eltölteni ebben a hangulatos vendvidéki faluban, akkor a Határőr emlékhely és múzeumban érdemes elidőzni. A vízivilág imádóinak Tiszavirág ártéri sétaút és pákász tanösvény. A Tiszató legnagyobb kikötőjéből, a tiszaörvényi Szabics kikötőből induló különleges sétaút igazán nem hosszú, csupán 2 kilométer. De annyi érdekességet tartogat, hogy biztosan el tudunk itt tölteni akár 3-4 órát is. Az úton végig többnyelvű és képekkel színesített információs táblákon ismerhetjük meg a tiszavirágok életét és a Tiszató élővilágát. 10-ből 4 állomáson az árterekhez kötődő elfeledett tiszai mesterségeket, kosár és gyékényfonó, teknővájú és kubikus mesterségeket mutatnak be nekünk, valamint 2 madárfigyelő kilátóba is felmászhatunk. Ráadásul gyalogosan fedezhetjük fel a vadregényes puhafás ligeterdőt, a nádi világ útvesztőit, de csónakba szállva a romantikus, tündérrózsákkal teli belső tavon a Göbén is hajókázhatunk. A Tiszavirág ártéri sétaút 6. állomásán Ladikba huppanva egy kötél segítségével áthúzhatjuk magunkat a túlpartra, a pákász tanösvényre. A közel 1 kilométeres útvonalon megtudhatjuk, hogy kik voltak a pákászok, és vajon miért nevezték őket a lápok mindentudóinak. A terület mocsaras vidék, ezért a pákászösvényre való átkelés előtt érdemes cipőinket a kikészített gumicsizmákra cserélni. A pákász tanösvény ingoványban cuppogós kalandja feltétlen megéri a kitérőt.
0: A Trend FM kulturális hírösszefoglalóját hallották.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Ingatlan üzlet. A Trend FM műsora lakásokról, irodákról, átlagos és különleges ingatlanokról és piaci trendekről. Hallgassa hétfőnként Mlinárik Márton ingatlan specialista műsorát a 3:30-es hírek után, és kerüljön képbe a legújabb lakáspiaci trendekkel. Ingatlan üzlet Mlinárik Mártonnal a Trend FM-en. Pedál, a bringás műsor. Takács Tamással és Dankó Bencével túrázásról, közlekedésről, felszerelésekről és sportról, azaz biciklis kultúráról. Mert hétfőnként 17:30-tól minden a sportról szól a Trend FM-en. Minden második hétfőn pedál, mert hajtani csak két keréken érdemes. Hírek a Trend FM 94.2-n.
1: Jó reggelt kívánok, a Trend FM híreit Somodi Evelintől hallják. Kivonta valamennyi stratégiai nehéz bombázóját a nyugat-angliai Fairford légitámaszpontról az amerikai légierő. A gépek az iráni háború február végi kezdete óta állomásoztak a bázison, és részt vettek az Irán elleni hadműveletekben. Washington nem közölte a kivonás részletes indokait, csak azt erősítette meg, hogy a repülőgépek visszatértek állandó amerikai bázisaikra. A fejleményt megelőző napokban 6 embert vettek őrizetbe a Fairford környékén zajló terrorizmus ellenes nyomozásban. A brit hatóságok egy külföldi állam esetleges érintettségét is vizsgálják, miközben Irán tagadta, hogy közel lenne az incidenshez. A háború előtti szint fölé emelkedett a Közel-Kelet kőolaj exportja szeptember utolsó hetének több napján, annak ellenére, hogy fokozódtak a tankerhajók elleni támadások. Egy hajó követő vállalat adatai szerint egyes napokon 20-23 millió hordó kőolajat exportált a térség, szemben a háború előtti 18 millió hordós napi átlaggal. A hormuzi szorosan áthaladó LNG szállítmányok száma is február óta a legmagasabb havi szintre emelkedett. Közben október eleje óta naponta jelentettek támadásokat a hormuzi szorosban vagy az Ádeni-öbölben, így a növekvő hajóforgalom mellett továbbra is jelentős biztonsági kockázatokkal kell számolni. Flavio Bolsonaro és a hivatalban lévő Luiz Inácio Lula da Silva jutott a brazil elnök választás második fordulójába. A csak nem teljes feldolgozottság alapján Bolsonaro a

0: szavazatok, mintegy 47, Lula pedig 45%-át szerezte meg, így egyikük sem érte el az első fordulós győzelemhez szükséges abszolút többséget. Bolsonaro eredménye meglepetést okozott, miután a választás előtti felmérések még Lula mintegy 3% pontos előnyét jelezték. A kampány meghatározó témái között a megélhetési költségek, a közbiztonság és a korrupció szerepeltek. Ukrajna nem hajolhat meg Oroszország előtt, ezt jelentette ki Volodymyr Zelenszkij, miután egyes ukrán parlamenti képviselők a harcok leállítását és a Moszkvával folytatott tárgyalásokat sürgették. Az ukrán elnök szerint az engedmények Ukrajna megtörését jelentenék, és a politikusoknak nem szabad feladniuk az ország nemzeti érdekeit. Zelenszkij elsősorban Olekszij Honcsarenko ellenzéki képviselő felvetésére reagált, aki szerint lépésről lépésre kellene megállapodásokat kötni Oroszországgal, akár az ukrán NATO semlegességről és a frontvonalak befagyasztásáról is. Honcsarenko pártja ugyanekkor hangsúlyozta, hogy a béka nem jelentheti az ukrán államiság és az identitás feladását. Ezen a héten kezdődik a 2026-os Nobel-díjasok bejelentése. Elsőként a mai napon az orvosi élettani kategória kitüntetettjét nevezik meg Stockholmban. Kedden a fizikai, szerdán a kémiai, csütörtökön az irodalmi Nobel-díjas személyre derül fény, pénteken pedig Oszlóban hirdetik ki a Nobel békedíj nyertesét. A közgazdasági Nobel emlékérem díjazottját október 12-én jelentik be. Az elismerésekhez idén 12 millió svéd korona, mintegy 389 millió forint pénzjutalom jár, a díjakat pedig december 10-én adják át.
1: Tőzsdehírek.
0: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 1%-os emelkedéssel 140.050 ponton zárt pénteken. A részvénypiac forgalma közelítette a 60 milliárd forintot, a vezető részvények pedig vegyesen teljesítettek. Az OTP 7%-os pluszban 40.250 forinton zárt, erősödött még a MOL 0,5%-kal 4.852 forintra, a Richter 1,4%-kal gyengült 12.230 forintig, a Magyar Telekom pedig 1,6%-os mínuszban 2.520 forinton zárt. Európában jó volt a hangulat, a londoni FTSE 0,3, a frankfurti DAX 1,2% plusszal zárt, míg a párizsi CAC 0,8%-kal erősödött. Milánóban 0,5%-os, Madridban 0,4%-os emelkedéssel zárult a kereskedés. És pluszos volt az amerikai zárás is, ott 0,5%-kal nőtt a Dow Jones, 0,7%-kal az S&P 500 és 1,2%-kal a NASDAQ.
1: Időjárás jelentés.
0: Derült vagy fátyol felhős napos, száraz idő várható. A délutáni órákban egyre több felé csökken a fátyol felhőzet. A légmozgás gyenge vagy mérsékelt marad. A legmagasabb nappali hőmérséklet döntően 22 és 26 fok között alakul.
1: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Menni, enni. Minden hétfőn a 11 órai hírek után a Trend FM-en.
1: Mikor érünk már oda?
0: Úton. Buza Sándor elvisz magával, mert tudja, hogy az út a fontos. Mire figyelj, hogy jól sikerüljön? Tippek, trükkök a tökéletes utazáshoz a Trend FM-en. Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a Trend FM-en. Minden információ gazdaságról és kultúráról. Reggeli Monitor.
2: Jó reggelt kívánunk, október 5-én hétfőn reggel 6:30 a mikrofonok mögött Somodi Evelin és M. Szűcs Péter. Szia Evelin, jó reggelt.
3: Szervusz, jó reggelt.
2: Nos, milyen időre számítunk? Ugye csodálatos hétvége volt, már legalábbis napközben nagyon jó az idő.
3: Igen, csodálatos volt, igazából ez folytatódik a mai napon is.
2: És még tart egy pár napig, de utána, ha minden igaz, akkor jön már az eső, amit nagyon vár mindenki, mármint, hogy az emberek annyira nem várják, de az agrárium mindenképpen.
3: Az agrárium mindig várja az esőt.
2: Ami szerintem talán kicsit nehezíti ezeket a napokat, az a hőingadozás, nem? Tehát 26 fok napközben, most meg reggel 6.
3: Ilyenkor lehet jó kis megfázásokat még bezsebelni itt az őszi időszakban. Ha valaki eddig megúszta volna ugye mindenféle társadalmi intézmény újra nyitásával, akkor ugye jön az esti hideg, hajnali hideg, és napközben meg meleg. Tehát vagy melegünk van a kabátban, vagy eleve fázunk nélküle.
2: Meg önmagában vannak, akik ezt nehezen viselik, ezt a 26 fok nappal reggel.
3: Hát például én, igen.
2: Ja, most
3: abszolút megértem.
2: Na jó, tehát, hogy oda kell figyelni. Most már jobban oda kell figyelni arra, hogy indulunk el reggel, mármint, hogy milyen öltözködéssel. Ugye jön a réteges öltözködés, mint egy ilyen klasszik fogalom. Na jó, mi megjövünk a hírekkel.
0: Hírek a Trend FM 94.2-n.
2: A háború előtti szint fölé emelkedett a közel-kelet kőolaj exportja szeptember utolsó hetének több napján, annak ellenére, hogy fokozódtak a tankerhajók elleni támadások.
3: Egy hajókövető vállalat adatai szerint egyes napokon 20-23 millió hordó kőolajat exportált a térség, szemben a háború előtti 18 millió hordós napi átlaggal. A hormuzi szorosan áthaladó LNG szállítmányok száma is február óta a legmagasabb havi szintre emelkedett. Közben október eleje óta naponta jelentettek támadásokat a hormuzi szorosban vagy az Ádeni-öbölben, így a növekvő hajóforgalom mellett továbbra is jelentős biztonsági kockázatokkal kell számolni.
2: Flávio Bolsonaro és a hivatalban lévő Luiz Inácio Lula da Silva jutott a brazil elnökválasztás második fordulójába.
3: A csaknem teljes feldolgozottság alapján Bolsonaro a szavazatok mintegy 47, Lula pedig 45%-át szerezte meg, így egyikük sem érte el az első fordulós győzelemhez szükséges abszolút többséget. Bolsonaro eredménye meglepetést okozott, miután a választás előtti felmérések még Lula mintegy 3% pontos előnyét jelezték. A kampány meghatározó témái között a megélhetési költségek, a közbiztonság és a korrupció szerepeltek.
2: Nem különösebben enyhült a tejpiac helyzete az év elejéhez képest, amikor rendkívül alacsony áron vásárolták fel a nyerstejet a piaci túlkínálat miatt, mondta megkérdezett agrárszakértő.
3: Most valamivel többet, 120-140 forintot adnak érte literenként, de ez messze van a tavaly évvégi 200 forintos ártól. Simon Attila arról számolt be, hogy a gazdák az állomány ritkításával válaszoltak a kihívásra, de azt sem lehet a végletekig alkalmazni.
4: Egyik lehetőség az volt, hogy amelyik nem teje, nem adott elegendő tejet, azt elvitték vágóra, tehát leadták vágásra. A másik része csökkentette a napi takarmányt, így aztán a válaszolt tejnek elsett tejet adtak, így csökkent kb. 10-20%-kal, és van, aki pedig a tejlő állományt húsmárjákra fedeztette be, és jó húsformájú genetikát kiválasztva tudtak jó formás viszőket tejnek ellenni, illetve borjakat, és ez valamest pótolta a húsmarhák iránti keresleti áremelkedést.
0: Tőzsde hírek.
2: A Budapesti Értéktőzsde Indexe a BUX 1%-os pluszban 140.050 ponton zárt. A részvénypiac forgalma közelítette 60 milliárd forintot, a vezető részvények pedig vegyesen mozogtak.
3: Az OTP 0,7%-os pluszban 40.250 forinton zárt, erősödött a MOL 0,5%-kal 4.852 forintra, a Richter viszont gyengült 1,4%-kal 12.230 forintig, a Magyar Telekom 1,6%-os mínuszban 2.520 forinton zárt.
2: Európában jó volt a hangulat.
3: A londoni FTSE 3,1%, a frankfurti DAX Index 1,2% plusszal zárt, még a párizsi Kekaron 8,1%-kal erősödött. Milánóban 0,5%-os, Madridban 4,1%-os plusszal zárult a kereskedés.
2: Emelkedésben zárt Amerika.
3: 0,5%-kal nőtt a Dow Jones, 0,7%-kal az S&P 500 és 1,2%-kal a Nasdaq.
2: Összességében Ázsiában is inkább a pluszok dominálnak. Japán 2,3%-kal erősödött eddig. Hongkong pont a példa arra, hogy van mínusz is, igaz, csak pár ponttal van lejjebb. Shanghai ünnep miatt ma zárva, az indiai mutató az nyitás után nem sokkal 1%-os plusz mutat. Dél-Korea is zárva van, Szingapur pedig pár pontos pluszban, bár lefelé indult az index. A forint kisebb gyengüléssel kezdi a napot, meg a hetet. Egy euróért 368 forint 60 fillért kérnek a bankközi devizapiacon. Egy dollárért 330 forintot kell adni, egy svájci frankért 397 forint 30 fillért kérnek. Az olajárak mínuszban, az észak-amerikai könnyűolaja BT 1,5%-kal jött lejjebb, 89 dollár 70 centhez közelít, a Brent 1%-os esésben 101 dollár 20 cent közelében. Az arany árfolyama nem nagyon mozog, egy nagyon enyhe pici mínuszban, egy unciáért 4160 dollárt kérnek a piacon. A palládium enyhe 0,3%-os mínuszban, a platina 1,3, az ezüst majdnem 1,6, a réz 4%-kal kerül többe. A mezőgazdasági termelőjárak többsége is pluszban, igaz, nem túlzó mértékben, néhány centes elmozdulásokról van szó, talán a búzát érdemes kiemelni, ami 0,6%-os pluszban, a kukorica pedig 0,3%-kal kerül kevesebbe.
0: Időjárás jelentés.
3: Terült vagy fátyol felhős, napos és száraz idő várható. A délutáni órákban egyre több felé csökken a fátyol felhőzet, a légmozgás gyenge vagy mérsékelt marad. A legmagasabb nappali hőmérséklet döntően 22 és 26 fok között alakul.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a reggeli monitor.
2: Zenével megyünk tovább 6 óra 37 perckor, utána pedig a tejpiac helyzetét részletezzük.

0: Reggeli Monitor.
1: 6 óra 40 perc, nem különösebben enyhült a tejpiaci helyzet évelejéhez képest, amikor rendkívül alacsony áron vásárolták fel a nyers tejet a piaci túlkínálat miatt, mondta a megkérdezett agrárszakértő. Simon Attila arról számolt be, hogy az állatok egy részét leölték, vagy húsmarhákkal fedeztették, kivonva így valamennyi tejelő tehenet. De ezt nem lehet a végletekig alkalmazni. A megoldás szerint a feldolgozói kapacitás növelése lenne, amivel a korábbi kényelmes piaci helyzet miatt nem foglalkoztak eleget sem az agrárkormányzat, sem a piaci szereplők. A többi végérlet sajtok készítése megoldás lehetne, de az meg nem megy egyik napról a másikra. Vele beszélgettem mindenről.
2: Év elején, amikor beszéltünk, akkor bizony kiderült, hogy baj van a tejágazattal. A tavalyi jó helyzet megszűnt, rengeteg felesleg maradt Magyarországon és az Európai Unióban is. Mi arról beszélgettünk legutóbb, hogy a magyar gazdák mit tudnak tenni. Az egyik ötlet az volt, hogy csináljanak gauda sajtot, mert az több évig lehet érlelni, és akkor mehet a piacra. No, eltelt egy bő fél év. Most mi a helyzet a tejpiacon? Oldódott a feszültség, vagy minden ugyanúgy van, mint volt?
3: A tejágazatban most eléggé sajátos, elsőre ellentmondásosnak tűnő gazdasági helyzet alakult ki. A nyers tej olcsó felvásárlási ára és a minőségi feldolgozott tejtermékek, mint például tejszín, vajas termékek vagy joghurtok, piaci szűkössége, ez ellentmondásba áll, de ez a piaci helyzet, tehát sok tej van, és a magasabb szinten feldolgozott tejtermékek, bizony szűkösség van.
2: Na de akkor az ember azt gondolná, hogy ez árat emel, hiszen ha valamiből nincs elég, de venni akarok, akkor a kereskedő jó helyzetben van.
3: Nézzük az egyik oldalt, a termés oldalt. Az európai túltermelés és túlkínálat nem csak Magyarországnak és Európai Unióban van, kedvező lehetőséget arra, hogy jelentős kapacitás növekedés indult meg. Ebbe adódó halmozódott föl tej, feldolgozatlan tej a tejiparban. És amikor sok a nyers tej is a piacon, akkor felses árak persze ilyen kömeredeken zuhannak le, amit meg is történt Európában, és nem is álltak vissza. Az exportpiaci blokkok, amik kínai vámok miatt, Kína az autóipari vámra válaszolta vissza, hogy bevezette a tejtermékeket kirakott vámokat. Ez nagy mértékben megvédte az ő piacukat, viszont ez az exportpiac drasztikusan lecsökkent. Így Közép-Európában ragadt iratlan mennyiségű tej, elászotta a belső piacokat, és még elnyomta az árakat. Az olcsó import viszont a Közép-Európában csapódott meg legrosszabbul, így aztán ő ezen tudott felelkedni egy év után se a tej normális ára.
2: Mennyi most a felvásárlási ár?
3: 126, 130 és 140 között, de valakinek meg átsöveszik a tejet, sőt dolgozza föl kínjában, mert nem tud más csinálni.
2: De ez mondjuk évelejéhez képest magasabb, mert akkor kevesebbet adtak egy liter tejet.
3: Hát igazából 200 körül lenne az optimális, 205 jár lenne az optimális tejár.
2: Mint ahogy tavaly év végén volt.
3: Igen.
2: Mit lehet tenni idehaza? Ha már gauda sajtot nem csinálunk, akkor mit tettek eddig a gazdák?
3: Egyik lehetőség az volt, hogy amelyik nem tejet, nem adott elegendő tejet, azt elvitték vágóra, tehát leadták vágásra. A másik része csökkentett a napi takarmányt, így aztán a válaszul a tejnek kevesebb tejet adtak, így csökkent körülbelül 10-20%-kal, és van, aki pedig a tejelő állományt húsmarhákra fedeztette be, és jó húsformájú genetikát kiválasztva tudtak jó formás viszőket tejnek ellenni, illetve borjakat, és ez valamest pótolta a húsmarhák iránti keresleti áremelkedést.
2: Akkor ez lehet irány, hogyha ilyen helyzet van legközelebb, akkor egy részét a húspiacra küldeni, vagy ez azért aggályos, mert ugye aki meg a húspiacra termel, az meg akkor annyira nem örül, hogy egyszer csak megjelenik a konkurencia.
3: Ez lenne megoldás, hogy átállítjuk a tejrőmarhákat húsmára. Ez is egy megoldás, és igazából ez még gyártónak is tűnik. Itt igazából a feldolgozóiparral kellene koncentrálni. Tehát a feldolgozóipar, főleg hazánkban, nagyon szűkös a kapacitása. Magyarországon az eddigi struktúrában nyers tejexportban mentek ki a tejek, nem feldolgozva, az egy sima egyszerű ügylet volt. Kamion jött, megtankolták tejjel, kiment Olaszországba, Németországba. Levették és feldolgozták. Ennek megfelelően a hazai feldolgozóipar nem nagyon készült fel a magas hozzáértékű termékekre, mint például a tejszín vagy desszert, specifikus joghurtok, így aztán a gyártó és feldolgozó üzemek kapacitása az korlátozott, tehát beszabályozza a belső piacot. Ugyanakkor az Unióban és USA-ban is óriási hiány keletkezett tejszínből és magas minőségű tejzsírból.
2: Miért nem adtuk el oda őket?
3: Már,
2: hát az Egyesült Államokban azt mondott, hogy van nagy hiány. Az ember azt gondolná, hogy ha valahol kiderül, hogy hiány van, akkor azt megpróbálják kihasználni a gazdák.
3: A fuvarkölcsögöli meg az egészet. Feldolgozottan persze, az már egy sűrített formája, hiszen nem minden tejcsebből lesz tejszín, ezt tudja mindenki, aki használja. Úgy gondolom, hogy ez a távolság öli meg ezt az egészet, de igazából, ha megnövelni az Európa és Magyarország a feldolgozó kapacitását, figyelve a generációk igényét, hiszen egyre inkább van igény a különlegesen alacsony és jó emésztető terzsű a piacokon, különféle joghurtokban vagy egyéb krémekben. Itt a nyers és a terzsű elválasztásánál, amit mi most kapunk, az rengeteg vizes, alacsonyabb beltartalmú nyers tejből készül. A jó minőségű habtejszínhez, vagy bajhoz, vagy üres joghurtokhoz viszont magas 30% feletti zsírtartalomra szükség, ami világszerte szűkös a készlet.
2: Mi a helyzet ezzel a Gouda sajt készítéssel? Ez egyáltalán nem fejlődött, úgymond az elmúlt 6-8 hónapban? Ez nem irány? Mi a helyzet ezzel?
3: Hát a jó szakmát is tanulni kell. Én azt mondom, akinek nincsen jó szerződés a megtermeteire, egyre inkább rákényszerült a tejfeldolgozására. Annyira nem olyan drágák ezek a tejfeldolgozógépek. Ki kell belevonni a tejszínt, a tejszínt megfelelő kell kezelni. De ahogy én beszélgettem a termelők, akik átálltak részben tejszín és terzsírgyártás, illetve sajtok gyártására, nem tudnak elegendőt szállítani a cukrászdáknak, vagy ahol nagy igény van a tejszínre, vagy a tejszínre. Ebből van egy feszültség, hát próbálják fejleszteni, ami persze költségekkel jár. Aztán a kérdés, hogy az út mennyire fog növekedni, de ahogy nézzük a generációs fogyasztást, ezre inkább igény lesz az új generációnak, aki most kezdnek lépni be a fogyasztói piacra, a magas terzsírtartalmú ételek fogyasztására.
2: Annak idején volt tejpor, az nem megoldás?
3: A sovány tejpor és a hígfolyékony tejára nyomott. Nagyon egyszerű volt a tejből technológiákkal tejpor csinálni, meg meg is van a piacra, csak sajnos alacsony zsírtartalmú tejporban dolgoznak. Tehát ott is át kell alakítani a technológiát. Én szerintem ezt nézzük, a tejfeldolgozók ennek a szűkösséget, hiszen folyamatosan jelentkezik a nincs elég tejszín, nincs elég tejszín. Hát egyre inkább újra érzékelik az eddigi piacokat, és nem csak tejport fognak gyártani továbbiakban, hanem egy jó minőségű zsíros tejből, amikor a tej megkapja a teljes takarmányt, hogy olyan genetikát, olyan fajták vannak, amelyek ezt tudják produkálni a 3-as, 4-es vagy 5-ös zsírtartalmat, akkor abban igazából lehet nyereséget teremteni, és ez kicsit folyapusztatja, kibiáltja a piacról a jó minőségű tejeket, így aztán valamelyest lesz piac az olcsóbb hígabb tejnek is.
1: Az elmúlt percben Simon Attila agrárszakértőt hallották, zenével megyünk tovább, egy kis érdekesség, majd közlekedési információk jönnek, 7 órakor pedig friss hírek a reggeli monitorban.

0: reggeli monitor.
1: Kiállítják a Jézusnak tulajdonított jászol megmaradt darabjait Rómában. A hívők december 24-éig egészen közelről láthatják a kereszténység egyik legrégebbi és leginkább tisztelt jelképét. Az erekjét őrző római Santa Maria Maggiore pápai bazilika tájékoztatása szerint a lécdarabokat október 15-től állítják ki a templom egyik kápolnájában. A jelkép 5 vékony lécből áll, amelyek az eperfélék családjába tartozó szikomorfából készültek. A szikomorfát az ókori Egyiptomban is ismerték, számos múmia ládája ebből a fából készült. Az erekje egyébként a 7. században került Betlehemből Rómába, 1802-től díszes üvegkristály urnában őrzik a maradványokat. Az erekjét december 24-én visszahelyezik a főoltárhoz, majd január 6-án vízkereszt ünnepén visszateszik az erekje tartóba, amelyet korszerűsítenek, a belsejébe hőmérséklet szabályozó szenzorokat helyeznek el. Átépítik az erekje tartó mögötti fal felületet is, amelyet égszínkék és aranyszínű üvegmozaikokkal díszítenek, Betlehem csillagos egét idézve.
0: Ez a reggeli monitor.

94.2 Trend FM műsorajánló következik. Ne ezt túráztasd! Már nem a Gran Turismo a menő. Digi Turismo. A Trend FM előremutató turisztikai magazinja Mihálovics Andrással, Prinzinger Péterrel és szakértő vendégeikkel minden csütörtökön délután 2 óra után. Hatékony, felelős, fenntartható, azaz versenyképes turizmus online megoldásokkal. Digi Turismo. Indulhatunk! Egészségkód. Egy műsor a testi és a lélek rejtelmeiről. Hol tart a tudomány? És mit tehetünk egészségünk megőrzéséért? Minden csütörtökön a 11 órai hírek után. Egészségkód. A Trend FM és a Semmelweis Premium műsora. A műsorvezető Kutasi Judit. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM.

0: Minőség, megbízhatóság és értéktartás. Itt az idő, hogy a világ legnagyobb autógyártójának kínálatából az ön cége is profitáljon. Október 5-e és 17-e között látogasson el a Toyota üzleti napokra, és fedezze fel exkluzív cégautó ajánlatainkat, valamint a Kintó tartós bérleti megoldásait. További részletek a toyota.hu oldalon.
1: Úgy vagy vele, hogy csak még két sört kérnél? Október 16-18 és 21-25 között vár a Nagy Budapesti Sörfesztivál a Kopaszigát nagy parkolónál. Kézműves sör különlegességek, prémium bajor fesztivál sörök, specialitások és muzsika, Hauber Exponanza, Rakonca Imre, éjjelente pedig DJ-k. A belépés ingyenes.
2: Új pályán a magánegészségügy. Újra napirenden a köz- és magánellátás viszonya, a szabályozás és a finanszírozás. November 6-án a Magánegészségügyi Summit a szektor meghatározó vezetőit és döntéshozóit hozza egy asztalhoz. Piaci trendek, felvásárlások és vezérigazgatói várakozások egyetlen napon. Ne maradj ki a párbeszédből! Találkozzunk november 6-án a Magyar Tudományos Akadémián. Részletek és jegyvásárlás a magánegészségügy.com oldalon.
3: Reklámot hallottak. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik.
4: Ezt még senkinek nem mondtam el, de...
5: Bizalom nincs adatvédelem nélkül. Egészségügyi adatok, bőrproblémák, előtte-utána fotók, elérhetőségek... Ezek nem csak egyszerű információk, hanem védendő személyes adatok.
6: Adatvédelem a magánegészségügyben és a szépségiparban. Mert az ügyfelek személyes adataira való odafigyelés része minden professzionális kezelésnek.
7: Készült a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság megbízásából. kkv-naih.hu
3: Társadalmi célú hirdetést hallottak. A legfrissebb információk a budapesti közlekedésről.
8: A fővárosban baleset nehezíti a közlekedést Csepelen a 2. Rákóczi-Ferenc úton kifelé a vízmű lakótelep közelében. Erős a forgalom az M1, M7-es autópályák közös bevezető szakaszán a Gazdagréti felhajtótól és tovább a Budaörsi úton, a Váci úton befelé a Megyeri útnál, a Soroksári úton befelé a Kvassai Jenő út alatt, valamint a Szél Kálmán tér környékén. A vasúti híd felújítása miatt mától a 11. kerületben a Sárbogárdi utat lezárták a Fehérvári útnál, a Sósfürdő utcától pedig csak a célforgalom hajthat be. A Hamzsabégi úton, a Fehérvári útnál és az Erőmű utcánál a forgalom egy sávban váltakozva halad. Ma reggel 8 órától délig sötétek a jelzőlámpák a Megyeri úton, az Óceánárok utcánál karbantartás miatt. A forgalmat rendőrök irányítják. Lezárják a külső sávot ma reggel 8 órától a 14. kerületben a Fogarasi úton kifelé a Kerepesi út után, mert javítják a burkolatot. Farkas Renáta, BKK Info.
3: Ha közlekedési dugót vagy balesetet lát, küldjön SMS-t vagy Viber üzenetet a 0670-2942-942-es telefonszámra. Köszönjük! Jó utat! Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a Trend FM-en. Minden információ gazdaságról és kultúráról. Reggeli Monitor.
9: Pontban 7 óra, a mikrofonok mögött Somodi Evelin és M. Szűcs Péter.
3: Hírek a Trend FM 94.2-n.
9: Leállította a kerestést az amerikai parti őrség annak a betegszállító repülőgépnek az utasai után, amely Massachusetts partjainál zuhant az Atlanti-óceánba.
10: A Bermudáról Bostonba tartó gép fedélzetén 6 utaztak, 4 kanadai és 2 bermudai állampolgár, akiket a betegszállítót üzemeltető vállalat halottnak tekint. A repülőgép mintegy 1 órával a felszállás után vészhelyzetet jelentett, majd megszakadt vele a kapcsolat, később pedig roncsdarabokat találtak az óceánban. A baleset pontos oka egyelőre nem ismert, a vizsgálat és a roncsok kiemelése folytatódik.
9: Kivonta valamennyi stratégiai nehézbombázóját a nyugat-angliai Fairford légitámaszpontról az amerikai légierő.
10: A gépek az iráni háború február végi kezdete óta állomásoztak a bázison, és részt vettek az Irán elleni hadműveletekben. Washington nem közölte a kivonás részletes indokait, csak azt erősítette meg, hogy a repülőgépek visszatértek állandó amerikai bázisaikra. A fejleményt megelőző napokban 6 embert vettek őrizetbe a Fairford környékén zajló terrorizmus ellenes nyomozásban. A brit hatóságok egy külföldi állam esetleges érintettségét is vizsgálják, miközben Irán tagadta, hogy közel lenne az incidenshez.
9: Feljelentést tett Rusin Szendi Romulus honvédelmi miniszter 108 páncélozott szállító harcjármű korábbi értékesítése miatt.
10: Az előző honvédelmi

0: A kereskedelmi vezetés mintegy 500 milliárd forintért adta el a járműveket Szerbiának. A miniszter azt mondta, a nyomozó hatóságokra bízza annak tisztázását, történt-e visszaélés az ügyben. Ruszin Szendi Romuluszt hallják.
1: Volt egy értékbecslő. Kicsi érdekesik, hogy az értékbecslő az ingatlan értékbecsléssel foglalkozott korábban. Nem bizonyított, hogy volt neki haditechnikai szakembere, de elképzelhető egyébként, hogy volt. De mindenképpen érdekes, hogy egy ingatlanbecsléssel foglalkozó szervezet akarta megmondani, hogy mennyit is érnek ezek a BTL-ek. A lényeg, hogy az értékbecslés feletti áron adta el a Honvédelmi Minisztérium először a saját cégének, és ez a saját cég utána drágában adta el a szerbe. Ez a 108 darab BTL-t, több mint 500 milliárd.
2: Tőzsde hírek.
3: A Budapest Érték Tőzsde Indexe a BUX 1%-os pluszban 140.050 ponton zárt pénteken. A forgalom közelítette a 60 milliárd forintot, a vezető részvények pedig vegyesen mozogtak.
0: Az OTP 7%-os pluszban 40.250 forinton zárt, erősödött még a MOL 0,5%-kal 4.852 forintra. A Richter viszont gyengült 1,4%-kal 12.230 forintig, a Magyar Telekom pedig 1,6%-os mínuszban 2.520 forinton zárt.
3: Európában jó volt a hangulat a hét utolsó napján.
0: A londoni FTSE 3%, a frankfurti DAX 1,2% plusszal zárt, még a párizsi CAC 0,8%-kal erősödött. Milánóban is pluszos volt az összkép, így 0,5%-os emelkedésben zárt az index, a madridi börze pedig 0,4%-kal teljesített felül.
3: És jó volt a hangulat a tengeren túlon is.
0: Itt 0,5%-kal nőtt a Dow Jones, 0,7%-kal az S&P 500 és 1,2%-kal a Nasdaq.
3: Ázsiában is jó a hangulat összességében, már aki nyitva, Japán 2,3%-os pluszban. Hongkong egy kicsit gyengélkedik, de csak egy pár pontos mínusz mutat ez. Shanghai ünnep miatt zárva, India majdnem 1%-os pluszban. A dél-koreai index ugyancsak zárva volt, és Szingapur pedig pár pontos pluszban, még legalábbis mert lefelé vette az irányt a mutató. A forint pici gyengüléssel indította a hetet, 1 euróért 368 forint 80 fillért kérnek a bankközi devizapiacon. 1 dollárért 329 forint 80 fillért kell adni, itt picit kezd korrigálni vissza a forint a dollárral szemben, egy svájci frankért pedig 397 forint 40 fillért kérnek. Az olajárak azok mínuszban, az észak-amerikai könnyűolaja VTI 9%-os esésben 90 dollár 30 centen, itt is egy pici korrekciót látunk, a Brent 0,5%-kal van lejjebb 101 dollár 70 centen áll. Az aranyár folyama is lejjebb jött, de csak egy pár centtel, 4160 dollárt kérnek egy uncia aranyért. A palládium pár dollárral lett olcsóbb, a platina viszont drágult 1,1-del, az ezüst 1,4%-kal, a rész pedig 4%-kal került többe. Na, a mezőgazdasági termelőárak többsége is pluszban, ebből egyedül talán a búzát érdemes kiemelni, ami 6%-kal többe kerül, a kukorica pedig enyhe mínuszban tartózkodik. A háború előtti szint fölé emelkedett a Közel-Kelet kőolaj exportja a szeptember utolsó hetének több napján, annak ellenére, hogy fokozódtak a tankerhajók elleni támadások.
0: Egy hajókövető vállalat adatai szerint egyes napokon 20-23 millió hordó kőolajat exportált a térség, szemben a háború előtti 18 millió hordós napi átlaggal. A hormuzi szoroson áthaladó LNG szállítmányok száma is február óta a legmagasabb havi szintre emelkedett. Közben október eleje óta naponta jelentettek támadásokat a hormuzi szorosban vagy az ádeni öbölben, így a növekvő hajóforgalom mellett továbbra is jelentős biztonsági kockázatokkal kell számolni.
3: Mindössze 41,5%-os részvétel mellett tartottak választásokat Bosznia-Hercegovinában, mintegy 10%-ponttal kevesebben szavaztak, mint 4 éve.
0: Az előzetes eredmények alapján a háromtagú államelnökség bosnyák tagjáért Denis Becsirovics, a horvát helyért Darjana Filipovics, a szerb tisztségért pedig Zsejka Civajonics vezet. A boszniai szerb köztársaság elnöki versenyében Szavo Minics áll az első helyen. A választáson először alkalmaztak országosan biometrikus választóazonosítást és szavazólap leolvasó szkennereket, amelyek miatt több helyen technikai problémák és késések is voltak.
3: Ukrajna nem hajolhat meg Oroszország előtt, jelentette ki Volodymyr Zelenszkij, miután egyes ukrán parlamenti képviselők a harcok leállítását és a Moszkvával folytatott tárgyalásokat sürgették.
0: Az ukrán elnök szerint az engedmények Ukrajna megtörését jelentenék, és a politikusoknak nem szabad feladniuk az ország nemzeti érdekeit. Zelenszkij elsősorban Olekszij Honcsarenko ellenzéki képviselő felvetésére reagált, aki szerint lépésről lépésre kellene megállapodásokat kötni Oroszországgal, akár az ukrán NATO semlegességről és a frontvonalak befagyasztásáról is. Honcsarenko pártja ugyanakkor hangsúlyozta, hogy a béke nem jelentheti az ukrán államiság és identitás feladását.
3: Jelentős területi különbségek vannak a magyarok életkilátásaiban, a KSH interaktív térképének friss adatai szerint, összegezte mindezt az énpénzem.hu.
0: A nők születéskor várható élettartama Vas megyében a legmagasabb, megközelíti a 81 évet, míg a férfiaknál Budapesten, Pest és Győr-Moson-Sopron megyében valamivel 75 év feletti a legjobb érték. A férfiaknál Borsod-Abaúj-Zemplén megye áll az utolsó helyen 71,2 évvel. A halálozási arány Békés megyében volt a legmagasabb 2025-ben, míg Pest megyében a legalacsonyabb. A megyék közül Zala rendelkezik a legidősebb korösszetétellel. 2025-ben itt 1000 lakosra 255 idősebb, azaz 65 év feletti lakos jutott.
3: Ezen a héten kezdődik a 2026-os Nobel-díjasok bejelentése. Elsőként ma az orvosi élettani kategória kitüntetettjét nevezik meg Stockholmban.
0: Kedden a fizikai, szerdán a kémiai, csütörtökön az irodalmi Nobel-díjas személyre derül fény, pénteken pedig Oszlóban hirdetik ki a Nobel békedíj nyertesét. A közgazdasági Nobel emlékérem díjazottját október 12-én jelentik be. Az elismerésekhez idén 12 millió svéd korona, mintegy 389 millió forint pénzjutalom jár, a díjakat pedig december 10-én adják át.
3: Idén tegnapra, október 4-ére esett az Állatok Világnapja.
0: A Trend FM-nek nyilatkozó aktivista szerint az emberek nélkül számos, például a házi állatokat érintő problémakör nem is jönne létre. Ezért fontos a felelős állattartás. Seres Zoltánt, az Orpheus Állatvédő Egyesület vezetőjét hallják.
2: Ilyenkor mélyebben bele tudunk menni azokba az állattartási vagy állatokkal kapcsolatos környezetvédelmi, természetvédelmi programokba, ami érinti közvetlenül, közvetett módon is az ember. Vegyük például a házi kedvenceket. A házi kedvencek önálló életre képtelenek, a megóvásuk mindenféle formában az ember feladata. Házi kedvenc tartáshoz megfelelő tartási hely, anyagi fedezet, illetve megfelelő mennyiségű szabadidő szükséges. Sokszor előfordul, hogy az ünnepi pillanatok, hogy örökbe fogadták, vagy magukhoz vették az állatokat, szürke hétköznapokban egy szenvedéssé, unott teherré változik. Nagyon sok szóval Magyarországon például túlszaporítják az állatokat, nem tartják meg felelőket, láncra kötik, éheztetik, nyáron hőgutát kap, télen megfagy. Szóval ezeket a cselekményeket megfelelő felelős gondolkodással meg lehetne előzni.
4: Időjárás jelentés.
0: Derült vagy fátyol felhős, napos, száraz idő várható. A délutáni órákban egyre több felé csökken a fátyol felhőzet. A légmozgás gyenge vagy mérsékelt marad. A legmagasabb nappali hőmérséklet döntően 22 és 26 fok között alakul.
4: Sporthírek a 94.2.
3: Folytatódtak a Nemzetek Ligája küzdelmén a negyedik fordulóval. Az A divízió 2-es csoportjában Hollandia 2-1-re verte Szerbiát, Görögország és Németország pedig 0-0-ás döntetlent játszott. A hollandok vezetnek 8 ponttal, második a görögök, harmadik a németek, negyedik a Szerbia. Az A divízió 4-es csoportjában Portugália 2-1-re verte Norvégiát, Dánia pedig Wales-t 1-0-ra. Itt a portugálok vezetnek, második Dánia, harmadik Norvégia és negyedik Wales. A B divízió 3-as csoportjában Írország Izrael 1-1, korábban Koszovó Ausztria 1-1, Ausztria vezet, Írország a második, Koszovó a harmadik, Izrael a negyedik. És a D divízió 1-es csoportjában Málta Andorra 1-0, Málta vezet, Gibraltar a második, Andorra a harmadik, a D divízió 2-es csoportjában Azerbajdzsán Litvánia 1-0, az azeriek vezetnek, második Litvánia, harmadik pedig Liechtenstein.
4: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a reggeli monitor.
3: Ahogy a hírekben hallhatták, tegnap volt az állatok világnapja, Assisi Szent Ferenc születésnapján, és ugye szakember hívja fel a figyelmet arra, hogy nem elég csak szeretni az állatokat, ennél jóval többre van szükségünk.

0: Jó reggelt! Ez a Reggeli Monitor.
1: Tegnap volt az állatok világnapja, Assisi Szent Ferenc születésnapján az állatvédő szervezetek mindenében felhívják a figyelmet a felelős állattartás fontosságára, ami a házi kedvencekre, de a haszonállatokra is vonatkozik. A nekünk nyilatkozó aktivista szerint az emberek nélkül számos, például az állatvilágot közvetlenül érintő problémakör nem is lenne. Serez Zoltánt, az Orpheus Állatvédő Egyesület vezetőjét Németh László faggatta mindenről.
2: Hogyha meg kell határozni a fogalmat, akkor mit értünk felelős állattartás alatt?
3: Az Orpheus Állatvédő Egyesület már évtizedek óta azért dolgozik, hogy az emberek környezettudatos magatartása az állatok körébe is kiteljesüljön. Október 4-dik az állatok védelmének a világnapja, Assisi Szent Ferenc halálához kapcsolódik ennek a napja. Ilyenkor mélyebben bele tudunk menni azokba az állattartási vagy állatokkal kapcsolatos környezetvédelmi, természetvédelmi programokba, ami érinti közvetlenül, illetve közvetett módon is az embert. Vegyük például a házi kedvenceket. A házi kedvencek önálló életre képtelenek, a megóvásuk mindenféle formában az ember feladata. És hát nagyon sokszor fölösleges szaporulatok által, vagy éppen felelőtlen állattartással olyan problémákat alkotnak az emberek maguk körül, ami egyébként létre se jönne, hogyha felelősségteljesen gondolkodnának. Ugye egy kutya, macska vagy egyéb házi kedvenc tartáshoz megfelelő tartási hely, anyagi fedezet, illetve megfelelő mennyiségű szabadidő szükséges, hogy ez megfelelő módon létre tudjon jönni. Házi kedvenceket ugye azért tart az ember, hogy boldog pillanatok képződjenek, és hát sokszor előfordul, hogy az ünnepi pillanatok, hogy örökbe fogadták, vagy magukhoz vették az állatokat, szürke hétköznapokban egy szenvedéssé, unott teherré változik. Nagyon sokszor Magyarországon például túlszaporítják az állatokat, nem tartják megfelelőket, láncra kötik, éheztetik, nyáron hőgutát kap, télen megfagy, szóval ezeket a cselekményeket megfelelő felelős gondolkodással meg lehetne előzni. És hát például az Orpheus Állatvédő Egyesületnek van házi kedvencek kapcsán egy ivartalanítási támogató programja, ugye annak a kóbor állatnak, vagy rosszul tartott állatnak a legjobb, amelyik meg sem születik. És hát ezeket a problémákat meg lehet előzni. Aztán ott vannak a gazdasági haszonállatok. Nyilvánvaló, hogy ez egy tudatos vásárlói szokás, az, hogy milyen élelmiszert, hogyan és miként vásárol meg az ember, hogyan fogyasztja el. Nagyon sokszor kizsákmányoló például a gazdasági haszonállat tartás, hízlalás, feldolgozás, és hát sokszor nem is vesz észre az ember, hogy maga a húskészítmény, amit megvesz, nem hogy egészséges vagy energiát ad, hanem kifejezetten megbetegíti az ember. Nyilván az iparszerű tömegtermelésről vissza kellene állni a társadalomnak, a gazdaságnak a humánusabb, jobb tartási körülményekre, illetve a háztáji jellegű tartásra. Aztán ott vannak a természetben élő állatok, ugye egyre kisebb a természeti környezet, egyre kisebb az erdő, egyre kisebb a mező, nagyon sok terület fel van parcellázva, vagy éppen termelés folyik rajta, és hát például itt most a nagy nyári hőgutában észleltük azt, hogy például az állatok a természetben nyulak, őzerk, rókák, mindenféle állat kitikkadva, kiszomjazva, kiszáradt patakok mentén próbált túlélni. És hát nyilván az ember a épített környezet mellett a természetre is ugyan nagy felelősség tartozik, megfelelő életteret kell biztosítanunk a természetben élő állatok számára is.
2: Ennek a helyzetnek a kezelése jogszabályok által lehetséges?
3: 98 óta van állatvédelmi törvény, azóta nagyon sok rendeletmódosítás, vagy éppen törvénymódosítás jött létre, 2004-től például bűncselekmény az állatkínzás. Sokan nem is sejtik azt, hogy például egy láncra kitett kutya, aki ott éhezik, vagy éppen idegbeteggé válik, az már egy bűncselekmény áldozata, és sokszor nem tudják a gazdák, vagy nem is hívnám gazdának, hanem állattartóknak. Tehát nem tudják a tartók, hogy a cselekvésük az akár börtönnel is büntethető cselekvés. Például nagyon sokan engedik szaporodni a házi kedvenceiket, vagy éppen kereskednek a szaporulatokkal 2 éve, például az állatok ilyen jellegű szaporítása és bűncselekmény. Nagyon sok olyan tett van, ami egyébként az állatok kizsákmányolására vagy kínzására irányul, és ez mind akár 3 évig terjedő állatkínzás bűncselekvés. Sajnos egyébként az ember cselekedete az, ami legtöbbször az állatok szenvedését létrehozza, akár a házi kedvencekről, gazdasági haszonállatokról, vagy éppen a kereskedelemről is legyen szó, hogy a természetben tartott állatokról, sok-sok esetben kizsákmányolva és rosszul van a környezetben élő állatok mennyisége kezelve. Nyilván az a célunk, hogy mindenki racionálisan gondolkodjon, humánusan gondolkodjon, és próbáljon meg a nála kisebb rendű élőlényeket, amik egyébként az embertől függenek, megfelelő módon tartani, kezelni.
2: A Tőzsde cápák című ikonikus filmben Gordon Gekkónak, a brokernek vannak nagyon-nagyon elmés megjegyzései az életről, és az egyik az így hangzik, hogy ha barátot akarsz, vegyél kutyát. Ennek van igazságtartalma?
3: Abszolút. Abszolút, egy tartott házi kedvenc, egy kutyus például, egy olyan ösztönlény, ami a gazdáját messze menőkig, a végletekig szolgálja. És hát nagyon sokszor egyébként az ember öncélból az állatra nem figyelve próbálja megtartani az állatot. Ugye egy kutya vagy egy macska a gazdájától függ. Önálló életre képtelen, a megóvása mindenféle formában a gazda feladata. Ugye megfelelő tartási hely, megfelelő anyagi fedezet, hogy az egészségét fönntartsuk, illetve megfelelő mennyiségű szabadidő kell az állattartásához. És hát sokszor egyébként, ha bármelyik paraméter nem egyezik a minimális követelményekkel, akkor az állat szenvedésre van ítélve. Például rosszul van tartva, nem kapja meg a megfelelő parazitamentesítést, védőoltást, vagy egész nap benn van zárva a lakásba, és hát a gazda dolgozik, nincs ideje az állattal foglalkozni. És hát legtöbbször mindig kiemeljük azt, hogy az állattartás egy komoly felelősség, és hogyha nem akarjuk a környezetünkben élő állatokat szenvedtetni, az a legjobb, ha nem is kezdünk bele az állattartásba, hiszen annak az állatnak, ami egyébként szenvedne, vagy éppen rosszul van tartva, alapvetően nincs értelme.
2: A fiatalokat mennyire lehet ismeretterjesztéssel, vagy akár iskolai, vagy iskolán kívüli képzéssel abba az irányba terelni, hogy az állatokra vigyázzanak, figyeljenek rá oda, rájuk a mindennapokban?
3: Az Orpheus Állatvédő Egyesület mindig kiemeli, hogy az állatok érezni, szenvedni képes élőlények, a megóvásuk mindig az ember feladata. Vannak különböző oktatás segítő tevékenységeink, például a télen a természetben élő itt telelő szárnyas barátainkat madáretető iskolákba szoktuk népszerűsíteni, hogy hogyan és miként tartsuk fönn a madarak etetésével a természetben, ugye a fagyban, a hóban létrejövő nehézkes időszakokat, vagy éppen, hogy hogyan és miként tartsuk az állatokat, kedvenceink a hobbi állatok. Az Orpheus Állatvédő Egyesületnek nagyon sok olyan pályázata volt már, alkotói pályázat, meseíró pályázat, vagy éppen plakátkészítő pályázat, ami az emberek, a gyerekek részére különböző gondolatmeneteket próbáltak meg beindítani, és hát nyilván, ha valaki egy olyan családból származik, ahol nem figyeltek megfelelőképpen a környezetben élő állatokra, ott is lehet egyébként a család fejlődése, az a gyermekeken keresztül is létre tud jönni, illetve nyilván a szülők feladat az, hogy megfelelő módon kordába tereljék a gyerekeket, illetve erre megfelelő hely az iskola is, és hát különböző olyan jutalmazásokat, vagy éppen tájékoztató programokat szoktunk tartani, ami az állattartást, a környezettudatos állattartást segíti, illetve az Orpheus Állatvédő Egyesületnek vannak plakátjai, képeslapjai, amit akár iskolák, óvodák kérhetnek, és ingyenesen tudják az ilyen alkotói versenyeken, vagy éppen jeles napokon, mint az Állatok Világnapja, kiosztani és a gyerekek számára biztosítani a vizuális élményt.
2: A gyerekekben egyébként van nyitottság erre?
3: Abszolút, alapvetően minden gyermek idézőjelben jónak születik. Nagyon sokszor egyébként vannak különböző mozgalmak, mi is láttuk a TikTokon, hogy van egy mozgalom, ahol például az a feladat, hogy fájdalmat kell okozni embereknek vagy állatoknak. Ezeket a gaz, gyalázatos dolgokat mind föl kell számolni. Nyilvánvalóan nem engedhetjük meg azt, hogy mondjuk egy TikTok oldal arra ösztönözzön valakit, hogy megkínozzon egy állatot, vagy éppen olyan cselekvést hajtson végre, ami embernek vagy állatnak veszélyes. Mi a racionális, boldog pillanatok miatt próbáljuk elősegíteni azt, hogy az állatok tartását, azt egy felelősségteljes és egy jó közeg vegye körül, hiszen az ember felelős azokért az állatokért, amit megszelídített, illetve még egyszer ki kell, hogy emeljem, hogy a kutyák, macskák, házi kedvencek önálló életre képtelnek, a megóvásuk az minden esetben az ember feladata.
1: Az elmúlt percben Serez Zoltánt, az Orpheus Állatvédő Egyesület vezetőjét hallották. Zenélünk, közlekedünk, fél nyolckor friss hírekkel jövünk.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Induljon útnak velünk! Autórádió. Műsor négy keréken Bunkóczi Lászlóval és Szabó Bencével minden szerdán 15 órától a Trend FM-en. A műsor együttműködő partnere az Opel Frontera. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Átalakul a páciens szerzés, az AI pedig már a mindennapi praxis működés része. Készen állsz a változásra? Az idei magánegészségügyi Summit konferencián a legújabb digitális megoldások és a hiteles orvosi kommunikáció mellett a finanszírozásról és a piac jövőjéről is szó lesz. November 6-a Magyar Tudományos Akadémia. Ne maradj le! Részletek és jegyvásárlás a magánegészségügy.com oldalon.
0: Reklámot hallottak. A legfrissebb információk a budapesti közlekedésről.
2: A fővárosban baleset nehezíti a közlekedést Csepelen a második Rákóczi-Ferenc úton kifelé a vízmű lakótelep közelében. Lassú a haladás a Rákóczi úton a Barostértől a Blahalújza térig, a Pesti alsó rakparton a Szent István parktól délre, a Budai alsó rakparton a Margit hídtól a Lánchídig és a Petőfi hídtól a Szabadság hídig, a Hungária körgyűrűn a nagyobb csomópontoknál, valamint a Szél Kálmán tér környékén. A vasúti híd felújítása miatt mától a 11. kerületben a Sárbogárdi utat lezárták a Fehérvári útnál, a Sósfürdő utcától pedig csak a célforgalom hajthat be. A Hamzsabégi úton a Fehérvári útnál és az Erőmű utcánál a forgalom egy sávban váltakozva halad. Lezárják a külső sávot ma reggel 8 órától a 14. kerületben a Fogarasi úton kifelé a Kerepesi út után, mert javítják a burkolatot. Mától a Zugligeti Libegő és a Budavári Sikló karbantartás miatt nem üzemel. Farkas Renáta, BKK Info.
0: Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a Trend FM-en. Minden információ gazdaságról és kultúráról. Reggeli Monitor.
3: Egy perc elmúlt 7:30, a mikrofonok mögött Somodi Evelin és M. Szűcs Péter.
0: Hírek a Trend FM 94.2-n.
3: Orosz drón támadás érte tegnap este Harkivot, amelyben a helyi hatóságok legfrissebb közlése szerint egy ember meghalt, hatan pedig megsebesültek, közölte az ukrán RBC hírportál angol nyelvű kiadása.
4: Ihor Terehov polgármester szerint az orosz erők banderol típusú eszközökkel hajtottak végre kettős csapást a város ipari kerületében. A támadásban egy közigazgatási épület és több autó kigyulladt, valamint mintegy 10 lakóépület rongálódott meg. Olesz Szinyehubov, a Harkivi területi katonai közigazgatás vezetője szintén megerősítette a támadás tényét, a helyszínen kutató-mentő művelet indult.
3: Tovább nőtt a banki csalások száma idehaza, erről az M4.hu írt. A jegybank adatai szerint az év második negyedévében mintegy 52 000 sikeres bankkártyás visszaélés történt 1,7 milliárd forintos kárértékben.
4: Az átutalásos csalásokkal okozott kár 28%-kal 5,4 milliárd forintra emelkedett, elsősorban a vállalati számlák elleni visszaélések megugrása miatt. A biztosdöntés.hu és az Erste kibervédelmi szakértői szerint a leggyakoribb módszerek között továbbra is a banki vagy más hivatalos személy nevében elkövetett csalások, a hamis befektetési ajánlatok, az online piacteres és SMS-es adathalászat szerepelnek. Új módszerként terjed az NFC-s csalás is, amelynél egy rosszindulatú alkalmazás segítségével továbbíthatják a telefonhoz érintett bankkártya adatait a csalóknak.
3: Átlagosan 70-72 éves koráig dolgozik egy nyugdíjas idehaza, leginkább azért, mert másképp nem tud megélni.
4: GDP arányosan jóval kevesebbet költ Magyarország nyugdíjakra, mint az uniós országok döntő többsége. Farkas Andrást, a Nyugdíjguru News alapítóját hallják.
5: szörnyű helyen, a 25-ek vagyunk nagyjából, tehát a 27 tagállamból a legutolsó helyek valamelyikén osztozunk, most már rendre. Ennek az az oka, hogy a nyugdíjakra fordított összeg, ha bár mi arról vagyunk mindig tájékoztatva, hogy milyen rettenetesen sokba kerül a költségvetésnek, a magyar GDP 7,5%-a körüli összeget költünk a nyugdíjakra, míg a Európai Unió átlaga meg 10,9%. Majdnem 3%-kal kevesebbet fordítunk a nyugdíjakra, mint egy európai átlag. Ebből persze az következik, hogy a nyugdíjak értéke is a nyugdíjasok számára az relatíve nagyon kicsi, és ezért a magyar nyugdíjasok a többi országhoz viszonyítva nagyon szegények.
0: Tőzsdehírek.
3: A Budapesti Érték Tőzsdeindex a BUX 1%-os pluszban 140.050 ponton zárt. A részvénypiac forgalma közelítette a 60 milliárd forintot pénteken, a vezető részvények pedig vegyesen mozogtak.
4: Az OTP 7%-kal emelkedett 40.250 forintra, a MOL 0,5%-kal nőtt 4.852 forintra. Gyengült a Richter 1,4%-kal 12.230 forintig, a Magyar Telekom pedig 1,6%-os mínuszban 2.520 forinton zárt.
3: Európában összességében jó volt a hangulat.
4: A londoni FTSE 0,3, a frankfurti DAX 1,2% plusszal zárt, de a párizsi Cacaron is emelkedett 0,8%-kal. Milánó 0,5%-os, Madrid 0,4%-os emelkedéssel fejezte be.
3: A tengeren túlon is jó volt a hangulat.
4: 0,5%-kal nőtt a Dow Jones, 0,7%-kal az S&P 500 és 1,2%-kal a Nasdaq.
3: Ázsiában is összességében jó a hangulat, Japán 2,3%-kal tudott erősödni eddig. Hongkong gyengelkedik ugyan, de csak egy pár ponttal, 1%-os mínuszban. Shanghai ünnep miatt zárva, az indiai tőzsde az pluszban nyitott, de most elindult lefelé, és már csak 0,3%-os plusz mutat. A dél-koreai index az ugyancsak ma kihagyta a napot, Szingapúr pedig egy pár pontos pluszban áll. A forint az gyengüléssel kezdett reggel, 1 euróért 368 forint 90 fillért kérnek a bankközi devizapiacon, 1 dollárért 329 forint 70 fillért kell adni, 1 svájci frankért 397 forint 20 fillért kérnek. Az olajárak azok lejjebb jöttek, most megint az észak-amerikai könnyűolaj a VT 1,3%-kal lett olcsóbb, 89 dollár 90 centre jegyzik, a Brent 0,8%-kal 101 dollár 50 centre esett vissza. Nagyon picit emelkedik az arany árfolyama, egy unciáért 4166 dollárt kérnek, a palladium ára nem változott, a platina 0,5%-kal drágul, csak úgy, mint az ezüst, a réz 0,4%-os pluszban. A mezőgazdasági termelői árak is emelkednek, mármint az árak, az búza 0,8%-kal, a többiek csak egy pár centtel, egyedül a kukorica az, ami 1-2 dollárral olcsóbb lett. Leállította a keresést az amerikai parti őrség annak a betegszállító repülőgépnek az utasai után, amely Massachusetts partjain ázolhat az Atlanti-óceánba.
4: A Bermudáról Bostonba tartó gép fedélzetén 6-an utaztak, 4 kanadai és 2 bermudai állampolgár, akiket a betegszállítót üzemeltető vállalat már halottnak nyilvánított. A repülőgép mindegy 1 órával a felszállás után vészhelyzetet jelentett, majd megszakadt vele a kapcsolat, később pedig roncsdarabokat találtak az óceánban. A baleset pontos oka egyelőre nem ismert, a vizsgálat és a roncsok kiemelése folytatódik.
0: Időjárás jelentés.
4: Derült vagy fátyol felhős, napos, száraz idő várható, és a délutáni órákban egyre több felé csökken a fátyol felhőzet. A légmozgás gyenge vagy mérsékelt marad, a legmagasabb nappali hőmérséklet döntően 22 és 26 fok között alakul.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a reggeli monitor.
3: Zenével megyünk tovább, 7 óra 37 perckor. Januártól ugye 120 ezer forintos lesz a nyugdíj minimum. Hát ez a minimum, de hogy mi a helyzet a többi nyugdíjjal, az nem sokára kiderül.

0: reggeli monitor.
1: 7 óra 41 perc, a 120 ezer forintos nyugdíjminimum mellett sávos nyugdíjemelést is tervez a kormányzat. Január 1-től a rokkantsági ellátás és az árvaellátás összege is magasabb lesz. Az általunk megkérdezett nyugdíj szakértő azt mondja, még ezekkel az emelésekkel is rendre az uniós országok között az utolsó helyek egyikén végzünk, ha a GDP arányos nyugdíjráfordítás összegét vizsgáljuk. Farkas András, a Nyugdíjguru News alapítóját, Németh László kérdezte a részletekről.
2: Milyen részletek derültek ki a közeli jövőben várható nyugdíjemelésről?
3: A közeli jövő az azt jelenti, hogy 2027. január 1, attól fogva emelkedik a teljes öregségi nyugdíj minimum a 120 ezer forintra, tehát 120 ezer forintnál kisebb nyugdíjat nem lehet kifizetni senkinek, aki legalább 20 év szolgálati időt szerzett. Hasonlóképpen 120 ezer forintra emelkedik azoknak a rokkantsági ellátása, akik betöltötték a 65. életévüket, és valami okból nem igényelték az öregségi nyugdíjukat. Tehát ez azt jelenti, hogy körülbelül 127 ezer öregségi nyugdíjas és néhány ezernyi rokkantsági ellátott, aki már 65 évesnél idősebb, az ő nyugdíjuk akár rendkívül jelentősen is nőhet, hiszen például, ha most valakinek 60 ezer forint az öregségi nyugdíja, az meg fog duplázódni. Ha 40 ezer forint az öregségi nyugdíja, az meg fog háromszorozódni. Persze ez nagyon kevés embert érint, a teljes nyugdíjas társadalomnak a kb. 6%-a érintett közvetlenül ebben a 120 ezer forintos minimál nyugdíjban, és egy további körülbelül 100-120 ezer embert érint az, hogy a érdekes mennyi 120 van, a 120 ezer és a 146 ezer forint közötti sávban plusz pótlólagos emelést is kapnak az érintettek. Ennek az az oka, hogy akinek ha ez a 120 ezer forintra történő minimál nyugdíj emelés, ez a fölötte közvetlenül lévő nyugdíj sávokban egy nagyon erős feszítő torló hatást fejt ki, és ezt akarják enyhíteni ezekkel a plusz emelésekkel. Számomra rendkívül szűk sávokat határoztak meg, ugye azt a bejelentés szerint a 108 és 125 ezer forint közötti sávban, tehát akik ennyi nyugdíjat kapnak, ott 12 ezer forint lesz az emelés, és akkor így a gyakorlatilag 120 és 137 ezer forint közötti nyugdíjat fognak ezek az érintettek kapni januártól. Aztán a 125 és 130 ezer forint közötti sávban látszik, hogy nagyon szűk, ez csak 5 ezer forintos nyugdíjsáv, ott plusz 10 ezer forintot kapnak, és a 130-135 ezer forint között plusz 8 ezer forintot, a 135 és 140 ezer forint között plusz 6 ezer forintot, és a 140 ezer forint fölött mindenki legalább 146 ezer forintos nyugdíjat fog kapni januártól. A rendes nyugdíjemelés után értendőek ezek a plusz emelések. A rendes nyugdíjemelés mértékére még nem hangzott el bejelentés, de valószínűleg 3,1-3,6% között alakulhat, attól függően, hogy mi fog majd bekerülni a 2027-es költségvetés inflációs előrejelző számába, mert ettől függ a jövő évi nyugdíjemelésnek a normál mértéke.
2: Hogyha átlagos mutatókat nézünk, akkor Magyarország, a magyar nyugdíjak mondjuk vásárlóérték szempontjából hol helyezkednek el Európában?
3: Szörnyű helyen, a 25-ek vagyunk nagyjából, tehát a 27 tagállamból a legutolsó helyek valamelyikén osztozunk, most már rendre. Ennek az az oka, hogy a nyugdíjakra fordított összeg, ha bár mi arról vagyunk mindig tájékoztatva, hogy milyen rettenetesen sokba kerül a költségvetésnek, ez nagyon relatív megítélés kérdése, ugyanis mi csak a magyar GDP 7,5%-a körüli összeget költünk a nyugdíjakra, míg a Európai Unió átlaga meg 10,9%. Tehát majdnem 3%-kal kevesebbet fordítunk a nyugdíjakra, mint egy európai átlag. Ebből persze az következik, hogy a nyugdíjak értéke is a nyugdíjasok számára az relatíve nagyon kicsi, és ezért a magyar nyugdíjasok relatíve a többi országhoz viszonyítva nagyon szegények. Amit most bejelentett a kormány, mint új intézkedést, ez a legalsó sávnak, tehát a legszegényebb nyugdíjasoknak, a legelesettebb rétegeknek jelent egy komoly segítséget. Végre újra megjelent egyfajta szolidaritási vezérlő elv a nyugdíjrendszerben is, és ez érinti körülbelül a nyugdíjasoknak ugye a 6,4%-át, ez a 120 ezeres emelés, ami persze azt jelenti, hogy a nyugdíjasok fennmaradó több mint 90%-a az ebből semmit nem fog érzékelni, ők még mindig csak ezt a infláció szerinti emelést fogják kapni, és erősen összeszorított kezekkel várják, hogy akkor most lesz pótlólagos nyugdíjemelés az ő részükre is, jön-e majd a nyugdíjas szépkártya, amit megígértek, de egyelőre még nincs semmilyen bejelentés ezzel kapcsolatban, és várható-e, hogy a 13. és a 14. havi nyugdíj, illetőleg a 14. havi nyugdíj esedékes kétheti részlete, az rendben megérkezik-e majd 2027. februárjában. Tehát még sok mindenre várnak a nyugdíjasok, ez indulásként a legszegényebb nyugdíjasoknak egy nagyon jó hír, és gyakorlatilag két évtizede esedékes intézkedésnek a meghozataláról van most szó. Emellett 120 ezeres emelés, meg az afölötti nagyon szűk sávnak a sávos, pótlólagos emelése mellett az árvaellátás is emelik egy picivel. Magyarországon 50 ezer árva van, és az árvaellátás minimális összege 50 ezer forint. Ez fölmegy 60 ezer forintra. Én azt javasoltam, hogy ez is 120 ezer forintra menjen föl legalább, de egyébként lesöpörték az asztalról, nyilván pénzügyi okai lehetnek. És emellett van még egy fontos dolog, hogy a megváltozott munkaképességű személyek ellátásait is automatikusan emelik januártól plusz 10%-kal. Ugye ez a rokkantsági ellátás meg a rehabilitációs ellátásra vonatkozik, és említettem, hogy a rokkantsági ellátottak közül a 65 évesnél idősebbek, azokra a 120 ezeres minimál nyugdíj fog vonatkozni.
2: Hosszú távon fenntartható ez a típusú nyugdíjrendszer?
3: 2037 lesz az az év, amikor nagyon nagy recsegés, ropogás várható a finanszírozásban, mert onnantól indul el a Ratko unokák nagyon nagy létszámú évjáratainak tömegei nyugdíjba. Nagyon rövid időn belül a mostani 2 millió 14 ezer öregségi nyugdíjasból lesz 2 millió 470 ezer öregségi nyugdíjasunk nagyjából, és ez a plusz 25%-os terhelés az nagyon nagy feszítő erőt képez majd Magyarországon. De ha számításba vesszük azt, hogy mi csak 7,5%-át költjük a GDP-nek a nyugdíjasokra, még ha ezt a feszítést is beleszámoljuk, még akkor is az Európai Uniós átlag alatti támogatásból megvalósítható a nyugdíjköltségvetés. Tehát én nem érzem úgy, hogy a fenntarthatatlanságról ilyen középtávon beszélnünk kell. Arról mindenképpen beszélni kell, hogy milyen új paradigma alapján, milyen új alapelvek alapján lehet újra szervezni a nyugdíjat, hiszen nem csak Magyarországon, hanem Európa szerte, sőt a fejlett világban mindenhol a társadalom előregedése az nagyon gyorsan megy előre, ami azt jelenti, hogy egyre több az idős ember, akik egyre hosszabb ideig élnek, tehát számítanak a nyugdíjra, miközben egyre kevesebb a gyerek, meg a fiatal, akik ki tudják termelni, ha járulékfizetésből finanszírozzák ezeket a nyugdíjakat. Ehelyett kell megvizsgálni azokat az új típusú megoldásokat, amik függetleníthetik a demográfiai folyamatoktól a nyugdíjrendszer finanszírozását. Mindenek előtt az állampolgári alapnyugdíj lehet egy ilyen köztes megoldás, és mellette egy erős foglalkoztatói nyugdíjpillér felállítása. Nagyjából egy évtizedünk van arra, hogy ezeket előkészítsük.
2: Ez lett volna a következő kérdés, hogy ebben a helyzetben mit tudnak tenni a nyugdíjasok, dolgoznak?
3: A nyugdíjasok egyrészt, aki tud, az dolgozik, de hát itt is nagyon megoszlik a lehetőség. Ugye egy nagyobb városban van munkalehetőség idősebb emberek számára is, de egy kisebb településeken gyakorlatilag a háztáiba való munka mellett nem nagyon van olyan munka, amit elláthatnak a nyugdíjasok, tehát ez egy korlátozott hozzáférés. Természetesen így is nagyon sok nyugdíjas dolgozik, nagyjából úgy 70 éves, 72 éves korúkig a nyugdíjasok, az ilyenkorú nyugdíjasok 10-15%-a az dolgozik. Nagyon könnyű is dolgozni a nyugdíj mellett, meg nagyon előnyös, mert a nyugdíj mellett szerezett kereseteket nem terheli a társadalombiztosítási járulék, tehát azonos keresetre mindjárt 18,5%-kal magasabb a nettó keresete egy nyugdíjasnak, és a munkáltatók meg a vállalkozások is örülhetnek, mert nekik meg nem kell a nyugdíjas dolgozó után fizetni a 13%-os szocholt. Tehát a nyugdíjas kizárólag az SZIA terheli, az SZIA is csak akkor, hogyha nem mentesült alóla, mint például a 4 gyermekes hölgyek, meg a 3 gyermekes hölgyek, meg hamarosan majd már minden hölgy, akinek van gyereke.
1: Farkas Andrást, a Nyugdíjguru News alapítóját hallották az elmúlt percekben. Zenével megyünk tovább, egy kis érdekesség, majd közlekedési információk, 8 kopris hírek a reggeli monitorban.

0: Reggeli Monitor.
1: Humanoid robottal és robotkutyával bővült a Szegedi Tudományegyetem mérnöki karának eszköztára. A most beszerzett Unitree G1 humanoid robot és a Unitree Go 2 robotkutya a gyakorlati oktatásban segíti majd a hallgatókat. Az új eszközök a mesterséges intelligencia legújabb alkalmazásai, köztük az autonóm navigáció, a kinetikai szabályozás és a gépilátás részleteinek megismerésében nyújtanak segítséget. A robotkutya fejlett szenzoraival és mozgékonyságával nehéz terepen végzett adatgyűjtésre, ipari innovációk tesztelésére és autonóm navigációs kutatásokra is használható. A humanoid robot az ember-gép együttműködés, a komplex mozgáskoordináció és a bioinspirált robotika kutatását tudja támogatni. A robotikai eszközök a teljes egyetem oktatói és kutatói közössége számára elérhetők lesznek, és az informatikai, fizikai és orvostechnológiai együttműködéseket is erősíthetik.
0: Ez a Reggeli Monitor!

0: FM műsorajánló következik. Mi újság a kötvénypiacon? Árfolyammozgató adatok, hírek, érdekességek. Gránit alapkezelő. Az érték nem magától terem. Lélektér Víg Vandával. Ébresztő kérdések, építő válaszok, igaz, tanulságos történetek. Egy műsor a testi-lelki egészségért. Lélektér, hogy jól legyél. Beszélgetések az élet nagy kérdéseiről minden kedden 12 órától Víg Vanda mediátorral és vendégeivel a Trend FM-en. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Mi az, amit biztosan nem szeretne a céges autója mellé? Egy újabb munkakört. Defekt, szerviz, papírmunka, baleset, gumicsere. Történjen bármi, ránk számíthat. Szakértő csapatunk segít a megfelelő autók kiválasztásában, egyetlen céges autótól akár egy teljes flotta kialakításáig, hiszen a teljes körű flotta kezelés számunkra alap. Fix havidíj, kiszámítható költségek, kevesebb teendő. Arval. További információkért keresse fel weboldalunkat a www.arval.hu címen, vagy írjon nekünk közvetlenül az info@arval.hu e-mail címen. Arval. For many journeys in life.
2: Felejtsd el a telefonálgatást. A megoldás ott van a kezedben.
3: Hívj magadnak City Taxit applikációval.
2: Letöltöd, egy gombnyomással megrendeled, és már látod is az útvonalát, ahogy jön érted a City Taxi. Hidd el, könnyebb, mint az egyszer egy.
3: Rendelj te is City Taxit egyetlen gombnyomással okostelefonodról, bárhol, bármikor. Töltsd le a City Taxi Budapest appot a számtalan előnyért.
2: Könnyebb, mint az egyszer egy. Mobil appal könnyebb megy.
3: www.citytaxi.hu.
4: Az eleganciának nem kell hangosnak lennie. Érezhető a tiszta vonalakban, a csendben és a térben, amely körülveszi. Az új Lexus ES magával ragadó kényelme és kifinomult vezetési élménye segít, hogy ön magabiztos nyugalommal élje meg a következő pillanatot. Cégeknek most havi nettó 165.000 forinttól fix 2,9%-os ügyleti kamattal. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletekért látogasson el márkakereskedéseinkbe, vagy a lexus.hu oldalra.
0: Reklámot hallottak. A legfrissebb információk a budapesti közlekedésről.
5: A fővárosban lassú a haladás a Rákóczi úton befelé a Barostértől, a Pesti alsórakparton a Szent István parktól délre, valamint a Szélkámán tér környékén. Lassú a haladás a Rákóczi úton a Barostértől a Blahalújza térig, a Budai alsórakparton a Margit hídtól a Lánchídig és a Petőfi hídtól a Szabadság hídig, valamint a Szélkámán tér környékén. Lezárják a külső sávot ma reggel 8 órától a 14. kerületben a Fogarasi úton kifelé a Kerepesi út után, mert javítják a burkolatot. Tart a csatorna felújítása a 6. kerületben a Városligeti fasorban, a Bajza utcánál továbbra is csak a szerviz úton tudnak közlekedni, illetve a Bajza utcát lezárták a Városligeti fasor után. Lezárták a külső sávot a 14. kerületben a Stefánia úton, a Hungária körút felé az Ifjúság útja után, mert csatornát javítanak. Lezárták a félútpályát a 13. kerületben az Esztergomi úton az Árpád híd alatt gázvezeték javítása miatt. A váltakozó irányú áthaladást jelző lámpa szabályozza. Farkas Renáta, BKK Info.
0: Ha közlekedési dugót vagy balesetet lát, küldjön SMS-t vagy Viber üzenetet a 0670-2942-942-es telefonszámra. Köszönjük! Jó utat! Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a Trend FM-en. Minden információ gazdaságról és kultúráról. Reggeli Monitor.
6: Egy perc elmúlt 8 óra, a mikrofonok mögött Somodi Evelin és M. Szűcs Péter.
0: Hírek a Trend FM 94.2-n.
6: Újra választották Lettország miniszterelnökét. Andris Kulbergs vezette egyesített lista 41 mandátumot szerzett a 100 fős parlamentben.
7: A második helyen a jobboldali Lettország az első párt végzett 17, a harmadikon pedig a szuverén hatalom 15 mandátummal. Kulbergs jelezte, hogy eddigi koalíciós partnereivel kezdi meg a kormányalakítási tárgyalásokat. Velük együtt 58 képviselői helyre számíthat, és kizárta az együttműködést a két populista párttal. A választási részvétel rekordalacsony volt Lettországban, mindössze 51,8%.
6: Ukrajna nem hajolhat meg Oroszország előtt, jelentette ki Volodymyr Zelenszkij, miután egyes ukrán parlamenti képviselők a harcok leállítottak.

0: indítását és a Moszkvával folytatott tárgyalásokat sürgették.
1: Az ukrán elnök szerint az engedmények Ukrajna megtörését jelentenék, és a politikusoknak nem szabad feladniuk az ország nemzeti érdekeit. Zelenszkij elsősorban Olekszij Honcsarenko ellenzéki képviselő felvetésére reagált, aki szerint lépésről lépésre kellene megállapodásokat kötni Oroszországgal, akár az ukrán NATO semlegességről és a frontvonalak befagyasztásáról is. Honcsarenko pártja ugyanakkor hangsúlyozta, hogy a béke nem jelentheti az ukrán államiság és identitás feladását.
0: Jelentős területi különbségek vannak a magyarok életkínálásaiban. A Központi Statisztikai Hivatal interaktív térképének friss adatai szerint összegezte mindezt az énpénzem.hu.
1: A nők születéskor várható élettartama Vas megyében a legmagasabb, megközelíti a 81 évet, míg a férfiaknál Budapesten, Pest és Győr-Moson-Sopron vármegyében valamivel 75 év feletti a legjobb érték. A férfiaknál Borsod-Abaúj-Zemplén megye áll az utolsó helyen 71,2 évvel. A halálozási arány Békés megyében volt a legmagasabb 2025-ben, még Pest megyében a legalacsonyabb. A megyék közül Zala rendelkezik a legidősebb korösszetétellel. 2025-ben 2000 lakosra 255 idősebb, azaz 65 feletti lakos jutott.
2: Tőzsde hírek.
0: A Budapest Értéktőzsde Indexe a BUX 1%-os pluszban 140.050 ponton zárt pénteken. A forgalom közelítette a 60 milliárd forintot, a vezető részvények pedig vegyesen teljesítettek.
1: Az OTP 0,7%-os pluszban 40.250 forinton zárt, erősödött még a MOL 0,5%-kal 4.852 forintra, a Richter 1,4%-kal gyengült 12.230 forintig, a Magyar Telekom pedig 1,6%-os mínuszban 2.520 forinton zárt.
0: Európában összességében jó volt a hangulat.
1: A londoni FTSE 0,3%-a, a frankfurti DAX Index 1,2% plusszal zárt, míg a párizsi CAC-áron 0,8%-kal erősödött, Milánóban 0,5%-os, Madridban 0,4%-os emelkedés volt.
0: A tengeren túlon is jó volt a hangulat a hét utolsó munkanapján.
1: 0,5%-kal nőtt a Dow Jones, 0,7%-kal az S&P 500 és 1,2%-kal a Nasdaq.
0: Ázsiában a japán tőzsde 2,3%-os pluszban nem sokkal zárás előtt, Hongkong pár pontos mínuszban, Shanghai ma zárva volt, az indiai tőzsde az 0,3%-os plusz mutat, Dél-Korea is zárva volt, Szingapur pedig 0,2%-kal ment feljebb. A forint nem nagyon mozog, reggel gyengüléssel kezdett, most 368 forint 70 fillért kérnek egy euróért a bankközi devizapiacon. Egy dollárért 329 forint 30 fillért kérnek, egy svájci frankért 396 forint 70 fillért kell adni. Az olajárak azok lejjebb jöttek, 1,3%-os mínuszban az észak-amerikai könnyűolaja véti jegyzésára 89 dollár 90 centen jegyzik, a Brent az 0,7%-os mínuszban 101 dollár 60 centen. Az aranyárfolyama nem nagyon mozog, egy pár centet jött lejjebb, 4159 dollárt ér egy uncia arany. A palládium is csak 1-2 dollárral lett olcsóbb, a platina az 0,5%-kal drágult, az ezüst 1,3-del, a rész pedig 0,3%-kal. A mezőgazdasági termelőjárak többsége is emelkedett, igaz nem túlzó mértékben, leginkább a búza az, ami drágult 0,9%-kal, a kukorica pedig pár centtel olcsóbb lett. Idei legmagasabb havi értékesítését érte el szeptemberben a kínai BYD.
1: Több mint 463 ezer új energiájú járművet adott el, 17%-kal többet, mint egy évvel korábban. A harmadik negyedévben 19% körüli növekedést mértek, ugyanakkor az év első 9 hónapjában még majdnem 4%-kal csökkentek az eladások éves összevetésben. Az export viszont dinamikusan bővült, szeptemberben több mint 2,5-szer annyi járművet értékesített külföldön a BYD, mint egy évvel korábban. A kínai gyártó jövőre már mintegy 2,5 millió jármű külföldi értékesítésével számol.
0: Egy új hidrogénmotoros hibriden dolgozik a világ legnagyobb járműgyártója.
1: A Toyota új szabadalma révén egy rendkívül tiszta energiát használó környezetbarát járműcsalád jöhet létre a jövőben. A projekt egyelőre még a kísérleti szakaszban van. A Concord privátbanki vezetőjét Nagy Bertalant kérdeztük.
3: Egy belségésű motor és egy villanymotornak a párosítása lenne, talán leginkább a hatótávnövelős villanyautókhoz lehet ezt hasonlítani. Közben az a nagy szerencsénk, hogy maga a hidrogénhajtás az nem bocsát ki káros anyagot. Gyakorlatilag, hogyha a városban úgymond töfögve történik, akkor sem rontjuk a levegőt, viszonylag kicsi az energiaveszteség, és ezt egyből be tudja táplálni az akkumulátorokba, amely amúgy a meghajtást adja az elektromos motornak. Természetesen ez nem azt jelenti, hogy holnaptól ezeket már nagy mennyiségben fogja gyártani a Toyota. Ez azért szerintem egy nagyon előre mutató, és a jövőben egy nagyon jó minőségű, hatékony elektromos autózás hozhat össze majd.
0: Flávio Bolsonaro és a hivatalban lévő Luis Inácio Lula da Silva jutott a brazil elnökválasztás második fordulójába.
1: A csak nem teljes feldolgozottság alapján Bolsonaro a szavazatok mintegy 47, Lula pedig 45%-át szerezte meg, így egyikük sem érte el az első fordulós győzelemhez szükséges abszolút többséget. Bolsonaro eredménye meglepetést okozott, miután a választás előtti felmérések még Lula mintegy 3% pontos előnyét jelezték. A kampány meghatározó témái között a megélhetési költségek, a közbiztonság és a korrupció szerepeltek.
0: Nem különösebben enyhült a tejpiac helyzete évelejéhez képest, amikor rendkívül alacsony áron vásároltak fel a nyers tejet a piaci túlkínálat miatt, mondta megkérdezett agrárszakértő.
1: Most valamivel többet, 120-140 forintot adnak érte literenként, de ez messze van a tavaly évvégi 200 forintos ártól. Simon Attila arról számolt be, hogy a gazdák az állomány ritkításával válaszoltak a kihívásra, de azt sem lehet a végletekig alkalmazni.
4: Egyik lehetőség az volt, hogy amelyik nem tej, nem volt elegendő tejet, azt elvitték vágóra, tehát leadták vágásra. A másik része csökkentett a napi takarmányt, így aztán a válaszul a tejnek kevesebb tejet adtak, így csökkent kb. 10-20%-kal, és van, aki pedig a tejlő állományt húsmárákra fedeztette be, és jó húsformájú genetikát kiválasztva tudtak jó formás viszőket tejnek ellenni, illetve borjakat, és ez valamelyest pótolta a húsmagák iránti keresleti áremelkedést.
2: Időjárás jelentés.
1: Derült vagy fátyol felhős, napos, száraz idő várható. A délutáni órákban egyre több felé csökken a fátyol felhőzet. A légmozgás gyenge vagy mérsékelt marad. A legmagasabb nappali hőmérséklet döntően 22 és 26 fok között alakul.
2: Sporthírek a 94.2.
0: Folytatódott a Nemzetek Ligája küzdelem sorozata a negyedik fordulóval. A tegnapi eredmények Hollandia-Szerbia 2-1, Görögország-Németország 0-0, Portugália-Norvégia 2-1, Wales-Dánia 0-1, Írország-Izrael 1-1, Koszovó-Ausztria 1-1, Málta-Andorra 1-0, és Azerbajdzsán-Litvánia 1-0. Ugye a miénk ma este Ukrajnában lépnek majd pályára. A Diózsér hazai pályán 74-57-re legyőzte a Szekszárdot a női kosárlabda NB1 rangadóján. Az MTK pedig saját közönség előtt 41-19-re legyőzte a hozzá hasonlóan újonc Eger együttesét a női kézilabda tegnapi mérkőzésén. A Hidrófehérvár Rávé 19 úgy kapott ki hosszabbítás után 3-2-re a HC Pusztertáv Völfe otthonában az osztrák jégkorongliga tegnapi játéknapján, hogy a 60. perc elején még 2 gólos előnyben volt.
2: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a reggeli monitor.
0: Sok-sok évvel ezelőtt a Toyota hozta ki az első hibrid hajtást, és most pedig egy egészen új irányban mozognak, hibrid ez is, de hidrogén alapú.

0: Jó reggelt! Ez a Reggeli Monitor.
1: 4:09 iparági hírek szerint tovább kívánja tökéletesíteni hibrid hajtás látványt a Toyota. A világ legnagyobb rányomű gyártója mindig is az élen járt az újdonságok bevezetésében. Legyen szó akár vállalatvezetési módszerekről, vagy éppen új modellek piacra dobásáról. Most a hidrogénnel kísérleteznek, a Concord privátbanki vezetőjét Nagy Bertalant Németh László kérdezte.
2: Egy új szabadalmi bejelentés alapján a Toyota egy hidrogénmotoros hibriden dolgozik. Miben változtathatja meg ez az autóipart a következő években?
3: Ez alapvetően azért egy nagyon jövőbe mutató technológia és párosítás lenne együtt. Azt tudjuk, hogy a Toyotától ez nem áll messze, hiszen maga az egész hibrid hajtáslánc is, és amúgy azért az elmúlt 20-30 év is azt jellemezte a Toyotát, hogy kifejezetten a jövőben mutató technológiákat mutatott be. Ezzel próbálkozott akkor is, amikor a Hondával közösen elkezdték fejleszteni a hidrogén meghajtású autókat, amelytől azért, valljuk meg őszintén, egy kicsit többet vártunk, nagyobb sikert, de azáltal, hogy maguk a töltőkutak nem tudtak rendesen elterjedni, és ezáltal macerás volt, nehézkes volt a újratöltésük, ezért gyakorlatilag nem sikerült azt a sikert elérnie a Toyotának ezzel a hajtáslánccal, amit szeretett volna. Azonban az nem vitatható, hogy a hibrid hajtáslánc az egyértelműen hozzáköthető, és ebben kifejezetten az élen járnak. Valószínűleg ezért is döntöttek úgy, hogy ezt a kettőt most párosítanák. Ha úgy nézzük, akkor ez gyakorlatilag ez a fajta felépítés egy belségésű motor és egy villanymotornak a párosítása lenne. Talán leginkább a hatótávnövelős villanyautókhoz lehet ezt hasonlítani. Tehát gyakorlatilag még az autón belül termelünk áramot ezzel a hidrogénhajtású motorral. Közben az a nagy szerencsénk, hogy maga a hidrogénhajtás az nem bocsát ki káros anyagot. Gyakorlatilag, hogyha a városban úgymond pöfögve történik, akkor sem rontjuk a levegőt. És közben egy nagyon hatékony hajtásról beszélünk, hiszen ez a hajtáslánc megegyezik hatékonysági fokba a benzinmotorokéhoz, tehát viszonylag kicsi az energiaveszteség, és ezt egyből be tudja táplálni az akkumulátorokba, amely amúgy a meghajtást adja az elektromos motornak. Nagyjából így lehetne összefoglalni ezt hétköznapi nyelven. Természetesen ez nem azt jelenti, hogy holnaptól ezeket már nagy mennyiségben fogja gyártani a Toyota, de látszik, hogy nem engedte azért teljesen el magát a hidrogénhajtást. Ez azért szerintem egy nagyon előre mutató, és a jövőben egy nagyon jó minőségű, nagyon hatékony elektromos autózást hozhat össze majd.
2: Elképzelhető, hogy akkor a jövőben találkozhatunk ilyen autókkal, hiszen hogyha jól olvastam, akkor Japánban azért elég népszerű ez a technológia, vagy akár Ausztráliában, illetve a Távol-Keleten.
3: Szerintem Japán tipikusan az lehet, ahol ennek van létjogosultsága. Amúgy Amerika is érdekes kérdés lesz. Jelenleg Amerikában azért buktak meg ezek a Honda és Toyota gyártmányú hibrid autók, mert túl nagy távot kellett volna megtenni ahhoz, hogy tudjuk őket tölteni. Hogyha ez párosul még azzal, hogy amúgy magát az elektromotor, ami a kapacitás, az akukapacitás révén nagyjából valószínűleg egy ilyen 150-180 kilométeres hatótávval fog rendelkezni, tehát a hétköznapi kisebb ingázásokhoz ugyanúgy kvázi, mint egy elektromos tudnánk ezeket majd használni, de a hidrogén révén egy hatótávnövelést el tudunk érni, tehát egy extended range-ről beszélhetünk ezeknél az autóknál. Ez a páros már megoldhatja azt, hogyha ritkábban is akár 50 kilométerenként találunk csak hidrogéntöltő állomást, akkor is ez használhatóvá válna. Ez azt gondolom, hogy az elterjedésben nagyon nagy részt tudna segíteni, és az eddigi beruházások, a töltőhálózat kialakítása is gyorsabban és könnyebben tudna majd megtérülni.
2: Maga a hidrogén alapú technológia az biztonságos? Itt alapvetően arra gondolok, hogy ha ezt valaki házilag elkezdi bütykölni, hát azért elég komoly robbanást tud összehozni.
3: Azt gondolom, hogy ma már semmilyen autót nem tanácsos otthon bütykölni, mint ahogy mondjuk a régen az LPG autókat sem volt érdemes bütykölni. Valószínűleg ezt sem lesz lehetőségünk otthon bütykölni, de a balesetre, ha gondolsz, mondjuk, hogy egy nagyobb bütykölésnél ez robbanás veszélyese, akkor azt tudom mondani, hogy az eddigi tesztek alapján teljesen biztonságos volt a rendszer, tehát nem hallottunk ilyenekről, hogy esetleg nagyobb lenne a sérülés veszély, mint mondjuk egy másik hétköznapi autónál.
2: Ez azt jelenti, hogy akkor szépen belátható időn belül ténylegesen visszaszorulnak a fosszilis energiahordozók a közlekedésben?
3: A belátható idő, azért én azt gondolom, hogy 15-20 éves időtáv majd, akkor is még csak arról beszélgetünk, hogy át tudja részben venni. itt azért az, hogy teljesen kivezetésre kerüljön, vagy ez dominánssá válhasson, az még szerintem nagyon sok idő, de ahogy a villanyautózásnál is azt gondoltuk, hogy kell neki egy 15-20 év, és azért a első, akár Tesla modellek, vagy i3-as BMW-k után láthatjuk, hogy 15 évvel később már ennyire elterjedt ez a technológia. Itt is azt gondolom, hogy maga az ötlet jó, nem véletlenül dolgozik rajta a Toyota. Ráadásul, hogyha azt nézzük, hogy a világ legnagyobb autógyártójáról beszélünk, a Toyotáról, plusz még hozzárakjuk mondjuk a Hondát, és akiknek még esetleg beszállít, hiszen nem szabad elfelejteni, hogy azért ezek a nagy autógyártók sokszor kooperálnak. Innentől kezdve nagyon könnyen elképzelhető, hogy ezt a technológiát akár egy BMW is simán a polcról, a Toyota polcáról fogja levenni, és azt mondja, hogy akkor gyártsál nekem is évi 1-2 millió ilyen autót. Simán lehet az, hogy ennek az elterjedése 15 év múlva visszatekintve a Toyota nevéhez fog tűzödni.
2: Ez akkor azt jelenti, hogy akár érdemes lehet Toyota részvényeket is jegyezni?
3: Nehéz megmondani, hiszen jelenleg maga az autóipar van egy elég nagy nyomás alatt. Ha megnézzük, akkor az európai gyártók szenvednek, Kínában túlkínálatos a piac, Európában is a gyárak kapacitását folyamatosan át kell állítani, hol éppen kevesebb, hol éppen több villanyautót kell gyártani, attól függően, hogy éppen hogyan alakulunk. Ráadásul azért látszik, hogy maga az egész autószektor eléggé telített. Ez pedig itt még azért a kutatásfejlesztés és a beruházás időszakánál jár, tehát nem gondolom, hogy a Toyotának ez azonnal a profitban is kifejezhető eredményt fog majd hozni. Természetesen hosszú távon ez lehet előremutató, és lehet az, hogy amíg adott esetben mondjuk az európai szektortársak szenvednek, addig a Toyota jobban fog teljesíteni, de ezért ez egy kérdés, szerintem még részvényt külön nem érdemes vásárolni.
2: Egyébként Európa, ezen belül Magyarország nyitott az ilyen újdonságokra, mint például egy ilyen hidrogén alapú autó?
3: Látszik, hogy azért az európai felhasználóknak a kényelem az nagyon fontos, de ugyanez elmondható azért az amerikai felhasználókról is. Az, hogy hidrogénhajtás egy ilyen elektromos meghajtással kiegészítve, én azt gondolom, hogy ez azért jövőben mutat. Pláne azért, mert a kis akkumulátort otthon is gyorsan meg tudjuk tölteni, tehát hogyha lesz egy plug-in része is ennek, amit még nem teljesen tudunk, de azért valószínűleg így lesz. Tehát, hogyha otthon fel tudjuk tölteni elektromos árammal a napi ingázása, plusz amúgy a hidrogént akkor nem kell napi szinten nekünk figyelnünk, és nem kell napi szinten töltögetnünk, de a hosszabb utakra, ha mondjuk az autópályák mellett már lennének ilyen töltőkutak, akkor szerintem ezzel például Amerikában is és Európában is a hosszabb távú autózásokat azért meg lehetne oldani. Nem is feltétlenül napi ingázásra lenne ez jó, hanem azoknak, akik amúgy az életükben mondjuk a hétköznapok 80-90%-át a városban töltik, és amúgy évente 5-10-szer elmennek hosszabb távra, akár családlátogatás, akár üzleti út, akár mondjuk egy síelés vagy nyaralás miatt, arra az egy tökéletes megoldás lehet. Én azt gondolom, hogy ez már ilyen szempontból egy olyan plusz értelmet adhat a hidrogénhajtásnak, ami a hétköznapi elterjedésében nagyot segíthet, akár Európán belül is.
1: Az elmúlt percekben Nagy Bertalant, a Concord Privátbank kivezetőjét hallották. Zenélünk, közlekedünk, 8:30-kor rövid hírekkel jelentkezünk, 8:30 után pedig vendégünk lesz Karácsony Gergely, Budapest főpolgármestere.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Kalóz Jacknek 100 van, a macskának 9, de neked csak egy, és rajtad múlik, hogy mivel töltöd meg. Egy életem magazinműsor Babik Edittel. Utazás, gasztronómia, rekreáció. Minden hétfőn délután 2-től a Trend FM-en. Egy életem, a világ összes színével. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Rohanok, azt sem tudom, hogy hol áll a fejem. 3 tárgyalásom lesz ma.
2: Nekem 10.
1: Mennyi?
3: Lépj kapcsolatba egyetlen nap alatt a rendezvénypiac összes jelentős képviselőjével. MICE Business Day október 20-án a Corinthia Hotelben. Szakmai konferencia és B2B networking. Trendek és megoldások egy helyen. Több mint 150 kiállító, közel 1200 tárgyalási lehetőség. Regisztrálj és foglalj időpontokat. MICEBusinessDay.hu, ahol a rendezvény szervezés jövője formálódik.
4: Egy év, 8 újdonság. Megérkezett a 8. premier, a vadonatúj Toyota Hilux. A legendás pick-up bemutatásával már az összes új modell kipróbálható a Toyota márka kereskedésében. Minőség, megbízhatóság és értéktartás. Itt az idő, hogy a világ legnagyobb autógyártójának kínálatából az ön cége is profitáljon. Október 5-e és 17-e között látogasson el a Toyota üzleti napokra, és fedezze fel exkluzív cégautó ajánlatainkat, valamint a Kintó tartós bérleti megoldásait. További részletek a toyota.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak. A legfrissebb információk a budapesti közlekedésről.
5: A fővárosban nem működnek a jelzőlámpák az Üllői úton a Nagyvárad térnél. A forgalmat rendőrök irányítják. Baleset nehezíti a közlekedést a 11. kerületben a Hunyadi János úton befelé az Építész utcánál, valamint a Sasadi úton a Homorúd utcánál. Erős a forgalom az M1-M7-es autópályák közös bevezető szakaszán az Egér úttal és tovább a Budaörsi úton, a Váci úton befelé a Megyeri útnál, az M5-ös autópálya bevezető szakaszán az Autópiactól, a Soroksári úton befelé a Kvassai Jenő út alatt, valamint a 10-es főúton befelé az Ürömi úti körforgalomnál. A vasúti híd felújítása miatt mától a 11. kerületben a Sárbogárdi utat lezárták a Fehérvári útnál, a Sósfürdő utcától pedig csak a célforgalom hajthat be. A Hamzsabégi úton a Fehérvári útnál és az Erőmű utcánál a forgalom egy sávban váltakozva halad. A Podmaninszky utcát egyirányosították az Ötvös utcától a Teréz körútig csatornajavítás miatt. A 72-es trollibusz terelve közlekedik Zugló vasútállomás felé, nem érinti a nyugati pályaudvar Podmaninszky utca megállót. Farkas Renáta, BKK Info.
0: Ha közlekedési dugót vagy balesetet lát, küldjön SMS-t vagy Viber üzenetet a 0670-2942-942-es telefonszámra. Köszönjük! Jó utat! Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a Trend FM-en. Minden információ gazdaságról és kultúráról. Reggeli Monitor.
6: Pontban 8:30, a mikrofonok mögött Somodi Evelin és M. Szűcs Péter.
0: Hírek a Trend FM 94.2-n.
6: Újabb feltételezett kábítószercsempész hajóra mért csapást az amerikai hadsereg a Karib-térségben. A támadásban 4 ember halt meg, között az Egyesült Államok déli parancsnoksága.
7: Az amerikai hadsereg szerint hírszerzési adatok támasztották alá, hogy a motorcsónakon utazók kábítószer kereskedelemben vettek részt, ezt azonban független forrásból nem erősítették meg. Washington egy éve indította el a feltételezett drogcsempész hajók elleni műveleteket a Karib-térségben és a Csendes-óceánon. A parancsnokság szerint a Southern Spear hadművelet során eddig több mint 200 feltételezett kábítószercsempés vesztette életét.
6: Feljelentést tett Ruszin Szendi Romulus honvédelmi miniszter 108 páncélozott szállító harcjármű korábbi értékesítése miatt.
7: Az előző honvédelmi vezetés mintegy 500 millió forintért adta el a járműveket Szerbiának. A miniszter azt mondta, a nyomozó hatóságokra bízza annak tisztázását, történt-e visszaélés az ügyben. Ruszin Szendi Romulust hallják.
2: Volt egy értékbecslő. Kicsi érdekesség, hogy az értékbecslő az ingatlan értékbecsléssel foglalkozott korábban. Nem bizonyított, hogy volt neki haditechnikai szakembere, de elképzelhető egyébként, hogy volt. De mindenképpen érdekes, hogy egy ingatlanbecsléssel foglalkozó szervezet akarta megmondani, hogy mennyit is érnek ezek a BTL-ek. A lényeg, hogy az értékbecslés feletti áron adta el a Honvédelmi Minisztérium először a saját cégének, és ez a saját cég utána drágában adta el a szervet, ezt a 108 darab BTL-et, több mint 500 millió forintért.
6: A háború előtti szint fölé emelkedett a közel-keleti kőolaj exportja szeptember utolsó hetének több napján, annak ellenére, hogy fokozódtak a tankerhajók elleni támadások.
7: Egy hajókövető vállalat adatai szerint egyes napokon 20-23 millió hordó kőolajat exportált a térség, szemben a háború előtti 18 millió hordós napi átlaggal. A hormuzi szorosan áthaladó LNG szállítmányok száma is február óta a legmagasabb szintre emelkedett. Közben október eleje óta naponta jelentettek támadásokat a hormuzi szorosban vagy az ádeni öbölben, így a növekvő hajóforgalom mellett továbbra is jelentős biztonsági kockázatokkal kell számolni.
0: Tőzsde hírek.
6: A Budapesti Értéktőzsde Indexe a BUX 1,1%-os pluszban 140.050 ponton zárt pénteken. A részvénypiac forgalma közelítette a 60 milliárd forintot, a vezető részvények pedig vegyesen mozogtak.
7: Az OTP 0,7%-os pluszban 40.250 forinton zárt, a MOL pedig 0,5%-kal emelkedett 4.852 forintra. A Richter 1,4%-ot gyengült 12.230 forintig, a Magyar Telekom 1,6%-os mínuszban 2.520 forinton zárt.
6: Európában jó volt a hangulat pénteken.
7: A londoni FTSE 0,3, a frankfurti DAX 1,2, a párizsi CAC-on 0,8%-kal erősödött, Milánó 0,5%, Madrid 0,4% pluszban zárt.
6: Emelkedésben zártak az indexek a tengeren túlon is.
7: 0,5%-kal nőtt a Dow Jones, 0,7%-kal az S&P 500 és 1,2%-kal a Nasdaq.
6: Ázsiában is jó a hangulat, a japán tőzsde 2,4% körüli pluszban volt pillanatok a zárás előtt, Hongkong 1,1%-os pluszban, az eddigi mínuszból átlépte ezt, Shanghai ma zárva volt, az indiai tőzsde még 0,2%-os pluszban, de lefele mozog, Dél-Korea ugyancsak zárva volt, Szingapur pedig 0,3%-os pluszban tartózkodik. A forint reggel gyengült, 1 euróért 368 forint 90 fillért kérnek a bankközi devizapiacon. A dollár is tovább gyengült, mert megint átlépte a 330-as szintet, 330 forint 10 fillért kérnek érte. 1 svájci frankért 397 forint 50 fillért kell adni. Az olajárak azok mínuszban 1,3%-kal továbbra is az észak-amerikai könnyűolaj WTI jegyzésára 89 dollár 90 centen jegyzik, a Brent 9%-kal lejjebb jött, így most 101 dollár 30 centen áll. Emelkedni kezdett az arany árfolyama 0,5%-kal, egy unciáért 4182 dollárt kérnek. A palládium is egy pár dollárral drágább lett, a platina már 1,9, az ezüst 2,2, a rész 6%-kal került többe. A mezőgazdasági termelőjárak többsége pluszban, kivéve a kukorica, ez egy nagyon picit olcsóbb lett. A búza 9%-kal, a gyapot pedig 0,7%-kal került többe. Nézzük, mi a helyzet a holland tőzsdéjegyzett gáz árfolyamában. Nos, az 1,5%-os pluszban 75 euró 90 eurócent közelében áll november végi szállítással. Újra választották Lettország miniszterelnökét. Andris Kulbergs vezette egyesített lista 41 mandátumot szerzett a 100 fős parlamentben.
7: A második helyen a jobboldali Lettország az első párt végzett 17, a harmadikon pedig a szuverén hatalom 15 mandátummal. Kulbergs jelezte, hogy eddigi koalíciós partnereivel kezdi meg a kormányalakítási tárgyalásokat. Velük együtt 58 képviselői helyre számíthat, és kizárta az együttműködést a két populista párttal. A választás részvétel rekord alacsony volt Lettországban, mindössze 51,8%.
0: Időjárás jelentés.
7: Derült vagy fátyol felhős, napos és száraz idő várható. A délutáni órákban egyre több felé csökken a fátyol felhőzet. A légmozgás gyenge vagy mérsékelt marad. A legmagasabb nappali hőmérséklet döntően 22 és 26 fok között alakul.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a reggeli monitor.
6: Egy kis zenével 8 óra 37 perckor, utána vendégem lesz Karácsony Gergely, Budapest főpolgármestere.

0: Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a 94.2-n. Minden információ a gazdaságról, piacokról, a legfrissebb árfolyamokkal. Hétköznap fél héttől fél tizenegyig. Reggeli Monitor. A mikrofonnál M.Szűcs Péter.
1: 8 óra 40 perc, stúdiónk vendége pedig Karácsony Gergely, Budapest főpolgármestere. Jó reggelt kívánok!
2: Jó reggelt kívánok!
1: A múlt héten volt a Fővárosi Közfejlesztések Tanácsa, de már az ülés előtt sem volt unalmas az élet, vagy legalábbis ezt lehetett látni a közösségi felületeken. No de, megvolt az megbeszélés, hallottunk számokat, 120 milliárd forint egyszeri támogatás kap a főváros. Mielőtt belemennék abba, hogy pontosan ez hogy van, most ebben a per pillanatban van-e még aggódnia valója Budapestnek, mármint költségvetési szempontból?
2: Hát nagy örömmel mondhatom azt, hogy nincs. Tehát kötöttünk egy olyan megállapodást, amiben mindenki belerakta a maga részét, és ez biztosítja azt, hogy a főváros költségvetési helyzete stabil maradjon. Nem jelenti azt, hogy tele leszünk pénzzel. Sőt, valójában a következő évünk bizonyos szempontban nehezebb lesz, mint az idei, mert vállaltunk egy kiadás csökkentési programot is ennek keretében, de legalább látjuk a fényt az alagút végén.
1: Ez a 120 milliárd forint, ennek, ha jól értettem egy része, 12 milliárd megy a tömegközlekedésre, mert ugye az egy korábbi probléma volt. A 108 mire megy?
2: Igen, egy kicsit tágítanám a fókuszt. Tehát ugye a Fővárosi Önkormányzat 2023 óta van perben az állammal, és nagyjából egy ilyen 150 milliárd forint értékben pereltük az előző kormány döntései miatt a kormányt. Most tulajdonképpen ez egy peren kívüli megállapodás, jogi értelemben nem, de tartalmi értelemben mi állunk a perektől, és nagyjából a perelt sérelmeink olyan 85%-át megkapjuk ezzel az egyszeri támogatással. Ez az egyszeri támogatás lehetővé teszi azt, hogy azokat az állami normatívákat, amiket eddig azért nem kaptunk meg, mert jogvitában voltunk a kormánnyal, ezeket megkapjuk, tehát ezek tulajdonképpen kiegészítik ezt a 120 milliárdot, és lehetővé teszik azt, hogy az idei évet hát hogy mondjam, vérrel és verítékkel, de tudjuk zárni. Tehát nem csak ez a bizonyos 12 milliárdos közösségi közlekedési normatíva, hanem más állami támogatások is egyszerűen nem jutottak el hozzánk a jogvita miatt. Úgyhogy ezt most rendeztük, tehát tulajdonképpen az idei évünk pipa, abban az értelemben, hogy borzasztó sokat kell még spórolnunk, de ki fog jönni a matek a végére. És ebben a költségvetési helyzetben, amiben a központi kormányzat is van, azt gondolom, hogy ez egy nagyon-nagyon fontos vállalás volt a kormánytól, hiszen azért ne felejtsük el, hogy azért lenne még helye máshol is ennek a pénznek, de így tulajdonképpen tudjuk stabilizálni az idei évet. És ami még fontosabb, hogy 27-re, bár egy nagyon-nagyon szigorú gazdálkodás mellett, de olyan, hogy mondjam, ilyen rendszerváltó döntéseket is hoztunk, amelyek hosszú távon egy fenntartható pályára teszik a fővárosi költségvetést, és ezek közül a legfontosabb ugye a BKK-nak a regionális közlekedés szervezési átalakítása és a finanszírozásban való új struktúra.
1: Jó, erről meg külön. Mi garantálja azt, hogy nem kell majd jövőre is 120 milliárdot adni? Említette, hogy egy komoly, vagy komoly, nem tudom mennyire komoly, ez mindjárt kiderül, de hogy egy költségcsökkentés kell végrehajtani, ez mit jelent?
2: Ez azt jelenti, hogy a kormány vállalásai mellett a fővárosnak is vannak vállalásai.
1: És ezek mire lesz kevesebb? Mire jut majd kevesebb?
2: Hát remélem, hogy úgy tudjuk ezt a bizonyos 20 milliárd forintos működési kiadás csökkentési programot végig csinálni, hogy a budapestiek ebből semmit ne lássanak, vagy ne érezzenek. Tehát az a cél, és eddig is ezt a célt követtük, hogy a közszolgáltatásokból vissza a pénzt nem veszünk, hanem megpróbálunk hatékonyabban működni. Az egyik eleme ennek a spórolási csomagnak, ami a jövő évét illeti, az az, hogy nem kell ilyen pénzügyi barbatrükköket csinálunk, amelyek rövid távon megmentenek minket a pénzügyi összeomlástól, de azért nagyon komoly kamatkiadásokkal járnak. Tehát össze kell raktunk egy ilyen csomagot, de a jövő évtől egy feszes gazdálkodás mellett azért egy kiszámítható pályán van a fővárosi költségvetés, és ennek nagyon-nagyon fontos része az, hogy eddig a főváros szinte teljes mértékben saját forrásból finanszírozta a budapesti közösségi közlekedést. Ebbe mi beleroskadtunk, és egyébként ez nem is gondolom, hogy elvárható egy várostól, hogy maga finanszírozzon egy olyan közszolgáltatást, amit egyébként az ország egésze számára szolgáltat, hiszen például a ugye a budapesti munkahelyeket fele részben olyan emberek töltik be, akik nem budapestiek, tehát nyilván nem csak budapestieket szolgál ki a közösségi közlekedés, és a legnagyobb rendszer szintű változás az, hogy a jövő évtől a főváros nincs egyedül a közösségi közlekedés finanszírozásában, hanem egy a budapesti és az agglomerációs közlekedés fele-fele arányban finanszíroz az állam és a kormány, ami egy óriási kikönnyítése a fővárosi költségvetésnek, egyfelől, másfelől pedig egy óriási lehetőség arra, hogy a Budapesten egyébként világszínvonalú közösségi közlekedési rendszer az egész agglomerációt ki tudja szolgálni, és ezáltal a Budapestre érkező autóforgalomnak legyen valamilyen alternatívája.
1: Egyébként, by the way, csak Budapestet érinti ez, vagy azokat a vidéki városokat is, ahol van tömegközlekedés, mert ők is küzdenek azzal, hogy az önkormányzat nem tudja finanszírozni teljes egészségében, és hát ott is munkahelyek vannak, ott is emberek
2: abszolút,
1: mozognak.
2: Abszolút. Tehát igazából itt két elem van. Az egyik az, hogy az előző kormány gyakorlatilag megszüntette a helyi közösségi közlekedést normatív állami finanszírozását. Budapesten valami maradt ebből nyomokban, de vidéki városokban egyáltalán nincs. Ezért szerintem ez nagyon fontos, hogy ez egy modell, ami a finanszírozást illeti, és ami a szolgáltatás szervezést is illeti, mert egyébként az a jelenség, ami Budapesten van, hogy nagyon nagy az ingázó forgalom a városon kívülről érkező forgalom, ez Miskolcra is érvényes, Debrecenre is, Pécsre is, Szegedre is. Tehát ez a fajta város, úgy hívják ezt az urbanisták, hogy funkcionális várostérség. Tehát, hogy egyszerűen nem a közigazgatási határok húzzák meg az élet határait, hanem az életnek kéne, az élet által megszabott határokat kéne lekövetni a közigazgatásnak. Most ez történik Budapesten, és azáltal, hogy az állam egyébként egy országos közlekedés szervező is létrehoz, tehát elválik egymástól a szolgáltatás és a megrendelés, a szolgáltatásoknak a megrendelése. Van egy ügyfél, a közlekedő polgárok szemével ránézünk a szolgáltatásokra, és nem a MÁV mondja meg, hogy hova akar vonatot küldeni, hanem a közösségi közlekedés szervező mondja meg, hogy hova küldjön a MÁV vonatokat. Ez lehetőséget biztosít arra, hogy ezt a vidéki nagyvárosokban is egy hasonló modell kialakuljon.
1: Most, ha már szóba került ez a regionális közlekedés szervezése, ez mit jelent majd, hogy mivel bővül, vagy csak a szervezés az, ami igazából változás lesz?
2: Igen. Ugye ahhoz, hogy jobb legyen a budapesti és az agglomerációs közösségi közlekedés, ahhoz szerintem három dolgot kell csinálni. Egyrészt van egy nagyon nagy beruházási igény. Tehát fel kell újítani híveket, a vonatokat, nyilván új buszok kellenek. Ez többé-kevésbé zajlik ugye az európai uniós források felhasználásával. A hívek felújítása például egy kiemelt prioritás. Ez az egyik elem. A másik elem, hogy nyilvánvalóan a mostani szolgáltatás az nem eléggé sűrű. Nem, ilyen, hogy mondjam, próbálom így egyszerűen megfogalmazni. Egyszerűen a Budapest vége tábla után egy sokkal rosszabb közösségi közlekedési rendszer van. Ez nyilván forrásokat igényel. Honnan lesz erre forrás? Onnan, és ez a harmadik elem, hogy ma tulajdonképpen két párhuzamos struktúra van. A budapesti és az agglomerációs közlekedés. Bejön a busz Zsámbékról, a sárga busz, és a budapestiek nem tudják, hogy erre a buszra is föl lehetne szállni ők. Egyébként elvileg föl lehetne szállni, mert a bérlete például jó rá, de hogy mikor jön ez a busz? Egyáltalán át van-e gondolva az, hogy a Zsámbékról bejövő busz az Budakeszin is megálljon, így éljél a Moszkva teret. Tehát azt akarom mondani, hogy önmagában abban, hogy két párhuzamos rendszert egy rendszerré teszünk, ezáltal felszabadul egy olyan hatékonysági tartalék, amivel lehet növelni a szolgáltatás minőséget. Tehát nem azért akarunk hatékonyságot növelni, hogy kivegyük a pénzt a rendszerből, hanem azt, hogy benne tudjuk tartani. Ennek például nagyon fontos eleme, hogy például a BKV buszgarázsai, amelyek egy óriási infrastruktúra, ezek tulajdonképpen ma nincsenek teljes mértékben kihasználva, miközben a Volán busz adófizetők pénzéből bérel garázsokat Budapesten kívül. Tehát van egy csomó szinergia, ezeket kell megtalálnunk, és egy egységes kommunikált és felépített a BKK által kialakított minőségi sztenderdeket akarjuk tulajdonképpen az agglomerációban is elérhetővé tenni.
1: Parkolás. Ez egy kedves téma.
2: Igen.
1: Kollégák, polgármester kollégák külön jelezték, hogy azt azért nem díjazzák annyira, hogy a főváros kvázi elveszi azt a bevételt, ami eddig. Most ezzel kapcsolatban azt mondta, hogy ez azért van így, mert ugye ennek is van egy infrastruktúrája, mármint a volt órák tekintetében, hogy annak ellenére, hogy nem keveset fizetnek, akik parkolnak, bizonyos kerületekben még így sem nyereséges. Meg lehet mondani, melyik kerület az, amelyikben egy nyereséges, mert ugye ez, hogy valahol van, valahol meg nem, igen, az igen. Meg olyan nem túl elegáns, mert ahol működik, ott ők azt mondják, hogy de nálunk működik. Nyilván, akinél nem, az sunyog, de hogy kire gondol, amikor azt mondja, hogy nem működik az adott hely?
2: Ugye jelenleg Budapesten tulajdonképpen 13 parkolási rendszer van párhuzamosan. Ez azt jelenti, hogy 13-szor meg kell venni ugyanazt a szoftvert, 13-szor fel kell állítani az ügyfélszolgálatot. Szóval ez így biztos, hogy nem maradhat. És én a polgármester társaim indulatát értem, és komolyan is veszem, és én azt gondolom, hogy meg fogunk tudni majd állapodni egy jobb rendszerről. De visszatérve az eredeti kérdés felvetésemhez. Tehát ma egy olyan kormánnyal kell együttműködnünk, amely partnerséget ajánl az önkormányzatoknak. A partnerség azt jelenti, hogy mindenki visz valamit ebbe a közös együttműködésbe. És hogyha egy hajóban evezünk, akkor nem lehet azt mondani, hogy az állam adjon több pénzt, és minden úgy marad, ahogy eddig volt. Mert azt a pénzt most, bocsánat, de nem Tibor István szálladáitól vesszük el, hanem attól annak a programnak, a kormányprogramnak a végrehajtásának a lehetőségét is támogattunk el, amely nyugdíjakat emelni, akar emelni családi pótlékot. Szóval ha partnerségben vagyunk, akkor egy csónakban evezünk, és nem lehet minden azt mondani, hogy az állam adjon több pénzt. Ez egy hatékonytalan rendszer. És azt gondoljuk, hogy egy egységes budapesti parkolási rendszerrel a működési kiadásokat jelentős mértékben le lehet faragni. Nem egyik pillanatról a másikra, mert ez új technológiát feltételez, egy teljesen digitális átállást, azt jelenti, hogy rendszámfelismerő autók váltják ki a mostani parkolóellenőröket, azt is jelenti, hogy nem Mikulás csomaggal megy a büntetés, hogyha valaki esetleg elfelejt fizetni, hanem az autópálya rendszerhez hasonló módon digitálisan. Tehát ez egy hosszabb átállási folyamat, ahol egy technológiai váltással mindenképpen tudunk spórolni a költségeket. Én nem feltételezem azt, hogy a kerületek rosszul gazdálkodnak, vagy korruptak, tehát semmi ilyenről nincs szó, csak azt gondolom, hogy ez egy rossz rendszer. És ezt meg kell változtatnunk. Annak a világnak, hogy mindent a kormányra fogunk, és azt mondjuk, hogy adjon több pénzt, ennek a világnak vége van. Mert a partnerség azt jelenti, hogy nekünk is bele kell raknunk valamit ebbe a közösbe, és persze nyilván a források újraelosztását is bele lehet ebbe látni, de ilyen döntés még nincs.
1: És ez olcsóbb lesz ez a rendszer?
2: Én azt gondolom, hogy igen. Nem egyik pillanatról a másikra.
1: Ezt gondolja, vagy tudja, mert most nem azért, most nem viccelni akarok, hogy akkor most akkor megint egy új bedobós rendszer jön, csak most már akkor egységes lesz, de hogy a technológiai fejlesztés az csak 2 forint. Tehát, hogy
2: persze, nekünk ebbe be kell ruháznunk, és intézni. Eddig a főváros azért se tudott beruházni, mert a fővárosnak tulajdonképpen nulla bevétele nem volt a parkolásból addig, ami azért eléggé abszurd. És ráadásul ez a pénz, hát ez borzasztóan hiányzik azokból a közszolgáltatásokból, amiket egyébként azoknak kéne adnunk, akik ezt a pénzt befizetik, ugye a budapesti úthálózat van borzasztó állapotban. Tehát ami eddig, hogy mondjam, egyrészt semmilyen döntés nincs. Van egy javaslat, amit a kormány és a főváros fogalmaz meg a parlament és a fővárosi közgyűlés felé, ami egy egységes rendszer kialakításáról szól. 2019-ben én egy ilyen, az én programomban ez szerepelt. Tehát azok a polgármester társaim, akik most ezt a döntést, amely még egyszer mondom, valójában csak egy elvi döntés, kritizálókkal illetik, ugye ők ebben a választási szövetségben velem együtt indultak. De ezt egyébként úgy hallom, hogy ezt tulajdonképpen mindenki elfogadja, hogy egységes rendszer legyen. A kérdés az, hogy hogyan osztjuk újra a bevételi forrásokat, ezt pedig meg fogjuk beszélni.
1: Jó, de hogyha most arról van szó, hogy azt mondja, hogy megegyezünk a polgármester társakkal, hogy azért ebből a tehát ennek a bevétele, ami eddig volt, most
2: ez,
1: mindegy, hogy...
2: Ezen osztozik a főváros és a kerületek.
1: Jó, de ugyanakkor meg azt is halljuk, hogy ez a pénz kizárólag útfejlesztésre megy.
2: Igen, ez az új jelen. Tehát a kormány azt kérte...
1: Tehát magyarul akkor a polgármesterek elégedjenek meg azzal, hogy ebből a pénzből utak fognak javulni az ő kerületükben.
2: Igen, én ezt egyébként tágítanám, tehát utak, járdák, jó, komplex útfelújítás, tehát hogy ez nem csak betonozás, ez lehet egy, ez sok mindent jelenthet még.
1: De nem közvetlenül.
2: A kormány ezt kérte ebben a megállapodásban, és ez kétségtelen egy új elem, hogy ez egy kötött forrás legyen, egy zárt kassa legyen. Szerintem, hogy mondjam, én azért nem vagyok azzal vádolható, hogy csak az autós társadalmat támogattam a döntéseimmel. Most nem akarom ezt elviccelni, de szerintem az, hogy az autósok befizetnek nagyjából, szerintem évi nagyjából 30 milliárd forint parkolási pénzt, és ebben nagyjából 20 milliárdot elköltünk a parkolás üzemeltetésre, és 10 milliárd pedig elolvad a kerületi költségvetésekben. Ez szerintem joggal vitatható ez a helyzet, és ezen akarunk változtatni.
1: Egy utolsó kérdés, mert időnk az véges sajnos. Fejlesztések, Rákos rendező, Duna, ez miből?
2: A Duna esetében ott igazából arról van szó, hogy valójában ma a város nem szedi be azt a pénzt, amit beszedhetne egy átlátható, kiszámítható Duna parti szabályozással, ami egyszerűen azért van, mert az állam és a főváros kijátszható egymással szemben a hajótársaságok részén, ugyanis a folyó az államé, a part a fővárosé, és gyakorlatilag, hogy mondjam, nagyon komoly bevételtől esünk el. Tehát ez pont hozni fog pénzt, úgy, hogy egyébként a hajós társadalmak is jobb, mert egy kiszámítható piacot teremtünk. Rákos rendező pedig részben magántőke bevonása, részben pedig európai forrásból tud megvalósulni, hiszen a helyreállítási alappénzeit kifejezetlen lakhatási projektekre lehet vinni. Rengeteg megbeszélni dolgunk van még, de a lényeg az, hogy elindult egy olyan partnerség, ami lehetővé tesz, hogy Budapestnek az eddigi nyüglődés után egy igazi fejlődő korszakra jöhessen el.
1: Várjuk máskor is, mert most még pár kérdésem van még, amit nem tudtam feltenni.
2: Nagyon szívesen jövök máskor is.
1: Oké. Nagyon szépen köszönöm. Nem sokára 9 óra friss hírek, és nyitjuk a tőzsdét.
0: 94.2 Trend FM. 94.2 Trend FM. Műsorajánló következik. Induljon útnak velünk! Autórádió. Műsor négy keréken Bunkóczi Lászlóval és Szabó Bencével minden szerdán 15 órától a Trend FM-en. A műsor együttműködő partnere az Opel Frontera. Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a 94.2-n. Minden információ a gazdaságról, piacokról, a legfrissebb árfolyamokkal. A Reggeli Monitor együttműködő partnere, a hazai innováció vezető globális gyógyszeripari vállalata, a Richter Gedeon nyerté. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
3: Tudtad, hogy a Metrodom Green nem csak a nevében zöld? Energiahatékony okos otthonok, innovatív megoldások és kényelmes közösségi terek várnak a 9. kerületi milleniumi városközpontban. Találd meg álmaid otthonát a Metrodom legzöldebb lakóparkjában. Ráadásul most milliós kedvezmények is várnak. Használd ki az 5%-os áfa visszaigénylést, valamint a további akár 5% kedvezményt. Metrodom Green. Új fejezet a modern városi élet.

0: Gáborral 19 000 forint. Kisbetű nélkül. Szent Andrea Restaurant. Az este itt kezdődik.
1: Az eleganciának nem kell hangosnak lennie. Érezhető a tiszta vonalakban, a csendben és a térben, amely körülveszi. Az új Lexus ES magával ragadó kényelme és kifinomult vezetési élménye segít, hogy ön magabiztos nyugalommal élje meg a következő pillanatot. Cégeknek most havi nettó 165 000 forinttól fix 2,9%-os ügyleti kamattal. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletekért látogasson el márkakereskedéseinkbe, vagy a lexus.hu oldalra.
2: Reklámot hallottak. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik.
3: Ezt még senkinek nem mondtam el, de...
4: Bizalom nincs adatvédelem nélkül. Egészségügyi adatok, bőrproblémák, előtte-utána fotók, elérhetőségek... Ezek nem csak egyszerű információk, hanem védendő személyes adatok.
5: Adatvédelem a magánegészségügyben és a szépségiparban. Mert az ügyfelek személyes adataira való odafigyelés része minden professzionális kezelésnek.
4: Készült a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság megbízásából. kkv-naih.hu
2: Társadalmi célú hirdetést hallottak. A legfrissebb információk a budapesti közlekedésről.
6: A fővárosban nem működnek a jelzőlámpák az Üllői úton a Nagyvárad térnél. A forgalmat rendőrök irányítják. Baleset nehezíti a közlekedést a 11. kerületben a Hunyadi János úton befelé az Építész utcánál, valamint a Sasadi úton a Homorúd utcánál. Lassú a haladás a Rákóczi úton a Barostértől a Blahalújza térig, a Pesti alsórakparton a Szent István parktól délre, a Budai alsórakparton a Margit hídtól a Lánchídig és a Petőfi hídtól a Szabadság hídig, a Hungária körgyűrűn a nagyobb csomópontoknál, valamint a Szél Kálmán tér környékén. Ma délig sötétek a jelzőlámpák a Megyeri úton az Óceánárok utcánál karbantartás miatt. A forgalmat rendőrök irányítják. Lezárták a külső sávot a 14. kerületben a Fogarasi úton kifelé a Kerepesi út után, mert javítják a burkolatot. Lezárták az 5. kerületben a Ferenci István utcát veszélyelhárítás miatt. Farkas Renát, a BKK Info.
2: Ha közlekedési dugót vagy balesetet lát, küldjön SMS-t vagy Viber üzenetet a 0670-2942-942-es telefonszámra. Köszönjük! Jó utat! Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a Trend FM-en. Minden információ gazdaságról és kultúráról. Reggeli Monitor.
7: 2026. október 5-én, egy perc elmúlt 9, a mikrofonok mögött pedig Somodi Evelin és M. Szűcs Péter.
2: Hírek a Trend FM 94.2-n.
7: Kisiklott egy tolató mozdony a déli pályaudvaron, emiatt jelentős forgalmi korlátozásokra kell számítani, közölte a MÁV Volán csoport.
8: A pályaudvar több vágányán szünetel a forgalom, egyes szerelvények pedig a lezárt szakaszokon rekedtek, ezért elsősorban a Balatonra és Pécsre közlekedő vonatoknál várhatók változások. Több járat csak kelenföldi közlekedik, illetve onnan indul, az elővárosi forgalomban pedig járatkimaradások is lehetnek. A fennakadás idején a vasúti jegyeket több budapesti metró, villamos és autóbusz járaton is elfogadják.
7: Tovább nőtt a banki csalások száma Magyarországon, írta az M4.hu. A jegybank adatai szerint az év második negyedévében mintegy 52 000 sikeres bankkártyás visszaélés történt 1,7 milliárd forintos kárral.
8: Az átutalásos csalásokkal okozott kár 28%-kal 5,4 milliárd forintra emelkedett, elsősorban a vállalati számlák elleni visszaélések megugrása miatt. A biztos döntés.hu és az Erste szakértői szerint a leggyakoribb módszerek között továbbra is a banki vagy más hivatalos személy nevében elkövetett csalások, a hamis befektetési ajánlatok, az online piacteres és SMS-es adathalászat szerepelnek. Új módszerként terjed az NFC-s csalás is, amelynél egy rosszindulatú alkalmazás segítségével továbbíthatják a telefonhoz érintett bankkártya adatait a csalóknak.
7: Átlagosan 70-72 éves koráig dolgozik egy nyugdíjas idehaza, leginkább azért, mert másképp nem tud megélni.
8: GDP arányosan jóval kevesebbet költ Magyarország a nyugdíjakra, mint az uniós országok döntő többsége. Farkas Andrást, a Nyugdíjguru News alapítóját hallják.
9: Szörnyű helyen, a 25-ek vagyunk nagyjából, tehát a 27 tagállamból a legutolsó helyek valamelyikén osztozunk, most már rendre. Ennek az az oka, hogy a nyugdíjakra fordított összeg

0: ha bár mi arról vagyunk mindig tájékoztatva, hogy milyen rettenetesen sokba kerül a költségvetésnek, a magyar GDP 7,5%-a körüli összeget költünk a nyugdíjakra, míg az Európai Unió átlaga meg 10,9%. Majdnem 3%-kal kevesebbet fordítunk a nyugdíjakra, mint egy európai átlag. Ebből persze az következik, hogy a nyugdíjak értéke is a nyugdíjasok számára az relatíve nagyon kicsi, és ezért a magyar nyugdíjasok a többi országhoz viszonyítva nagyon szegények.
1: Indul a kereskedés. Tőzsdenyitás Budapesten.
2: A Budapest értéktőzsde indexe a BUX 0,3%-os pluszban 140.447 ponton nyitott. A forgalom közelíti a 500 millió forintot. A vezető papírok közül a MOL majd 1%-os pluszban kezdett 4.898 forinton. Az OTP 0,2%-os mínuszban 40.180 forinton. A Richter 0,6%-kal ment feljebb 12.330 forinton forog, a Telekom is 0,6%-os pluszban 2.536 forinton. Ha már forint, az most erősödni kezdett az euróval szemben, 368 forint 60 filléren áll, és a dollárral szemben is kezdett korrigálni, visszajöttünk a 330-as szintről, 329 forint 40 fillért kérnek érte a bankközi devizapiacon. Egy svájci frankért 396 forint 80 fillért kell adni. Ázsiában mindenütt zöldet látunk, már aki nyitva volt, az azt jelenti, hogy mindenütt pluszban zártak, vagy vannak nyitva. Japán 2,4%-os pluszban zárt. Hongkong néhány pontos pluszban, de ugye ő mínuszban is volt sokáig. Shanghai ünnep miatt zárva volt, csak úgy, mint a dél-koreai tőzsde. India pár pontos pluszban még, Szingapur 0,3% fölötti plusz mutat. Az olajárak is ingadoznak, legalábbis az észak-amerikai könnyűolaj a VTI, most $90.30 áll, ez 9%-os mínusz, de ennél jártunk lejjebb. A Brent 0,5%-os esésben, itt is voltunk $100 környékén, most $101.70 áll. Az arany 0,4%-kal kerül többe, egy unciáért $4179 kérnek. A palládium egy pár centtel drágult, a platina 1,8, az ezüst 2%-kal került többe, a réz 4%-kal. A mezőgazdasági termelőárak közül a búzát mindenképpen ki kell emelni, 9%-ot drágult, a gyapot 8%-kal van följebb, a többiek pár centtel, a kukorica meg pár centtel olcsóbb lett. A holland tőzsdéjegyzett gáz árfolyama az 0,3%-os pluszban. Ez azt jelenti, hogy az is olcsóbb lett valamelyest, 75 eurónál november végi szállítással. Újabb feltételezett kábítószercsempész hajóra mér csapást az amerikai hadsereg a Karib térségben, a támadásban 4 ember halt meg. Ezt az Egyesült Államok déli parancsnoksága közölte.
3: Az amerikai hadsereg szerint hírszerzési adatok támasztották alá, hogy a motorcsónakon utazók kábítószer kereskedelemben vettek részt, ezt azonban független forrásból nem erősítették meg. Washington egy éve indította el a feltételezett drogcsempész hajók elleni műveleteket a Karib térségben és a Csendes óceánon. A parancsnokság szerint a Southern Spear hadművelet során eddig több mint 200 feltételezett kábítószercsempész vesztette életét.
2: Mindössze 41,5%-os részvétel mellett tartottak választásokat Bosznia-Hercegovinában, mintegy 10%-ponttal kevesebben szavaztak, mint 4 éve.
3: Az előzetes eredmények alapján a háromtagú államelnökség bosnyák tagjáért Denis Becirovic, a horvát helyért Darijana Filipovic, a szerb tisztségért Zselka Cvijanovic vezet. A boszniai szerb köztársaság elnöki versenyében Szavo Minić áll az első helyen. A választáson először alkalmaztak országosan biometrikus választóazonosítást és szavazólap leolvasó szkennereket, amelyek miatt több helyen technikai problémák és késések is előfordultak.
2: Ezen a héten kezdődik a 2026-os Nobel-díjak bejelentése. Elsőként ma az orvosi élettani kategória kitüntetettjét nevezik meg Stockholmban, holnap a fizikai, szerdán a kémiai, csütörtökön az irodalmi Nobel-díjas személyre derül fény, pénteken pedig Oszlóban hirdetik ki a Nobel békedíj nyertesét.
3: A közgazdasági Nobel emlékérem díjazottját október 12-én jelentik be. Az elismerésekhez idén 12 millió svéd korona, mintegy 389 millió forint pénzjutalom jár, a díjakat pedig december 10-én adják át.
2: Tegnap esett idén az állatok világnapja.
3: A Trend FM-nek nyilatkozó aktivista szerint az emberek nélkül számos, például háziállatokat érintő problémakör nem is jönne létre. Ezért fontos a felelős állattartás. Seres Zoltánt, az Orpheus Állatvédő Egyesület vezetőjét hallják.
4: Ilyenkor mélyebben bele tudunk menni azokba az állattartási vagy állatokkal kapcsolatos környezetvédelmi, természetvédelmi programokba, ami érinti közvetlenül, közvetett módon is az ember. Vegyük például a házi kedvenceket. A házi kedvencek önálló életre képtelenek, a megóvásuk mindenféle formában az ember feladata. Házi kedvenc tartáshoz megfelelő tartási hely, anyagi fedezet, illetve megfelelő mennyiségű szabadidő szükséges. Sokszor előfordul, hogy az ünnepi pillanatok, hogy örökbe fogadták vagy magukhoz vették az állatokat, szürke hétköznapokban egy szenvedéssé, unott teherré változik. Nagyon sokszor Magyarországon például túlszaporítják az állatokat, nem tartják megfelelőket, láncra kötik, éheztetik, nyáron hőgutát kap, télen megfagy. Szóval ezeket a cselekményeket megfelelő felelős gondolkodással meg lehetne előzni.
2: Pumi elnevezéssel új 5000 forint névértékű emlékérmet bocsátott ki a Magyar Nemzeti Bank az Állatok Világnapja alkalmából.
3: Az Imrei Boglárka által tervezett színes fém érme a magyar pásztor és vadászkutya fajtákat bemutató sorozat 7. darabja. A jegybank hangsúlyozta, hogy az emlékérme elsősorban gyűjtői és értékközvetítő célt szolgál, ezért fizetőeszközként való használata nem javasolt. A sorozatban korábban többek között a Magyar Vizsláról, a Komondorról, a Mudiról és a Kovaszról is jelent meg emlékérme.
1: Időjárás jelentés.
3: Derült vagy fátyol felhős, napos, száraz idő várható. A délutáni órákban egyre több felé csökken a fátyol felhőzet. A légmozgás gyenge vagy mérsékelt marad. A legmagasabb nappali hőmérséklet döntően 22 és 26 fok között alakul.
1: Sporthírek a 94.2.
2: Folytatódott a Nemzetek Ligája küzdelem sorozata a negyedik fordulóval. Eredmények: Hollandia-Szerbia 2-1, Görögország-Németország 0-0, Portugália-Norvégia 2-1, Wales-Dánia 0-1, Írország-Izrael 1-1, Koszovó-Ausztria 1-1, Málta-Andorra 1-0 és Azerbajdzsán-Litvánia 1-0. A Diózsér hazai pályán 74-57-re legyőzte a Szekszárdot a női kosárlabda NBA tegnapi rangadóján. Az MTK pedig saját közönség előtt 41-19-re győzött a hozzá hasonlóan újonc Eger együttesével szemben a női kézilabda NBA tegnapi mérkőzésén. A Hidrofehérvár AV 19 úgy kapott ki hosszabbítás után 3-2-re a Pusztertal Wolfe Hockey Clubtól az osztrák jégkorongliga tegnapi játéknapján, hogy a 60. perc elején még két gólos előnyben volt.
1: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a Reggeli Monitor. Készült a Médiatanács támogatásával, a Médiatanács támogatási program keretében.
2: Zenével megyünk tovább, a zene után nyitjuk a tőzsdét, majd vendégem lesz Imre Lőrinc, az M4 Privátbankár.hu újságírója.

0: Indul a kereskedés. Tőzsdenyitás Budapesten.
1: Az is lesz mindjárt, de előtte gyorsan egy pár szót váltunk Imre Lőrinccel, az m4privatbankár.hu újságírójával. Szia!
2: Jó reggelt, szervusz!
1: Mégpedig arról, hogy szerdán jön az infláció jelentés, mármint, hogy a Központi Statisztikai Hivatal teszi közé. A héten jönnek fontos adatok, holnap például kiskeradat. Na de az infláció az ugye mindenképpen érdekes, hiszen ugye meglepetést okozott idén már, vagy kétszer is legalább. Mi a legfrissebb gondolat ezzel kapcsolatban?
2: Hát bizony az infláció idén sorra okozza a meglepetéseket, hogyha csak januártól végignézünk, akkor gyakorlatilag azt láthatjuk, hogy mindösszesen két hónapban volt 2% feletti az éves áremelkedési ütem, 2,1%, szóval épp hogy januárban és áprilisban. Ugye emlékezhetünk, hogy júliusban közel 10 éves mélypontra süllyedt az infláció 1,2%-kal, augusztusban volt 1,3%, most egy picit nagyobb mértékű gyorsulást várnak az elemzők az inflációban, ilyen 1,8%-osat,
1: szóval 200 az évelei szintre gyakorlatilag.
2: Gyakorlatilag igen, még 200% alatt maradhatunk, egy nagyon minimális gyorsulás prognosztizálható. Hát igazából nyilván itt szét lehet bontani az egyes komponenseket, amire már nagyon régóta külön figyelnek az elemzők, az mindig a szolgáltatási infláció. Ez gyakorlatilag minden egyes hónapban a legmagasabb szokott lenni, legutóbb is augusztusban 5% volt az szolgáltatási infláció.
1: Ez mind okolja, mert az én értem én, hogy a szolgáltatóknak is kell árat emelniük, de az, hogy hónapról hónapra a szolgáltatásoknál szemmel látható ez a... Tehát gyakorlatilag már szinte mintha automatizmus lenne, hogyha január, akkor a csapat egy része, akkor a szolgáltatók, nagyobb szolgáltatók, bankok, távközlési cégek tavasszal, miközben egyébként nem feltétlen biztos, hogy indokolja azt a mértéket, amit ők... Én most így ilyenekre gondolok, hogy hát, fodrász, meg körmös, meg igen. Nem tudom. Olyan összegeket kérnek gondolkodás nélkül.
2: Hát ez így van. Most egyébként...
1: Elő lenne írva, hogy kötelező elvárat.
2: Igen, most egyébként augusztusban a színház belépőjegyek 17%, ugye a teherszállítás 14%, az eléggé jól indokolható, mondjuk a teherszállítás, ugye az üzemanyagok elszállása.
1: De a színház nyáron miért emel állat, mikor még meg se kezdődött az év, jó, most ökörködök.
2: Világos, de hát ez így van, és tényleg azt láthatjuk, hogy gyakorlatilag másfél éve erről beszélnek az elemzők, hogy a szolgáltatás mindig dinamikusan emelkedik. Azt még hozzá kell tennem, hogy az idei évben egy meghatározó tényező volt a nyári hónapoktól, hogy még az előző kormány, ugyebár Nagy Mártonnak volt ez a bejelentése, hogy rávette a különböző bankokat, telekommunikációs szolgáltatókat az önkéntes árkorlátozásra, és hát ez idén nyár elején véget ért, szóval most már azért a bizonyos telkó cégek is, meg bankok is a számlavezetési díjaikat azért tényleg legtöbben infláció mértékével megegyezően emelték, szóval ez még egy rátett arra az általános dologra, hogy igen, hogy a szolgáltatók hát bizony vastagon fogad szeruzájuk, hogyha árakról van szó.
1: Van, és inkább, mert például az üzemanyag árak valóban emelkedtek, és az azért ennyire gyorsan nem követi, legalábbis nekem az a meglátásom, mint korábban.
2: Igen, egyébként nyilván nem egyik hónapról a másikra gyűrűzik be mondjuk az üzemanyag áremelésnek a hatása, és most e kapcsán hadd mondjam el, hogy bár nagyon számítunk arra, hogy az élelmiszerinfláció is magasabb lehet. Itt most a magyar specifikumok mellett, hogy aszály, rossz termés, amellett láthatjuk, hogy nyilván a magasabb üzemanyagárak ugye a szállítási költségeket, és ezeken keresztül begyűrűzve az élelmiszerárakat is megtolhatják. Szeptemberben 4 éves csúcsra emelkedett, ez most friss adat, az élelmiszerek világpiaci ára. Ez az ENSZ élelmezésügyi és mezőgazdasági szervezetének a FAO-nak a felmérése. Tehát, hogyha csak ezt nézzük, hogy ugye az orosz-ukrán háború kitörésének évében láttunk legutóbb ilyen magas globális élelmiszerárakat, várnánk, hogy idehaza mi történik. Ennek ellenére, hogy az élelmiszerek idehaza csökkentek éves alapon augusztusban, és hát itt a legperdöntőbb tényező az, hogy volt egy erős forintunk, a magyar élelmiszeripar eléggé importigényes, a forint ezt pedig mérsékelte.
1: No, visszatérünk Imre Lőrincre majdnem sokára, hiszen akkor beszélgetünk majd. Hétvégén kormányülés volt, sok mindenről lehetett hallani, vagyis hát, hogy mennyire sok mindenről.
2: Kevésbé sok mindenről,
1: igen,
2: de...
1: Többre
2: igen.
1: Többre számítottunk mind a ketten, De minden esetre lesz miről beszélgetünk
2: majd.
1: Most azonban megnézzük, mi a helyzet valóban a tőzsdén, a telefonon a túlsó végén pedig Zakár Tivadar, az Univerz Invest befektetési igazgatója. Szervusz, jó reggelt! Enyhe 4%-os pluszban indította a napot a BUX egy negyed órával ezelőtt. Ugye a múlt héten komoly forgalmakat láthattunk, eltelt negyed óra, a nyitás után mit lehet mondani, hol tartunk most?
3: Szervusz, üdvözlöm én is a kedves hallgatókat. Hát valóban 4%-os pluszban a BUX, ez 618 pontos erősödést jelentett a múlt hétvégéhez. Ez 140.647 pontot jelent ebben a pillanatban. Valójában a MOL vezeti az emelkedést a BUX Indexbe elsősorban. Ő 1,6%-kal 4932 forinton 80 forinttal emelkedik. Ezt követi egyébként a Richter, aki 12.310 forinton 80 forinton 0,65%-ot, és majd a Magyar Telekom, aki 2.536 forintot 16 forinttal 63%-kal emelkedik. Az OTP viszont nem tudja tartani magát, 40.090 forinton jelen pillanatban a kereskedés, 4%-os esés a múlt héthez képest, és ugye alapvetően a grafikon tényleg nem néz ki jól, 200 napos mozgó átlag alatt van jelen pillanatban az árfolyam, és nyilván ez azért alapvetően mindenféleképpen elgondolkodható. Ugye a héten azért fontos információk fognak napvilágot látni, mind a külső, mind pedig a magyar hazai adatokról, gondolom beszéltetek már róla. Ez azért mindenféleképpen fontos lesz nyilvánvalóan alapvetően a részvénypiacra is.
1: Ugye múlt héten 60 milliárdos forgalma több napon keresztül is, legalább két napon biztos, hogy volt.
3: Igen.
1: Ez most szerintem már legalábbis az eddigi adatokból az látszik, hogy azért ez ma nem így lesz, mert ugye nagyjából pénteken már, nem tudom, pár perccel a nyitás után ugye 6 milliárdnál tartottunk, most azért még nem értük el az egyet se. Ez nem jelenti azt, hogy nem lesz komoly forgalom, csak nem lesz akkora. Mi volt az oka ennek a nagy pörgésnek, és hogy akkor ez most úgymond egy kicsit kifulladt, kicsit visszatérünk ilyen nyugisabb napokra?
3: Én azt gondolom, hogy hirtelen nagyon nagyot esett a magyar piac legtöbb papírja. Ugye sok dolog történt hirtelen egyszerre. De alapvetően azt gondolom, az OTP esése volt az, ami a leginkább fájt a piacnak, és ami visszarántotta, és egyébként elkedvetett a magyar piacot, hiszen itt volt az a indikátor, ami az alapvetően vezette, és nyilván ez a BUX Index vonatkozásában is megjelent. De természetesen a kisebb papírok vonatkozásában sem voltak jó hírek, és ez azt gondolom, hogy mindez egyszerre akkumulálódott, ami gondolok itt például a CVAK-nak az esésére. Ugye, tehát azért azt gondolom, hogy mindenféleképpen most egy picit így megállt a piac és gondolkodóba esett. Nyilvánvalóan a dollár erősödése, ami a regionális devizák szempontjából hogy az elszívó hatást is erősíti, gerjeszthetett eladást, hiszen hogyha kiszállnak a forintból, vagy szálltak ki a forintból, akkor az azt jelentette, hogy magyar eszközök eladásával járt ez. És akkor ezek megtörténtek, most viszont olyan árszintek alakultak ki hirtelen, ami már alapvetően elgondolkodtatóbb ejtheti a piacot, hiszen több olyan fontos papírunk is van, amit azért azt gondolom, hogy mindenféleképpen érdemes már ezen az árszinten megvizsgálni vételi oldalon.
1: Nagyon szépen köszönöm, Zakár Tivadart, az Univerz Invest befektetési igazgatóját hallották. Zenélünk, utána rövid híreken jelentkezünk 9:30-kor.

0: No, por favor, no, Lucinda, no.
1: A little weak, a little pale today.
2: Trend FM műsorajánló következik. A 94.2-es vágányra érkezik a Logisztika Express. Logifresh, minden hónap utolsó kedjén a Monitor délutánban. Aktuális témákkal a logisztika világából. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
3: Este még minden rendben. Éjjel hány a kutyád vagy macskád, levert lesz, és irány az állatorvosi ügyelet. Vizsgálat, infúzió és gyorsan növekvő állatorvosi költségek. Ilyen váratlan helyzetekben segít a Tappancs kisállatbiztosítás. Önállóan lakásbiztosítás nélkül is köthető, már havi 5390 forinttól. tappancsbiztosítás.hu.
4: Mi az, amit biztosan nem szeretne a céges autója mellé? Egy újabb munkakört. Defekt, szerviz, papírmunka, baleset, gumicsere. Történjen bármi, ránk számíthat. Szakértő csapatunk segít a megfelelő autók kiválasztásában egyetlen céges autótól akár egy teljes flotta kialakításáig, hiszen a teljes körű flotta kezelés számunkra alap. Fix havidíj, kiszámítható költségek, kevesebb teendő. Arval. További információkért keresse fel weboldalunkat a www.arval.hu címen, vagy írjon nekünk közvetlenül az infokukac@arval.hu e-mail címen. Arval. For many journeys in life.
5: Egy év, 8 újdonság. Megérkezett a 8. premier, a vadonatúj Toyota Hilux. A legendás pick-up bemutatásával már az összes új modell kipróbálható a Toyota márka kereskedésekben. Minőség, megbízhatóság és értéktartás. Itt az idő, hogy a világ legnagyobb autógyártójának kínálatából az ön cége is profitáljon. Október 5-e és 17-e között látogasson el a Toyota üzleti napokra, és fedezze fel exkluzív cégautó ajánlatainkat, valamint a Kintó tartós bérleti megoldásait. További részletek a toyota.hu oldalon.
2: Reklámot hallottak. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik.
6: Tuti, elég kamera van a mobilodon? És erdei virág illatú a mosóporod? Hófehéren csillognak a fogaid? Ennyi fontos kérdés. Egyel én is jövök. Minden találkozódon iszol alkoholt? És meccsnézéshez? Randihoz, és ha nehéz a nap, vagy ha könnyű, sikerhez, kudarc. Ha a dolgod van a függőséggel, mi itt vagyunk. Kérdésekkel és válaszokkal. www.kiszállókártyák.hu. Készítette a Média Unió Alapítvány.
2: Társadalmi célú hirdetést hallottak. Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a Trend FM-en. Minden információ gazdaságról és kultúráról. Reggeli Monitor.
7: Pontban 9:30, a mikrofonok mögött Somodi Evelin és M. Szűcs Péter.
2: Hírek a Trend FM 94.2-n.
7: Előre az a parlamenti választások kiírását jelentette be Pedro Sánchez spanyol miniszterelnök.
8: A kormányfő Madridban rendkívüli televíziós beszédében jelentette be döntését. A választás időpontjáról és a döntés hátteréről egyelőre nem közöl további részleteket.
7: Újra választották Lettország miniszterelnökét. Andris Kulzberg vezette egyesített lista, 41 mandátumot szerzett a 100 fős parlamentben.
8: A második helyen a jobboldali Lettország, az első párt végzett a 17 mandátummal, a harmadik helyen pedig a szuverén hatalom 15 mandátummal. Kulbergs jelezte, hogy az eddigi koalíciós partnereivel kezdi meg a kormányalakítási tárgyalásokat. Velük együtt 58 képviselői helyre számíthat, és kizárta az együttműködést a két populista párttal. A választási részvétel rekordalacsony volt, mindössze 51,8%.
7: Flávio Bolsonaro és a hivatalban lévő Luiz Inácio Lula da Silva jutott a brazil elnökválasztás második fordulójába.
8: A csaknem teljes feldolgozottság alapján Bolsonaro a szavazatok mintegy 47, Lula pedig 45%-át szerezte meg, így egyikük sem érte el az első fordulós győzelemhez szükséges abszolút többséget. Bolsonaro eredménye meglepetést okozott, miután a választás előtti felmérések még Lula mintegy 3% pontos előnyét jelezték. A kampány meghatározó témái között a megélhetési költségek, a közbiztonság és a korrupció szerepeltek.
2: Tőzsdehírek.
7: A Budapest értéktőzsde indexe, a BUX most 2,1%-os pluszban, picit lejjebb jött az index, 140.333 ponton a mutató, a forgalom viszont átlépte az 1 milliárd forintot. A vezető papírok közül az a MOL 1,4%-kal drágult 4.920 forintra, a Richter 3,1%-kal van feljebb 12.270 forinton forog, a Telekom 6,1%-kal drágult 2.536 forinton áll, az OTP pedig 0,5% fölötti mínuszban 40.030 forinton. A forint reggel gyengült, most próbál valamelyest visszakorrigálni, ez azt jelenti, hogy az euró 368 forint 70 filléren áll. 1 dollárért 329 forint 30 fillért kell adni, 1 svájci frankért pedig 396 forint 90 fillért kérnek. Ázsiában mindenütt pluszokat láthattunk, Japán 2,4%-os pluszban zárt, Hongkong 1%-kal van feljebb, Shanghai, illetve a dél-koreai index azok zárva voltak ma, India 2%-os pluszban a kereskedés felénél, Szingapur 4%-kal ment feljebb. Európában is pluszokat láttunk, de nem ilyen mértékűeket. London 1%-kal van feljebb, de elindult lefelé, a DAX index is pár pontos pluszban, és úgy tűnik mindenki elindult a mínusz irányába, olyannyira, hogy Párizs már 7%-kal lejjebb is van. Az olasz tőzsde 2%-os pluszban még, csak úgy, a spanyol pedig 1%-os pluszban, de lesznek itt mínuszok, ahogy figyelem. Az olajárak azok lejjebb jött megint az észak-amerikai könnyű olaj, a VT 1,3%-kal 90 dollár alatt jegyzik, a Brent 7%-kal megint 101 dollár 50 centhez közelít. Az arany drágult, 4180 dollárt ér egy unci arany. A palládium az egy pár centtel van följebb, a platina 1,8, az ezüst 2%-kal kerül többe, a réz 4%-kal. A mezőgazdasági termelő árak közül a gyapot 1%-kal kerül többe, a búza pedig 8%-kal drágult a világpiacon. És nézzük a holland tőzsdén jegyzett gáz árfolyamát. Nos, az mínuszban már 74 euró 70 euró cent alá esett november végi szállítással. Egy új hidrogénmotoros hibriden dolgozik a világ legnagyobb járműgyártója.
8: A Toyota új szabadalma révén egy rendkívül tiszta energiát használó, környezetbarát járműcsalád jöhet létre a jövőben. A projekt egyelőre még a kísérleti szakaszban van. A Concord privátbanki szakértőjét Nagy Bertalant kérdeztük.
9: Egy belségésű motor és egy villanymotornak a párosítása lenne, talán leginkább a hatótávnövelős villanyautókhoz lehet ezt hasonlítani. Közben az a nagy szerencsénk, hogy maga a hidrogénhajtás az nem bocsát ki káros anyagot. Gyakorlatilag, hogyha a városban úgymond töfögve történik, akkor sem rontjuk a levegőt, viszonylag kicsi az energiaveszteség, és ezt egyből be tudja táplálni az akkumulátorokba, amely amúgy a meghajtást adja az elektromos motornak. Természetesen ez nem azt jelenti, hogy holnaptól ezeket már nagy mennyiségben fogja gyártani a Toyota. Ez azért szerintem egy nagyon előre mutató, és a jövőben egy nagyon jó minőségű, hatékony elektromos autózást hozhat össze majd.
7: Idei legmagasabb havi értékesítését érte el szeptemberben a kínai BYD. A több mint 463 ezer új energiájú járművet adott el, 17%-kal többet, mint egy éve korábban.
8: A harmadik negyedévben 19% körüli növekedést mértek, ugyanakkor az év első 9 hónapjában még majdnem 4%-kal csökkentek az eladások éves összevetésben. Az export viszont dinamikusan bővült, szeptemberben több mint 2,5-szer annyi járművet értékesített külföldön a BYD, mint egy évvel korábban. A kínai gyártó jövőre már mintegy 2,5 millió jármű külföldi értékesítésével számol.
7: Rekordon döntött tavaly a Mount Everest forgalma. A Himalayan Database adatai szerint összesen 1519 hegymászó is segítő fordult meg a hegyen, közülük 878-an jutottak fel a csúcsra.
8: A sikeres csúcshódítások éves átlaga 90-es évek mintegy 100 esetéről 2021 óta 720-ra emelkedett. A mászások mára már szinte teljes egészében a tavaszi kedvező időjárási időszakra koncentrálódnak, ami jelentős torlódást okozhat a csúcs közelében. A növekvő forgalom egyre nagyobb környezeti terheléssel jár, ugyanakkor az Everest fontos bevételi forrást jelent Nepálnak és a helyi vállalkozásoknak.
2: Időjárás jelentés.
8: Derült vagy fátyol felhős, napos, száraz idő várható, a délutáni órákban egyre több felé csökken a fátyol felhőzet. A légmozgás gyenge vagy mérsékelt marad, a legmagasabb nappali hőmérséklet döntően 22 és 26 fok között alakul.
2: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a reggeli monitor.
7: Egy kis zenével megyünk tovább, a zene után pedig folytatjuk a beszélgetést Imre Lőrinccel, az M4 Privátbankár.hu újságírójával.

0: Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a 94.2-n. Minden információ a gazdaságról, piacokról, a legfrissebb árfolyamokkal. Hétköznap 7:30-11. Reggeli Monitor. A mikrofonnál M.Szűcs Péter.
1: A másik mikrofonnál pedig Imre Lőrinc, az mforprivatbankár.hu újságírója. Ugye azt gondoltuk, hogy legalább, tehát nyilvánvalóan, hogy tartalmas volt a kormányülése.
2: Igen, jó hosszúra nyúlt, az szinte biztos, igen.
1: Mert ugye két nap is volt, kettő.
2: Igen, igen, két nap.
1: És azt gondoltuk, hogy a költségvetésről többet fogunk megtudni. Jó, tudtunk meg valamennyit, de azért olyan marha sokat nem.
2: Igen, nagy naivan pénteken azt beszéltük, hogy hát hétfő reggelre biztos rengeteg minden jön a költségvetésről, úgyhogy lesz témánk bőven.
1: Azt tudjuk például elmondani, hogy nem nyújtják be nagyon korán, megvárják az adatokat. Ez ugye korábban ez nem így volt, na, de mindegy is. Meg annyit tudunk, hogy ugye mennyi fordítódik nyugdíjra. Ezzel kapcsolatban ugye ma reggel persze, sőt 10 óra után majd hallhatják újra azt az interjút, ami a nyugdíjminimum mértékét tartalmazza. Ugye ezért nagyjából, ha jól emlékszem, 120 milliárd forintos csomag.
2: Igen, igen, ugye 28.500 forint volt 2008 óta a legalacsonyabb öregségi nyugdíj összege, és ez 120.000 forintra emelkedik, de ugye befolyásolja az ennél magasabb nyugdíjakat, és ugye ez egy érdekes beszélgetés lesz majd, ami lemegy a rádióban.
1: Az már volt,
2: jaj, részben, már
1: de azért ezt ismételjük, mert szerintem az fontos dolog. Annál is inkább, mert valóban azok, akiknek ezek nagyon alacsony nyugdíja van, ugye azért a 120.000 forint fölöttieknél is van egy minimális emelkedés, azért mert azért hülyén néznek ki, hogy valakinek meg háromszorozzák, a másik meg nem.
2: Igen, igen, és hogy az öregségi nyugdíj legkisebb összege és infláció követő módon automatikusan fog évről évre emelkedni, csak úgy, mint a többi nyugdíj.
1: Na, mit tudtom még meg egyébként a költségvetésről, mert ugye az formálódik, és ugye az nem mindegy, mert az lesz az első teljes éve a Tisza kormánynak,
2: hát igen.
1: És azért itt néhány dolog behatárolja. Ugye mit tudom még, hogy Budapest kapott most, de ez idén kapta a 120 milliárdot, de erről ugye Karácsony Gergelyen beszélgettünk.
2: Igen, szóval igen, ugye ennek Kármán András nem annyira örült Karácsony Gergely szerint, meg is értek.
1: Jó, ezt értjük, de ugyanakkor igen. Meg azzal is valamit kezdeni kellett, mert az sem volt normális, hogy igen. Folyamatos adókapok megy. Szóval tudunk-e bármit még?
2: Hát én pont itt venném fel a fonalat, hogy valójában az első igazi lakmuszpapírja, próbája a Tisza kormány ténykedésének az a 2027-es költségvetés lesz, ez egészen egyértelmű. Elég sokat foglalkozott a sajtó meg az elemzők a 26-os pótköltségvetéssel is, de valljuk be, hogy itt gyakorlatilag hát félig meddig meg volt kötve a Tisza kormány keze, úgyhogy én erre most nem is fecsérelnék olyan sok szót. A hitelminősítők is mondták, hogy természetesen él a türelem, ez egy örökölt helyzet volt, kezdjétek el csökkenteni mondjuk a költségvetési hiányt, de hogy 26-ra még nem voltak
1: mondjuk
2: nagy.
1: Azért ez nem viszont nem kevés.
2: Hát nem kevés, ugye ez a 7,5%, az első fél éves eredményszemléletű hiányunk egyébként 6,6% volt, szóval mondhatjuk, hogy okozhat majd az államháztartás egy pozitív meglepetést a 7,5-hez képest, ezt természetesen meglátjuk majd a végleges adatokból, de az a lényeg, hogy ez egy félig meddig ilyen zárójeles dolog, hogy a 27-es költségvetési pálya lesz a kulcsfontosságú, és hát ugye a hitelminősítők majd november 20-án, tehát jóval a benyújtás meg a parlamenti megszavazás után fog először a Moody's erről majd véleményt mondani. Hadd idézzem ide egyébként annak a hitelminősítőnek a véleményét a legutóbbi felülvizsgálatakor, amelynél a legrosszabbul állunk egy kategóriával a Bovli felett, vagy egy szinten a Bovli felett, az S&P, hát most ez egy diplomatikus megfogalmazás, nyilván, hogy a fiskális politika jelentős kockázatokat hordoz magában, szóval ugye az öregségi minimum nyugdíj emeléséről, ugye, hát most zajlanak a minimálbér tárgyalások a jövő évre vonatkozóan, és ugyebár ígéret, hogy a minimálbéresek eszélye a adókulcsa 15%-ról 9%-ra csökken, ami szintén önmagában azért megterheli a költségvetés, de én utána néztem most a Tisza programjában, ugye nem csak a minimálbéresek adójának csökkentéséről van szó, hanem konkrétan az szerepel a programban, hogy a mediánbér alatt keresők szintén kevesebb adót fizethetnek majd, tehát mondjuk 420 ezeres havi fizetésnél 15 ezer forintos megtakarítás.
1: Ez bruttó összeg, ugye ez fontos.
2: Igen, igen, igen, igen. Szóval, hogy önmagában itt nem csak a minimálbéresek adója csökkenhet, hanem azoknak is, akik a jelenleg évi bruttó 625 ezer forint alatt keresnek, úgyhogy ez egy szélesebb körű terhelést jelenthet szintén a költségvetésnek, beletartozza nyilván a garantált bérminimum és minden e fölött keresők, medián bérig keresők fizetése is, úgyhogy azt gondolom, hogy ja, és ami nagyon fontos, hát ugye az Orbán kormány öröksége. Tehát, hogy például az öregségi minimál nyugdíj esetében is olvasgattam kommenteket, és nyilvánvalóan az emberek is valahol, meg a nyugdíjasok azt elvárják, hogy miközben mondhatjuk, hogy ez egy populista intézkedés, de 13. 14. havi nyugdíj nyilván egy óriási nagy segítséget tud jelenteni. A 14. havi nyugdíj az felmenő rendszerben, jövőre kellene két heti. Igen. Ja. És ugye a Tisza megígért, hogy ezekhez nem fog hozzányúlni. Ott van az otthonstart támogatás, ott van nyilván a rezsicsökkentés, ott van az édesanyák felmenő rendszerben történő SZIA mentessége, szóval, hogyha ezekhez sem akar hozzányúlni a Tisza kormány, amit megígért, és még bejönnek a különböző plusz jóléti
1: dolgok. Azért azt gondolom, hogy itt az anyánknál ott valószínűleg lesz egy korrekció, már abban az értelemben, mert ugye így folytatódott volna, akkor mindenki, aki gyereket szült, gyakorlatilag adómentes, ami azért vállalat, az fenntartható. Az könnyen elképzelhető, hogy ha legalábbis annyival kiegészítik, hogy nem életük végéig, hanem amíg a gyerek fel nem nő. Igen. Mert ugye az egy logikus, és az egy védhető.
2: Hát politikailag védhetőbb, hogy korrekció, és nem...
1: Igen. Mondjuk egy 4 gyereknél oké, mert ugye az eddig is így volt, de hogy a többieknél azért ez a tartson addig, amíg a gyermek tanul, vagy ameddig nem kezd el ugye, igen. magában dolgozni, mert meg hát ugye még azért itt van egy csomó dolog az adózásnál. Például nem tudjuk, hogy a Kata hogy jön vissza, túl azon, hogy azt elmondták, hogy úgy nem, mint ahogy volt. Igen. Na de hogy? Ugye arról még nem hallottam.
2: Igen. Hát itt simán elképzelhető a Kata esetében, tényleg nem akarok prejudikálni, de hogy az 50 ezer forintos adótétel, hát akár meg is duplázódhat, szóval simán lehet, hogy annak érdekében, hogy mondjuk a nyugdíjjárulék befizetések...
1: Hát annak minimum duplázódnia kell. Egyrészt, mert
2: az
1: ugye,
2: komoly összeg.
1: Mert azért pár évvel ezelőtt volt az annyi. Uh-huh. Másrészt meg ugye egyébként akkor is az érdekes volt, mert ennek egyszer utána jártunk, hogy ugye volt az 50, tehát a 50 ezer forint volt a főszabály, de lehetett 75 ezeret fizetni.
2: Igen, így van.
1: És ugye a másodállásosoknál volt a 25 ezer forint, tehát 3 volt összesen. De akkoriban egyszer megkérdeztük, hogy az adózók, mármint az érintett adózók 3-4%-a, tehát a vállalkozók közül pár ezren választották a 75 ezeret, ami azért akkor sem volt egy akkora összeg, amitől az ember neki ment a falnak. Viszont akkor 100%-ról indult a nyugdíj. Igen. Azoknál, akik 50 ezer forintot fizettek, meg kevésbé. Igen. Hát ez tarthatatlan. Nyilvánvaló, hogy itt most nem az lesz a lényeg, hogy 50 ezer vagy 60, hanem hogy nagyon egyszerű, de nyilvánvaló sokkal többet kell majd fizetni.
2: Igen, mondjuk nekem itt ezen a ponton annyiban van vitám, hogy szerintem, aki a Kata adózást választotta, az úgymond idézőjelben nem gondolt így a nyugdíjas éveire, vagy hogy majd mekkora állami nyugellátást kap, hanem hogy neki az volt a célkitűzése, nem, hogy minél magasabb nettója legyen most, és akkor mondjuk majd akár önkéntes nyugdíjpénztárban én be fogom fektetni azt a magasabb nettó béremet.
1: Hát.
2: De hogy na mindegy, hogy vállalkozók tudnák ezt jól elmesélni.
1: De én vállalkozó vagyok csak azért, mert annak idején, vagy legalábbis ugye, én ebben voltam ebben az adózásban, én a 75-öt fizettem, mert pont azért már azt gondoltam, hogy ha bármi ezért történik, akkor ne az legyen, hogy csak a 80%-áról indul az egész, sőt, igazából én olyan könyvelőben már azt is meg... Tehát én fizettem volna ennél többet is, hogy még jobban járjak, de mondták, hogy nem lehet.
2: Na, de ez jó, akkor természetesen akkor úgymond ez egy...
1: Szerintem másba is felmerült ez, hogy az úgy nem jó, hogyha persze tetszik, hogy nem kell fizetni túl sokat, de hogyha bármi történik, vagy nyugdíjban megy az ember, akkor viszont meg fillérekbe fegyélje.
2: Na igen, itt lesz akkor a Kata, úgymond idézőjeles adóemelés, de kibővítés is. Ugye Magyar Péter most általa elmondottak alapján, hogy a Sesták Miklós mentes Kisvárdán járt, és ott elmondta, hogy nagyjából az állam eddig 1300 milliárd forintnyi közvagyont szerzett vissza, hát ez ugye egy az egyben igazából a ismét államosított kekvákból visszafolyó pénzösszegek, meg eszközértékek, ez nagyjából 1300 milliárd forintnyi. Egyébként ebből 175 milliárd forinttal lehetett csökkenteni a költségvetési hiányt, de amúgy szerintem, és erre nagyon érdekes lesz figyelni, és szerintem még a 27-es költségvetésnél is amúgy nagyobb fókuszt érdemelhet majd az adócsomag, a 27-es adócsomag, mert szerintem, ahol elég komoly összegeket lehetne behúzni, és erről vannak ilyen folyosói pletykák, hogy a TAO sávossá vált, társasági adó a vállalkozásokra, a nagyobb vállalkozásokra vonatkozóan, a kicsik továbbra is ezt a nagyon rekord alacsony 9%-ot fizethetnék, de a nagyobbaknak bizony, hát nagyobb közterviselést kell azért bemutatniuk, hogy hát
1: valahol azért igen. kell vissza is venni, nem csak osztogatni nyilván. És igen, ugye igen. az még mindig egy kedvező még a nagy cégeknél, mert a 9% az tényleg nagyon csábító európai szinten igen. összevetésben is.
2: És itt hozzátenném, hogy hát ezt az elmúlt 16 évben megtanultuk, hogy mennyivel jobb az optikája annak, hogyha a cégeket, a nagyvállalatokat adóztatjuk, mint a lakosságot. Ugyanaz majdnem a végeredmény, de hogy mennyivel jobban néz ki. Igen.
1: Na, várjuk majd az adózással kapcsolatban, persze, meg persze. nyilván a költségvetéssel kapcsolatban, ha többet tudunk, akkor arról majd beszélünk.
2: A piac egyébként jelenleg van egy ilyen 6,6% feletti költségvetési hiány, ami Kármán András szájából hangzott el. Valószínűleg egyébként ennél alacsonyabbra törekednek majd, és a piac is, nekem azt mondták elemzők, hogy a piac is azért egy 6% alatti szintet úgy nagyon jól befogadna a gyomra, és azzal lenne igazán elégedett.
1: Meglátjuk. Imre Lőrinc volt a vendégünk, az M4 privátbankár.hu újságírója, zenélünk, egy kis kultúra, közlekedünk, 10 kor friss hírek.

0: Kultúra reggelire, mert nem csak a gazdaságról szólunk.
1: 1793 van a francia nemzeti konvent, ezen a napon október 5-én határozta el, hogy szakítva a vallási kötelékekkel, a kereszténységhez szorosan kötődő Gergely naptár helyett új időszámítást vezet be. Az erről szóló rendelet a fagyhavának negyedik napján lépett hatályba, vagyis 1793. november 24-én. A rendelet eltörölte az úgynevezett közönséges időszámítást, vagyis a Krisztus születését központnak tévő naptárt, és 1792. szeptember 22-ét jelölte ki kezdőnapnak. Az új időszámítás az első esztendővel indult, nulladik év nem volt. A köztársasági naptár római számokkal jelzett évei az őszi napi egyenlőség idején kezdődtek. 12-30 napos hónapból álltak, a fennmaradó 5 pótnapot szánkülött napok néven egy-egy erénynek szentelt ünnepként az év végére tették, hogy az évet a napi egyenlőséghez igazítsák. Egy nap 10 decimális órából, 1 óra 100 decimális percből, 1 perc pedig 100 decimális másodpercből állt. Minden hónap neve a francia éghajlatot vagy a paraszti élet fontosabb eseményeit tükrözte, a szavak hangzását illetően pedig az évszak hangulatát idézte. A naptár csak Franciaország viszonyait vette figyelembe, és már a tengeren túli francia területeken is abszurdnak számított. Ez a típusú időszámítás mindössze 14 évig volt használatban. A 13. esztendő gyümölcs havának 22-én, azaz 1805. szeptember 9-én első Napóleon császár aláírta azt a szenátusi határozatot, amely eltörölte a köztársasági naptár használatát, és 1806. január 1-i hatállyal visszaállította a Gergely naptár szerinti időszámítást Franciaországban.

0: mit és hol, hallgassa minden hétfőn 15 órától a Rebriefet. Reklám, marketing, média velősen a Mediátor szakértőivel, Dankó Bencével és Barabás Dániellel.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
2: Tudtad, hogy a 11. kerületi Metrodom River nem csupán egy lakópark, hanem valódi közösségi tér a családok számára? Wellness központ, autómentes tágas belső park, játszótér, baba-mama szoba, bölcsöde és önkormányzati óvoda biztosítja a gondtalan prémium életérzést. Választ ki új családi otthonod, akár a 4. ütem hamarosan költözhető lakásai közül. Ráadásul most milliós kedvezmények is várnak, használd ki az 5%-os áfa visszaigénylést, valamint a további akár 5% kedvezményt. Metrodom River. Egy csepp luxus a Duna partján. További információ metrodom.hu.
3: Az eleganciának nem kell hangosnak lennie. Érezhető a tiszta vonalakban, a csendben és a térben, amely körülveszi. Az új Lexus ES magával ragadó kényelme és kifinomult vezetési élménye segít, hogy ön magabiztos nyugalommal élje meg a következő pillanatot. Cégeknek most havi nettó 165 000 forinttól fix 2,9%-os ügyleti kamattal. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletekért látogasson el márkakereskedéseinkbe, vagy a lexus.hu oldalra.
0: Reklámot hallottak. A legfrissebb információk a budapesti közlekedésről.
4: A fővárosban baleset nehezíti a közlekedést a Podmanicki utcában a Bajcsi-Zsilinszky út felé a Dózsa-György út után. Tart a helyszínelés a Sasadi úton a Homorod utcánál, a forgalom egy sávon váltakozva haladhat. Lassú a haladás a Rákóczi úton a Barostértől befelé, az Üllői úton befelé a Nagykörútnál, az Andrássy úton az Erzsébet tér előtt, a Pesti alsó rakparton a Szent István parktól délre, valamint a Nagykörúton és a Hungária körgyűrűn a nagyobb csomópontoknál. A vasúti híd felújítása miatt mától a 11. kerületben a Sárbogárdi utat lezárták a Fehérvári útnál, a Sósfürdő utcától pedig csak a célforgalom hajthat be. A Hamzsabégi úton a Fehérvári útnál és az Erőmű utcánál a forgalom egy sávban váltakozva halad. Ma délig sötétek a jelzőlámpák a Megyeri úton az Óceánárok utcánál karbantartás miatt. A forgalmat rendőrök irányítják. Farkas Renát, a BKK Info.
0: Ha közlekedési dugót vagy balesetet lát, küldjön SMS-t vagy Viber üzenetet a 0670-2942-942-es telefonszámra. Köszönjük! Jó utat! Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a Trend FM-en. Minden információ gazdaságról és kultúráról. Reggeli Monitor.
5: Egy perc múlt 10 óra, a mikrofonok mögött Somodi Evelin és M. Szűcs Péter.
0: Hírek a Trend FM 94.2-n.
5: Jelentősen romlott a német autóipari vállalatok üzleti hangulata szeptemberben, közölte a müncheni IFO gazdaságkutató intézet.
6: Az ágazati hangulatmutató az augusztusi mínusz 22 pontról mínusz 35 pontra esett, a vállalatok pedig az idei év legkedvezőtlenebb értékelését adták aktuális üzleti helyzetükről. Romlottak az export és foglalkoztatási várakozások, a rendelésállomány megítélése és a cégek jövedelmezősége is. Az IFO szerint a német autóipar továbbra is válságban van, helyzetét pedig a kínai gyártók erősödő versenye is nehezíti, különösen az elektromos autók piacán.
5: 5%-kal csökkent éves összevetésben a német gép- és berendezésgyártóipar megrendelés állománya augusztusban, ezt a szektorképviselő szakmai szövetség közölte.
6: A belföldi megrendelések 2, a külföldiek 6%-kal estek vissza, az euróövezetből pedig 10%-os csökkenést mértek. Az augusztusi adat enyhe megtorpanást jelent két növekedést hozó hónap után. Az év első 8 hónapjában még 4%-kal nőtt a megrendelések volumene. A szövetség szerint azonban egyelőre nincs jele tartós fellendülésnek.
5: Előrehozott parlamenti választások kiírását jelentette be Pedro Sánchez spanyol miniszterelnök.
6: A kormányfő Madridban rendkívüli televíziós beszédben jelentette be döntését, a választás időpontjáról és a döntés hátteréről egyelőre nem közölt további részleteket.
5: Mindössze 41,5%-os részvétel mellett tartottak választásokat Bosznia-Hercegovinában, ez 10%-ponttal kevesebb, mint 4 éve.
6: Az előzetes eredmények alapján a háromtagú államelnökség bosnyák tagjáért Denis Becsirovics, a horvát helyért Darijana Filipovic

0: A szerb tisztségért pedig Zsejka Cvijanović vezet. A boszniai szerb köztársaság elnöki versenyében Szavo Minić áll az első helyen. A választáson először alkalmaztak országosan biometrikus választóazonosítást és szavazólap leolvasó szkennereket, amelyek miatt több helyen technikai problémák és késések is voltak.
1: Tőzsde hírek.
2: A budapesti értéktőzsde indexe, a BUX most 0,3%-os pluszban, 140.500 ponton a mutató, a forgalom pedig átlépte a 2,6 milliárd forintot. Az OTP kivételével valamennyi vezető papír drágult, a MOL 1,7%-kal 4.936 forintra, a Richter 6%-kal 12.300 forintra, a Telekom pedig 1,4%-kal 2.554 forintra emelkedett. Egyedül az OTP papírja gyengelkedik, 0,5%-os mínuszban, 40.060 forinton áll. A forint erősödni kezdett valamennyi vezető devizával szemben, vagy legalábbis a fontosabbakkal szemben, 1 euróért most 368 forint 10 fillért kérnek a bankközi devizapiacon. 1 dollárért 328 forint 70 fillért kell adni, ugye reggel voltunk 330 forint fölött is. 1 svájci frankért 396 forint 60 fillért kérnek. Európában vegyes a kép, London pár pontos pluszban, a DAX Index 2,1%-kal van lejjebb, Párizs 9%-kal, az olasz tőzsde 1%-os pluszban, a spanyol 4%-kal tudott eddig erősödni. Ázsiában Japán 2,2%-os pluszban zárta a napot, Hongkong éppen hogy egy pár pontos mínuszban fejezte be a kereskedést, Shanghai ma zárva volt, csak úgy, mint a dél-koreai mutató, India még nyitva, a kereskedés felén túl 2,1% fölötti plusz mutat, Szingapur pedig 4,1%-kal tudott feljebb menni. Az olajárak azok mínuszban, 1,5%-kal 89 dollár 80 centre esett vissza az észak-amerikai könnyű olaja VT jegyzésára, a Brent pedig 1%-kal kerül kevesebbe, 101 dollár 20 centen kereskednek vele. Az arany 0,7%-kal drágult, 4190 dollárt ér egy uncia arany. A többi fémára is meglódult, a palládium 1%-kal, a platina 2,4%, az ezüst 2,6%-kal került többe, a rész 0,6%-os pluszban. És a mezőgazdasági termelőárak is drágulnak, a cukor 1%-kal, a gyapot 9%-del, a búza 1,4%-kal került többe. A holland tőzsdéjegyzett gáz árfolyama az pedig gyakorlatilag most nem mozog, vagy legalábbis péntekhez képest nem, a záróárhoz képest 74 euró 80 euró centen áll november végi szállítással. Feljelentést tett Ruszin Szendi Romulus honvédelmi miniszter 108 páncélozott szállító hadszermű korábbi értékesítése miatt.
0: Az előző honvédelmi vezetés mintegy 500 millió forintért adta el a járműveket Szerbiának. A miniszter azt mondta, a nyomozó hatóságokra bízza annak tisztázását, történt-e visszaélés az ügyben. Ruszin Szendi Romuluszt hallják.
3: Volt egy értékbecslő. Kicsi érdekesik, hogy az értékbecslő az ingatlan értékbecsléssel foglalkozott korábban. Nem bizonyított, hogy volt neki haditechnikai szakembere, de elképzelhető egyébként, hogy volt. De mindenképpen érdekes, hogy egy ingatlanbecsléssel foglalkozó szervezet akarta megmondani, hogy mennyit is érnek ezek a BT-nek. A lényeg, hogy az értékbecslés feletti áron adta el a Honvédelmi Minisztérium először a saját cégének, és ez a saját cég utána drágában adta el a szerbe ezt a 108 darab BT-et, több mint 500 millió forintért.
2: Jelentős területi különbségek vannak a magyarok életkilátásaiban a Központi Statisztikai Hivatal interaktív térképének friss adatai szerint. Összegezte mindezt az énpénzem.hu.
0: A nők születéskor várható élettartama Vas megyében a legmagasabb, megközelíti a 81 évet, míg a férfiaknál Budapesten, Pest, illetve Győr-Moson-Sopron megyében valamivel 75 év feletti a legjobb érték. A férfiaknál Borsod-Abaúj-Zemplén megy áll az utolsó helyen egyébként 71,2 évvel. A halálozási arány Békés megyében volt a legmagasabb 2025-ben, míg Pest megyében a legalacsonyabb. A megyék közül Zala rendelkezik a legidősebb korösszetétellel. 2025-ben 1000 lakosra 255 idősebb, azaz 65 év feletti lakos jutott.
2: Nem különösebben enyhült a tejpiaci helyzet az év elejéhez képest, amikor rendkívül alacsony áron vásárolták fel a nyers tejet a piaci túlkínálat miatt, mondta megkérdezett agrárszakértő.
0: Most valamivel többet, 120-140 forintot adnak érte literenként, de ez messze van a tavaly év végig 200 forintos ártól. Simon Attila arról számolt be, hogy a gazdák az állomány ritkításával válaszoltak a kihívásra, de azt sem lehet a végletekig alkalmazni.
4: Egyik lehetőség az volt, hogy amelyik nem tejje nem adott elegendő tejet, azt elvitték vágóra, tehát leadták vágásra. A másik része csökkentette a napi takarmányt, így aztán a válaszul a tejnek kevesebb tejet adtak, így csökkent körülbelül 10-20%-kal, és van, aki pedig a tejlő állományt húsmárjákra fedeztette be, és jó húsformájú genetikát kiválasztva tudtak jó formás viszőket tejnek ellenni, illetve borjakat, és ez valamelyest pótolta a húsmarhák iránti keresleti áremelkedést.
2: A világűrben élet viszkivel kísérleteznek skót és japán kutatók. Az italmintát 2028-ban jutatják földkörüli pályára, ahol 5 évet tölt majd egy műhold fedélzetén.
0: A kutatók azt vizsgálják, hogyan befolyásolja az érési folyamatot a világűr szélsőséges hőingadozása és egyéb különleges körülményei. Arra számítanak, hogy az ital az 5 éves út során sajátos, karakteres ízt kaphat. Sikeres kísérlet esetén a kutatók szerint megnyílhat az út az űrben érlelt whisky előállítása előtt.
2: Pumi elnevezéssel új 5000 forint névértékű emlékérmet bocsátott ki a Magyar Nemzeti Bank az Állatok Világnapja alkalmából, ami tegnap volt.
0: Az Imrei Boglárka által tervezett színes fémérme a magyar pásztor és vadászkutya fajtákat bemutató sorozat 7. darabja. A jegybank hangsúlyozta, hogy az emlékérme elsősorban gyűjtői és értékközvetítő célt szolgál, ezért fizető eszközként való használata nem javasolt. A sorozatban korábban többek között a Magyar Vizsláról, a Komondorról, a Mudiról és a Kuvaszról is jelent meg emlékérme.
1: Időjárás jelentés.
0: Derült vagy fátyol felhős napos száraz idő várható, a délutáni órákban egyre több felé csökken a fátyol felhőzet, a légmozgás gyenge vagy mérsékelt marad, a legmagasabb nappali hőmérséklet dőtően 22 és 26 fok között alakul, késő estére általában 8 és 15 fok közé hűl le a levegő.
1: A legfrissebb híreinket hallották, maradjanak velünk, mert folytatódik a reggeli monitor.
2: Egy kis zene, utána pedig nyugdíjjal foglalkozunk, ez fontos téma, sokakat érdekel.

0: Reggeli Monitor.
1: 10 óra 14 perc. A 120 ezer forintos nyugdíjminimum mellett sávos nyugdíjemelés is tervez a kormányzat. Január 1-től a rakancsági ellátás és az árva ellátás összege is magasabb lesz. Az általam megkérdezett nyugdíjszakértő azt mondja, még ezekkel az emelésekkel is rendre az uniós országok között az utolsó helyek egyikén vagyunk, ha a GDP arányos nyugdíjráfordítás összegét vizsgáljuk. Farkas András, a Nyugdíjgurú News alapítóját Németh László faggatta.
2: Milyen részletek derültek ki a közeli jövőben várható nyugdíjemelésről?
3: A közeli jövő az azt jelenti, hogy 2027. január 1, attól fogva emelkedik a teljes öregségi nyugdíj minimuma 120 ezer forintra, tehát 120 ezer forintnál kisebb nyugdíjat nem lehet kifizetni senkinek, aki legalább 20 év szolgálati időt szerzett. Hasonlóképpen 120 ezer forintra emelkedik azoknak a rokkantsági ellátása, akik betöltötték a 65. életévüket, és valami okból nem igényelték az öregségi nyugdíjukat. Tehát ez azt jelenti, hogy körülbelül 127 ezer öregségi nyugdíjas és néhány ezernyi rokkantsági ellátott, aki már 65 évesnél idősebb, az ő nyugdíjuk akár rendkívül jelentősen is nőhet, hiszen például, ha most valakinek 60 ezer forint az öregségi nyugdíja, az meg fog duplázódni. Ha 40 ezer forint az öregségi nyugdíja, az meg fog háromszorozódni. Persze ez nagyon kevés embert érint, a teljes nyugdíjas társadalomnak a kb. 6%-a érintett közvetlenül ebben a 120 ezer forintos minimál nyugdíjban, és egy további körülbelül 100-120 ezer embert érint az, hogy a érdekes mennyi 120 van, a 120 ezer és a 146 ezer forint közötti sávban plusz pótlólagos emelést is kapnak az érintettek. Ennek az az oka, hogy akinek ha ez a 120 ezer forintra történő minimál nyugdíj emelés, ez a fölötte közvetlenül lévő nyugdíj sávokban egy nagyon erős feszítő torló hatást fejt ki, és ezt akarják enyhíteni ezekkel a plusz emelésekkel. Számomra rendkívül szűk sávokat határoztak meg, ugye azt a bejelentés szerint a 108 és 125 ezer forint közötti sávban, tehát akik ennyi nyugdíjat kapnak, ott 12 ezer forint lesz az emelés, és akkor így a gyakorlatilag 120 és 137 ezer forint közötti nyugdíjat fognak ezek az érintettek kapni januártól. Aztán a 125 és 130 ezer forint közötti sávban látszik, hogy nagyon szűk, ez csak 5 ezer forintos nyugdíjsáv, ott plusz 10 ezer forintot kapnak, és a 130-135 ezer forint között plusz 8 ezer forintot, a 135 és 140 ezer forint között plusz 6 ezer forintot, és a 140 ezer forint fölött mindenki legalább 146 ezer forintos nyugdíjat fog kapni januártól. A rendes nyugdíjemelés után értendőek ezek a plusz emelések. A rendes nyugdíjemelés mértékére még nem hangzott el bejelentés, de valószínűleg 3,1-3,6% között alakulhat, attól függően, hogy mi fog majd bekerülni a 2027-es költségvetés inflációs előrejelző számába, mert ettől függ a jövő évi nyugdíjemelésnek a normál mértéke.
2: Hogyha átlagos mutatókat nézünk, akkor Magyarország, a magyar nyugdíjak mondjuk vásárlóérték szempontjából hol helyezkednek el Európában?
3: Szörnyű helyen, a 25-ek vagyunk nagyjából, tehát a 27 tagállamból a legutolsó helyek valamelyikén osztozunk, most már rendre. Ennek az az oka, hogy a nyugdíjakra fordított összeg, ha bár mi arról vagyunk mindig tájékoztatva, hogy milyen rettenetesen sokba kerül a költségvetésnek, ez nagyon relatív megítélés kérdése, ugyanis mi csak a magyar GDP 7,5%-a körüli összeget költünk a nyugdíjakra, míg a Európai Unió átlaga meg 10,9%. Tehát majdnem 3%-kal kevesebbet fordítunk a nyugdíjakra, mint egy európai átlag. Ebből persze azt következik, hogy a nyugdíjak értéke is a nyugdíjasok számára az relatíve nagyon kicsi, és ezért a magyar nyugdíjasok relatíve a többi országhoz viszonyítva nagyon szegények. Amit most bejelentett a kormány, mint új intézkedést, ez a legalsó sávnak, tehát a legszegényebb nyugdíjasoknak, a legelesettebb rétegeknek jelent egy komoly segítséget. Végre újra megjelent egyfajta szolidaritási vezérlő elv a nyugdíjrendszerben is, és ez érinti körülbelül a nyugdíjasoknak ugye a 6,4%-át, ez a 120 ezeres emelés, ami persze azt jelenti, hogy a nyugdíjasok fennmaradó több mint 90%-a az ebből semmit nem fog érzékelni, ők még mindig csak ezt a infláció szerinti emelést fogják kapni, és erősen összeszorított kezekkel várják, hogy akkor most lesz pótlólagos nyugdíjemelés az ő részükre is, jön-e majd a nyugdíjas szépkártya, amit megígértek, de egyelőre még nincs semmilyen bejelentés ezzel kapcsolatban, és várható-e, hogy a 13. és a 14. havi nyugdíj, illetőleg a 14. havi nyugdíj esedékes kétheti részlete, az rendben megérkezik-e majd 2027. februárjában. Tehát még sok mindenre várnak a nyugdíjasok, ez indulásként a legszegényebb nyugdíjasoknak egy nagyon jó hír, és gyakorlatilag két évtizede esedékes intézkedésnek a meghozataláról van most szó. Emellett 120 ezeres emelés, meg az a fölötti nagyon szűk sávnak a sávos, pótlólagos emelése mellett az árvaellátás is emelik egy picivel. Magyarországon 50 ezer árva van, és az árvaellátás minimális összege 50 ezer forint. Ez fölmegy 60 ezer forintra. Én azt javasoltam, hogy ez is 120 ezer forintra menjen föl legalább, de egyébként lesöpörték az asztalról, nyilván pénzügyi okai lehetnek. És emellett van még egy fontos dolog, hogy a megváltozott munkaképességű személyek ellátásait is automatikusan emelik januártól plusz 10%-kal. Ugye ez a rokkantsági ellátás meg a rehabilitációs ellátásra vonatkozik, és említettem, hogy a rokkantsági ellátottak közül a 65 évesnél idősebbek, azokra a 120 ezeres minimál nyugdíj fog vonatkozni.
2: Hosszú távon fenntartható ez a típusú nyugdíjrendszer?
3: 2037 lesz az az év, amikor nagyon nagy recsegés, ropogás várható a finanszírozásban, mert onnantól indul el a Ratko unokák nagyon nagy létszámú évjáratainak tömegei nyugdíjba. Nagyon rövid időn belül a mostani 2 millió 14 ezer öregségi nyugdíjasból lesz 2 millió 470 ezer öregségi nyugdíjasunk nagyjából, és ez a plusz 25%-os terhelés az nagyon nagy feszítő erőt képez majd Magyarországon, de ha számításba vesszük azt, hogy mi csak 7,5%-át költjük a GDP-nek a nyugdíjasokra, még ha ezt a feszítést is beleszámoljuk, még akkor is az Európai Uniós átlag aratti támogatásból megvalósítható a nyugdíjköltségvetés. Tehát én nem érzem úgy, hogy a fenntarthatatlanságról ilyen középtávon beszélnünk kell. Arról mindenképpen beszélni kell, hogy milyen új paradigma alapján, milyen új alapelvek alapján lehet újra szervezni a nyugdíjat, hiszen nem csak Magyarországon, hanem Európa szerte, sőt a fejlett világban mindenhol a társadalom előregedése az nagyon gyorsan megy előre, ami azt jelenti, hogy egyre több az idős ember, akik egyre hosszabb ideig élnek, tehát számítanak a nyugdíjra, miközben egyre kevesebb a gyerek, meg a fiatal, akik ki tudják termelni, ha járulékfizetésből finanszírozzák ezeket a nyugdíjakat. Ehelyett kell megvizsgálni azokat az új típusú megoldásokat, amik függetleníthetik a demográfiai folyamatoktól a nyugdíjrendszer finanszírozását. Mindenek előtt az állampolgári alapnyugdíj lehet egy ilyen köztes megoldás, és mellette egy erős foglalkoztatói nyugdíjpillér felállítás. Nagyjából egy évtizedünk van arra, hogy ezeket előkészítsük.
2: Ez lett volna a következő kérdés, hogy ebben a helyzetben mit tudnak tenni a nyugdíjasok, dolgoznak?
3: A nyugdíjasok egyrészt, aki tud, az dolgozik, de hát itt is nagyon megoszlik a lehetőség. Ugye egy nagyobb városban van munkalehetőség idősebb emberek számára is, de egy kisebb településeken gyakorlatilag a háztáiba való munka mellett nem nagyon van olyan munka, amit elláthatnak a nyugdíjasok, tehát ez egy korlátozott hozzáférés. Természetesen így is nagyon sok nyugdíjas dolgozik, nagyjából úgy 70 éves, 72 éves korúkig a nyugdíjasok, az ilyen korú nyugdíjasok 10-15%-a az dolgozik. Nagyon könnyű is dolgozni a nyugdíj mellett, meg nagyon előnyös, mert a nyugdíj mellett szerezett kereseteket nem terheli a társadalombiztosítási járulék, tehát azonos keresetre mindjárt 18,5%-kal magasabb a nettó keresete egy nyugdíjasnak, és a munkáltatók meg a vállalkozások is örülhetnek, mert nekik meg nem kell a nyugdíjas dolgozó után fizetni a 13%-os szochót. Tehát a nyugdíjas kizárólag az SZIA terheli, az SZIA is csak akkor, hogyha nem mentesült alól, mint például a 4 gyermekes hölgyek, meg a 3 gyermekes hölgyek, meg hamarosan majd már minden hölgy, akinek van gyereke.
1: Farkas Andrást, a Nyugdíj Guru News alapítóját hallották. Zenével megyünk tovább, egy kis érdekesség, 10:30-kor rövid hírekkel zárul a reggeli monitor.

0: Reggeli Monitor.
1: Kiállítják a Jézusnak tulajdonított jászol megmaradt darabjait Rómában. A hívők december 24-éig egészen közelről láthatják a kereszténység egyik legrégebbi és leginkább tisztelt jelképét. Az erekét őrző római Santa Maria Maggiore pápai bazilika tájékoztatása szerint a lécdarabokat október 15-től állítják ki a templom egyik kápolnájában. A jelkép 5 vékony lécből áll, amelyek az eperfélék családjába tartozó szikomorfából készültek. A szikomorfát az ókori Egyiptomban is ismerték, számos múmia ládája ebből a fából készült. Az erekje egyébként a 7. században került Betlehemből Rómába, 1802-től díszes üvegkristály urnában őrzik a maradványokat. Az erekjét december 24-én visszahelyezik a főoltárhoz, majd január 6-án vízkereszt ünnepén visszateszik az erekjetartóba, amelyet korszerűsítenek, a belsejébe hőmérséklet szabályozó szenzorokat helyeznek el. Átépítik az erekjetartó mögötti fal felületet is, amelyet égszínkék és aranyszínű üvegmozaikokkal díszítenek, Betlehem csillagos egét idézve.
0: Ez a Reggeli Monitor.
2: 94.2
0: Trend FM. Műsorajánló következik. Magyarországon több mint 10 000 műemlék található. Mindegyiket nem járhatjuk be, de a legérdekesebbeket igen. Közkincskereső Kovács Olivérrel minden szerdán délután a 2 órai hírek után. A műsor támogatója a Nemzeti Kulturális Alap. Szakmai partnere a műemléken.hu. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
3: Tudtad, hogy a Metrodom Beat a 13. kerület egyik legkeresettebb részén a Marina sétányon épül, csupán 300 méterre a Dunaparttól? A prémium lokáció, a magas műszaki tartalom és a színvonalas szolgáltatások, mint például az exkluzív kétszintes wellness komplexum jövő és értékálló befektetést garantálnak. Ráadásul most milliós kedvezmények is várnak. Használd ki az 5%-os áfa visszaigénylést, valamint a további, akár 5% kedvezményt. Metrodom Beat. Életed, ritmusod. További információ metrodom.hu.
4: Úgy vagy vele, hogy csak még 2 sört kérnél? Október 16-18 és 21-25 között vár a Nagy Budapesti Sörfesztivál a Kopaszigát nagyparkolónál. Kézműves sörkülönlegességek, prémium bajorfesztivál sörök, specialitások és muzsika. Hauber Exponanza, Rakonca Imre, éjjelente pedig DJ-k. A belépés ingyenes.
0: Reklámot hallottak. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik.
5: Ezt még senkinek nem mondtam el, de...
6: Bizalom nincs adatvédelem nélkül. Egészségügyi adatok, bőrproblémák, előtte-utána fotók, elérhetőségek... Ezek nem csak egyszerű információk, hanem védendő személyes adatok.
5: Adatvédelem a magánegészségügyben és a szépségiparban. Mert az ügyfelek személyes adataira való odafigyelés része minden professzionális kezelésnek.
6: Készült a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság megbízásából. kkv-naich.hu
0: Társadalmi célú hirdetést hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
7: 10:30 a mikrofonnál M. Szűcs Péter. Feltörték Dánia központi népesség nyilvántartását, és mintegy 8,8 millió ember személyes adataihoz férhettek hozzá illetéktelenek, közölte a Dán Kutatási és Digitalizációs Minisztérium. A kiszivárgott adatok között nevek, címek és társadalombiztosítási adatszámok is szerepelnek. Az incidens még szeptemberben történt, az adatok egy része pedig a múlt hét végén nyilvánosságra kerülhetett. A dán hatóságok vizsgálatot indítottak, az elkövető kiléte egyelőre ismeretlen. Visszaesett a globális gabonakereskedelem a 2026-25-es mezőgazdasági évben. Ez derült ki az ENSZ élelmezésügyi és mezőgazdasági szervezetének, a FAO-nak a friss előrejelzéséből. Világszerte mintegy 506 millió tonna gabonával kereskedhetnek, ez 3,5%-os csökkenés az előző évhez képest. A FAO elsősorban a fekete-tengeri szállítási problémákkal és az alternatív útvonalak korlátozott kapacitásával indokolja a visszaesést, miközben az orosz és ukrán kínálat is csökkenhet. A szervezet szerint a globális gabonatermés idén 2,1%-kal mérséklődhet, ami ugyanakkor még mindig a valaha mért második legmagasabb érték lenne. Jelentősen romlott a német autóipari vállalatok üzleti hangulata szeptemberben, közölte a Müncheni IFO gazdaságkutató intézet. Az ágazati hangulatmutató az augusztusi mínusz 22-ről mínusz 35 pontra esett vissza. A vállalatok pedig az idei év legkedvezőtlenebb értékelését adták aktuális üzleti helyzetükről. Előrehozott parlamenti választások kiírását jelentette be Pedro Sánchez spanyol miniszterelnök. A kormányfő Madridban rendkívüli televíziós beszédben jelentette be döntését. A választás időpontjáról és a döntés hátteréről még egyelőre nem tudunk további részleteket. Újra választották Lettország miniszterelnökét, Andris Kulbergs vezette egyesített lista, 41 mandátumot szerzett a 100 fős parlamentben. Flávio Bolsonaro és a hivatalban lévő Luis Inácio Lula da Silva jutott a brazil elnökválasztás második fordulójába. A csaknem teljes feldolgozottság alapján Bolsonaro a szavazatok mintegy 47, Lula pedig 45%-át szerezte meg, így egyikük sem érte el az első fordulós győzelemhez szükséges abszolút többséget.
0: Tőzsde hírek.
7: A budapesti értéktőzsde indexe, a BUX, az most 6%-os emelkedésben, 140.919 ponton a mutató. A forgalom átlépte az 5,1 milliárd forintot. A MOL meglódult, 2,7%-kal 4.982 forintra drágult. Az OTP is meglódult, mert ahhoz képest, hogy 0,5%-os mínuszban volt, már csak 1%-os hátrányban 40.200 forinton. A Richter 4%-kal emelkedett 12.280 forintra, a Telekom 1,1%-del 2548 forinton. A forint most erősödni kezdett az euróval szemben, ez azt jelenti, hogy 367 forint 70 fillért kérnek érte a bankközi devizapiacon. Egy dollárért 328 forint 10 fillért kell adni, itt is volt korrekció, csak úgy, mint a svájci frank esetében, ott 395 forint 60 fillér a kereszt. Európában a vezető indexek többsége pluszban, London 3%-kal, a DAX Index 2%-kal van följebb, Párizs azonban 0,5%-os mínuszban, a spanyol tőzsde 4%-del, az olasz tőzsde 4%-del, a spanyol 9%-kal tudott emelkedni. Ázsiában is jó volt a hangulat összességében, Japán 2,2%-os pluszban zárt, Hongkong a kereskedés végén átlépte azért a plusz tartományt, mert hogy addig gyakorlatilag szinte mínuszban volt, végül 0,3%-kal tudott emelkedni. Ma zárva volt Shanghai ünnep miatt, csak úgy, mint a dél-koreai mutató. India még nyitva, és 0,5%-os pluszban, Szingapur pedig 0,6%-kal van, feljebb nem sokkal zárás előtt. Az olajárak lejjebb jöttek, az észak-amerikai könnyűolaja véti majd 2%-kal, 89 dollár 40 cent alá esett. És a Brent is 1,2%-kal, kerek 101 dolláron áll. Az arany 0,8%-kal drágult, 4195 dollárt ér egy uncia arany. A palládium 1,4, a platina 2,9, az ezüst 2,7%-kal került többe, a rész 9%-os pluszban. És a mezőgazdasági termelői árak is mind emelkedőben, eltérő mértékben. A kávé az 2,2-vel, a cukor 1,8%-kal került többe, a gyapot 1,1%-kal, a búza 1,6%-kal drágult, a többiek is, de olyan 0,5% körüli pluszban. A holland tőzsdén jegyzett gáz árfolyama az 0,3%-os plusz mutat, de azt jelenti, hogy 75 euró 90 eurócent közelében áll november végi szállítással.
0: Időjárás jelentés.
7: Derült, fátyolfelhős, napos, száraz idő várható, olyan, mint tegnap. A hőmérséklet 22 és 26 fok között alakul, a szél nem lesz, vagy legalábbis nagyon gyenge. Késő estére azért lehűl a levegő 8 és 15 fok közé. A hidegre hajlamos helyeken ennél akár hidegebb is lehet. Megköszönöm egész reggeli figyelmüket, az elmúlt 4 órában M. Szűcs Pétert hallották. Tartsanak velünk, mert hogy kitűnő zenék jönnek, utána pedig friss hírek majd 11-kor. Mi találkozunk ekkor is, akkor kiderül, hogyan teljesített a tőzsde fél időben.
6: A
0: legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A reggeli monitort hallották. Várjuk Önöket minden hétköznap 7:30 és 10:30 között. Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a 94.2-n. Minden információ a gazdaságról, piacokról, a legfrissebb árfolyamokkal. A műsor visszahallgatható a trendfm.hu oldalon.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Menni, enni. Minden hétfőn a 11 órai hírek után a Trend FM-en.
1: Mikor érünk már oda?
0: Úton. Buza Sándor elvisz magával, mert tudja, hogy az út a fontos. Mire figyelj, hogy jól sikerüljön? Tippek, trükkök a tökéletes utazáshoz a Trend FM-en. Egyiptomi szarkofág, neo-avantgárd performance vagy Ferrari matchbox? A gyűjtő nem válogat, megmutatjuk milyen, amikor a szenvedély elragad. Minden kedden a 3:30-es hírek után. A műsorvezető a művészettörténész, műtárgypiaci szakértő Gereben Kata. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
2: WordPress fotókiállítás a Biodomban. Történetek a világ minden tájáról. Kísérő kiállítás az 1956-os forradalomról és a 2026-os választási küzdelemről. WordPress fotókiállítás november 8-áig a Biodomban.
3: Felejtsd el a telefonálgatást! A megoldás ott van a kezedben!
4: Hívj magadnak City Taxit applikációval!
3: Letöltöd, egy gombnyomással megrendeled, és már látod is az útvonalát, ahogy jön érted a City Taxi. Hidd el, könnyebb, mint az egyszer egy.
4: Rendelj te is City Taxit egyetlen gombnyomással okostelefonodról, bárhol, bármikor! Töltsd le a City Taxi Budapest appot a számtalan előnyért!
3: Könnyebb, mint az egyszer egy? Mobil appal könnyebb megy!
4: www.citytaxi.hu.
5: Egy év, 8 újdonság. Megérkezett a 8. premier, a vadonatúj Toyota Hilux. A legendás pick-up bemutatásával már az összes új modell kipróbálható a Toyota márka kereskedésekben. Minőség, megbízhatóság és értékesítés.

0: Meghatározó vezetőit és döntéshozóit hozza egy asztalhoz. Piaci trendek, felvásárlások és vezérigazgatói várakozások egyetlen napon. Ne maradj ki a párbeszédből! Találkozzunk november 6-án a Magyar Tudományos Akadémián. Részletek és jegyvásárlás a magánegészségügy.com oldalon.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
2: Jó napot kívánok, 11 óra van, a Trend FM híreit Somodi Evelintől hallják. Megjelent a Parlament Nemzetbiztonsági Bizottságának meghallgatásán Szijjártó Péter volt külgazdasági és külügyminiszter, erről ír a Telex. A bizottság a politikus kínai BYD autógyártónál vállalt felső vezetői pozíciójának körülményeit és az esetleges nemzetbiztonsági kockázatokat vizsgálja. Szijjártó a meghallgatás előtt azt mondta, a BYD szegedi beruházásához nyújtott állami támogatások a megszokott keretek között maradtak, az infrastruktúra fejlesztésekről pedig a város vezetésével egyeztettek. A volt külügyminiszter meghallgatása zárt ülésen zajlik, így annak jegyzőkönyve sem lesz nyilvános. Tovább nőtt a banki csalások száma Magyarországon, erről ír az m4.hu. Az MNB adatai szerint 2026 második negyedévében mintegy 52 ezer sikeres bankkártyás visszaélés történt 1,7 milliárd forintos kárral. Az átutalásos csalásokkal okozott kár 28%-kal 5,4 milliárd forintra emelkedett, elsősorban a vállalati számlák elleni visszaélések megugrása miatt. A biztosdöntés.hu és az Erste kibervédelmi szakértői szerint a leggyakoribb módszerek között továbbra is a banki vagy más hivatalos személy nevében elkövetett csalások, a hamis befektetési ajánlatok, az online piacteres és SMS-es adathalászat szerepelnek. Új módszerként terjed az NFC-s csalás is, amelynél egy rosszindulatú alkalmazás segítségével továbbíthatják a telefonhoz érintett bankkártya adatait a csalóknak. Előrehozott parlamenti választások kiírását jelentette be Pedro Sánchez spanyol miniszterelnök. A kormányfő Madridban rendkívüli televíziós beszédében jelentette be a döntést. A választás időpontjáról és a döntés hátteréről egyelőre nem közöl további részleteket. A háború előtti szint fölé emelkedett a Közel-Kelet kőolaj exportja szeptember utolsó hetének több napján, annak ellenére, hogy fokozódtak a tankerhajók elleni támadások. Egy hajókövető vállalat adatai szerint egyes napokon 20-23 millió hordó kőolajat exportált a térség, szemben a háború előtti 18 millió hordós napi átlaggal. A Hormuzi szorosan áthaladó LNG szállítmányok száma is február óta a legmagasabb havi szintre emelkedett. Közben október eleje óta naponta jelentettek támadásokat a Hormuzi szorosban vagy az Aden-öbölben, így a növekvő hajóforgalom mellett továbbra is jelentős biztonsági kockázatokkal kell számolni.
1: Tőzsdehírek.
2: A budapesti értéktőzsde részvényindexe 0,8%-os pluszban 141.147 ponton jelenleg. A részvénypiac forgalma 6,5 milliárd forint. A vezető papírok közül csak az OTP gyengül 0,2%-kal 40.190 forintra. Jelentősen emelkedik a MOL, majdnem 3% a plusz, így 4.994 forinton. 0,3-del magasabb szinten a Richter 12.270 forinton, és a Magyar Telekom 1,4%-ot emelkedik 2.556 forintra. Európában pozitív az összkép, a német DAX teljesít a legjobban, 1,2%-os pluszban. A londoni FTSE 0,2-del emelkedik, a francia CAC 0,8%-kal, a spanyol börze 0,4%-kal, gyengül 0,1%-kal az olasz börze. A bankközi devizapiacon az euró értéke 367 forint 83 fillér, az amerikai dollárért 328 forintot és 13 fillért kell fizetni. Rekordot döntött 2025-ben a Mount Everest forgalma. A Himalayan Database adatai szerint összesen 1519 hegymászó és segítő fordult meg a hegyen, közülük 878-an jutottak fel a csúcsra. A sikeres csúcshódítások éves átlaga a

0: 90-es évek mintegy 100 esetéről 2021 óta 720-ra emelkedett. A mászások ma már szinte teljes egészében a tavaszi kedvező időjárási időszakra koncentrálódnak, ami jelentős torlódást okozhat a csúcs közelében. A növekvő forgalom egyre nagyobb környezeti terheléssel is jár, ugyanakkor az Everest fontos bevételi forrás jelent Nepálnak és a helyi vállalkozásoknak is.
1: Időjárás jelentés.
0: Derült vagy fátyol felhős, napos, száraz idő várható. A délutáni órákban egyre több felé csökken a fátyol felhőzet. A légmozgás gyenge vagy mérsékelt marad, a legmagasabb nappali hőmérséklet döntően 22 és 26 fok között alakul.
1: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Menni, enni. Turizmus, kultúra és gasztronómia. Utazás a koncertek és fesztiválok világában. Élmények, aktualitások, trendek minden hétfőn 11 és 13 óra között a Trend FM műsorán. A szerkesztő műsorvezető Buza Sándor.
2: Köszöntöm Önöket! A mai műsor utolsó részében a Today Breakfast Budapest koncepcióról hallunk, amit a Hotel Erzsébet City Center Budapest szállodában alakítottak ki. Előtte megtudjuk a közelgő Liszt ünnep érdekességeit. Fél óra múlva pedig azt beszéljük meg, hogy miért a Balaton Turist Berény naturista kempingnek adományozta az ACSI a legjobb kemping díjat a magyarországi kempingek közül. Most viszont jöjjenek a turizmus, a gasztronómia és a kultúra hírei, az elmúlt napokból. Lemondott Garancsi István a Magyar Természetjáró Szövetség éléről, vele együtt távozik a teljes elnökség, a tisztújítás időpontját november 7-ére tűzték ki. A jelenlegi elnökség 2024 májusa óta irányította a non-profit közhasznú civil szervezetként működő Magyar Természetjáró Szövetség tevékenységét. Szeptember 21-én tartott ülésén Garancsi István elnök, Seregi János alelnök, valamint az elnökség mind a 7 tagja benyújtotta lemondását, olvasható az MTS honlapján. Az MTS közlése szerint a 9 tagú elnökséget 4 évente választja meg a szövetség tagszervezeteinek képviselőiből álló választmány. Tisztségviselői társadalmi megbízatásban juttatások nélkül végzik a munkájukat. Az operatív feladatokat a szövetség alkalmazottai és önkéntesei látják el az igazgató vezetésével, az elnöknek nincs ügyvezető jogköre. Garancsi István 2012 óta volt az MTS elnöke, egyébként Garancsi István 222 milliárd forintra becsült vagyonával a 11. helyen áll a 100 leggazdagabb magyar 2026 kiadvány listáján. Irányítása alatt a 2010-es években megújult az egész országos kékkör, aminek köszönhetően a 2016-oshoz képest megnégyszereződött, és folyamatosan rekordokat dönt a kék túra teljesítők száma, valamint különféle pályázatok révén számtalan aktív turisztikai projekt elem jött létre vagy esett át modernizáción. Olyan attrakciók tartoztak ide, mint a rangos építészeti díjat nyert Túró Cilajos kilátó és Gajatető turistacentrum, vagy a Lillafüred fölé magasodó Zsófia kilátó, írták a közleményben. Eközben tagszervezeti és önkéntesei segítségével az MTS 2015 és 25 között csaknem 15 ezer kilométer hosszúságban végezte el a turistajelzések felújítását, valami nagypontossággal felmérte és egy kormányrendelet alapján 2020 óta digitálisan nyilván tartja a teljes országos turistaút hálózatot. A szövetség kiadta továbbá a mára csaknem 600 ezer mobiltelefonra letöltött természetjáró appot, és kifejezetten a kék túrázáshoz is fejlesztett egy külön digitális bélyegzésre használható alkalmazást. A tisztújító válaszmányi ülés november 7-ére tűzték ki, addig az eddigi elnökség átmeneti jelleggel még ellátja a feladatait. Minden eddiginél több, összesen 50.229 szavazat érkezett idén az év kilátója versenyben, adta hírül a turizmus.com. A rekordot hozó közönség szavazást a kovácsvágás fölött álló Jánosvára kilátó nyerte 20.067 voksal, miután a szavazás hajrájában szoros versenyt vívott a soproni Várhely kilátóval. Az év kilátója 2026-ban a Zemplén és a hegyköz panorámáját mutatja meg azoknak a kitartó túrázóknak, akik legyőzik az 1000-nél is több lépcsőfokot. Tiszta időben a kilátóból még a Füzéri vár is látható. Az év kilátója 2026 végleges eredménye, 10. a Maderspach Viktor kilátó a Bakonyban, 9. a Boldog Özséb kilátó a Pilisben, 8. a Milleniumi kilátó a Bükkben, 7. a Csóványosi kilátó a Börzsönyben, 6. a Kardosfai kilátó a Zselicben, 5. a Szent Korona kilátó a Bükkben, 4. a Fülöphegyi Milleniumi kilátó a Balatonfelvidéken, 3. a Ranzinger Vince kilátó a Gerecsében, 2. a Várhely kilátó a Soproni hegységben, és 1. a Jánosvára kilátó Zemplénben. Az elmúlt 6 évben az év kilátója kampány Magyarország számos különleges túra célpontjára irányította rá figyelmet. 2020-ban a balatonboglári Xanthus János gömbkilátó, a következő évben a Tiszatavon található Bölömbika kilátó volt a nyertes. 2022-ben a Bükki Zsófia kilátó kapta a legtöbb szavazatot, 23-ban a Mogyoródi Szent László kilátó kápolna vitte el a díjat, míg 2024-ben a Pannonhalmi Boldog Mór kilátó, tavaly pedig a Mecseki Zengő kilátó kapta az év kilátója címet hirdető táblát. Arról már az MTI számolt be, hogy magyar-szlovák együttműködésben újultak meg a Salgó és Somoskő várai és a két vár között húzódó Petőfi sétány. Mint írták, a legfőbb célkitűzés Somoskő és Salgó várának összekapcsolása volt, erősítve a kulturális örökségre épülő turizmust. Megújult a két vár között húzódó Petőfi sétány, és a sétányon található Petőfi forrás, Balassi Bálint pihenő és Losonci Anna forrás. A Salgói vár úgynevezett Alsóvár részén a régészeti feltárása után pihenőhelyet alakította ki asztalokkal és padokkal, a feltárás eredményeit pedig újonnan telepített információs és interaktív táblákkal mutatják be. Somoskő vára Sátoros bánya közigazgatási határán belül található. Itt állagmegóvási munkákat végeztek el a főbejárati kapun és az ágyútornyon az eredeti középkori elemek megőrzésével. Megújult továbbá a vár alatt található Krúdi forrás és környezete, valamint új információs és tájékoztató táblákat helyeztek ki a tanösvényen. Salgótarján megyei jogú város önkormányzata, a szlovákiai Sátorosbánya község és a salgótarjáni Dornyai Béla Múzeum közösen valósította meg a fejlesztéseket az Interreg Magyarország-Szlovákia együttműködési program 256 ezer eurós támogatásával. A Balatonfelvidék digitális turisztikai fejlesztése projekt megkapta az Európai Kulturális Turizmus Hálózat szakmai díjának 3. helyezését, tájékoztatott a Balatonfejlesztési Tanács. A szervezet 2014 óta évente meghatározott tematika alapján ítéli oda az általa alapított díjat turisztikai célpontoknak Európa szerte. Az idei kiírásra 23 országból 72 pályázat érkezett, amelyeket 6 kategóriában értékelt a zsűri. A BFT szervezete a digitalizáció az okos turizmusban, avagy a látogatói élmények javítása kategóriában ért el 3. helyezést. A díjazott projektről ismertették 2018 és 23 között egyebek között Balatonfüred, Hévíz, Keszthely, Szigliget, Badacsony-Tomaj, Tihany és a Foli Arborétum területén valósultak meg komplex kulturális és turisztikai fejlesztések. Ezekről bővebben Balatonfüreden az Eszterházi kastély felújításával nyaralás történeti látogatóközpont jött létre, amely a Balatonfüredhez és a Balatonhoz kötődő nyaralási kultúra különböző korszakait mutatja be. Szigligeten a vár új, interaktív és élmény alapú kiállítási elemekkel gazdagodott, míg Hévízen a festetett sétány szabadtéri kiállító térként újult meg, amely a hévízi tó gyógyászati értékeit és a környező élővilágot mutatja be, játékos, múzeumpedagógiai elemekkel kiegészítve. Keszthelyen a Festetics kastély turisztikai szolgáltatásai fejlődtek, többek között a díszkapu felújításával és a többnyelvű digitális visual guide bővítésével. Badacsonytomajon a kisfaludi út élmény sétányá alakult, szabadtéri interaktív kiállítási elemekkel, pihenő és kilátópontokkal, amelyek a badacsonyi táj, a hely történelem, a borkultúra és a kulturális örökség értékeit mutatja be. A Foli Arborétumban interaktív borászati kiállítás és látogatóközpont jött létre, amely az arborétum története mellett a Balatonfelvidék természeti értékeit, növény- és állatvilágát, valamint borászati hagyományait is bemutatja. Tihanyban megújult az uradalmi magtár, amely multifunkcionális közösségi és kiállító térként működik, emellett megújult a Visszhang domb történeti parkja, valamint az Apátsági Múzeum állandó kiállítása, és új napváró terasz is kialakult, adja hírül a közlemény. 42 díjazott fotós munkáit mutatja be a WordPress fotó kiállítás, amely csütörtökön nyílt meg a budapesti Biodomban. A tárlat képei a jelen legégető problémáit jelenítik meg a pusztító konfliktusoktól és a rendfenntartók túlkapásain át az éghalati válságig és a nők jogainak érvényesítéséig. A 2026-os WordPress fotó pályázat nyerteseit egy 31 tagú, a világ minden tájáról érkező szakemberből álló független zsűri választotta ki, amely 141 országból származó 3747 fotós több mint 57 ezer fényképét tekintette át. Az év fotója díjat Carol Guzzi, az amerikai Zuma hírügynökség és az Eyewitness intézet fotóriportere nyerte el a Miami Herald számára készített képével, amely az Egyesült Államok bevándorlási és vámügyi hivatalának ügynökei által szétválasztott, síró, bevándorló családról készült. A Biodomban november 8-áig látogatható WordPress fotó mellett idén is látható kísérő tárlatok. A Fel is út, le is út című anyag a 2026-os választás legemlékezetesebb képeit mutatja be a 24.hu fotóriportereitől, a Sortűz 1956 című válogatás pedig Bojár Sándor, az MTI egykori fotóriportere képeivel emlékezik a 70 évvel ezelőtti forradalomra. Több milliárdos fejlesztés indul a balatoni komp kikötőknél, adta hírül a turizmus.com. Átfogó fejlesztés indult a Szántó-Tihany Rév kikötőkben, amelynek célja a Balaton egyik legforgalmasabb közlekedési csomópontjának korszerűsítése, a közlekedési kapacitás növelése, a digitalizáció és a turisztikai élmény javítása. A beruházás során mindkét kikötő infrastruktúrája megújul, miközben a fejlesztés kiemelten kezeli a fenntarthatóságot és a tájba illeszkedő építészeti megoldásokat. A nyáron megkezdett fejlesztést az elavult infrastruktúra és a növekvő forgalom indokolja. 2024-ben két új komp állt forgalomba a Balatonon, amely jelentősen növelte az átkelési kapacitást, de emellett szükségessé vált a parti infrastruktúra korszerűsítése, a várakozási idők csökkentése, valamint a jármű, kerékpáros és utas forgalom hatékonyabb kezelése. Tájékoztatott a Balatoni Hajózási ZRT a szeptember 29-i ünnepélyes alapkőletételt követően. A projekt keretében mind Szántódon, mind Tihanyban teljes körűen megújulnak a kikötői mólók és épületek, a közlekedési rendszerek, az utak és az utas tájékoztatás, valamint a közművek és a környezet. Új utasvárók, jegypénztárak, kerékpártárolók, vizes blokkok és szolgáltató egységek épülnek, miközben a közlekedési sávok és a felhajtási rendszerek átalakításával gyorsabb és gördülékenyebb lesz a kompra történő fel- és lehajtás. A beruházás fontos eleme a digitális fejlesztés is, új forgalomirányítási és jegyértékesítési megoldások jelennek meg, például az e-sáv és az elővételes jegyvásárlási lehetőség, amelyek hozzájárulnak a gyorsabb átkeléshez és a korszerűbb utasélményhez. A Bahart hangsúlyozta, a fejlesztések során kiemelt figyelmet kap a Balatonpart építészeti és természeti értékeinek megőrzése. Szántódon felújítják a Dianóczky János által tervezett ikonikus, hiperbolikus, paraboloid formájú váróépületet, amely eredeti karakterének megőrzésével újra fontos szerepet kap a Rév utasforgalmában és turisztikai életében. Tihanyban pedig megújul a helyi védelem alatt álló kőburkolatú épület is, amely a kikötő egyik meghatározó látványeleme. A projekt a közlekedési funkciók mellett turisztikai és közösségi szempontból is erősíti a Rév szerepét. A kikötők a jövőben nem csak átkelőhelyként, hanem a Balaton kaputereként is működnek majd, vendéglátóegységekkel, bejárható mólókkal, kilátóval, parkosított környezettel és korszerű utasfogadó infrastruktúrával. A beruházás e hónaptól lép intenzív szakaszba, amikor a kikötő minden részében párhuzamosan megindul a munkavégzés, a kompok azonban ebben az időszakban is zavartalanul közlekednek az aktuális menetrend szerint. Az építkezés tervezett befejezése jövő év novembere. Az MTI cikke szerint a balatoni kompkikötő komplex fejlesztése 6 milliárd forintból valósul meg, a társaság fele-fele részben saját forrásból és pályázati támogatásból újítja meg a Szántódi és a Tihanyi révkikötő infrastruktúráját. És még mindig Balaton, de már gasztró. 27 különleges desszerttel versenyeznek idén a cukrászok és a cukrásztanulók a Balaton sütije 2026 címért. A Visit Balaton 365 által második alkalommal megszervezett verseny zsűrizését szeptember 29-én tartották a Balatongyöröki Promenád kávézóban, ahol 7 elismert szakember értékelte a nevezett alkotásokat. A három kategóriában 15 főkategóriás, 5 mindenmentes és 7 junior desszert mutatta meg, hányféleképpen lehet a Balaton ízeit, hangulatát és történeteit süteménybe álmodni. Az idei mezőnyben hangsúlyosan jelentek meg a szezonális gyümölcsök, köztük a füge, a sárga barack, az őszi barack, a megy, a málna, az áfonya, a körte és a birs alma. A dió, mandula, mogyoró, méz és a balatoni borok mellett merészebb ízpárosítások is helyet kaptak, a zsűri többek között meggyel és fekete borssal, fügelevéllel, homoktövissel, valamint paradicsommal és bazsalikommal készült desszertekkel is találkozott. A mentes kategóriában 5 alkotás versenyzett, bizonyítva, hogy a speciális étkezési igényekhez igazodó cukrászatban is fontos szerepet kaphatnak a helyi, szezonális alapanyagok és az összetett ízvilág. A desszertekben többek között sütőtök, som, dió, hajdina, málna, mandula, sárga barack, balatoni bor és birs alma jelent meg. A Balaton sütije 2026 verseny győzteseit október 11-én a Baracsonyi Füge Festen hirdetik ki. Újra megnyílt a White Pass and Yukon Route vasútvonal, amelyet a világ egyik legszebb vasúti útvonalaként tartanak számon. A történelmi vasút az alaszkai Skagway-ből indul, és Brit-Columbia érintésével egészen a kanadai Yukon területéig vezet. Az 1898-ban a Klondike-i aranyláz idején épült mintegy 177 km hosszú, keskeny nyomtávú vasútvonalon egykor több tízezer munkás dolgozott. A pálya ma az International Historic Civil Engineering Landmark rangot viseli, amelyet olyan ikonikus létesítményekkel oszt meg, mint a Panama csatorna vagy az Eiffel-torony. A vasút Skagway-ből indulva a hegyvidéki tájakon gleccserek, szurdokok és vízesések mellett halad, mielőtt elérné a brit-kolumbiai Fraser és Bennett térségét, végül pedig a Yukonban található Carcross települést. Az utazás felújított nosztalgia vagonokból kínál panorámát a régió természeti és történelmi látványosságaira. A Carcrossként ismert végállomás a Carcross Tagish őslakos közösség területén fekszik, és ma élénk kulturális élettel, valamint erős művészeti hagyományokkal rendelkezik. A település korábbi neve Caribou Crossing volt, a területen egykor átvonuló Caribou csordák miatt. A Yukon régió különleges természeti adottságairól ismert. Itt található Kanada legmagasabb hegye, a Mount Logan, valamint a hatalmas Kluane Nemzeti Park jégmezői is. A térség nagy része érintetlen vadon, ahol jelentős számú vadállat él, köztük karibú, jávorszarvas és medve, írja az Euronews. A vasút többféle utazási lehetőséget kínál, a rövidebb, nagyjából 2,5-3 órás White Pass Summit Excursion-től a Yukonig tartó egésznapos túrákig. A csúcstúra közel 900 méteres szintemelkedést tesz meg Skagway-ből indulva, míg a Carcrossig tartó út körülbelül 5 órát vesz igénybe egy irányba. A jegyek a legrövidebb szakaszon nagyjából 155 amerikai dollártól indulnak, míg a hosszabb Carcrossig tartó út ára körülbelül 210 amerikai dollár. Lengyelország nemrégiben elindított egy programot, amelynek keretében 11 közösségi erdőt hoznak létre a nagyobb városok mellett. A cél az, hogy a városlakók milliói számára védett erdőterületek váljanak elérhetővé a lakóhelyük közvetlen közelében, adta hírül a turizmus.com. Az első 13 ezer hektáron elterülő erdőt, ez körülbelül Liverpool területének felel meg, már át is adták Lengyelország harmadik legnagyobb városa Wroclaw szomszédságában. A nagyvárosok lakosai kikapcsolódhatnak, sportolhatnak a hatalmas zöld területeken, amelyek egyúttal a vízmegtartáshoz, az éghalati szabályozáshoz és a levegő tisztulásához is hozzájárulnak. A wroclawi erdő három zónára oszlik. A természetes területeken egyáltalán nem avatkoznak be a természeti folyamatokba, a természetközeli területeken csak minimálisan avatkoznak be, a többi, mint 8000 hektárral, a legnagyobb területi társadalmi zónában pedig túraútvonalakat, kerékpárutakat és tanösvényeket alakítanak ki, a fakitermelést pedig mindenhol korlátozzák. A jövőben hasonló erdőket kap Varsó, Krakkó, Poznan és Lodzs is, összesen további 10 város, de a hírek szerint Kielce és Bielsko-Biala lesznek az elsők, írta a Time Out. Gondolom, a mi nagyvárosaink is elfogadnának egy-egy ilyen ehhez hasonló projektet. Most muzsikálunk, a hírek után pedig azt beszéljük meg, hogy miért a Balaton Turist Berény Naturista Campingnek adományozta az ACSI a legjobb camping díjat a magyarországi campingek közül. Tartsanak velünk!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Ne ezt túráztasd! Már nem a Gran Turismo a menő! Digiturismo, a Trend FM előremutató turisztikai magazinja Mihálovics Andrással, Prinz Inger Péterrel és szakértő vendégeikkel minden csütörtökön délután 2 óra után. Hatékony, felelős, fenntartható, azaz versenyképes turizmus online megoldásokkal. Digiturismo. Indulhatunk! Egészségkód. Egy műsor a testi és a lélek rejtelmeiről. Hol tart a tudomány? És mit tehetünk egészségünk megőrzéséért? Minden csütörtökön a 11 órai hírek után. Egészségkód. A Trend FM és a Semmelweis Premium műsora. A műsorvezető Kutasi Judit. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Rohanok, azt sem tudom, hogy hol áll a fejem. 3 tárgyalásom lesz ma.
2: Nekem 10.
1: Mennyi?
3: Lépj kapcsolatba egyetlen nap alatt a rendezvénypiac összes jelentős képviselőjével. MICE Business Day október 20-án a Corinthia Hotelben. Szakmai konferencia és B2B networking. Trendek és megoldások egy helyen. Több mint 150 kiállító, közel 1200 tárgyalási lehetőség. Regisztrálj és foglalj időpontokat. MICEBusinessDay.hu, ahol a rendezvény szervezés jövője formálódik. Átalakul a páciens szerzés, az AI pedig már a mindennapi praxis működés része. Készen állsz a változásra? Az idei magánegészségügyi Summit konferencián a legújabb digitális megoldások és a hiteles orvosi kommunikáció mellett a finanszírozásról és a piac jövőjéről is szó lesz. November 6-a Magyar Tudományos Akadémia. Ne maradj le! Részletek és jegyvásárlás a magánegészségügy.com oldalon.
4: Menni, enni. Turizmus, kultúra és gasztronómia minden hétfőn 11 és 13 óra között. A műsor támogatója a Danubius Friends, a Danubius Szállodák kedvezményprogramja. Ősszel is vár a feltöltődés, a kényeztető wellness, az izgalmas városnézés vagy a kettesben töltött meghitt idő a Danubius Hotels szállodáiban. Szállásfoglalás a danubiushotels.com oldalon és Danubius Friends tagként további kedvezmények járnak.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
5: Jó napot kívánok, 11:30 van, a Trend FM híreit Somodi Evelintől hallják. Feltörték Dánia központi népesség nyilvántartását, és mintegy 8,8 millió ember személyes adataihoz férhettek hozzá illetéktelenek, közölte a Dán Kutatási és Digitalizációs Minisztérium. A kiszivárgott adatok között nevek, címek és társadalombiztosítási számok is szerepelnek. Az incidens szeptemberben történt, az adatok egy része pedig a múlt hét végén nyilvánosságra kerülhetett. A dán hatóságok vizsgálatot indítottak, az elkövetők kiléte egyelőre ismeretlen. Újra választották Lettország miniszterelnökét, az Andris Kulbergs vezette egyesített lista 41 mandátumot szerzett a 100 fős parlamentben. A második helyen a jobboldali Lettország az első párt végzett 17, a harmadikon pedig a szuverén hatalom 15 mandátummal. Kulbergs jelezte, hogy az eddigi koalíciós partnereivel kezdi meg a kormányalakítási tárgyalásokat, velük együtt 58 képviselői helyre számíthat, és kizárta az együttműködést a két populista párttal. A választási részvétel rekordalacsony volt egyébként Lettországban, mindössze 51,8%. Jelentős területi különbségek vannak a magyarok életkilátásaiban a KSH interaktív térképének friss adatai szerint. Ezt összegezte az énpénzem.hu. A nők születéskor várható élettartama Vas megyében a legmagasabb, megközelíti a 81 évet, míg a férfiaknál Budapesten, Pest és Győr-Moson-Sopron megyében valamivel 75 év feletti a legjobb érték. A férfiaknál Borsodabaui-Zemplén megye áll az utolsó helyen 71,2 évvel, A halálozási arány Békés megyében volt a legmagasabb 2025-ben, míg Pest megyében a legalacsonyabb. A megyék közül Zala rendelkezik egyébként a legidősebb korösszetétellel, 2025-ben 1000 lakosra 255 idősebb, azaz 65 feletti lakos jutott.
0: Tőzsdehírek.
5: A budapesti értéktőzsde részvényindexe 0,5%-ot emelkedik 140.754 pontra, a részvénypiac forgalma 7,4 milliárd forint. A vezető papírok többsége emelkedik, a MOL 2,1%-kal 4.954 forintra, a Richter 3,1%-os pluszban 12.270 forint, a Magyar Telekom 1,4%-kal emelkedik 2.554 forintra. Gyengül az OTP 4,1%-kal 40.110 forintra. Európában vegyes az összkép, a londoni FTSE 4,1%-kal emelkedik, az olasz börze 1,1%-kal és a spanyol 8,1%-kal. Mindeközben 1%-os mínuszban a párizsi börze, illetve a német DAX 2,1%-ot veszít értékéből. A bankközi devizapiacon az euró értéke 367 forint 79 fillér, az amerikai dollárért 327 forintot és 98 fillért kell fizetni.
0: Időjárás jelentés.
5: Derült vagy fátyol felhős, napos, száraz idő várható, a délutáni órákban egyre több felé csökken a fátyol felhőzet, a légmozgás gyenge vagy mérsékelt marad, a legmagasabb nappali hőmérséklet döntően 22 és 26 fok körül alakul.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Menni, enni. Turizmus, kultúra és gasztronómia.
1: Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Buza Sándor, a telefon vonal túlvégén pedig Szabó Gábor, a Naturisták Magyarországi Szövetségének az elnöke. Szervusz Gábor!
2: Szervusztok, üdvözlöm a kedves hallgatókat!
1: Itt a stúdióban pedig Holp Judit, ugyancsak a Naturisták Magyarországi Szövetségének a szóvivője. Szervusz Judit!
3: Szervusztok, és én is köszöntöm a hallgatókat!
1: Azért vagytok itt-ott, hogy átbeszéljünk egy nagyon fontos és nagyon szép, szép eredményt, ugyanis az ACSI a legjobb kemping díját adta a Balaton Turist Berény Naturista Kempingnek, amihez gratulálunk. Elnök úr!
2: Köszönjük szépen, átadjuk majd az illetékeseknek. Ez Villőnek, a kempingvezetőjének, illetve az ő csapatának a munkáját dicséri, és nem csak a naturista kempingek közül lettek a legjobbak, hanem az ország összes kempingek közül a legjobbak, úgyhogy ezért különleges ez a díj.
1: Igen, ez egy nagyon fontos szempont, amit mondtál. Ezt még a Judit azzal is egészíti ki, hogy hogyan működik egy ilyen vizsgálat?
3: Hát az ACSI nevű szervezet.
1: Acsi,
3: nevezzük az egyszerűség kedvéért Acsinak. 1965-ben jött létre, és ugye érdekes, hogy elsősorban kempöröket, tehát hogy ez nem telepített, hanem egy ilyen mobil autókat, kempörveneket fogadó közösségből nőtte ki magát 1965-ben, és különböző standardeket állítottak le, amik például a zöld felület használatra is vonatkoznak egy adott
1: területű kempingen. A naturistáknak nagyobb zöld felület kell, mint a nem naturistáknak?
3: Mint ezt te is, és a Gabesz is mondta, ugye az Acsi, egyszerűség kedvéért, ez nem csak naturista, hanem mindenféle kempinget osztályoz, és a szervezetnek jelen pillanatban 200 munkatársa van, 400-an járják Európa kempingjeit szerte, hogy megnézzék, hogy azokat az irányelveket, értékrendeket, terület használatot, azt az infrastruktúrát és szolgáltatási színvonalat, azt elérik-e, amit ebben a közösségben meghatároznak, és amennyiben ezekkel a standardekkel minden kemping látogató elégedett, akkor éves szavazásra bocsátják, hogy mely kempingek kaphatják meg ezt a kiváló elismerést, és az elismerésről azonban a kempinget használók döntenek.
1: Tehát kvázi egy közönség szavazat alapján.
3: Így van.
1: De
3: így
1: azért van. Inspektorok járják a kempingeket, és nézik.
3: 400 inspektor megy, igen. Nézi, és van természetesen olyan, amikor látnak valamit, amin javítani kellene, vagy egy kicsit lefelé hajlik már, akkor figyelmeztetik őket. Tehát ez egy nagyon szigorú, de egy nagyon támogató rendszer, amit az Acsi létrehozott annak érdekében, hogy nem csak Magyarországon, de Európa szerte és mindenhol segíthesse a minőségi kempingezést. És hát a Balaton Berényi Naturista Kemping ennek bizony megfelelt.
1: Uh-huh. Gábor, ha meglepett, akkor elsősorban miért lepett meg, hogy ezt a díjat megkaptátok?
2: Mindenkit meglepett. Tulajdonképpen azért is, mert hogy egyfajta különleges elismerés ez a naturizmus részére, és azt gondolom, hogy egy pici felhívás is a naturizmus felé az, hogy igenis szükség van ezekre a helyekre, igenis ez egy potenciális üzleti befektetés is lehet, egy kevésbé jól mocorgó kempingnek el kell gondolkodni azon, hogy esetleg naturista vendégeket lásson vendégül, mert igenis fizetőképes kereslet van a naturizmusban, nem csak a bokor mellett mesztelenül napozgató naturistákról van szó, hanem azok is, akik hajlandók megfizetni a minőségi szolgáltatás, minőségi szálláshelyeket, és így potenciális árbevételt jelenthet azoknak a vendéglátóhelyeknek, akik hajlandók fogadni a naturistákat. Tehát mindenképpen nagyon örültünk ennek, és a Nemzetközi Szövetség is felrántotta a szemöldökét, hogy hoppá, egy naturista kemping ezt elnyerte az összes kemping közül, úgyhogy nagyon büszkék, boldogok vagyunk, és nagyon gratulálunk még egyszer a kemping csapatának, akik ezt a szép díjat elérték.
1: Mit láttok, hogy változott-e az elmúlt években a naturista kempingezés megítélése, Judit?
3: A kempingezésről is mindjárt szólok, de még rá szeretnék kapcsolódni Gabesz gondolatára, hogy, hogy a naturista közönség egy fizetőképes közönség, és...
1: Nem költenek ruhára.
3: Hát például, amit nem költünk ruhára, az megmarad, vagy hát nem ruhára, hanem fürdőruhára, az megmarad persze. De hogy a... Az idei évben, most lehet, hogy egy kicsit lelövöm a műsor sorrendjét, de hogy Magyarország adott otthont a Naturista Világkongresszusnak Kecskeméten. És az, hogy ott a szálláshely nyitottsága, vendégszeretete és együttműködő készsége, az minden résztvevő szerint osztályon felüli volt. És nyilván nem azért csinálták ezt ezek a dolgozók, mert ez egy annyira rossz üzlet lett volna. Tehát piaci áron, piaci szolgáltatást képes kifizetni egy naturista.
1: Szóval akkor Gábor, visszadobom neked is a kérdést. Változott-e az elmúlt években a naturista kempingezés megítélése azon túl is egyébként, hogy itt ezt a konferenciát, azt hiszem több mint 80 részvevővel megrendeztétek a múlt héten Kecskeméten. Szóval miről beszéltetek ott?
2: Akkor a kérdés első részére válaszolva, az, hogy a naturista kempingezés megítélése, azt talán egy nem naturistát kellene megkérdezned, mert nyilván a naturisták örömmel és alig várták, hogy kitörjön az idei hosszú forró nyár, és minden percünket a napsütéttel vízpartokon töltsük. Én azt gondolom, hogy talán picit elfogadóbbak az emberek, de messze vagyunk még a céltől. A konferencia az... A konferencia szervezése az nagyon hosszú ideje, mint két évvel ezelőtt kezdődött, ugyanis az előző konferenciát, amit két évvel ezelőtt tartottak, már úgy látogattam meg, hogy vittem a pályázatot, hogy a 2026-os konferenciát szeretném megrendezni, hisz ebben az évben lett 20 éves a NAMAS, ez volt a 40. INF kongresszus, úgyhogy erre egy pályázatot beadtam, és a legnagyobb meglepetésemre 91%-kal küldötteknek azt mondta, hogy igen, Magyarországra akar jönni, és igazából onnantól kezdődött a munka, a közös munka a Granada Hotellel a Kecskeméten, akik, mint a Judit is mondta, hibátlan, kiváló szolgáltatást nyújtottak. Februárban eljött meglátogatni a hotelt az európai igazgatónk Franciaországból, a szövetség alelnöke az Egyesült Királyságból, átnéztük a technikai feltételeket, a konferenciatermeket, szobákat, megkóstolták a konyhát, és
1: áldásokat adták rá.
2: Igen, ez egy jó konferencia lesz, és várakozáson felül sikerült.
1: Európában kik a legnagyobb naturisták? Melyik nemzet, Judit?
3: Gabesz, nyugodtan javíts ki, hogyha tévednék, de a német, spanyol és a francia nemzet adja a legmagasabb taglétszámokat a nemzetközi szervezetbe. Ki van még?
2: Ők a dobogósak, a legnagyobbak a hollandok.
1: Akkor, amikor ez a konferencia volt, akkor már köztudott volt ez a díj, ugye?
2: Igen, igen.
1: Viszont amikor még szerveztétek ezt a konferenciát, akkor még nem volt köztudott ez a díj.
2: Nem, ennek a díjnak az átadása valahogy a szezon elején vagy közepén történt meg, tehát mi akkor tudtunk, vagy kaptuk meg ezt a díjat, hogy a 2025-ös évben, tehát a tavalyi évben ezt a díjat a Balatonberényi Naturista Campingnek adják, de akkor már javában zajlott a konferencia a szervezése, illetve már a jelentkezés ment, akkor már foglalgatták a szobát a résztvevők, úgyhogy nem befolyásolta a döntésüket abban, hogy Magyarországra jöjjenek.
1: Szeretném, ha mesélnétek egy kicsit arról, hogy melyik korosztály a törzs közönsége a naturizmusnak? Illetőleg aztán, mikor majd erre válaszoltok, akkor ha esetleg a válaszban benne van az, hogy egy mondjuk a középkorosztály, akkor a kérdés következő része pedig oda fog majd kifutni, hogy és hogyan lehetne megszólítani a fiatalokat? Vagy kell-e megszólítani a fiatalokat? Judit?
3: Az INF egyik vezetőségi tagjával beszélgettünk Kecskeméten arról, hogy a naturizmusnak különböző spektrumai vannak, és például Magyarországon is nagyon sokan úgynevezett rekreációs naturisták. Tehát például sokkal többen járnak egy naturista szaunába, vagy naturista wellnessbe alkalmanként, mint mondjuk a hányan úgy döntenek, hogy az egész nyaralásukat, a nyári nyaralásukat fogják eltölteni egy naturista kempingben adott
1: Bocsánat,
3: esetben.
1: Bocsánat, hogy közben vágok, de azért furcsa nekem, mert a szauna világ az eleve naturista.
3: Hát van, most ahol, már, van, ahol nem, most így már, van, de hát ezt meg ezt újra meg hát kellett tanuljuk, pontosan, hogy le kell vetkőzni a szaunában, mert különben az a műanyagot elkezd rajtunk olvadni, és hogy az igen. kellemetlen.
1: Tehát az lassan, hát még nagyon messze vagyunk, hogy természetes, nagyon messze vagyunk, hogy az természetes legyen ahhoz, hogy bemérjünk kvázi minden nélkül egy szaunába, vagy egy gőzbe, de akkor ez egy előszobája lehet annak, hogy valaki aztán a turistává válik?
3: Így van. Így van, így van. És érdekes, hogy legalábbis azok a barátaim, akik járnak ilyen úgynevezett vegyes wellnessbe, ahol már a szaunában, szaunatörölközőben, kizárólag szaunatörölközőben tartózkodnak, és utána pedig, amikor kimennek, akkor már a merülőmedencébe vissza kell vegyék magukra a textilt, és mondják is, hogy hát ez igazából nem kellemes érzés, hogy az izzadt szaunától megcsatakosodott testükre rá kell húzni a szár. Hát, és ebből a diszkomfort érzésből lehet, hogy megfogalmazódik az az egyszerű gondolat, hogy de minek vegyem én ezt vissza?
1: Hát ha megfogalmazódik, akkor már a következő lépést megteszi, de visszatérve még egyszer a korosztályra. Melyik a fő hada a naturisták korosztályának, Gábor?
2: Hát a főhada az a 30 fölötti, 40 fölötti korosztály, illetve ezeknek a fiatal pároknak a családjai. Például Szegeden a kedvenc naturista kempingben, a Szikshostori naturista kempingben főleg családosokat várnak, és nagyon sok gyerekes család érkezik oda egészen picit gyerkőcökkel. Míg például Balatonberényben inkább a 40 vagy a 40 pluszos korosztály, persze ott is van a gyerekek, sokkal találkoztam. Délegyházán meg minden korosztály látogatja, ott azért sokan ott töltik nem csak a nyári szabadidejüket, hanem néhányan életvitelszerűen is ott laknak. De mindenképpen az idősebb korosztály, ez a 15-25-30 közötti réteg, ez valamiért hiányzik. Itt elkezdődik egyfajta nem érettség a fiatal fiúkba, lányokba, és akkor egy picit elfordulnak, a barátok nem hajlandók csatlakozni, befolyásolják ugye a szabadidős programjaikba, hogy a haverok ide mennek, vagy oda mennek, vagy nem hajlandók oda menni, de azért az a tapasztalat, hogy a legtöbbjük, amikor már saját családot alapít, meg a saját életéről rendelkezik, akkor azért visszatérnek. De mindenképpen az idősebb korosztály az, amelyik a naturizmusban aktívan részt vesz, és minden abszolút feladat az, hogy hogyan szólítsuk meg a fiatalokat, és hogy hogyan bírjuk rá, vagy nem az, hogy bírjuk rá, csak mutassuk be nekik ezt a életformát, hogy ez nem ördögtől való, és hogy ott milyen jól tudják magukat érezni. Ez mindig is egy kihívás lesz a mindenkori naturista vezetésnek.
1: És erre vonatkozólag van valami elképzelésetek? Mert ugye aki magával hozza a kisgyerekét, annak már van egy edukációs lépése, hiszen megszokta, hogy egy olyan környezetben van, ahol nincsen, ahol a naturizmust lehet űzni, aztán ha ő fölnő, akkor ő valószínű sokkal könnyebben involválódik ahhoz a helyzethez. De mik lehetnek azok a pontok, amivel meg lehet szólítani mondjuk ezt a 15-25 éves korosztályt?
3: Mondjuk szerintem pont a 15-25 éves korosztályt kell hagyni, hogy megélje a saját belső válságát, világát, és valóban felnőtté érjen, és akkor majd képes
1: utána eldönti.
3: Így van eldönteni, hogy mit szeretne ruhában vagy ruha nélkül strandolni. Azonban a programok, tehát hogyha sok és színes program lehetőség nyílik, akár rövid időtartamú programok is, és ilyen például ez a szaunázás, hogy ez egy 3-4 óra, ugye? 3-4 órás program csupán. Utána visszatérhet abba a szokásos zónába, komfortzónába, amiben ő addig jól érezte magát. De például mi szoktuk azt mondani barátainknak, hogy hát, hogyha van kerted, akkor csak próbáld ki, milyen mesztelenül állni a napsütésben. És hogyha jó, akkor majd lehet, hogy legközelebb tovább állsz ott. És nagyon sok olyan, ugye nem csak a tehát Magyarországon 3 olyan naturista szervezet van, amely folyamatosan programokat is kínál, és a naturisták virtuális közössége például rendszeresen kínál olyan lehetőségeket, amik zárt térben zajlanak, borkóstolók, akkor van, hogy ők maguk bérelnek ki egy úszodát, tehát az egy annyira szűk, zárt tér és nagyon befogadó közösség, hogy oda akár egy kezdő naturista is elmehet.
1: Gondolom a Balatonberényi szezon is addig tart, ameddig általában a balatoni szezon tart, tehát mondjuk május 1-től szeptember 29-ig, most mondtam egy időintervallumot, ez alatt az idő alatt lehet látogatni ezt a kempinget. Bizonyára vannak már számok tavalyról, vagy akár már az idéről is, hogy az ideérkező vendégek hány százaléka honnan jön? Vagyis az érdekelne igazából, hogy mennyi a magyar és mennyi a külföldi, illetőleg ebből következően mennyire más, mert bizonyára más egy külföldi megítélése a naturizmusról, mint a magyar megítélése a naturizmusról. Gábor?
2: A Berényi számokat nem tudok mondani. Én ugye a Szeged melletti kempingbe töltöm a nyereimnek a jelentős részét. Én azt tudom elmondani neked, hogy 30 pár éve vannak Hollandiából visszatérő vendégek, családok, akik már három generáció együtt nyaral. Nyilván ennek vannak gazdasági okai, hisz Magyarországon sokkal több szolgáltatást kapnak ugyanazért a pénzért, mint hogyha ezt Spanyolországba vagy Franciaországba töltenék el. De hát a 30 pár év alatt olyan baráti kapcsolatok fejlődtek ki, hogy lakáskulcs a lábtörle alatt. Tehát, hogy már nem feltétlen magáért a kempingezésért, hanem a baráti társaságért, az együtt megfőzött pörköltekért, meg megsütött grill húsokért jönnek, meg a nagy beszélgetésekért, meg a nagy röhögésekért esténként. Úgyhogy azért nehéz erre válaszolni, mert aki a naturista kempingen ott van és jól érzi magát, nyilván annak a megítélése tök jó a naturizmusról. Tehát igazából nekünk azokat kellene megszólítani, akik ebbe valami extrát, valami furcsát látnak, és visszatérve az előző kérdésedre, hogy meg kell szólítani a fiatalokat, én azt mondom, igen, meg kell szólítani, sőt nem, hogy meg kell szólítani őket, meg kell kérdezni őket, hallgatni kell rájuk. Mert mondok egy példát, én az a fajta szaunázós vagyok, aki szeretek csendbe ücsörögni és kínozni magam a forró levegőben, míg mostanában nagyon trendi, nagyon népszerű ezek a zajos zenés, mindenféle illatokkal, meg sokkal szeánszok. Ez engem idegesít, de be kell látnom, hogy hatalmas tömegeket mozgat, és hatalmas vendégsereget hozott az elmúlt évben, például az ikire. Tehát, hogyha a fiataloknak erre van igényük, akkor erre teret kell adni, meg kell nekik engedni, vagy támogatni kell őket, hogy akkor gyertek, csináljátok, és akkor érezzétek jól magatokat. És akkor akik eljöttek szaunázni, azok már ott maradnak, következő hétvégén már felverik a sárcot is, és így lehet életben tartani a naturizmus eszményét szerintem.
3: Egyébként erre rákapcsolódva a szauna szeánszokra, erre a parti hangulatra a gőzben, ilyen programon részt vehettek a nemzetközi konferencia résztvevői is, és hát szuperlatívuszokban beszéltek róla, ez Ballószögön volt, és azt mondták, hogy hát ilyen nálunk nincs, mert ugye ez nincs mindenhol, tehát ez a fajta szauna kultúra, ez most kezdett el terjedni szerte mindenhol, és itt Magyarországon egyébként meglepően pozitív fogadtatása van, Csehországban, Lengyelországban is igen jól rácsatlakoztak ezekre a trendekre, de hát nagyon sok távolabbi országból érkező résztvevő teljesen el volt ájulva, és ez valami teljes újdonság volt számukra.
1: Pedig ha tudnák, hogy Magyarországon mekkora gátakat kell még mindig áttörni annak érdekében, hogy ez egy picit természetesebb legyen. Köszönöm, hogy megosztottátok ezt velünk. Azért beszélgettünk Szabó Gáborral, a Naturisták Magyarországi Szövetségének elnökével és Holp Judittal, a szóvivővel, mert hogy a Balaton Turist Berény Naturista Camping nyerte el az ACSI legjobb camping díját a magyarországi kempingek között, és ebben nem csak a naturista kempingek voltak, hanem az összes kemping volt. Úgyhogy gratulálunk nektek. Köszönöm, hogy itt voltatok.
3: Köszönjük szépen,
2: átadjuk az illetékeseknek.
3: Így van.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Hogyan maradjunk talpon? Dzsungelharc. Rétai Igor műsora a KKV-k világáról és a vállalati kultúráról minden kedden 11 órától a Trend FM-en. Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a 94.2-n. Minden információ a gazdaságról, piacokról, a legfrissebb árfolyamokkal.
1: A Reggeli Monitor együttműködő partnere, a hazai innováció vezető globális gyógyszeripari vállalata, a Richter Gedeon nyerté.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik. Menni, enni. Turizmus, kultúra és gasztronómia. Minden hétfőn 11 és 13 óra között a Trend FM műsorán.
1: A műsor támogatója a prémium háztartási gépek forgalmazója, a Haier Hungary Kft. Haier. Egy háztartási gép hosszú távú kapcsolat. Kiemelten megbízható országos szervizhálózattal és plusz egy év garanciával biztosítjuk a nyugalmat

0: pohár borral 19 000 forint. Kisbetű nélkül. Szent Andrea Restaurant. Az este itt kezdődik.
1: Menni, enni. Turizmus, kultúra és gasztronómia minden hétfőn 11 és 13 óra között. A műsor támogatója a Danubius Friends, a Danubius Szállodák kedvezményprogramja. Ősszel is vár a feltöltődés, a kényeztető wellness, az izgalmas városnézés vagy a kettesben töltött meghitt idő a Danubius Hotels szállodáiban. Szállásfoglalás a danubiushotels.com oldalon, és Danubius Friends tagként további kedvezmények járnak.
2: Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
3: Jó napot kívánok, dél van, a Trend FM híreit Somodi Evelintől hallják. Visszaeshet a globális gabona kereskedelem a 2026-27-es mezőgazdasági évben, derül ki az ENSZ élelmezésügyi és mezőgazdasági szervezetének, a FAO-nak a friss előrejelzéséből. Világszerte mintegy 506 millió tonna gabonával kereskedhetnek, ami 3,5%-os csökkenés az előző évhez képest. A FAO elsősorban a fekete-tengeri szállítási problémákkal és az alternatív útvonalak korlátozott kapacitásával indokolja a visszaesést, miközben az orosz és ukrán kínálat is csökkenhet. A szervezet szerint a globális gabonatermés 2026-ban 2,1%-kal mérséklődhet, ami ugyanakkor még mindig a valaha mért második legmagasabb érték lenne. Mindössze 41,5%-os részvétel mellett tartottak választásokat Bosznia-Hercegovinában, mintegy 10%-ponttal kevesebben szavaztak, mint 4 éve. Az első eredmények a háromtagú államelnökség bosnyák tagjáért Denis Becirovic, a horvát helyért Darijana Filipovic, a szerb tisztségért Zsarka Civejanovic vezet. A boszniai szerb köztársaság elnöki versenyében Szavo Minić áll az első helyen. A választáson először alkalmaztak országosan biometrikus választóazonosítást és szavazólap leolvasó szkennereket, amelyek miatt több helyen technikai problémák és késések is kialakultak. Leállította a keresést az amerikai parti őrség annak a betegszállító repülőgépnek az utasai után, amely a Massachusetts partjainál zuhant le az Atlanti-óceánba. A Bermudáról Bostonba tartó gép fedélzetén 6 utaztak, 4 kanadai és 2 bermudai állampolgár, akiket a betegszállítót üzemeltető vállalat halottnak tekint. A repülőgép mintegy 1 órával a felszállás után vészhelyzetet jelentett, majd megszakadt vele a kapcsolat, később pedig roncsdarabokat találtak az óceánban. A baleset pontos oka egyelőre nem ismert, a vizsgálat és a roncsok kiemelése még folytatódik.
2: Tőzsdehírek.
3: A budapesti értéktőzsde részvényindexe most 0,5%-os pluszban jár, 140.769 ponton a BUX. A részvénypiac forgalma 8,3 milliárd forint. A vezető papírok mindegyike emelkedik, egy kivétellel, az OTP most 0,1%-os mínuszban, 40.210 forinton. A MOL 1,9%-ot erősödik, 4.942 forintra. A Richter 0,3%-os pluszban, 12.260 forint. A Magyar Telekom 1,2%-ot emelkedik, 2550 forintra. Európában vegyes az összkép, a londoni FTSE 0,2%-kal emelkedik, és a spanyol börze 0,5%-kal. Gyengül 0,1%-ot az olasz mutató, 0,2%-ot a frankfurti DAX, és a párizsi Cacaron teljesít a legrosszabbul, ott 1,1%-os a visszaesés. A bankközi devizapiacon az euró értéke 368 forint 29 fillér, az amerikai dollárért 328 forintot és 63 fillért kell fizetni. A világűrben érlelt viszkivel kísérleteznek skót és japán kutatók. Az ital mintát 2028-ban jutatják föld körüli pályára, ahol 5 évet tölt majd egy műhold fedélzetén. A kutatók azt vizsgálják, hogyan befolyásolja az érési folyamatot a világűr szélsőséges hőingadozása és egyéb különleges körülményei. Arra számítanak, hogy a

0: ital az 5 éves út során sajátos, karakteres ízt kaphat. Sikeres kísérlet esetén a kutatók szerint megnyílhat az út az űrben érlelt whisky előállítása előtt.
1: Időjárás jelentés.
0: Derült vagy fátyol felhős napos száraz idő várható, a délutáni órákban egyre több felé csökken a fátyol felhőzet. A légmozgás gyenge vagy mérsékelt marad, a legmagasabb nappali hőmérséklet döntően 22 és 26 fok között alakul. Késő estére általában 8 és 15 fok közé hűl le a levegő, de a hidegre hajlamos helyeken már hűvösebb lehet az idő.
1: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Menni, enni. Turizmus, kultúra és gasztronómia.
1: Köszöntöm Önöket a mikrofonnál, Buza Sándor, a stúdióban pedig vendégem Szamolányi Janina, a Liszt Ferenc, a Liszt ünnep operatív igazgatója. Szervusz, na csak ki tudta mondani.
2: Szervusz.
1: Köszönöm, hogy itt vagy. Viszont mielőtt lisztezünk, előtte egy picit soltizzunk, hiszen október 1-én elindult a karmesterverseny, ahonnan most jöttél. Mit csinálnak délelőtt a karmesterek?
2: Most a középdöntőnek vannak a szólistás próbái, most olyan versenyfeladat van a versenyzőknek, két áriát kell vezényelniük, és egy kortárs művet.
1: Ezeket kihúzzák előtte?
2: Ezeket tegnap kihúzták már, de sorrendüket is kihúzzák, illetve a versenyfeladatot is kihúzzák, és ma délelőtt 30 percet próbálhatnak zongoristával és a szólistával, és délután találkoznak a zenekarral, és akkor ott a zenekarral egyben fogják megcsinálni a két áriát, és a kortárs művet 20 percig fogják próbálni, és aztán elő kell adniuk koncertszerűen.
1: Aha.
2: Nagyon izgi.
1: Milyen a felhozatal, ha szabad ezzel az egyszerű kérdéssel? Vagyis hát kik azok, és honnan érkeztek, akik versenyeznek?
2: A világ minden tájáról érkeztek, de most már azért a középdöntőben látni, hogy az ázsiai szekció, ők nagyon erős. És nem csak gépek, hanem lelkük is van, tehát hogy tényleg tudnak zenélni. Azért azt muszáj elmondani, hogy egy magyar továbbjutó is van a középdöntőbe, Szűcsapor, aminek nagyon örülünk, és hát a zsűri bevállalós volt, mert női továbbjutó nincs. Voltak női versenyzők is az elődöntőben.
1: Mennyien fognak bekerülni a döntőbe?
2: Most 10 vannak a középdöntőben, és ebből 4 fog bekerülni a döntőbe.
1: És ennek a nyilvános előadása lesz a Műpában majd a hétvégén.
2: Mindegyik esti koncertszerű az már nyilvános, a Zeneakadémián ott regisztrációhoz kötött, de bátran lehet jönni, és a Műpában megvalósuló döntő a Mi1-hez kötött, de streameljük is, tehát a Műpa csatornáin élőben lehet látni.
1: Van favoritod? Nem kérdezem meg, hogy kicsoda.
2: Jaj, ma most kellett csalódnom a favoritomban, úgyhogy újra kell tervezni.
1: Igen. Ó, micsoda, eltévesztette az 5/4-et, 3-ra?
2: Mindent eltévesztett.
1: Rosszul intette a triolákat.
2: Kinyírta a szólistát, rémes volt, szörnyű. Szerintem ezt ő is el akarja most felejteni, ami történt.
1: Egyébként, mennyi sok kérdés jut eszembe. A mostani karmester, nem tudom, korosztály tekintve, melyik korosztály van itt ezen a versenyen?
2: Hát ugye itt a 35. életévét még nem betöltötték, úgy kellett jelentkezni. Tehát itt azért most ebben a mezőnyben a 25 és 35 közöttiek vannak.
1: Mekkora dinamizmussal bírnak ezek a 25-35 év közötti 2026-os versenyzők?
2: Sem ekkorával? Nem, de ez egy teljesen más generáció, ezt el kell fogadni.
1: De hogy? De miben más? Tehát nincsenek nagy karmozdulatok, nagy beintések?
2: Most vannak már... nagy karmozdulatok, de azért régen sem a nagy karmozdulatoktól lettek.
1: Hát valaki csak a szemével vezényelt.
2: Valaki csak a szemével. Inkább az, hogy egy teljesen elgépiesedett világban élünk, ma már bármit bárhonnan letölthetnek, megnézhetnek, nagyon gyorsan rácsúszhatnak példaképekre, ami nem biztos, hogy mondjuk minden műnél jó.
1: Nem biztos, hogy illik rá az a példakép?
2: Igen. De van feedback fórum, tehát mindig a kiesőknek van feedback fórum, és az nagyon tanulságos, ezt tegnap mondták, hogy ez nekik egy hatalmas tanulás, amikor visszajelzést kapnak a zsűritől.
1: Egyébként ez a mostani világ akkor ezeknek a versenyzőknek jelent annyi könnyebbséget, hogy valóban nagyon könnyen hozzájuthatnak azokhoz az idolokhoz, megnézik, hogyan vezényelték.
2: Mert
1: korábban el kellett menni a Kottatárba, aztán, hogyha szerencséje volt, akkor készült arról 1943-ban egy felvétel valahol Amerikában, ha volt.
2: És hanglemez lejátszója, még ilyen bakelit lemez lejátszója, akkor le is tudta játszani. Igen, hát ebből volt azt vicces helyzet is, mert a két kortárs művet, az kifejezetten erre a versenyre írattuk a Varga Judittal és Gyöngyösi Leventével, és bekérték a MIDI fájlt, és a válasz az volt, hogy a Kotta olvasási képességet szeretné a zsűri felmérni.
1: Hoppá!
2: De csalódottak voltak, hogy ezt nekik tényleg ki kell bogarászni a partitúrát, mi van benne.
1: Használ ez a korosztály AI-t?
2: Biztos. Erről még nem beszélgettünk velük.
1: És mi? És ha használhat, akkor mit? Megkérdezi azt, hogy hogyan ugorjak neki annak a...
2: Szerintem összegyűjti a legjobb a zsűri tagok például ők ismertek voltak. Hát, hogyha van eszük, akkor mondjuk megkeresik, hogy ezeket a műveket, a versenyfeladatokat mondjuk van-e a zsűri tagokkal felvétel.
1: Jó, például. Annyira egyébként nem izgulok ezért, mert ahogy mondtad, itt a versenyfeladatok mondjuk 24 órával korábban derülnek ki. Jó,
2: igen,
1: mondom?
2: Tehát, hogy ők mindent megtanultak, tehát, igen, úgy érkeztek ide, hogy egy nagyon széles repertoárral, így van, csak így az, van. Hogy mit fognak játszani.
1: Igen, pontosan, de hát azért ahhoz kell képesség és készség, hogy valaki 24 óra alatt azért úgy reprodukáljon valamit, amivel egyébként ismeretlen szólistát, ismeretlen zenekart, ismeretlen országban hát meg
2: jó,
1: tudja
2: egyet,
1: valósítani.
2: Egyet vagy kettőt tudnak azért reprodukálni. A zenekarok ismertek voltak, tehát tőlük is tudnak felvételt keresni, meg hát a zsűri tagoktól, hogyha valaki nagyon be akar vágódni a zsűrinek, de azért ők is az egyéniséget keresik. Tehát nem az számít, hogy kinek milyen szép a keze, és hogy hogy veri a taktust, hanem hogy hogyan instruál, és milyen a zene.
1: Amikor majd a döntő bekövetkezik, akkor a nagy közönség számára lesznek sláger darabok, amiket egyébként hallhatni fognak, vagy hallhatnak?
2: Hogy értve?
1: Hát úgy, hogy hát azért egy karmester versenyre azért elmegyünk, persze, mert megnézzük, hogy hogy integet az, aki a dobogón áll, de azért mégiscsak jó, hogyha egy olyan kompozíció hangzik el, amit ismer a közönség, aminek fölülhet a hullámjára.
2: Igen, azért a döntőnek, mondjuk ott ügyeltünk arra, hogy a nagy magyar szerzők bekerüljenek, tehát hogy a Dohnányi, Kodály, Bartók és Liszt, ők lesznek a repertoáron, és igen, közönségbarát sláger, gyanús művek lesznek, tehát az edukáció is fontos. Az biztos, hogy az elődöntő után, akik ott voltak, Stravinskyt nem biztos, hogy most szeretnénk egy ideig hallgatni, mert ugye itt 21 versenyző volt, igen. És még hogyha 3-4 Stravinsky művet is vezényelnek, akkor is Stravinsky volt, és sokat hallgatunk.
1: Igen, gombócból is sok, igen. Stravinsky, pedig hát neki is vannak olyan kompozíciói, amit már akár 5.-6. osztályban is énekórán, hogyha úgy van, akkor azt meg kellett hallgatni.
2: De ez pont, most picit sok
1: pontos,
2: volt.
1: Igen, ez kicsit sok volt. Jó, miután mondtad Lisztet és Lisztünnep, ugye a Lisztünnep az 9-én kezdődik, jól tudom?
2: Nem, 8-án.
1: 8-án, hát, hogy 8-án kezdődik. Voltak éppen, akárhogy nézem, én ezt csak úgy tudom apostrofálni, hogy ez egy összművészeti fesztivál, aminek a neve Lisztünnep, hiszen kiállítás, tánc, jazz, komoly zene, opera, könnyű zene, elektronika, és irodalom is szerepel ebben a párnapos rendezvény sorozatban. Hogy kerül ennyi műfaj egy Liszt ünnep keretébe, akkor, amikor azt gondolnák, mondjuk, akik egyszerűen gondolkodnak, hogy Liszt ünnep azért Liszt ünnep, mert reggeltől estig Lisztet fognak játszani, és Lisztet fogunk hallgatni.
2: Igen. Ez egy nemzetközi és valóban összművészeti fesztivál, és a szervezőknek ez is volt a célja. Az, hogy Liszt volt a névadó, az két okból adódik. Az egyik, hogy neki október 22-én van a születésnapja, és akkor azt gondoltuk, hogy az őszi fesztiválunkat, amit ősszel szervez a
1: volt.
2: MÜPA, igen, azt fogjuk Liszt nevéről elnevezni, különben mi egy Bartók tavaszt is szervezünk, így amiről van. Meg az emberek azt gondolhatnák, hogy ez egy Bartók fesztivál. De a másik ok, amiért ezt a két szerzőt választottuk névadóul, az nem az, hogy zenei fesztivált szeretnénk szervezni, hanem nemzetközi fesztivált, és azért Lisztnek és Bartóknak a neve külföldön is egyértelműen és azonnal a magyar kultúrát párosítja meg a művészetet és művészeket. Nem feltétlenül a zenét, tehát hogy ezt nem kezdik el boncolgatni, meg sose kérik rajtunk számon, de hogy azt, hogy ez egy művészeti dolog, amiről itt szó van, az azonnal hozzá társul.
1: Igen, abból a kérdésből viszont mégiscsak visszadobom a labdát, hogy oké, és Liszt és Bartók nagyon jó, hogy megjelenik a magyar irodalmi és zenei életben, az egyik tavasszal, a másik pedig ősszel. De amikor egy Liszt ünnepet összeraktok, ami hát nem egy 3 hetes munka, hiszen már szerintem most dolgoztak a jövő évén, ismerve mondjuk a művészek lekötöttségét is, meg az egész, tehát mindennek az összekalapálását. Milyen gondolatok mentén kerülnek be mondjuk kiállítások, tánc, vagy jazz, vagy elektronika ebbe a Liszt ünnepbe? Mi a közös nevező?
2: Hát a közös nevező azért a fesztiváljainknál a minőség, a programoknak a minősége, meg a beválogatott művészeknek a minősége, de főleg a zenei területen, tehát ugye a zenei koncerteknél azért van bennünk egy olyan vágy is, hogy Lisztet megpróbáljuk, vagy Liszt zenéjét, Liszt munkásságát megpróbáljuk újra értelmezni, és ennek volt például egy tök jó példája. Ezek nagyon komoly előkészítést igényelnek, tehát minden évben nem tudunk ilyen projekteket csinálni, de amikor három éve, vagy lehet, hogy ez már négy éve volt, a Bazilikában nyílt meg a fesztivál, egy Liszt Via Crucis Big Band átirattal. Tehát mégis...
1: Egy jó kis crossover.
2: Igen, Liszt zene szólt. A Bazilikának is minden komfortzónáját szerintem azt áthágtuk, és meggyőztük őket, mert volt ott zongora, jazz dob, hangosítás, tehát hogy nem egy szakrális térbe, gyakorlatilag egy big bandet szépen bepakoltunk, egy szoprán szólistával, és egy jazz énekessel, tehát az énekszólamokat is átírta Fekete Kovács Kornél. Egyébként ez Fassang Lászlónak volt az ötlete, és épp nemrég mondtam neki, hogy na, valami ilyen ötletet.
1: Kéne még.
2: Ilyen ötletet szeretnék, és emlékszem, hogy olyan félve mondták nekem, hogy hát ez biztos nem fog tetszeni a Janinának, ettől meg fog őrülni. Szerintem életem koncertje volt az, valami olyan fantasztikusra sikeredett. Az idei Liszt ünnepen is lesz ilyen, csak picit másképp, meg kisebb formációban, mert azért az edukáció is nekünk célunk, hogy a közönséget neveljük, tanítsuk, és közelebb hozzuk számukra idegen hangszerekkel, és azért a cimbalomról szerintem a legtöbben az utca ember az azt gondolja, hogy a vigadó sétányon ott, hogyha elmennek, akkor az étteremben ezen játszanak a roma zenészek. Különben Liszt is nagyon sokáig azt gondolta, hogy ez a magyar népzenének az alapvető kelléke. Ő a magyarságát látta ebben, és nagyon sok cimbalom motivumot emelt át az ő virtuóz zongora játékába. És Fülei Balázs és Szalai András, ők például arra gondoltak, hogy kései lisztműveket átírtak cimbalom zongora párosításra. Ez az idei lisztünnepen. A lemez már elkészült, azt már bemutatták, de koncertszerűen most a fesztiválon fog debütálni.
1: Szerintem ezek azok a momentumok, amik örökérvényűvé teszik a zenét. Vagy legalábbis azt a folyamatot, amikor jönnek fiatalok, és picit mást hallanak bele, megpróbálják a saját arcukra, a saját lényükre formálni az egészet. Ezt azért is mondom, mert én mostanában rákaptam a transz és az elektronikus zenének a hallgatására, ahol egyébként nagyon-nagyon sok, sőt szerintem talán a könnyű zenét, ha lehet könnyű zenének nevezni, a legtöbb komoly zenei feldolgozás ebben a stílusban lát napvilágot. De hát ugye az elektronikus zenénél azért tudjuk, hogy volt egy Emerson, Lake & Palmer, és olyan előadók, akik egyébként már akkor hozzányúltak Mussorgskyhoz, vagy Bartókhoz.
2: Bartókhoz például,
1: pontosan.
2: Igen.
1: Pontosan. Szóval ezek például, ha csak ennél az egy témánál maradunk, hogy könnyű zene elektronika, itt is ugyanezt lehet egy picit majd föllelni.
2: Hát sajnos még nem sikerült, tehát hogy a könnyű zenében még ekkora, sőt nem is kell erőszakot tenni, mert az én nagy vágyam, de hogyha ezt egyszer megszervezem, nyugdíjba is megyek, egy olyan koncert, ahol az egyik oldalon egy szimfonikus zenekarul, a másik oldalon meg mondjuk a Rolling Stones, és mindkettő eljátsza a léprelődöt, és mindkettő ugyanúgy fog szólni, mert például Liszt korának nem csak hogy a legnagyobb sztárművésze volt, hanem az egyik legnagyobb rocker, mert hogy ő egy rocker volt a maga hangszerén.
1: Ha már csak a haját nézzük.
2: Hát a haját, igen, ha a haját nézzük, de a kezejátékát meg, ahogy ő tényleg feszegette.
1: Hát de amit mondasz, az például a Royal Philharmonikusokkal voltak Deep Purple koncertek, igaz?
2: Abszolút.
1: Az 70-71-ben. Hát miért kell akkor erre mondjuk 40 évet várni?
2: Mert nehezen.
1: Miért nem találtad ezt ki hamarabb?
2: Én ezt már nagyon régóta kitaláltam, és kell is vele sietni, mert azért a Rolling Stones már korban van. De valószínűleg ők 120 évig élnek, nehéz azért erre rávenni minden szereplőt. Egyfajta tartás
1: igen,
2: azért.
1: De egyébként azt gondolom, hogy ez a mostani nagyon aktív korosztály, hogy zenében ki az aktív korosztály, mondjuk vegyük akkor ezt a 25-45 éves korosztály.
2: Ők még nem tudják ki a Liszt.
1: Igen, ők még nem tudják, de hogy nem tudják, hogy ki a Liszt, aki a zenében dolgozik, annak azért kell tudnia ki a Liszt. De azt gondolom, hogy az ő világlátásuk és az ő általuk befogadható irgalmatlan mennyiségű impulzus, az hozhat ilyen eredményeket.
2: Hát igen, csak ahhoz tényleg kellene tudniuk, hogy ki Mozart, Beethoven, meg Haydn, és hogy ki Liszt Ferenc, és azért szerintem ebben még van hiátus, mert hogy ezt elfelejtik. De például én erre sem feszülnék rá, mondjuk az a zenei oktatásnak a kiterjesztése az valószínűleg nem az én feladatom lesz, hogy ezt hogy oldjuk meg, de nyilván kell az előkészítés ahhoz, hogy amikor ezek kiélik a fiatalkorukat és kitombolták magukat, akkor bátran kanyarodjanak el a koncerttermek irányába, hogy ott is igazi rockritmusok szólnak.
1: Úgyis nehéz lesz, de mi az a pár momentum vagy pár esemény, amit kiemelnél, ami valóban mondjuk egy picit így ad egy csavart annak, aki a lisztünnep valamelyik eseményére el szeretne menni?
2: Hát most így a Solti karmester verseny után kifejezetten várjuk a Clevelandi zenekarnak a budapesti koncertjét. Ők most fog leköszönni Möszt, az ő vezető karmesterük, a vezető karmesteri pozícióról, és 2005 október.
1: Ez az a búcsúdal.
2: Hát ez a búcsúturné. Igen, ez egy ápsiturné, de tényleg így van. És amikor őt kinevezték 2005. október 30-án vagy 31-én volt egyébként a koncertje itt a Műpában ugyanezzel a zenekarral, és azért kötöm ezt Soltihoz, mert a másik nagyon nagy magyar karmester, Szél György, aki Amerikában csinált később karriert, hosszú évekig volt ennek a zenekarnak zeneigazgatója, és hát mindenki azt mondja, hogy ő volt az igazi.
1: Azért Liszt lesz?
2: Lesz Liszt, mert lesz Liszt Krisztus oratórium, amit megcsinálunk Bécsben is, meg...
1: Igen, arra rá is akartam kérdezni, hogy az először Bécsben, aztán utána ide jön, aztán először két vagy három nap különbség van a kettő között?
2: 18-án van Bécsben, és aha, utána itt 22-én.
1: De ugyanaz a csapat megy Bécsből és Budapest. Meg.
2: Pontosan ugyanaz a csapat megy, a Pannonfilharmonikus, a Keselyák Gergely és a szólisták is, de hogy azért a csemegékről is, meg az izgalmakról is szóljunk. Tihanyi László 70 éves lesz, és mi azzal köszöntjük őt, hogy felkértük, hogy írjon egy új operát. Vaskazetta címmel, ez egy felvonásos opera, és ez Móra Ferenc és Kalmár Ilona tiltott szerelmét dolgozza fel a szerelmi levélváltásaikkal. Mácsai Pál lesz a rendezője, és egyébként prózai közreműködője is, és ennek az első része, mert hogy ez egy egyfelvonásos opera, a Tihanyi Lászlónak a másik egyfelvonásos operája az Arabesk, ami pedig egy ilyen Mozart Don Giovanni utóélet, Donna Elvira merengel azon, mi lett volna, ha neki sikerül a kalandja Don Giovannival.
1: Minden további a színpadról. Mozartról jut eszembe, egyébként nemrég olvastam a napokban, hogy előkerült egy Mozart kézirat, ahol azt írta le nagyon-nagyon szépen, szisztematikusan, hogy ő hogyan oktatott egy gróf kisasszonyt. És ez az első olyan Mozart emlék, ahol egyébként az ő tanítási metódusa valamilyen szinten nyomon követhető. Mert az, hogy zseni volt, az persze mindenki mondja, hogy zseni volt, de az, hogy
2: el tudta magyarázni, hogy ez a nehéz, igen.
1: El tudta magyarázni. Köszönöm szépen, tehát Liszt ünnep, Nemzetközi Kulturális Fesztivál október 8-a és 22-e között, aki megosztotta velünk a gondolatait, Szomolányi Janina, a Liszt ünnep operatív igazgatója. Köszönöm, Folytköv.
2: Köszönöm.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Szatmári Róbert nem megtérít, pusztán megmutatja, hogy a klasszikus zenéről nem csak unalmasan lehet beszélni. Enyhe katarzis. Izgalmas vendégek, teljesen új nézőpontok a Trend FM-en. Enyhe katarzis. Minden kedden 14 órától. Régi és új klasszikusokról, értékekről, a zene érintésével, őszintén, térítésmentesen. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Menni, enni. Turizmus, kultúra és gasztronómia minden hétfőn 11 és 13 óra között. A műsor támogatója a Danubius Friends, a Danubius szállodák kedvezményprogramja. Ősszel is vár a feltöltődés, a kényeztető wellness, az izgalmas városnézés vagy a kettesben töltött meghitt idő a Danubius Hotels szállodáiban. Szállásfoglalás a danubiushotels.com oldalon, és Danubius Friends tagként további kedvezmények járnak.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
2: Jó napot kívánok, 12:30 van, a Trend FM híreit Somodi Evelintől hallják. Jelentősen romlott a német autóipari vállalatok üzleti hangulata szeptemberben, közölte a müncheni IFO gazdaságkutató intézet. Az ágazati hangulatmutató az augusztusi mínusz 22 pontról mínusz 35 pontra esett, a vállalatok pedig az idei év legkedvezőtlenebb értékelését adták aktuális üzleti helyzetükről. Romlottak az export és foglalkoztatási várakozások, a rendelésállomány megítélése és a cégek jövedelmezősége is. Az IFO szerint a német autóipar továbbra is válságban van, helyzetét pedig a kínai gyártók erősödő versenye is nehezíti, különösen az elektromos autók piacán. Flavio Bolsonaro és a hivatalban lévő Luiz Inácio Lula da Silva jutott a brazil elnök választás második fordulójába. A csaknem teljes feldolgozottság alapján Bolsonaro a szavazatok mintegy 47, Lula pedig 45%-át szerezte meg, így egyikük sem érte el az első fordulós győzelemhez szükséges abszolút többséget. Bolsonaro eredménye meglepetést okozott, miután a választás előtti felmérések még Lula mintegy 3% pontos előnyét jelezték. A kampány meghatározó témái között a megélhetési költségek, a közbiztonság és a korrupció szerepeltek. Orosz dróntámadás érte vasárnap este Harkivot, amelyben a helyi hatóságok legfrissebb közlése szerint egy ember vesztette életét és hatan megsérültek, közölte az ukrán RBC hírportál angol nyelvű kiadása. Ihor Teherov polgármester szerint az orosz erők banderol típusú eszközökkel hajtottak végre kettős csapást a város ipari külterületében. A támadásban egy közigazgatási épület és több autó kigyulladt, valamint mintegy 10 lakóépület rongálódott meg. Oleszinye Hubova, a Harkivi terület katonai közigazgatási vezetője szintén megerősítette a támadás tényét, a helyszínen kutató-mentő művelet indult.
0: Tőzsde hírek.
2: A budapesti értéktőzsde részvényindexe továbbra is emelkedik 0,5%-kal, 140.761 ponton a BUX. A részvénypiac forgalma 9,1 milliárd forint. A vezető papírok többsége emelkedik, a MOL 2,4%-kal 4.966 forintra, a Richter 3,1%-kal 12.270 forintra, és a Magyar Telekom 1,9%-kal 2568 forintra. Gyengül viszont az OTP már 0,5%-kal 40.070 forinton a papír. Európában vegyes az összkép, a londoni FTSE 0,2%-ot emelkedik, illetve a spanyol börze 0,4%-ot, gyengül a német DAX 0,1%-kal, az olasz mutató szintén 0,1%-kal, a párizsi Kakaron 1%-os mínuszban jelenleg. A bankközi deviza piacon az euró értéke 368 forint 29 fillér, az amerikai dollárért 328 forintot és 67 fillért kell fizetni.
0: Időjárás jelentés.
2: Derült vagy fátyol felhős, napos, száraz idő várható, a délutáni órákban egyre több felé csökken a fátyol felhőzet. A légmozgás gyenge vagy mérsékelt marad, a legmagasabb nappali hőmérséklet döntően 22 és 26 fok között alakul. Késő estére általában 8 és 15 fok közé hűl le a levegő, de a hidegre hajlamos helyeken már hűvösebb lehet az idő.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Menni, enni. Turizmus, kultúra és gasztronómia. Utazás a koncertek és fesztiválok világában. Élmények, aktualitások, trendek minden hétfőn 11 és 13 óra között a Trend FM műsorán. A szerkesztő műsorvezető Buza Sándor.
1: Köszöntöm Önöket! A stúdióban a vendégem Papdi László, a Danubius Hotels központi F&B igazgatója. Szervusz László!
2: Szervusztok, üdvözlöm a kedves hallgatókat!
1: Ez azt jelenti, hogy az összes hotel, ami a Danubius Hotelshez tartozik, az a te esernyőd alatt él és dolgozik, ami mondjuk a vendéglátást illeti?
2: Abszolút, 100%-ig.
1: Hány hotel fölött diszponálsz így most?
2: 17 szállodánk van itt Magyarországon és a felett.
1: Azt mondjuk akkor, ha körbejárod, akkor havonta kétszer mindig máshol eszel.
2: Mondhatjuk így, igen. De a cél az, hogy minden nap máshol legyek.
1: Amiről most beszélgetünk, az egy olyan koncepció, ami mondjuk Magyarországon még nem jelent meg. Ti voltatok, vagy te voltál az, aki először kitaláltad, aminek az a cím, hogy Today Bistro and Bar. Miért jött ez létre, és mi a koncepció lényege?
2: Alapvetően az elmúlt időszakban, leginkább az idei évben nagyon sok szállodánk megújult, és ugye a közös lobby terekben szerettünk volna egy olyan vendéglátó közösségi teret megalkotni, ahol mind belsős, mind külsős vendégek is szívesen töltik el az időt, esznek, isznak, kóstolgatnak. Tehát alapvetően a Danubius megújult házak ráépült rá ez az egész koncepció.
1: És miért kapta a Today kitételt?
2: Hát mert az volna a cél, hogy minden nap betérjenek hozzánk.
1: Ez a minden nap betérjenek hozzánk egy nagyon fontos hívószó, ugyanis voltaképpen ezt nem azoknak találtátok ki, elsősorban vagy másodszorban, akik a szállodában élnek, és ott laknak, vagy szállást foglaltak, hanem voltak éppen az ajtót nyitjátok ki azoknak, akiknek ezt a lehetőséget biztosítjátok?
2: Nagyon jó a kérdés. Összességében, ha lehet ilyet mondani, két kapura játszunk. Alapvetően ugye a házaink nagy méretű, nagy szobaszámokkal rendelkeznek, úgyhogy az elsődleges cél az volt, hogy a már bent lévő vendégeink ne menjenek ki, hanem nálunk érezzék jól magukat, de ugyanakkor a helyi piacot is szeretnénk megszólítani ezzel a márkával, és ugye a cél az volna, hogy úgy hívjuk be őket, hogy egy megújult térben, egy megújult közösségi térben meetingek, baráti találkozók, vacsorák, koktélozások helyszínének tudjon lenni ez a Today Bistro and Bar.
1: Ugye alapvetően itt két különféle attitűdről van szó. Bocs. Mert az a vendég, aki nálatok lakik, az ugye azért jött Budapestre, ha mondjuk nem konferenciára, de a konferenciára jött turista. Azért jött Budapestre, hogy reggel megegyen reggeliét, kimenjen a városba, megnézze az összes attrakciót, aztán este visszajöjjön, ha félpanziót foglalt, akkor lemegy vacsorázni, és éli az életét. Egy picit más az attitűdje az ő ételfogyasztásának, mint azok, akik mondjuk egy meetingre, egy kis találkozóra, akár egy reggel vagy egy napközben eltöltött valami kis harapni valóra térnek be. Hogy lehet ezt a kettőt összehozni?
2: Hát leginkább úgy, hogy alapvetően a szálloda, azt ki tudjuk jelenteni, hogy a vendégeink a szállodában megfordulnak. A cél az volt, hogy olyan kínálatot alakítsunk ki, ami mind a három főétkezés lefedi, és egy olyan színes kínálatot, amivel úgy meg tudjuk őket szólítani, hogy éppen az adott napszakban, ami éppen van nekik, ott találjon a kedvére való ételt, italt. Épp ezért nagyon fontos megemlítenem azt, hogy olyan kínálatot álmodtunk meg együtt a kollégákkal, aminek szerintem a kulcsszava az, hogy könnyen értelmezhető. Tehát a cél az volna, hogy a vendégeink ne ijedjenek meg, ami az étlapra van írva, hanem tudják azt, hogy az mi, mert ott már van egy nagyobb felület, hogy betérjen hozzánk, és bízunk benne, hogy tudunk olyan minőséget biztosítani, amitől elégedetten fog majd távozni a vendéglátása során.
1: Hát, hogy a vendég ne ijedjen meg, erről az jutott eszembe, hogy azért alapvetően Magyarországon úgy szocializálódtak az emberek, hogy egy szállodában nagyon nem megyünk be ebédelni. Nagyon nem megyünk be reggelizni, vacsorázni meg pláne, mert az rettentően drága, megfizethetetlen, nem a mi pénztárcánknak szól. Ugye ez hosszú évtizedek óta már így ívódott be a magyar lélekbe. Nem tudom, hogy bár te egy nagyon fiatal ember vagy, hogy ebből a szempontból látsz-e valami fajta változást? Látsz-e egy olyan fajta attitűdváltást a vendégeknél, hogy bátrabban megy be, kíváncsi rá, meg akarja próbálni?
2: Szerintem változás van. Amennyire én rálátok erre, ez egy lassú folyamat. Ami már mögöttünk van, meg ami még előttünk van, is lassan formálódik. Azáltal, hogy a szállodákban, és itt nem csak a Danubiusról, hanem nagy általánosságban beszélek, vagy gondolkozok, az az, hogy ugye a rendezvények alkalmáról megfordulnak hazai vendégkör is a szállodában. Ha már x százalékot belőle be tudunk csalni, akkor utána abban bízva, hogy egy jó szolgáltatást adunk, visszatér egyéb alkalommal is, és látja azt, hogy igazából nem drágább, élhetőbb, ugyanolyan barátságos, és ha desztinációba neki épp ott az útjába esik egy ilyen Today Bistroland bár, akkor minket fog választani.
1: Hogy azért az mégiscsak számomra egy alapkérdés, hogy vegyük mondjuk a reggelit. A reggeli esetében a szálló vendég lemegy az étterembe és megeszi a reggeliét. Mennyiben más a Today Breakfast kínálata? És az hol van? A térben, a szálloda térben.
2: Kezdjük az elején. Jó. Alapvetően a Today Breakfast-tel a cél az az volt, hogy összeállítottunk egy erős négy csillagnak megfelelő reggeli kínálatot, ami szerintem tartalmaz olyan elemeket a kínálatában, ami mind magyar, illetve mind a külföldi vendégkörnek jól értelmezhető. És úgy voltunk vele, hogy ha ezt a vendégeknek biztosítjuk, akkor miért ne nyissuk ki az utca felé, és éppen aki arra jár, az be tud jönni, meg tudja vásárolni, és effektíve egy jó minőségű négycsillagos szállodának a büfé kínálatát tudja fogyasztani.
1: Ez térben hol helyezkedik el?
2: Ez pont ugyanott, mint ahol minden másik vendég ahol a reggelit teszi. Fogyasztja. Így van, ahogy mondod.
1: És akkor bemegy a külső vendég, és akkor...
2: A recepción elirányítják, hogy hol van a reggeliző, ott pedig felsétál az emeletre, vagy oda sétál a teremhez, és ott a hostess kolléganők segítenek eligazodni neki.
1: De akkor ez azt jelenti, hogy mondjuk a külföldről, az utcáról betérő magyar vendég ugyanazt a kínálatot kapja, vagy kaphatja, mint a szállodából a reggelire leérkező vendég.
2: Egy az egybe, 100%-ban így van.
1: Említetted, hogy azért arra különösképpen kellett figyelnetek, hogy mi legyen az a kínálat, ami mondjuk a külföldi vendég számára is, és a magyar vendég számára is harmóniában van. Én azt gondolom, hogy egy külföldi vendég, ha Magyarországra érkezik, akkor ha nyitott, akkor meg akarja kóstolni a magyar gasztronómia remekeit. A magyar vendég nem biztos, hogy meg akarja kóstolni a magyar gasztronómia remekeit, tehát itt kell, hogy összehozzatok valamilyen közös nevezőt. Ez hogy néz ki?
2: Ez úgy néz ki, hogy itt alapvetően a reggeli elemeknél is, illetve a bistrónál is olyan komfortfogásokat kerestünk meg a nemzetközi, illetve a hazai gasztronómiai palettából, amihez bátran hozzámennek nyúlni. Mondok egy-két példát. A bistró étlapján a magyar hungarikumok közül a gulyásleves, egy paprikás csirke is jelen van, ami szembeáll mondjuk egy nemzetközi fogással, ami a tongakai leves, akár egy ázsiait nézünk, vagy akár street food elemek is megtalálhatóak rajta, mint például egy fish and chips. Uh-huh. Szóval próbáltunk úgy összecsemegézgetni, hogy különböző országokból, vagy akár a hazai piacról is mindenki találjon a kedvére valót.
1: Ez azt jelenti egyébként, hogy ez a fajta koncepció minden szállodátokra már érvényes?
2: Alapvetően a megújult szállodáinkban per pillanat 4 Today Bistro and Bar működik. A Danubius Arénába, a Danubius Hungáriába, a Danubius Héliába, és egy vidéki házunkban Balaton, a Danubius Annabellában. Itt már ez szerint a koncepció mentén megyünk. És azt kell, hogy mondjam, ugye fél év telt el, mióta a márka megszületett, hogy hála Istennek pozitív irányba indultunk el, úgyhogy én bizakodó vagyok benne, hogy ezt láncolati szinten még nagyobb körben majd ki tudjuk szélesíteni.
1: Érzitek-e annak a szükségességét, hogy ha kilépünk Budapestről, akkor ugye a vidék megjelenítse a saját területére jellemző akár borkínálatot, akár alapanyagkínálatot, ami egyébként egy picit cizellálhatja azt az általános helyzetet, hogy mindenhol ugyanaz van. Tehát mondjuk egy vaddal jobban ellátott rész egy picit többet nyúl a vadhoz, a gombához, azok a borvidékek azokat a borokat párosítják, amik arra vidékre jellemzők, azért itt nagyon szépen lehet szegmentálni.
2: Ez szerintem egy nagyon fontos kérdés, és mi is figyelmet fordítunk rá. Itt a mérték nem mindegy. Szerintem ahhoz, hogy hatékonyan tudjon egy ekkora szállodaipari vállalat működni, fenntartatósági oldalok, etc. Nagyon fontos az arányt belőlni. Jelen pillanatban én azt gondolom, hogy egy ilyen 15-20%-ban fókuszálunk arra, hogy mondjuk vidéki házakba a helyi alapanyagokkal, vagy a helyi borokkal, italokkal is tudjon találkozni a vendég.
1: Ha egyetlen fogással kellene bemutatnod a tudai világát, akkor az hogy néz neki? Lehet egy breakfast is, meg egy bisztró is. De bár szerintem a bisztrót könnyebb.
2: A bisztrót könnyebb,
1: igen. Mert a breakfast az nagyon-nagyon sok színű lehet.
2: Mivel ugye a koncepció lobby bárokra épül, én azt mondanám, hogy akkor a Today Burgerben gondolkoznék, vagy mondanám azt, ami...
1: Ami mit jelent?
2: Ami azt jelenti, hogy egy jó minőségű belga burgerbuciban egy 100%-os marhahús pogácsa, a cheddar sajttal, a burger szószal, spirálburgonyával és egy jó kis korszlóval.
1: Ugye arról beszéltünk pár perccel ezelőtt, hogy az emberek fejében, különösen a magyar emberek fejében még mindig él az a kvázi tévhit, hogy egy szállodába bemegyünk, az nem megyünk be, mert nagyon drága. Viszont azt tudom, hogy törekedtek arra is, hogy ez az egésznek az érzete, az hordozom magába egy ilyen laza eleganciát, amelyik ezt a nagyon vaskalapos szállodában vagyunk, úristen, hogy hívják, Tolnai Lexikonnal a hónunk alatt kell majd megenni a reggelit, meg az ebédet. Ezt miért tartjátok fontosnak, ha egyébként ez van? Tudom, mert olvastam.
2: Hát most már más szelek fújnak, ha lehet ilyet mondani. A gasztronómiában is. Szerintem az egy kulcsfontosságú lételeme a márkának, hogy casual stílusban működünk, ami az én meglátásom szerint egyébként a belső építészetben is nagyon hangsúlyos, és pont az volna a lényeg, hogy bárki bármikor feszengés nélkül órákat el tudjon tölteni, kávézni, croissantozni, megenni egy jó levest ebédre, vagy este akár beülni, koktélozni. Szerintem pont az a lényeg, hogy ezáltal a fiatalokat is könnyebben meg tudjuk szólítani, vagy el tudjuk érni azt, hogy ők bejöjjenek a szállodáinkba, illetve az éttermeinkbe.
1: Ezt a Today koncepciót lehet tekinteni előre menekülésnek? Kérdezem ezt azért, mert tudjuk, hogy a magyar vendéglátás ebben a pillanatban is eléggé nagy válságban van. Tehát hetente jönnek ki azok a számadatok, amelyek a bezárt éttermekről szólnak, az elmaradt vendégkörről szólnak, és még sorolhatnám. Azt is gondolom, hogy mondjuk egy szálloda ebből a szempontból könnyebb helyzetben van, mert hiszen ott van a vendégnek ennie kell, az nem egy reggel megeszi, és ott van a vacsora, és megeszi. Viszont mégis azt érzem, és nem ti vagytok az egyedül, mert vannak mások is, akik szállodák, akik folyamatosan azon gondolkodnak, hogy hogyan lehetne még jobban megszólítani a vendégkört. Ezt hogy érzed? Hogy milyen ez az állapot most rátok nézve?
2: Előre menekülésnek még nem mondanám, de el fogok gondolkozni rajta. Igazából ugye ami a feladat, hogy tudjuk hatékonyan működtetni ezeket az éttermeket, és... Azt tudom neked mondani, hogy 70%-ban tudatosság mentén nyitunk ebbe az irányba, és 30% pedig ilyen óvatosan próbálkozunk, hogy lehetne ezt még jobbá tenni. És akkor ebben ugye ez 50-50, van, ami jósül el, meg valami nem jósül el, de összességében szerintem szálloda oldalról mi még jobb helyzetben vagyunk, mint az éttermi oldal.
1: Én is így
2: csak
1: gondolom,
2: éttermi,
1: igen.
2: Oldal, mert... Azáltal, hogy a szállodába megszállnak a vendégek, így betérő vendég mindig lesz. Már csak azt kell kitalálni különböző módszerekkel, hogy, és erre egy élő példa, ugye ez a Today Bistro and Bar, hogy ezt hogy tudjuk úgy elérni, hogy ez a nap végén profitorientáltan tudjon működni.
1: Igen, ráadásul ti a szobafoglalásokból konkrétan rendelkeztek egy olyan számadattal, ami alapján egyébként meg lehet tervezni a holnapi, holnap utáni menüsort, ami ott van fönn, míg egy különálló étteremben az belső vendég esetlegessége az eléggé nagy kérdőjeleket vet. Mik a tapasztalatotok? Hiszen most már lehetnek tapasztalatok. Ugye azt mondtad, 70% és 30%. Ez a 30% az a tanulás, az a folyamatos kompenzáció vagy útkeresés. Ez mi jellemzi ezt a tudai?
2: Abszolút két lehet szerintem jelenteni így fél év távlatára, hogy a kick-off, pontosabban az alapgondolatiság, amivel elindultunk, az mindenféleképpen jó irányban indult el. Bennem, mint szakmai vezető egyre inkább az érlelődik, hogy az a szállodai vendégkör, amelyek a mi házainkat keresik meg, ők nekik a comfort food iránya az, ami meghatározó tud lenni. Ez azt jelenti, hogy...
1: Mi a comfort food?
2: Olyan nemzetközi és hazai fogások, amik jól értelmezhető.
1: Mindenki ismeri.
2: És amik pedig gyorsan, könnyedén elfogyaszthatók, nem kell hozzá csili-vili szervíz. Mert hogy azt látjuk, hogy két opció van. Vannak azok a vendégek, akik nem szeretnének kimenni, és ott időt töltenek. Lehet, hogy onnan bonyolít le egy konferenciát. Illetve vannak azok a vendégek, akik vagy a reptérre való rohanás előtt, vagy a konferenciára való rohanás előtt szeretné valami tartalmasat enni, amit ismer. Úgyhogy nagyjából ebbe az irányba látok én a fejlődési utunkat, hogy ezt a vonalat minél inkább erősíteni a kínálatban.
1: A szezonalitás megjelenik itt is?
2: Részben. Azt kell, hogy mondjam, hogy ha egy normál alakát étteremhez hasonlítom, akkor a kimenőnyet, hogy a minimálisan.
1: De a szezon kikerülhetetlen.
2: Részben igen, részben nem. Egy burger esetében, egy fish and chips esetében, egy talán mondjuk egy risottónál, mondjuk őszi időszakban egy gombás risottó nagyon jól tud működni, tésztelételeknél jól tud működni. De ugyanakkor a mozzarella parazisom, tehát a caprese moderno, az most ősszel is fent van az étlapon.
1: Desszertügyben mi a világsláger?
2: Desszertügyben alkottunk egy today desszertet, ami a központi cukrászatunknak az egyik szenzációs terméke, mert hogy egy olyan royal csokoládé mousse desszertet alkottunk, ami glutén és laktózmentes, mert hogy a márka erre is nagyon odafigyel, hogy az intoleranciában szenvedő vendégkörnek is ki tudjuk ugyanúgy szolgálni az igényeit lehetőleg ugyanolyan minőségben, mint akinek ilyen hátránya nincs.
1: Köszönöm szépen, hogy itt voltál és elmesélted ezt a koncepciót. Today Bistro and Bar a Danubius Hotel szállodáiban. Pabdi László, a Danubius Hotels központi F&B menedzser, igazgatója, bocsánat, volt a vendégem. Sok sikert hozzá!
2: Köszönöm szépen.
1: Én pedig köszönöm az önök figyelmét, az elmúlt két óra szerkesztő műsorvezetőit, Buza Sándort hallották, a viszonthallásra.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Táncverzum. Táncművészeti és közéleti magazin táncosoknak, rajongóknak, művészeknek és hobbistáknak. Mindenkinek, akit a zene megmozgat, mert a táncról beszélni is érdemes. Táncverzum. Két hetente keddenként a 3 órai hírek után a Trend FM-en. A szerkesztő műsorvezető Péli Nagy Kata. Ingatlan üzlet. A Trend FM műsora lakásokról, irodákról, átlagos és különleges ingatlanokról és piaci trendekről. Hallgassa hétfőnként Mlinárik Márton ingatlan specialista műsorát a 3:30-es hírek után, és kerüljön képbe a legújabb lakáspiaci trendekkel. Ingatlan üzlet Mlinárik Mártonnal a Trend FM-en. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik. Menni, enni. Turizmus, kultúra és gasztronómia. Minden hétfőn 11 és 13 óra között a Trend FM műsorán.
1: A műsor támogatója a prémium háztartási gépek forgalmazója, a Haier Hungary Kft. Haier. Egy háztartási gép hosszú távú kapcsolat. Kiemelten megbízható országos szervizhálózattal és plusz 1 év garanciával biztosítjuk a nyugalmat, hogy a vásárláskor kimondott boldogító igen után is tökéletes maradjon az élmény. Haier.

0: Nobel-díjasok. Carl Dicerott, Peter Hegemann és Georg Nagel kapta a 2026-os fiziológiai és orvostudományi Nobel-díjat, jelentette be a Nobel-bizottság. A három kutatót a fénykapuzott immuncsatornákkal és az optogenetikával kapcsolatos felfedezéseikért ismerték el. Az optogenetika segítségével fénnyel lehet aktiválni meghatározott idegsejteket. Így a kutatók vizsgálhatják, hogy az egyes idegi hálózatok hogyan kapcsolódnak az emlékekhez, az érzelmekhez, valamint a viselkedéshez. A technológia számos neurológiai és pszichiátriai betegség kutatásában fontos, és a látás helyreállítását célzó kísérletekben is alkalmazzák. Holnap a fizikai, szerdán a kémiai, és csütörtökön az irodalmi Nobel-díjas személye derül ki. Pénteken pedig Oszlóban kiirdetik a Nobel békedíj nyertesét. A közgazdasági Nobel emlékérem díjazottjait október 12-én jelentik be. Az elismerésekhez idén 12 millió svéd korona, mintegy 390 millió forint pénzjutalom jár. A díjakat pedig december 10-én adják át. Megjelent az Országgyűlés Nemzetbiztonsági Bizottságának meghallgatásán Szijjártó Péter volt külgazdasági és külügyminiszter, írta a Telex. A bizottsága a politikus kínai BYD autógyártónál vállalt felső vezetői pozíciójának körülményeit és az esetleges nemzetbiztonsági kockázatait vizsgálja. Szijjártó a meghallgatás előtt azt mondta, a BYD szegedi beruházásában nyújtott állami támogatások a megszokott keretek között maradtak, az infrastruktúra fejlesztésekről pedig a város vezetésével egyeztettek. A volt külügyminiszter meghallgatása zárt ülésen zajlik, így annak létszökében nem lesz nyilvános. Nissanos Lőrinc érdekeltségei 2022 óta legalább 4,5 milliárd forinttal támogatták a Megafont, írta a belső céges dokumentumokra hivatkozva a Direkt 36. A tényfeltáró központ szerint a V-híd, az Aircord és a Kontúr csoport által biztosított összeg a Megafon bevételének mintegy harmadát jelentette az érintett időszakban. A V-híd pedig 2024-ben mintegy 3 milliárd forintot adhatott a szervezetnek. A Direkt 36 megkeresésére sem a V-híd, sem a Megafon nem reagált. Magyar Péter miniszterelnök az ügy nyomán azt kérdezte, hogy az állami számvevőszék vizsgálja az általa tiltott kampányfinanszírozásnak nevezett esetet. Az ÁSZ egy 2024-es vizsgálatában nem állapított meg szabálytalanságot mindezzel kapcsolatban. Az első 9 hónapban 5262 milliárd forintos hiány alakult ki az államháztartás központi rendszerében, de ez jelentősen növelték a helyreállítási és ellenálló képességi eszközhöz kapcsolódó erőfinanszírozások. Ezek nélkül a hiány 3075 milliárd forint lett volna, ami 253 milliárddal kedvezőbb lehetett volna az egy évvel korábbinál. A szeptemberi egyenleget javította, hogy a szakmai fejezeti kezelésű erőinzetok kiadásai csökkentek, és a közüzemi szolgáltatások támogatására is kevesebbet fizettek ki, részben időzítési okok miatt. Regős Gábort, a Gránit alapkezelő vezető közgazdászát hallják.
1: Szeptemberben az államháztartás központi rendszere 93 milliárd forintos hiányt ért el. Ez kedvezőbb az előző év azonos időszakának 303 milliárd forintos hiányától, de azért szeptemberben láttunk már pozitív számokat is. A bevételi oldal az 3,8%-os mínuszt mutatott az előző év azonos időszakához képest, míg a kiadások több mint tizedével estek vissza. A bevételi oldalon talán egy kellemetlen meglepetés a fogyasztáshoz kapcsolt adóknál lehet, ezt 4%-os visszaesést látunk. A kiadási oldalon az állami közlekedési és közüzemi szolgáltatásoknál volt a legnagyobb visszaesés közel kétharmados, miközben a kamatkiadások másfélszeresükre növekedtek az előző év azonos időszakához képest.
2: Tőzsde hírek.
0: A Budapest értéktőzsde indexe a BUX 6%-os pluszban, 140.910 ponton az index, a forgalom pedig közelíti a 10 milliárd forintot. A vezető papírok közül a MOL teljesít legjobban, 2,4%-kal 4.968 forintra drágult. Őt követi a Telekom 1,8%-kal 2.564 forinton, a Richter majd 2%-kal 12.250 forintra emelkedett. Az OTP enyhe 2%-os mínuszban 40.170 forinton. Nézzük, mi a helyzet a forinttal. Nos, az most erősödött az euróval szemben. 367 forint 90 filléren áll az euróval szemben. Egy dollárért 328 forint 40 fillért kell adni, itt még azért gyengülgetünk. Egy svájci frankért 395 forint 70 fillért kérnek. Európában vegyes a kép, a London Index 3,1%

0: százalékkal van följebb. A DAX Index pár pontos mínuszban, Párizs majd 1%-kal van lejjebb, az olasz tőzsde is egy pár ponttal gyengélkedik, a spanyol 0,5%-os pluszban. Ázsiában a japán tőzsde 2,4%-os pluszban zárt, Hongkong 0,3%-os emelkedés mutatott a kereskedés végén, Shanghai, valamint a dél-koreai index ma zárva voltak, India 0,7%-os pluszban fejezte be a napot, Szingapur 0,5%-os emelkedésben. Az olajárak reggelhez képest egy kicsit emelkedtek, bár mínuszban. Az észak-amerikai könnyűolaj a VT 1,2%-kal, így $90-ról jegyzik. A Brent is mínuszban, de éppen hogy, 1,2%-kal is most kerek $102. Reggel azért volt $101, sőt majd közelítette a $100 is. Az arany 0,7%-kal került többe, $4,192 ér egy uncia. A palládium pár dollárral erősödött, a platina 2,6, az ezüst 3%-kal került többe, a rész 9/10-del. A mezőgazdasági termelőárak szinte mindegyike emelkedik, drágul, kivéve a kakaót az 1%-os mínuszban, a kávé 3,2-del, a cukor 1,3%-kal került többe, a gyapot 1,6, a búza 1,7%-os pluszban, a többiek ennél jóval alacsonyabb mértékben drágultak, és olcsóbb a gáz. A holland tőzsdéjegyzett gáz árfolyama 0,8%-os mínuszban, 74 euró 10 centen áll november végi szállítással. Nőtt a sikeres bankkártyás és átutalásos csalások száma, miközben az okozott kár összetétele is változik. A biztosdöntés.hu vezető szerkesztője szerint a közelgő Black Friday és a karácsonyi időszakban különösen fontos ellenőrizni a webáruházak címét, előéletét, valamint a vásárlói értékeléseket, mielőtt bárki adatot vagy bankkártya adatot ad meg. Tóth Leventét hallják.
1: Amire nagyon érdemes figyelni, hogy ilyenkor dőlnek az ajánlatok. Mindenkinek azt javaslom, hogyha talál egy ilyen ajánlatot, mielőtt még bármit tenne, vásárolna, adatot adna meg, szálljon arra időt, hogy megnézze, hogy ez a webhely, ez konkrétan micsoda. Tehát egy kicsit jobban nézzen szét, nézze meg esetleg, hogy vannak-e értékelések, nézze meg ne csak a konkrét terméket, amire termék oldalra elvisz az oldal, hanem magát az oldalt is esetleg nézze meg, egy nem ebből a linkből, hanem egy mondjuk főoldali linkből. Tehát, hogy nézzen szét, mielőtt egy ismeretlen webáruházba, ahol még nem vásárolt, egy kedvező ajánlattal élni akar.
0: Tovább bővült a magyar új autópiac. Az első három negyedében több mint 108 ezer új autót helyeztek forgalomba. 13%-kal többet, mint egy évvel korábban. Ezt a Magyar Gépjármű Importőrök Egyesülete közölte. A tisztán elektromos autók forgalma 30%-kal nőtt, piaci részesedésük pedig majdnem közelíti a 10%-ot, miközben a plug-in hibridek értékesítése megduplázódott. A két kategória együtt már a hazai új autópiac mintegy több mint 18%-át adja. Az egyesület szerint az éves személyautó forgalom a jelenlegi tendencia alapján megközelítheti a 142 ezer darabot. Előrehozott parlamenti választások kiírását jelentette be Pedro Sánchez spanyol miniszterelnök, a kormányfő Madridban rendkívüli televíziós beszédben jelentette be döntését. Újabb feltételezett kábítószercsempész hajóra mért csapást az amerikai hadsereg a Karib-térségben, a támadásban 4 ember meghalt. Ezt az Egyesült Államok déli parancsnoksága jelentette be.
2: Időjárás jelentés.
0: Marad a napos idő, csökken a fátyolfelhőzet, egyre nagyobb területen kiderül az ég, csapadék nem lesz, a szél pedig gyenge marad. A hőmérséklet 23 és 26 fok között alakul most, késő este azért ennél hűvösebb lesz, 8 és 15 fok közé hűl a levegő, de a hidegebb helyeken akár ennél több fokkal hűvösebb lehet majd.
2: Sporthírek a 94.2.
0: A saját világrekordját megjavítva nyert újabb aranyérmet a szabadtüdős búvárúszó Töröcsi Zsófia a Limassolban zajló világbajnokságon. A világbajnok és világjátékok győztes magyar sportoló 108 méteres világcsúccsal diadalmaskodott az úgynevezett Free Immersion számban, amely során búvárúszony nélkül a kötés segítségével húzza le magát a mélybe, majd ugyanígy jut vissza a felszínre. Gyertyás Róza a 7. helyen végzett a nők 52 kg-os súlycsoportjának mai versenyében, a bakui cselgáncs világbajnokságon. És még egy érdekes hír, a Szúlyó Zoltán nem indul újra a Nemzeti Autósport Szövetség élén a tisztúító közgyűlésen. Közleményében úgy fogalmazott, látja, hogy személye a legnagyobb igyekezete ellenére sem tudja megteremteni az egységet, amelyre a magyar autósportnak szüksége van. Ezt az összefogást, valamint a sportág jövőjét pedig sokkal fontosabbnak tartja egyéni ambíciójánál.
2: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM.
0: Ahogy a hírekben hallhatták, nőtt a sikeres bankkártyás és átutalásos csalások száma, miközben az okozott kár összetétele is változik. A biztos döntéspontú vezetője szerkesztője szerint a lakossági átutalási csalásoknál valamelyest csökkent a veszteség. A céges számláknál viszont meredeken emelkedett, részben azért, mert ezekre jellemzően nagyobb összegek mennek. A leggyakoribb módszerek között továbbra is az adathalász, telefonhívások, SMS-ek, e-mailek, befektetési csalások, az online piacteres visszaélések, valamint az örökléses és az úgynevezett romantikus csalások szerepelnek. Tóth Leventét Kecsőri átfaggatta.
3: A legfrissebb adatok szerint nőtt a sikeres bankkártyás és átutalásos visszaélések száma. Mi látszik most a csalásoknál? Egyre több embert próbálnak átverni?
1: Hogyha a számát nézzük a csalásoknak, akkor az látszik, hogy a szám akár a bankkártyás csalásokat nézzük, akár az átutalásos visszaéléseket. Számban egyértelműen több, ugyanakkor értékben már más a helyzet. Tehát az a az egyetlen pozitív fejlemény a utalási csalásoknál, a lakossági számlákat és ügyfeleket érintő csalásokkal okozott kár az valamennyivel csökkent. Tehát összességében itt is a csalásoknál is nőtt, ráadásul lényegesen majdnem 30%-kal nőtt az érték az utolsó negyed évben, de ezt a növekedést most szinte egy az egyben a céges számlákkal kapcsolatos visszaélések okozták. Egyértelmű trend, hogy egyre jobban megcélozzák a csalók a céges számlákat és a céges ügyfeleket, hiszen itt nagyon-nagyon meredek volt a növekedés és a kárérték emelkedés. Itt természetesen arról is szó van, hogy a céges számlákon azért jellemzően több pénz van, nagyobb forgalom, tehát az egy-egy csalásnak az értéke is lényegesen magasabb lehet, tehát hogyha egy cégnek a számláját csapolják meg, vagy ürítik ki, bizony az gyakorta sokkal nagyobb összeg, mint amit egy lakossági számláról, egy átlagos lakossági számláról le tudnak emelni. Fejlemény, ami látszik a számokból, és az is látszik, hogy megjelennek új típusok, vagy legalábbis bizonyos csalásoknak a valószínűsége, illetve az elterjedtsége növekszik. A lakossági oldalon ilyen például az örökléses csalás. Ez nem annyira darabszámban növekszik, hanem tehát nyilván a több ezer csalás közül nem lesz domináns sohasem az örökléses csalás, de ez az elmúlt időszakban a kiberszakértők szerint ez egy elterjedtebb csalássá vált, hogy valakit a nagy-nagy örökség reményében lényegében átutalásra késztetnek, tehát nem nagy örökséget kap, hanem valójában az ő pénzét viszik el, és egy új technikai forma, terjedő technikai forma, az NFC-s csalás, amikor rátelepítetnek egy applikációt, egy szoftvert a telefonunkra a csalással, majd ennek a segítségével szerzik meg a kártyaadatainkat. Hát ez is olyan, amit a szakemberek úgy látnak, hogy az elmúlt időszakban növekedett ezeknek a száma.
3: Kijött nektek egy top lista, amely a úgymond a pénzügyi átverések sláger listája. Mi szerepel itt az első helyen, és mik itt a kiemelt szempontok?
1: Az első helyen a csalásformák állnak, akár telefonos ez, akár méles, akár SMS-es, amikor valamilyen hivatalos személy nevében, vagy hivatalos szerv nevében jelentkeznek, tehát azt a látszatot keltik, hogy ők az MNB-től, a NAV-tól, a rendőrségtől üdenek üzenetet, vagy akár még ebben valamennyire belevonhatjuk azt, hogy valamelyik nagy közszolgáltatótól például jön egy üzenet, hogy a akkor minket lefotóztak valahol, vagy bírságot kaptunk az ORFK-tól, vagy bármilyen, amikor könnyen beugrik az ember, hiszen ez egy realisztikus üzenet is lehet, és a hivatalos személy mögött valójában pedig egy csaló van, tehát hogyha aztán még követjük azt, amit ez a mail, vagy SMS, vagy akár telefon tőlünk ér, akkor a vége az lesz, hogy megcsapolják a számlánkat. Továbbra is népszerűek a befektetési típusú csalások, amikor elindul egy nagyon-nagyon kedvező ajánlat, akár egy kamu hirdetéssel, például valamelyik híres embernek a nevét felhasználva, és utána lépésről lépésre akár folyamatosan egyre nagyobb összegekkel csapolják meg a számlát. Az online piaszteres visszaélések is nagyon mennek, és itt különösen az új trend, hogy már nem csak az eladókat, hanem a vevőket csapolják meg. Tehát, hogy a vevőket, az online piasztéren eladást tervezőket, indítókat veszik rá arra, hogy pénzt fizessenek, annak reményében, hogy majd akkor megveszik a csaló megveszi a termékét. Tehát mi korábban ez alapvetően inkább az eladóknak a megcsapolásáról szólt az online piasztereken, most már a vevők is veszélyben vannak, és nekik is érdemes figyelni, hogy ne dőljenek be olyan értesítéseknek, amikor nekik valamilyen webhelyre, nyilván csaló webhelyre be kell menni, és ott mindenféle adatot meg kell adni. De ott van a toplistán az SMS adathalászat, az örökléses és romantikus csalások, ugye a romantikus csalás alap lényegében az ilyen szerelmi ajánlatokat, vagy házassági ajánlatokat értjük, amikor ilyen módon érzelmileg szednek ki emberekből pénzt, és a ilyen típusú csalások is ott vannak. Persze a befektetési csalások is ilyenek, de ezt azért vettük egy külön pontba ki, mert ha sokszor az olyan ajánlatok például nagy bárkának, drága luxuscikknek a nagyon olcsó ajánlata, például valamilyen nagyon olcsó szálláshely, ami mögött akár az egyik, akár a másik mögött egy csaló web oldal van, aminek, hogyha beugrunk és ott elkezdünk adatokat megadni, akkor annak bizony megint csak egy számla leszívás lesz a vége. Lényegében ez a top 7 forma az, amivel most leginkább meg tudják csapolni a magyar számlatulajdonosok és kártyatulajdonosoknak a lájt és pénzét.
0: Az elmúlt percekben Tóth Leventét hallották, mégpedig a biztosdöntés.hu pénzügyi szakértőjét.
2: Fél időben. Merre mozdulnak az árfolyamok?
0: A BUX felfelé, mintegy 7%-kal 140.976 ponton, a forgalom pedig közelíti a 11 milliárd forintot. A vezető papírok közül a MOL az 2,5%-os pluszban 4.972 forinton, a Telekom majd 2%-kal drágult 2.570 forinton áll, a Richter pár forinttal ment feljebb 12.240 forinton, az OTP 2,1%-os mínuszban 40.190 forinton. A forint az euróval szemben határozottan erősödött, reggelhez képest mindenképpen 367 forint 80 filléren áll. A dollárhoz képest is, bár a gyenge oldalon, de 328 forint 40 fillért kérnek érte, hajnalban 330-on is álltunk. A svájci frank 395 forint 30 filléren. Európában a vezető indexek vegyesen mozognak, London enyhe pluszban 3%-kal, a DAX index most éppen pár pontos pluszban, de járt mínuszban is. A párizsi mutató 9%-os mínuszban, az olasz tőzsde az 1%-os mínuszban, a spanyol 0,5% fölötti plusz mutat. Ázsiában gyakorlatilag akik nyitva voltak, mind pozitívan zártak, Japán 2,4%-del, Hongkong 3%-kal, az indiai tőzsde majd 7%-kal tudott erősödni, Szingapur 0,5%-os pluszban, Shanghai, valamint a dél-koreai tőzsde zárva volt ma. Az olajárak azok most vegyesen mozognak, enyhe pluszban a Brent 4%-kal közelíti a 103 dollárt, az észak-amerikai könnyűolaja VTI az is emelkedik, de még mínuszban 7%-kal 90 dollár 50 centen. 6%-kal került többe az arany, 4188 dollárt ér egy uncia, a palládium 1-2 dollárral, a platina 2,5, az ez is majd 3%-kal, a rész pedig mintegy 1%-kal drágult. A mezőgazdasági termelőárak közül egyedül a kakaó ára csökkent 6%-kal, a kávé 3,2, a cukor 1,4%-kal került többe, drágult a gyapot 1,4%-kal, a búza pedig 1,7-tel, a szójabab 8%-kal. A holland tőzsdéjegyzett gáz árfolyama az pedig 6%-os mínuszban 74,30 eurócenten áll november végi szállítással. Kiszámíthatóbb és tervezhetőbb lesz a főváros költségvetése azzal, hogy Budapest megegyezett a kormánnyal néhány kérdésben, mondta Reggeli Monitor című műsoromon Karácsony Gergely Budapest főpolgármestere. A város egyszeri 120 milliárd forintos támogatása túl azon, hogy megoldja a tömegközlekedés 12 milliárd forintos hiányát. Abban is segít, hogy hozzájusson olyan normatív pénzekhez, amit a korábbi kormányzat azért nem folyósított, mert pereskedtek egymással. A politikus szerint az önkormányzat azt vállalta a többi között, hogy saját kiadásait csökkenti. Vele beszélgettem, ebből hallanak most egy részletet. Most ebben a pillanatban van-e még aggódnia valója Budapestnek, mármint költségvetési szempontból?
4: Nagy örömmel mondhatom azt, hogy nincs. Kötöttünk egy olyan megállapodást, amiben mindenki belerakta a maga részét. Ez biztosítja azt, hogy a főváros költségvetési helyzete stabil maradjon. Nem jelenti azt, hogy tele leszünk pénzzel. Sőt, valójában a következő évünk bizonyos szempontból nehezebb lesz, mint az idei, mert vállaltunk egy kiadás csökkentési programot is ennek keretében, de legalább látjuk a fényt az alagút végén.
0: Ez a 120 milliárd forint, ennek, ha jól értettem, egy része 12 milliárd megy a tömegközlekedésre, mert ugye az egy korábbi probléma volt. A 108 mire megy?
4: Tágítanám a fókuszt. Tehát ugye a főváros önkormányzat 2023 óta van perben az állammal. Nagyjából egy ilyen 150 milliárd forint értékben pereltük az előző kormány döntései miatt a kormányt. Most tulajdonképpen ez egy peren kívüli megállapodás, jogi értelemben nem, de tartalmi értelemben mi állunk a perektől, és nagyjából a perelt sérelmeink olyan 85%-át megkapjuk ezzel az egyszeri támogatással. Ez az egyszeri támogatás lehetővé teszi azt, hogy azokat az állami normatívákat, amiket eddig azért nem kaptunk meg, mert jogvitában voltunk a kormányon, ezeket megkapjuk, tehát ezek tulajdonképpen kiegészítik ezt a 120 milliárdot. Lehetővé teszik azt, hogy az idei évet, hát hogy mondjam, vérrel és verítékkel, de tudjuk zárni. Tehát nem csak ez a bizonyos 12 milliárdos közösségi közlekedési normatíva, hanem más állami támogatások is egyszerűen nem jutottak el hozzánk a jogvita miatt, úgyhogy ezt most rendeztük, tehát tulajdonképpen az idei évünk pipa abban az értelemben, hogy borzasztó sokat kell még spórolnunk, de ki fog jönni a matek a végére. És ebben a költségvetési helyzetben, amiben a központi kormányzat is van, azt gondolom, hogy ez egy nagyon-nagyon fontos vállalás volt a kormánytól, hiszen azért ne felejtsük el, hogy azért lenne még helyen máshol is ennek a pénznek, de így tulajdonképpen tudjuk stabilizálni az idejévet. És ami még fontosabb, hogy 27-re, bár egy nagyon-nagyon szigorú gazdálkodás mellett, de olyan, hogy mondjam, ilyen rendszerváltó döntéseket is hoztunk, amelyek hosszú távon egy fenntartható pályára teszik a fővárosi költséget, és ezek közül a legfontosabb ugye a BKK-nak a regionális közlekedés szervezésé átalakítása és a finanszírozásban való új struktúra.
0: Mi garantálja azt, hogy nem kell a jövőre is 120 milliárdot adni? Említette, hogy egy komoly költségcsökkentés kell végrehajtani, ez mit jelent?
4: Ez azt jelenti, hogy a kormány vállalásai mellett a fővárosnak is vannak vállalásai.
0: És ezek mire lesz kevesebb? Mire jut majd kevesebb?
4: Hát remélem, hogy úgy tudjuk ezt a bizonyos 20 milliárd forintos működési kiadás csökkentési programot végig csinálni, hogy a budapestiek ebből semmit ne lássanak, vagy ne érezzenek. Tehát az a cél, és eddig is ezt a célt követtük, hogy a közszolgáltatásokból vissza a pénzt nem veszünk, hanem megpróbálunk hatékonyabban működni. Az egyik eleme ennek a spórolási csomagnak, ami a jövő évet illeti, az az, hogy nem kell ilyen pénzügyi barbatrükköket csinálunk, amelyek rövid távon megmentenek minket a pénzügyi összeomlástól, de azért nagyon komoly kamatkiadásokkal járnak. Tehát össze kell raktunk egy ilyen csomagot, de a jövő évtől egy feszes gazdálkodás mellett azért egy kiszámítható pályán van a fővárosi költségvetés, és ennek nagyon-nagyon fontos része az, hogy eddig a főváros szinte teljes mértékben saját forrásból finanszírozta a budapesti közösségi közlekedést. Ebbe mi beleroskadtunk, és egyébként ez nem is gondolom, hogy elvárható egy várostól, hogy maga finanszírozzon egy olyan közszolgáltatást, amit egyébként az ország egészen számára szolgáltat, hiszen például ugye budapesti munkahelyeket fele részben olyan emberek töltik be, akik nem budapestiek, tehát nyilván nem csak budapestieket szolgál ki a közösségi közlekedés, és a legnagyobb rendszer szintű változás az, hogy a jövő évtől a főváros nincs egyedül a közösségi közlekedés finanszírozásában, hanem egy a budapesti és az agglomerációs közlekedés fele-fele arányban finanszíroz az állam és a kormány, ami egy óriási kikönnyítése a fővárosi költségvetésnek, egyfelől, másfelől pedig egy óriási lehetőség arra, hogy a Budapesten egyébként világszínvonalú közösségi közlekedési rendszer az egész agglomerációt ki tudja szolgálni, és ezáltal a Budapestre érkező autóforgalomnak legyen valamilyen alternatívája.
0: Csak Budapestet érinti ez, vagy azokat a vidéki városokat is, ahol van tömegközlekedés, mert ők is küzdenek azzal, hogy az önkormányzat nem tudja finanszírozni teljes egészségében, és hát ott is munkahelyek vannak, ott is
4: abszolút, abszolút. Tehát igazából itt két elem van. Az egyik az, hogy az előző kormány gyakorlatilag megszüntette a helyi közösségi közlekedés normatív állami finanszírozását. Budapesten valami maradt ebből nyomokban, de vidéki városokban egyáltalán nincs. Ezért szerintem ez nagyon fontos, hogy ez egy modell, ami a finanszírozást illeti, és ami a szolgáltatás szervezést is illeti, mert egyébként az a jelenség, ami Budapesten van, hogy nagyon nagy az ingázó forgalom a városon kívülről érkező forgalom, ez Miskolcra is érvényes, Debrecenre is, Pécsre is, Szegedre is. Tehát ez a fajta város, úgy hívják ezt az urbanisták, hogy funkcionális várostérség. Tehát, hogy egyszerűen nem a közigazgatási határok húzzák meg az élet határait, hanem az életnek kéne, az élet által megszabott határokat kéne lekövetni a közigazgatásnak. Most ez történik Budapesten, és azáltal, hogy az állam egyébként egy országos közlekedés szervezőt is létrehoz, tehát elválik egymástól a szolgáltatás és a megrendelés, a szolgáltatásoknak a megrendelése, van egy ügyfél, a közlekedő polgárok szemével ránézünk a szolgáltatásokra, és nem a MÁV mondja meg, hogy hova akar vonatot küldeni, hanem a közösségi közlekedés szervező mondja meg, hogy hova küldjön a MÁV vonatokat. Ez lehetőséget biztosít arra, hogy ezt a vidéki nagyvárosokban is egy hasonló modell kialakuljon.
0: Az elmúlt percben Karácsony Gergely Budapest főpolgármesterét hallották. Akik autóban ülnek, és különösen akik zöldenen számosak, jobban figyelnek, mert november 30-ig még több mint 32 ezer olyan plug-in hibrid jármű van, amit le kell cserélni, mert már nem jogosult erre a rendszámra. Erre hívta fel a Digitális Magyarország ügynökség a figyelmet. Ugye szeptember 1-től már csak a tisztán elektromos és nulla emissziós környezetvédelmi osztályba sorolt járművek kaphatnak világos zöld rendszámot. Aki nem teszi ezt, és utána ellenőrzik a rendőrök, az rossz hírem van. A hatóság bevonhatja a rendszámtáblát, sőt bevonja, és a hatóság engedélyt, valamint kezdeményezik kell a jármű forgalomból történő kivonását, majd ezt újra csinálni, szóval csinos pár ezret el lehet veszteni ezzel, figyeljenek oda, a határidő még egyszer, tehát november 30-a. A mi határidőnk az, hogy 13:30-kor Nagy Károly elmondja a legfrissebb híreket, én megköszönöm a figyelmüket, vigyázzanak magukra.
2: Ez volt a Monitor a 94.2-n. A legfrissebb gazdasági hírekkel várjuk Önöket minden hétköznap 13 óra után. 94.2 Trend FM. Műsorajánló következik. Június. Július. Augusztus. De a Balatonnál az élet nem áll meg a nyár után sem. 12 hónapnyi élményt, kultúrát és meghitt pillanatot hoz el a Part Café. Mihálovics András és Prinzinger Péter merülnek alá, hogy felszínre hozzák a Balaton kincseit. Part Café. Minden szerdán délután 4-től a Trend FM-en. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
5: Kutyád boldogan rohan a labda után. Egy rossz mozdulat. És már sántít is. Irány az állatorvos. Röntgen, kezelés és váratlan állatorvosi költségek. Ilyen helyzetekben segít a Tappancs kisállatbiztosítás. Önállóan lakásbiztosítás nélkül is köthető, már havi 5390 forinttól. tappancsbiztosítás.hu.
6: Az eleganciának nem kell hangosnak lennie, Érezhető a tiszta vonalakban, a csendben és a térben, amely körülveszi. Az új Lexus ES magával ragadó kényelme és kifinomult vezetési élménye segít, hogy ön maga biztos nyugalommal élje meg a következő pillanatot. Cégeknek most havi nettó 165.000 forinttól fix 2,9%-os ügyleti kamattal. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletekért látogasson el márkakereskedéseinkbe, vagy a lexus.hu oldalra.
7: Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
8: Fél kettő, jó napot kívánok, a legfrissebb információkat Nagy Károlytól hallják. Megvannak az idei első Nobel-díjasok, Karl Deisseroth, Peter Hegemann és Georg Nagel kapta az idei fiziológiai és orvostudományi Nobel-díjat, jelentette be a Nobel-bizottság. A három kutatót a fénykapuzott ioncsatornákkal és az optogenetikával kapcsolatos felfedezésükért ismerték el. Az optogenetika segítségével fénnyel lehet aktiválni meghatározott idegsejteket, így a kutatók vizsgálhatják, hogy az egyes idegi hálózatok hogyan kapcsolódnak az emlékekhez, az érzelmekhez és a viselkedéshez. A technológia számos neurológiai és pszichiátriai betegség kutatásában fontos, és a látás helyreállítását célzó kísérletekben is alkalmazzák. Kedden a fizikai, szerdán a kémiai, csütörtökön az irodalmi Nobel-díjas személyre derül fény, pénteken pedig Oszlóban hirdetik ki a Nobel békedíj nyertesét. A közgazdasági Nobel emlékérem díjazottját október 12-én jelentik be. Az elismeréshez egyébként idén 12 millió svéd korona, mintegy 389 millió forint pénzjutalom jár, a díjakat december 10-én adják át. Megjelent a Parlament Nemzetbiztonsági Bizottságának meghallgatásán Szijjártó Péter volt külgazdasági és külügyminiszter, írja a Telex. A bizottság a politikus kínai BYD autógyártónál vállalt felső vezetői pozíciójának körülményeit és az esetleges nemzetbiztonsági kockázatokat vizsgálja. Szijjártó Péter a meghallgatás előtt azt mondta, hogy a BYD szegedi beruházásához nyújtott állami támogatások a megszokott keretek között maradtak, az infrastruktúra fejlesztésekről pedig a város vezetésével egyeztettek. A volt külügyminiszter meghallgatása zárt ülésen zajlik, így annak jegyzőkönyve sem lesz nyilvános. Mészáros Lőrinc érdekeltségei 2022 óta legalább 4,5 milliárd forinttal támogatták a Megafont, írja a belső céges dokumentumokra hivatkozva a Direkt 36. A tényfeltáró központ szerint a V-Híd, az Aircord és a Contour csoport által biztosított összeg a Megafon bevételeinek mintegy harmadát jelentette az érintett időszakban. A V-Híd pedig csak 2024-ben 3 milliárd forintot adhatott a szervezetnek. A Direkt 36 megkeresésére sem a V-Híd, sem a Megafon nem reagált. Magyar Péter miniszterelnök az ügy nyomán azt kérdezte, hogy az állami számvevőszék vizsgálja az általa tiltott kampányfinanszírozásnak nevezett esetet. Az ÁSZ egy 2024-es vizsgálatában egyébként nem állapított meg szabálytalanságot a Megafon működésével kapcsolatban. Az első 9 hónapban 5262 milliárd forintos hiány alakult ki az államháztartás központi alrendszerében, de ezt jelentősen növelték a helyreállítási és ellenálló képességi eszközhöz kapcsolódó előfinanszírozások. Ezek nélkül a hiány 3075 milliárd forint lett volna, ami 253,7 milliárddal kedvezőbb az egy évvel korábbinál. A szeptemberi egyenleget javította, hogy a szakmai fejezeti kezelési előirányzatok kiadásai csökkentek, és a közüzemi szolgáltatások támogatására is kevesebbet kellett kifizetni, részben időzítési okok miatt. Regős Gáborta, a Gránit alapkezelő vezető közgazdászát hallják.
9: Szeptemberben az államháztartás központi alrendszere 93 milliárd forintos hiányt ért el. Ez kedvezőbb az előző év azonos időszakának 303 milliárd forintos hiányától, de azért szeptemberben láttunk már pozitív számokat is. A bevételi oldal az 3,8%-os mínuszt mutatott az előző év azonos időszakához képest, míg a kiadások több mint tizedével estek vissza. A bevételi oldalon talán egy kellemetlen meglepetés a fogyasztáshoz kapcsolt adóknál lehet, ez 4%-os visszaesés. Látunk. A kiadási oldalon az állami közlekedési és közüzemi szolgáltatásoknál volt a legnagyobb visszaesés közel kétharmados, miközben a kamatkiadások másfélszeresükre növekedtek az előző év azonos időszakához képest.
8: 367 forint 50 filléren az euró, a svájci frank 394,50, míg a dollár 327 forint 90 fillére jár.
7: Tőzsde hírek.
8: 6%-kal erősödik a BUX 140.945 ponton, a forgalom 10 milliárd 852 millió forint, a MOL 2,5%-kal drágul 4.972 forinton jár, az OTP 3%-kal gyengült 40.140, a Richter 4%-os pluszban 12.280, a Magyar Telekom 2,1%-kal erősödik 2.572 forinton jár, gyengül a 4iG 4%-del 1575 forinton. Érdemibb még a kereskedése a Cvaknak, amely 4,5%-os pluszban kerek 30 ezer forinton jár, a Rába 2,6%-kal ugrott meg 3200 forinton, a Master Plus 2,1%-os pluszban 2890 forinton jár, gyengül viszont az MBH Bank 4,5%-kal 2570 forinton. Pillantás még az európai tőzsdékre. A londoni FTSE 3%-os emelkedésben, a német DAX most 1%-os pluszban jár, a francia CAC-ra 8%-kal gyengül, az olasz tőzsde 1%, a spanyol 6%-os erősödésben. 1,1212 az euró-dollárral szembeni árfolyama, a kőolajnál pedig vegyes a kép, mert hogy az amerikai könnyolaj gyengül 1%-kal, 90 dollár 10 cent, a Brent viszont újra drágul, igaz mindössze 5 centtel, jelenleg 102 dollár 30 centen jár.
7: Időjárás jelentés.
8: Folytatódik az évszakhoz képest rendkívül enyhe időjárás, most a fátyolfelhős napsütés mellett csapadék nem várható, gyenge légmozgás alakul ki, 23-26 fok van, késő este általában 8-15 fok közé hűl le a levegő. 13 óra 37 perc van, friss hírekkel, információkkal, legközelebb 2 órakor várom Önöket. A hírszerkesztőt Nagy Károlyt hallották.
7: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Kultúrtrend délután. Kulturális hírmagazin. Itt a Trend FM-en.
10: Jó napot kívánok, ez a Kultúrtrend, a Trend FM kulturális magazin műsora. A mikrofonnál Schmidt Andi.
7: Film.
11: Az 1956-os forradalom és szabadságharc 70. évfordulójára különleges filmfesztivállal készül a Corvin mozi. Az 56/70 1956 filmre írva október 16-a és 18-a között több évtized filmjein keresztül idézi fel a forradalom történetét, miközben azt is keresi, hogyan él tovább 1956 emlékezete a jelenben. A fesztivált Gárdos Péter Szamár köhögést című 1987-es filmje nyitja. A kultikus alkotás egy család szemszögéből, sajátos humorral és személyes történeten keresztül mutatja meg a forradalom napjait. A megnyitón a rendező és a film több szereplője is jelen lesz. A háromnapos programban olyan alkotók filmjei szerepelnek, mint Makkároly, Sándor Pál, Simó Sándor, Ember Judit, Almási Tamás, Siffer Pál, Pignicki Réka és Szász Attila. Több filmet restaurált kópiáról vetítenek, a filmek után pedig alkotók, színészek és történészek beszélgetnek a közönséggel. A Hazatérők című blokk után olyan emberekkel is találkozhatnak a nézők, akik személyesen élték át 1956-ot. A fesztiválhoz egy különleges fotókiállítás is kapcsolódik. Az amerikai nagykövetség az Operation Safe Haven történetét mutatja be, azt a humanitárius programot, amely az 1956 után Magyarországról menekülők befogadását segítette az Egyesült Államokban. Az 56/70 így nem pusztán történelmi visszatekintés, filmeken, személyes emlékeken és túlélők történetein keresztül próbálja megmutatni, mit jelent 56-70 év távlatából, és hogyan változik egy történelmi esemény emlékezete generációról generációra.
7: Tudomány.
11: Lehet, hogy amikor beszélünk a kutyánkhoz, nem csak a hangsúlyunkat figyeli? Az ELTE kutatóinak friss eredménye szerint a kutyák agya a folyamatos beszédet az emberihez hasonló módon képes szavakra tagolni. A kutatást a rangos Science folyóirat közölte. A neuroetológiai kutatócsoport 20 ember és 20 kutya agyi aktivitását hasonlította össze EEG vizsgálattal. A résztvevők olyan folyamatos hangsort hallgattak, amelyben nem voltak szünetek, és így az agynak magának kellett felismernie a szavak mintázatát. A kutatók pedig azt találták, hogy a kutyák, akár csak az ember, különösen jól követték azokat a ritmusokat, amelyekben a mással hangzók adták a szavak vázát. Az eredmény azért érdekes, mert korábban ezt a jelenséget, az úgynevezett mással hangzó preferenciát az ember sajátos nyelvi képességeivel hozták összefüggésbe. Most azonban úgy tűnik, hogy ehhez nem feltétlenül kell különleges, velünk született nyelvi mechanizmus. A rendszeres beszédhallgatás önmagában is alakíthatja az agy működését. Ezt az is erősíti, hogy a menhelyről vagy utcáról mentett kutyák is hasonló eredményt mutattak, annak ellenére, hogy életük első hónapjaiban kevesebb beszéd vette őket körül. Persze a kutyák és az emberek között továbbra is van különbség, míg az ember az egyes beszédhangok ritmusát is érzékeli, a kutyák számára inkább a szótag tűnik a legkisebb feldolgozott egységnek. Vagyis a kutyánk talán tényleg többet hall ki a beszédünkből, mint gondolnánk. Nem biztos, hogy minden szavunkat érti, de az agya meglepően ügyesen keresi bennük a rendszert.
12: Koncert.
11: Izlandról érkezik Pécsre Olafur Arnalds, a kortárs zene egyik különleges és nehezen kategorizálható alkotója. Zenéjében a klasszikus zene, az ambient és az elektronika találkozik, a végeredmény pedig egyszerre intim, filmszerű és meditatív. A Falling Apart Together című koncert október 20-án és 21-én lesz hallható a Kodály Központban, ráadásul Magyarországon és a régióban kizárólag Pécsett. Arnalds ezúttal nem egyszerű koncertet ígér, hanem egy immerzív előadást, amelyben a zene mellett a tér és a közönséggel való kapcsolat is fontos szerepet kap. A produkció központi gondolata a távolságok lebontása, azoké a láthatatlan falaké, amelyeket az emberek sokszor saját biztonságérzetük miatt építenek maguk köré. Arnalds zenéje ezt a törékenységet és sebezhetőséget próbálja meg hangokkal megmutatni. Az izlandi zeneszerző korábbi projektjeivel már a Royal Albert Halltól a Sydney-i operaházig számos rangos helyszínt megtöltött. A pécsi előadás azonban minden eddiginél személyesebb vállalkozásnak ígérkezik. Olafur Arnalds október 20-án és 21-én tehát a pécsi Kodály Központban két este, amelyen nem csak hallgatni lehet a zenét, hanem egy kicsit bele is tudunk merülni.
12: Programajánlat a hellohungary.hu-tól.
13: Izgalmas hazai tanösvények, amelyek ősszel a legszebbek. Fenyőerdős kiránduláshoz gyantászok útja. Az érdekes elnevezésű 2021-ben átadott gyantászok útja tanösvény a Vendvidék szívében, Vas megyében, az Apát István falva környéki erdőkben kanyarog. Mivel nem körtúra, ezért tetszőlegesen bármelyik végéről indíthatjuk. Egyik vitathatatlan érdeme a tanösvénynek, hogy rövid, de szép erdei séta során szemléletesen mutatja be egy mára már feledésbe merült szakmát és megélhetési forrást, a gyantászást. Aki eddig nem hallott volna róla, az is pár perc alatt képbe kerülhet ezzel az érdekes mesterséggel kapcsolatban. 9 állomáson színes, informatív tájékoztató táblákról tudhatjuk meg, hogy mi jellemzi a Vendvidéki erdők növény és állatvilágát, mit jelent a szállalás, mit csinál az, aki gyantászik, és hogy mennyi mindent köszönhetünk az erdőknek. A mintegy 2,5 kilométeres gyantász tanösvény útvonala csendes, tömegtől mentes, szép erdőben vezet, ahol a fenyőfákból lágy gyanta illat árad. Mivel majdnem végig szintben megyünk, és könnyen járható az út, ezért minden korosztálynak jó szívvel ajánlható. Remek családi túra, ami gyerekeknek és kamaszoknak is tetszeni fog. A tanösvény két végpontja közelesik Apát István falva főútjához, így ha azon tovább sétálunk, a kirándulást könnyen egy közel 3,5 kilométeres körtúrává alakíthatjuk. Ha az erdei séta után még szeretnénk némi időt eltölteni ebben a hangulatos vendvidéki faluban, akkor a Határőr emlékhely és múzeumban érdemes elidőzni. A vízivilág imádóinak Tiszavirág ártéri sétaút és pákásztanösvény. A Tisza-tó legnagyobb kikötőjéből, a Tisza-örvényi, Szabics kikötőből induló különleges sétaút igazán nem hosszú, csupán 2 kilométer. De annyi érdekességet tartogat, hogy biztosan el tudunk itt tölteni akár 3-4 órát is. Az úton végig többnyelvű és képekkel színesített információs táblákon ismerhetjük meg a tiszavirágok életét és a Tisza-tó élővilágát. 10-ből 4 állomáson az árterekhez kötődő elfeledett tiszai mesterségeket, kosár és gyékényfonó, teknővájú és kubikus mesterségeket mutatnak be nekünk, valamint 2 madárfigyelő kilátóba is felmászhatunk. Ráadásul gyalogosan fedezhetjük fel a vadregényes puhafás ligeterdőt, a nádi világ útvesztőit, de csónakba szállva a romantikus, tündérrózsákkal teli belső tavon a Göbén is hajókázhatunk. A Tiszavirág ártéri sétaút 6-os állomásán Ladikba huppanva egy kötél segítségével áthúzhatjuk magunkat a túlpartra, a pákásztanösvényre. A közel 1 kilométeres útvonalon megtudhatjuk, hogy kik voltak a pákászok, és vajon miért nevezték őket a lápok mindentudóinak. A terület mocsaras vidék, ezért a pákászösvényre való átkelés előtt érdemes cipőinket a kikészített gumicsizmákra cserélni. A pákásztanösvény ingoványban cuppogós kalandja feltétlen megéri a kitérőt.
10: Most következik a könyvajánló Olá Andreával.
14: Gombás rántotta, zöldséges húsgolyó, málna torta vagy venzdékásája. Könnyen elkészíthető ételek, de van közöttük néhány igazán meglepő is, amelyek mellé ilyen tanácsok társulnak, hogy vásárolj hulladékmentesen, éljenek a többször használatos szatyrok, vagy használd fel az alapanyagok minél nagyobb részét, került az élelmiszerpazarlást, vagy hogy a zöldségeket és a gyümölcsöket leginkább szezonjukban fogyaszt. Számos hasznos tanács és ötlet olvasható ebben a pazar szakácskönyv, amelynek címe Bolygómentő szakácskönyv konyhai mágusoknak, amit 8 és 14 év közötti gyerekeknek írt Nagy Réka, vagyis ökoanyó. Ami biztos, hogy ez a könyv humoros illusztrációival, frappáns szövegeivel, érthető receptjeivel nem csak a gyerekek, hanem a felnőttek kedvence is lehet. Ökoanyó azt írja, hogy a konyha az otthonunk bűvös, varázslatokkal teli területe, hogy miért gondolja ezt, arról is szó lesz ebben a beszélgetésben, és persze mindenek előtt fontos megtudnunk, hogy egyáltalán miért született most meg ez a kötet.
15: A háttértörténet annyi, hogy ennek a könyvnek van egy első része. Ez a Bolygómentő kézikönyv szuperhősöknek, ez úgy épült fel, hogy nekem 2 kislányom van, az egyik most lesz mindjárt 15 éves, amikor azt írtam, olyan 12 körül volt még, a kicsi pedig 8,5. És az ő kérdéseiket gyűjtöttem össze, és ebből lett egy ilyen kérdezfelelekes könyv. Ez egy ilyen kézikönyvszerű. És már akkor láttam, meg akkor éreztem, hogy ez valahogy inkább egy családi könyv. Olvassák a gyerekek, egyedül is tudom, mert van néha alkalmam találkozni az olvasóimmal, és ez fantasztikus. És van bennem egy ilyen, hát nem is tudom, hogy mondjam, ez huncutság, hogy ez szándékolt. Mert tudtam, hogy bár mindig törekszem arra, hogy nagyon egyszerűen és közérthetően fogalmazzak, tudtam, hogy ehhez azért nem árt a közös olvasás, néha a közös értelmezés. És így óhatatlanul a szülők is bevonódnak ebbe a témába. És ugyanez volt a célom a Bolygómentő szakácskönyvvel is, és igen, ez egy nagyon komplex üzenet. Én nem találtam még olyan könyvet, ami kifejezetten gyerekeknek, kölyköknek szólna, és itt én úgy szoktam mondani, hogy a keretezése egy ökológiai keretezés. Tehát az, hogy hogyan építünk fel egy konyhát, mit gondolunk hulladéknak, ami hulladék, azt hogyan szortírozzuk, hogyan gondolkodunk, mi az, hogy szezonalitás. Az elsődleges cél az, hogy egy ilyen alapkészséghez, ami az életben fontos, hogy tudjunk magunkról gondoskodni, ahhoz meghozzam a kedvet, a kreativitást. És ennek mérten egyébként a receptek is eléggé egyszerűek benne.
14: De nagyon jó ételek vannak benne, tehát nem szokványos ételek. Nagyon izgalmas válogatás, amit itt mutat. Számos olyan étel van benne, ami egy felnőttnek nem jutna eszébe, hogy ezt megcsinálhatnám.
15: Igen, ez lehet. Nagyon érdekes családból származom ilyen szempontból, mert mindenki szeret főzni, meg kísérletezni. Édesanyám is hatalmas. Voltak ételek, amikor én még, mit tudom, 13 éves voltam, akkor itthon nem volt annyira elérhető, és akkor kezdtek el menni így a kínai kaják. És az anyukám az csípőből lehozott egy kínai kaját, úgyhogy életében nem olvasott egy receptet sem. Én ugyanezt csináltam az indiai kajákkal, én 20 évesen már ilyeneket főztem, mert nagyon szerettem. Ott már néztem recepteket. És igen, lehet, ezen nem gondolkoztam. Sokféle kulturális hatás is éri a családunkat, ez is benne van a könyvben.
14: Benne, francia konyha és más is.
15: Igen, és vannak benne ilyen szívemnek extrán kedves receptek. Inkább csak az, hogy nem jut az eszünkbe, mert nehéznek, igen, nem mondanám őket. A nagyobbik lányom, ez nem ilyen bezzegelés, imádom, hát másfél-két éves volt, amikor fönnült a konyhapulton, és a Vrábel Kisztának van ez a egész éjjel, ez a lassú kelesztésű kenyere, és ő annyi idősen keverte be az első kenyerét. Mert valahogy ezeket én így hagytam. És borzasztó a konyha utána, tehát nem akarok én itt rózsaszínmázat festeni bármire, igen, de hogy ehhez valahogy volt türelmem.
14: Én elnézést is kérsz a könyv elején a szülőktől, hogy ez kicsit macerás lesz, hogyha a gyerekkel együtt főznek, és a gyerekeknek is írod, végülis az is nagyon aranyos, ahogyan leírod, hogy ez maszatos lesz, meg mit készítsen elő, hogy ne legyen nagyon koszos a keze.
15: Hát igen, meg vannak benne azért biztonsági tanácsok is. Ilyenkor én mindig fokozottan érzem a felelősséget egy ilyen szövegnél, mert lássuk be, családi rendszerekben nyúlunk bele egy ilyen szöveggel. Tehát hazaviszi a gyerek, neki van egy vágya, és akkor otthon pedig vannak a rutinok, és akkor ebben érdemes, ezt is sokszor leírom a könyvben, hogy valami egészséges balanszot megtalálni. Tehát, hogy mi legyünk elég nyitottak a gyerekeknek a kéréseire, néha tudjuk elengedni a rend, a tisztaság, és az akár a túlzott feltöltlenítés, vagy az ilyen túlzott túltakarításhoz kötött ideákat. De például a tanácsok között is ott van, hogy, és ezt nekem még azt hiszem anyukám mondta talán így, vagy az egyik nagypapám, már nem tudom, hogy a főzés ott ér véget, hogy eltakarítottál magad után. És ez benne van a könyvben, és azért nagyon sokszor föl is oldozom ezeket a helyzeteket. Ugye két ebbe a korosztályba tartozó nagylányom van, és azért látom, hogy egy ilyen folyamat mondjuk el tudja őket fárasztani, mert nagyon sok mindenre kell figyelni. És akkor ilyenkor mindig föloldom, hogy de nem baj, hogyha elsőre ez nem sikerül, csak hogy a fejedben legyen majd, hogy ezért az úgy kerek.
14: Az előbb mondtad, hogy vannak kedvenceid, mesélnél erről, mutasd meg, hogy milyen típusú ételek vannak. Ugye krémlevesekkel indul, és a legvége felé már gumicukor is van, sőt, frissítő nyári ital is van benne.
15: A krémlevesekre azt láttam, hogy a gyerekeim egyszerűen szeretik, nagyon röhögtem, mert még az első lányom volt, hát olyan oviskorú, és akkor ott az egyik anyuka mondta, hogy figyelj, krutonnal mindent el lehet adni. És akkor ezen jót röhögtem, de tulajdonképpen ez igaz. És a krémlevesek az egy nagyon jó belépő szint, például a zöldségek megkedveléséhez. Hát a kisebbi kislányom, hát azon elolvattam, Covid után ilyen már lazább, de még talán voltak hullámok, helyzetben voltunk, és nem is tudom, 4 év körüli volt, és kijöttünk a piacról, akkor ő jött velem a piacra, minden szombaton piacnap van, és megállt a komédiuszod a sarkán, és között, hogy anya, csinálsz rólam egy képet a brokkolimmal. És mondom, persze szívem, hogy ne. És végtelenül helyes volt, és például nem hiszem el a mai napig, hogy mostanra mind a két lányom például kéri a brokkoli krémlevest, tehát brokkolit menni kell. Az is érdekes például, egy érdekes kérdés, hogy Magyarországon mikor van a brokkolinek szezonja. Nem akkor, amikor én gondoltam eredetileg. Úgyhogy a krémlevesek az egy nagy gombóc a könyvben, tehát hogy többféle van. Vannak mindenféle tészták, amivel megpróbáltam különböző zöldségeket bedolgozni, de ez nem csak az, hogy megpróbáltam, hanem például van benne egy sütőtökös nyokki, amit hát nem tudom, 14 éve főzök, és akkor mondja a férjem egyik nap, hogy valamelyik étteremlánc így hirdette magát, hogy ez az ő slágere. Hát mondom, nem hiszem el, hát mennyire a trendek ütőerén tartom a kezem véletlenül. Úgyhogy vannak benne tészták, tudom, hogy ezt a gyerekek szeretik. Van benne egy-két sztár recept, tehát például a bubble tea az nem véletlenül került bele. A nagyobbik lányom is, aki most már gimnazista, és nagyon szereti ezeket a természetes ízeket, de hogyha most is így a barátaival elmennek gimi után, órák után, hát a bubble tea-zni mennek. És például ez egy csodálatos dolog volt, hogy én ezt otthon megnéztem, ezt a receptet, fajék egyszerűségű, tehát egyáltalán nem bonyolult, és 2 napra később ő transzformálta magának ezt a receptet, és csinált magának egy pudingot, tehát hogy rögtön tovább gondolta, és ez szerintem egy fantasztikus dolog. Van benne pár ital, amire külön hangsúlyt fektettem, ez az úgynevezett palacsinta univerzum, mert hát a palacsinta szerintem az egyik legcsodálatosabb étel a Földön. Olyan emberrel még nem találkoztam, aki ezt ne szerette volna.
14: Beavatott tulajdonképpen a gyerekeket, bizonyos alapvető technikákat megmutatsz nekik. Nagyon viccesen, szórakoztatóan.
15: Igen, volt erről egy gondolatom, mert biztos sokan hallották ezt a klasszikus nagymamai intelmet, hogy mennyi, hát úgy érzésre. És akkor mennyi soval? Hát amennyit elbír.
14: Igen.
15: Mi az, hogy amennyit elbír? És hogy tudom, hogy aki nem tud főzni, én most már nagyon szabadon kezelem az alapanyagokat, meg a konyhát, de pont itt szoktak megakadni. Mi van? Tehát, hogy ezt nem értem. És megpróbáltam ezeket visszabontani. Ez volt az egyik, és ez szándékolt volt.
14: De igen, az is, hogy hogyan fő egy tészta, vagy hogyan fő meg a rizs. Szóval igen. Ezek fontosak.
15: Szerintem. Abszolút, mert egy csomó mindennek ez az alapja. És a legcukibb viszont az volt a leghelyesebb, hogy a nagylányom, amikor írtam a könyvet, akkor néha egy kipenderült a nappaliba, hogy anya, arról írjál légy szíves, hogy minek milyen hangja van. Mert én attól szoktam félni a konyhában, hogy így szöcög, meg pöcög, meg pörcög, meg mi
14: az. Sisterek, de jó.
15: Igen, és hogy rájöttem, hogy tök igaza van, mert hogy a hangok a konyhában például fontosak, és tök jó, hogyha tudjuk, hogy mi az, hogy forrásban van, mi az, hogy rotyogtatjuk, meg ezek, és én nagyon amúgy is szeretem ezeket a kis hangutázó szavakat, vagy esetleg régebben használt szavakat, amelyeket szeretek beletenni egyébként ebbe az amúgy lazánra szerkesztett szerkezetű szövegbe.
14: Bolygómentő szakácskönyv konyhai mágusoknak Nagy Réka, vagyis Ökoanyu könyve a Ginkó kiadó gondozásában jelent meg.
2: A Trend FM kulturális hírmagazinját hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Kalóz Jacknek 100 van, a macskának 9, de neked csak egy, és rajtad múlik, hogy mivel töltöd meg. Egy életem magazinműsor Babik Edittel. Utazás, gasztronómia, rekreáció. Minden hétfőn délután 2-től a Trend FM-en. Egy életem, a világ összes színével. Hírek a Trend FM 94.2-n.
1: 2 óra, jó napot kívánok, a legfrissebb információkat Nagy Károlytól hallják. Szijjártó Péter mindenre azt mondta, hogy a lelki ismeretet tiszta. Ezt közölte Czakó Cirbus Pál, a Tisza képviselője a Nemzetbiztonsági Bizottság zárt ülése után, ahol meghallgatták a volt külügyminisztert, a BYD kínai autóvállalatnál fennálló munkaviszonyának körülményei és esetleges nemzetbiztonsági kockázatai miatt. Szijjártó Péter azt mondta, hogy maga az a tény, hogy valaki közel 12 évig volt, illetve egészen pontosan Cirbus Pál mondta azt, hogy maga az a tény, hogy valaki közel 12 évig volt egy ország külügyminisztere, és a fejében lévő tudást és információt

0: bizottság ülései általában zárt körűek. Szijjártó Péter egyébként a meghallgatás előtt még azt mondta, hogy a BYD szegedi beruházásához nyújtott állami támogatások a megszokott keretek között maradtak, az infrastruktúra fejlesztésekről a város vezetésével egyeztettek, és ennél többet egyébként nem árult el a volt külügyi vezető. Megvannak az idei első Nobel-díjasok, Karl Deisseroth, Peter Hegemann és Georg Nagel kapta a 2026-os fiziológiai és orvostudományi Nobel-díjat, jelentette be a Nobel-bizottság. A három kutatót a fénykapuzat ioncsatornákkal és az optogenetikával kapcsolatos felfedezéseikért ismerték el. Az optogenetika segítségével fénnyel lehet aktiválni meghatározott idegsejteket, így a kutatók vizsgálhatják, hogy az egyes idegi hálózatok hogyan kapcsolódnak az emlékekhez, az érzelmekhez és a viselkedéshez. A technológia számos neurológiai és pszichiátriai betegség kutatásában fontos, és a látás helyreállítását célzó kísérletekben is alkalmazzák. Nőtt a sikeres bankkártyás és átutalásos csalások száma, miközben az okozott kár összetétele is változik. A biztosdöntés.hu vezető szerkesztője szerint a közelgő Black Friday és karácsonyi időszakban különösen fontos ellenőrizni a webáruházak címeit, előéletüket, vásárlói értékeléseiket, mielőtt bárki adatot vagy bankkártya adatot adna meg számukra. Tóth Leventét hallják.
1: Amire nagyon érdemes figyelni, hogy ilyenkor dőlnek az ajánlatok. Mindenkinek azt javaslom, hogyha talál egy ilyen ajánlatot, mielőtt még bármit tenne, vásárolna, adatot adna meg, szálljon arra időt, hogy megnézze, hogy ez a webhely, ez konkrétan micsoda. Tehát egy kicsit jobban nézzen szét, nézze meg esetleg, hogy vannak-e értékelések, nézze meg ne csak a konkrét terméket, amire termék oldalra elvisz az oldal, hanem magát az oldalt is esetleg nézze meg, egy nem ebből a link ből, hanem egy mondjuk főoldali linkből, tehát hogy nézzen szét mielőtt egy ismeretlen webáruházba, ahol még nem vásárolt, egy kedvező ajánlattal élni akar.
0: Tovább bővült a magyar új autópiac. Az első háromnegyed évben több mint 108 ezer új személyautót helyeztek forgalomba, 13%-kal többet, mint egy évvel korábban, közölte a Magyar Gépjármű Importőrök Egyesülete. A tisztán elektromos autók forgalma 30%-kal nőtt, piaci részesedésük 9,6%-ra emelkedett, miközben a plug-in hibridek értékesítése megduplázódott. A két kategória együtt már a hazai új autópiac több mint 18%-át adja. Az Egyesület szerint az éves személyautó forgalma jelenlegi tendencia alapján megközelítheti a 142 ezer darabot.
2: Tőzsdehírek.
0: A hazai értéktőzsde továbbra is pluszban jár, sőt emelkedett tovább a BUX már 1%-os erősödésben 141.520 ponton, a forgalom 11.848.000.000 forint. 2,7%-kal drágulnak a MOL részvények, 4.982 forinttól jegyzik őket, az OTP 0,5%-os pluszban járt 40.430 forinton, a Richter 6%-kal drágul 12.310, a Magyar Telekom 2,2%-os pluszban 2576 forinton. Forgalmasabb még az Alteo, amely 8,1%-kal erősödik 3940-en, a Delta 3,4%-kal esik 43 forinton, az Ibdufer 3,6%-os mínuszban 8 forint 10 fillérrel jár. Stagnálnak a budapesti értéktőzsde részvényei 10.200 forinton. A devizapiacon az euróért 367 forint 70 fillért kell adni. Európában a londoni tőzsde 3,1%-kal megy felfelé, a német DAX 1,1-del, az olasz tőzsde 4,1, a spanyol 6,1%-os pluszban, a francia CAC-en ugyanakkor 6,1%-os mínuszban jár. 1,1205 az euró-dollárral szembeni árfolyama, az arany most éppen 4182 dolláron, drágul a Brent típusú kőolaj, amely 102 dollár 60 centen, gyengül viszont az amerikai WTI, amely 90 dollár 23 centen, csökken a földgáz a holland tőzsdén nagyjából 1,5%-kal, 73 euró 50 centen jár.
2: Időjárás jelentés.
0: Marad a napos idő, fokozatosan csökken a fátyol felhőzet, egyre nagyobb területen kiderül az ég, csapadék nem lesz.

0: A légmozgás pedig gyengébb mérsékelt marad. A legmagasabb nappali hőmérséklet most 23 és 26 fok között alakul délután, késő este általában 8-15 fok közé hűl le a levegő. 14 óra 6 perc van, friss hírekkel, információkkal, legközelebb 14:30-kor várom Önöket. A hírszerkesztőt, Nagy Károlyt hallották.
1: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Kalóz Jacknek 100 van, a macskának 9, de neked csak egy, és rajtad múlik, hogy mivel töltöd meg. Egy életem magazin műsor Babik Edittel. Utazás, gasztronómia, rekreáció. Egy életem a világ összes színével.
2: Sziasztok, kedves hallgatók, Babik Edit vagyok. A mai műsorban a turizmust és a gasztronómiát egészen más megközelítésben járjuk körbe, mint ahogy szoktuk. Kordos Szabolcsot hívtam vendégül, aki az élet egy jelentős részét, zárójelben utalok a műsor címére, Egy életem. Szóval élete egy jelentős részét annak szenteli, hogy Budapestet, annak történeteit, legendás lakóit, eseményeit feltérképezze, majd számos könyvében, például az Egy város titkai sorozatban, vagy éppen a legutóbbi Budapest gasztró című könyvében papírra is vesse. Kordos Szabolcssal kalandozunk ma budapesti szállodák múltját, történeteit felidézve, kulináris élményeket és az utazás kalandját kutatva. Kezdődjön hát a sétánk fővárosunk ikonikus helyszínein. Szeretettel köszöntöm Kordos Szabolcsot. Szia Szabolcs, örülök, hogy itt vagy.
3: Szervusz, napot kívánok.
2: Az első kérdésem rögtön az, hogy Budán vagy Pesten kezdjük a sétánkat. Merre kalandozunk? Melyik szállodát válasszuk ki először?
3: Szerintem akkor kezdjünk Budán, mit szólsz hozzá. És talán a körszállóval kezdhetnénk, hogyha van hozzá kedved.
2: Hát van ám, ugyanis egy ikonikus épület, valóban a körszálló is, és hát az anyakönyvi neve az Hotel Budapest, de népnyelv nevezte el körszállónak, ezt jól tudom?
3: Jól, teljes mértékben, és hát én most jövök onnan, Budáról, és pont elmentem előtte, és nem láttam már mások a hűlt helyét, úgyhogy ez meglehetősen fájt nekem. Állítólag ugye újraépítik, és akkor majd a régi formáját őrzi meg, hát ezt majd meglátjuk, amikor ez valóban megvalósul. Most azért ez szomorú látványom volt, főleg azért, mert én gyerekként ott laktam mellette, és hát minden nap elmentem előtte, és valahogy volt ennek valami fajta ilyen varázs a gyerekkoromban, hogy valószínűleg bemesélték a szüleim, és nem gondolták, hogy ez ilyen hosszantartó, fantáziadús téveigésnek lesz a szintere, hogy itt rakétakilő állomás van, meg hogy ez forog, meg...
2: Jó, számos legenda volt, igen, tényleg, igen, igen. Gyerekkoromban, emlékszem ezekre én is. Ezek így a népnyelv által keltek életre, vagy volt ennek bármilyen realitása?
3: Hát az, fura volt ugye az egésznek az alakja, és az egész kiinduló pontja az volt, hogy meg akarták mutatni a Kádár rendszerben, hogy mi is tudunk felhőkarcolókat építeni, amelyek hát nem olyan magasak, mint az Empire State Building, azért a 19 emelet az nem volt annyira magas így világviszonylatban, de formáját tekintve viszont tényleg különleges volt, és az akkori emberek is a csodájára jártak, és mi is itt beszélgetünk róla, pedig hát a 60-as években adták át Szolók György alkotását, és a mai napig benne van a néplélekben. Az pedig, hogy Hotel Budapestnek nevezték el, ezt nem is tudták még akkoriban, hogy mekkora nagy előny lesz, mert ugye ha az ember valahol a világban keres szállodai szobát, és beüti azt, hogy Hotel Budapest, akkor
2: azonnal
3: dobja ki, ami hát egy olyan hihetetlen előny volt, azért lássuk be, amiben igen, mások nem számolhattak.
2: Ez valóban így van, és a szocialista építészetnek egy különlegessége vagy gyöngyszeme volt. Egyébként, ha jól tudom, ugyanazzal a technológiával épült, mint akkoriban a panelházak, ezzel a csúsztatott zsalus
3: technológiával. Igen, van benne egy ilyen technológia is. Az egy másik kérdés, hogy szilveszterkor akarták átadni, sőt, akkor is adták át, de ez nem sikerült teljesen pontosan vagy zökkenőmentesen, mert az utolsó napokban is még rohangáltak a munkások, mint a mérgezett egér.
2: Ahogy ez lenni szokott.
3: Ahogy ez lenni szokott ma is, és igen, hát Kádár János, amikor megjött, akkor csak egy ilyen bizonyos, biztos útvonalon lehetett őt kísérgetni, mert ha rossz ajtón nyit be, akkor valószínűleg egy mélységtátong alatta, vagy éppen nem tudom, a vécik, hogy lók még nem lesznek a helyükön. Úgyhogy egy ilyen folyosót rendbe raktak neki, azt ő megtekinthette, nyugtázhatta, hogy minden szép, minden jó, és aztán persze pár nappal később már tényleg állt a hotel.
2: Belső építészetileg milyen volt ez akkoriban?
3: Az akkori belső építészeti trendeknek a csúcsát képviselte. Tehát mindenki ott akart lenni, mindenki a lobbiban ült, aki számított és trendi volt abban a világban. Az összes művész felelhető volt ott egy fekete mellett, mert ez egy tényleg világviszonylatban is a nyugathoz közeledő hotel volt. Arról nem is beszélve, hogy hát számos elsőség fűződik a nevéhez, például a svéd asztal, ami nem nagyon volt még addig Magyarországon, viszont itt bevezették, és hát a hazai vendégek közül nem mindenki értette meg a dolog lényegét. Egy ideig türelmesen várt az asztalánál, aztán amikor látta, hogy nem hoznak neki semmit, akkor fogta magát, odahúzta a széket a hosszú asztalhoz, leült, és elkezdett a svéd asztalról pakolni és ott helyben megenni.
2: Vagyis ha a hegy nem megy Mohamedhez, Mohamed ment a hegyhez, így és körbeülték.
3: Ami még újdonság volt, az a Coca-Cola, mert ugye hát azt eléggé szűken mérték abban az időszakban, és itt a tetőbárban állítólag az elsők között lehetett kapni. És ez a tetőbár nem csak erről volt híres, hanem egy sokkal hát, szomorúbb eseménysorozatról is, hogy hát igen sok életunt ember vetette onnan magát a mélybe, és idővel, hát részben emiatt, részben azért, mert dobálgattak is ott a kóla mámorban, ugye a vendégek mindenfajta tárgyakat, bezárták, és akkor hát megszűnt ez a tetőtéri bár részleg, helyette a legfelső emeletből is szobákat csináltak. Én voltam fönt a tetőtetőn, tehát ott, ahol a már csak a
2: szabadba ki lehet menni.
3: Szabadba lehet kimenni, tehát ez egy félelmetesen jó élmény volt. Nagyon-nagyon tetszett. Akkor már nem volt jó állapotban az épület, úgyhogy gyalog kellett fölmennünk, mert éppen nem működött a lift, és visszafelé pedig a lift szerelőkkel jöttünk lefelé. És egy pillanat, hogy belém hasonlított a felismerés, hogy az amerikai elnök és az alelnök sem utazhat ugyanazzal a géppel, nehogy esetleg ugye probléma
2: sejtem
3: legyen.
2: Sejtem a végét a történetnek.
3: És ha most itt megáll a lift, és a lift szerelők benne vannak, akkor ki fog innen bennünket kimenteni. Szóval az utolsó években azért nagyon rossz állapotban volt maga az épület, ez kétségtelen. Nyilván nem ez az egyetlen megoldás ennek a kezelésére, de tényleg nem volt jó paszban már a ház.
2: Azt jól sejtem, hogy gyakorlatilag ennek a szállodának minden ablakjából panoráma volt a városra.
3: A fentiekből mindenféleképpen igen. Az viszont fontos elmondani, hogy nem ilyen henger alakú volt a szobáknak a fala, tehát az teljesen sima fal volt. A folyosók viszont hát görbültek. Tehát annak inkább volt egy ilyen Star Trek Enterprise érzése.
2: Nem véletlenül kérdeztem rá előbb a belső építészetre, mert ugye itt azt gondolom, én nem jártam az épületben, csak a földszinten, a lobbiban, de hogy itt mindennek ívesnek kell lenni, vagy valamilyen módon követnie kellett a háznak. Ha nem is a külső homlokzatát, de ugye a belső csigalépcső.
3: Belülről, amennyire én láttam, a szobák azok normális alaprajzúak voltak, pont ezért, hogy ne kelljen egészen speciális berendezéseket szerezni hozzá. Hogy ezt hogyan oldották meg, azt nem tudom pontosan. Egyet tudok, ami egy belső építészeti elrendezés volt, az a lépcsősor, ami a lobbiba vezetett lefelé, és a Szrók György bosszújának is hívták, mert valahogyan úgy tervezte meg, hogy csak bugdácsolva lehetett lejönni. Kipróbáltam, és tényleg. Tehát úgy volt beosztva a lépcsőknek a sorrendje, vagy ilyen ritmusa, hogy abba uriasan, vagy úri nőként
2: elegánsan
3: nem lehetett levonulni. Márpedig hát vonulás lett volna, igen, mert önök laktak, mint Honti Hanna, aki azért, hogyha valamit, akkor vonulni, azt tudott.
2: Most, hogy téged hallgatlak, azért egy kicsit az merült fel bennem, hogy hát elég veszélyes volt ez az épület. Sok veszélyt rejtegetett, inkább így javítom magamat. A lépcső, a tető, az egyebek.
3: Én jártam ott egy kis hátsó szobában, ami a recepciós pult mögött volt, és ott mutatták is, hogy hol volt a lehallgató berendezés annak idején. De ez több olyan hotelben, ami már ugye a régi időkben is működött, hogy fölfedeztük a régi ott dolgozók, hogy na, melyik szobában volt, ott is meg volt egy kis hátsó szobácskában.
2: Hát ez akkor a rég múlt, aztán a közeli múltban vendégmunkások, meg ha jól tudom, ukrán menekültek is laktak ott, és egy része működött még talán szállodaként.
3: De igazából szállodaként működött, a legutolsó emlékem az róla, és ez a zárás előtt talán egy évvel volt, hogy diákok, külföldi diákok béreltek ott szobákat hosszú távra.
2: Egyetemisták?
3: Egyetemisták, akik itt tanultak egyrészt, másrészt pedig hát kispénzű turisták, akiket hoztak Bulgáriából innen-onnan, nagy csoportos kirándulásokra sok busszal. Ázsiai vendégek is voltak, tehát azért szállodaként működött ez alapvetően, csak hát már azért a A kilátás az a régi maradt, hát befelé a szobákban már úgy kevésbé lehetett jó érzéssel tekingetni.
2: Na hát hamarosan kiderül, hogy a luxus lakások, amik itt épülnek, igen, milyen jövőt mutatnak majd. És akkor javaslom, hogy ha már Budán kezdtük, valamelyik hídon menjünk át Pestre, és akkor legyen mondjuk az a valamelyik híd a Lánchíd, vagy az Erzsébet híd, és akkor már is ott vagyunk a gyönyörű szállodáknál, a Dunakorzón. És akkor mit szólnál, hogyha az Interkontinentállal folytatnánk a sztorizást?
3: Legyen csak melyikkel, mert a mostani Interkontinentál az már egyre arrébb van, a régi Interkontinentál pedig most Marriott névre hallgat, de régebben ez volt a Duna Interkontinentál, szerintem
2: Duna Interkontinentál, az jó lesz.
3: Arról akarunk beszélgetni, van egy ilyen sejtése. Ez egy igazán különleges épület, nagyon sokan szeretik, nagyon sokan utálják. Én valahol a kettő között vagyok, mert szerintem egy érdekes színfoltja a városnak, és ott abban a megtiszteltetésben lehetett részem, hogy találkoztam a halála előtt egy-két hónappal Finta Józseffel a Duna Interkontinentál, most már Marriottnak a tervezőjével, és ez volt az első igazi nyugati típusú luxusszálloda a városban.
2: Mikoriban épült?
3: Most a pontos dátumot próbálom felidézni, a 60-as uh-huh. évek közepe vége tájéken. Ekkor már persze meg volt a Gellért, meg volt más hotel is, mikor Royal, de olyan igazán nagy multilánc az még nem jött be a vas kerítésen túlra, és hát ezt a újfajta életérzést adta meg Budapestnek a Marriott, vagy pontosabban ugye a Duna Interkontinentál, bocsánat, most hívják annak, és az épület másik különlegessége az, hogy az összes ablaka a Dunára néz. Tehát, hogy bármelyik szobát is veszed ki, akkor egészen biztosan a Dunára fogsz nézni. Ennek megvan az a hátulütője, hogy az egyik oldalon teli van ablakokkal, a másik oldalon meg nincsen.
2: De most, hogy mondod, tényleg, ott számtalanszor elmegyek, és az gyakorlatilag egy tűzfal. Tűzfal ablakok nélkül,
3: van. Van egy-két ablak, ilyen kis folyosó ablak gyakorlatilag.
2: Igen. Ilyen szellőző ablak, igen.
3: Ne szépen fogalmazzak. És akkor megkérdeztem Finta Józsefet, még csak kihez forduljak, hanem a tervezőhöz, hogy mit szól ehhez, hogy sokan rondának tartják. Mondta, hogy az a legjobb része, az a tűzfal, ami a város felé néz. Ő egy kicsikét azért belerecsent az építésébe, 30 éves voltál, amikor megkapta a tervezés lehetőségét, és rengeteget variáltak rajta, hogy ilyen ablaknak kell, újra kellett tervezni, közben ő két másik házat is csinált, szóval nem lehetett egyszerű, de hát utána sok-sok éven keresztül ez volt a szálloda, ahova hát özönlöttek például a sztárok is.
2: Akik utálták, miért utálták? Emiatt a tűzfal miatt, hogy pont nem volt tűzfal. Szép a város felőli része?
3: Igen, igen, meg hát úgy tartják, hogy egy ilyen hatalmas nagy monstrum, ami hát kicsikét lélektelen és úgy elcsúfítja a dunai látképet. Kétségtelen, hogy ez egyfajta ilyen kortünet is, de szerintem azért a mai napig ez egy igen komoly és masszív épület, aminek helye van ott a Dunaparton. Belülről pedig hát egészen csodás most is az épület.
2: Egy szálloda akkor válik élővé, amikor azt lakják, és ahogy említetted, itt sztárok, politikusok, kémek, milliárdosok megfordultak. Milyen sztorik kötődnek ehhez a szállodához? Vagy a kezdetekkor mi tette nagyon feltűnővé ennek a szállodának a jelenlétét?
3: Hát egyrészt az, hogy van. Tehát, hogy van egy ilyen nyugati szálloda. Nagyon sokan jöttek akkoriban vissza külföldre szakadt magyarok, és hát itt béreltek szobát. Nyilván tudták azt is, hogy akkoriban ez rendesen be volt technikázva, szakszóval élve.
2: Mint a körszálló.
3: Mint a körszálló is. Az összes ilyen kiemelt. Igen. Voltak például kélányok, akiknek hát az volt a feladatuk, hogy becserkészszék a külföldi vendégeket, és akkor hát egyrészt kipuhatolják tőlük megfelelően intim környezetben, hogy mi ügyben vannak itt. Másrészt pedig, hogyha szükség van rá, akkor kompromitáló felvételeket csináljanak róluk. Hát ugye az egyik nagy élharcosa ennek egy későbbi világsztár Cicciolina volt, aki hát ott kezdte a pályafutás, azt, ami Katica Bogár, de most nem akarok butaságot mondani fedő néven. Aztán a másik nagyon híres lakó az Carlos volt, a sakál, a hírhedt terrorista, aki sokáig Budapesten bujkált. Nem is annyira bujkált, mert az akkori kormány engedélyével tette mindezt, aztán később már terhessé vált Magyarország számára, és akkor így kiszorították a határon túlra. De hát őt egyébként a szállodások imádták, mert rengeteg borravalót hagyott, és nagyon úriember volt. Néha elkezdett lövöldözni a lobbiban, meg voltak ilyen húzásai, de hát Istenem, előfordul. A politikai élet színejava, tehát aki vendégségbe, látogatóba jött, nagy formátum politikus, az gyakran itt kapott szobát, és hát mindenki, aki számított gyakorlatilag. A leghíresebb pár, akik itt a nyitás után jelentkeztek, ők Richard Burton és Liz Taylor. És hát ők tartották meg Magyarország első hollywoodi sztárbuliát is, mert Richard Burton a Kék szakállt forgatta itt a Róna utcában Budapesten, és több hónapra ide kellett költöznie. És akkor jött vele Liz Taylor is, mint a felesége, és pont akkor töltötte be a 40-et. És Richard Burton egy hatalmas nagy partit szervezett neki. És ide jött, hát gyakorlatilag Ringo Starr-tól kezdve a monakói hercegnőnk át nagyon-nagyon sok híresség, és az volt a vicces ebben az egészben, hogy az akkori sajtó ilyen rövid hírben tálalta mindezt, miközben a külföldi sajtó meg özöllött, és körbevették a szállodát a legnagyobb sztármagazinoknak a fotósai, hogy mindenkit lefotózzanak, és ott a az egyik emeleti bálteremben tartották a születésnapot, ahol egy hatalmas gyémánt, aztán a Taj Mahal építetőjének a gyémántja volt az egyik, hiszen tudja már hány milliárd forintért elvezték el később, ajándék, ugye ott voltak a sztárok. Nem, nekem a kedvenc sztorim, hogy Grace Kelly, aki ugye amerikai filmszínésznőként indult, és aztán pedig Monaco hercegné a nője lett, ő is a vendéglistán szerepet, és igen, lazán viselkedett, fölszállt a kettes villamosra például, mert hallotta, hogy az jó, meg hogy szép ott a kilátás, az tényleg így is van. És egy grófnő kísérte el, egy magyar származású, gondolom azért, mert neki van helyi ismerete, meg hát, hogy benne volt ezekben az arisztokrata körökben, és ne egyedül legyen a hercegnő. És egy nap mondta neki a grófnő, hogy neki élni Magyarországon egy rokona, és a lányvagyosi lakótelepen. Hát akkor látogassuk meg. Kölcsön kérték azt a fekete Rolls-Royce-t, amivel közlekedett Richard Burton, és ment a forgatásra minden egyes nap, és azzal elmentek a lánymányosi lakótelepre, és beültek oda a szobakonyhába, Grace Kelly egy
4: családi beszélgetésre.
3: Hogy... Szóval ekkora flash-t így nehéz ma már elképzelni.
4: És ezt se lovagolta meg az akkori sajtó?
3: Nem tudtak róla szerintem. Uh-huh. Tehát én azzal az úrral beszéltem, aki az igazgató helyettes volt akkoriban, és ő emlékezett vissza a könyvben is mindazokra a sztorikról, hát egy első kézből. Tehát ez egy olyan magánprogram volt, amiről a sajtó nem értesült. Uh-huh, uh-huh. Nyilván a nagy fekete Rolls-Royce-ot azt hát látták, az eléggé feltűnő jelenség volt Budapesten.
4: Igen. Na előbb Carlost említetted, és úgy tudom, hogy akkoriban a hatóságok a Magyar Szabadkőművesség egyik központjában tárgyaltak vele. Ugye az épület régen a Magyar Szabadkőművességnek volt a központja, ma pedig hogy nem, Misteri Szálloda néven él tovább.
3: Igen, az épület a Podmanicki úton van, és hát rettentően izgalmas kívülről is.
4: Hát egyébként ember... mondjuk el, hogy konkrétan a nyugati pályaudvarral párhuzamos, tehát a sínekre lehet rálátni, a vasúti sínekre.
3: Igen, abszolút, abszolút így van. Ezt még a szabadkőművesség csúcspontján, tehát Adi idejében építették. Kellett egy páholy gyakorlatilag, ami úgy összefoglalja a budapesti páholyokat, és ami egy ilyen központként szolgál. És hogyha az ember úgy értő szemmel néz egy kicsikét a homlokzatra, akkor tudja dekódolni a jeleket, mert az összes fontosabb szabadkőműves jelkép az rajta van. Tehát lehet látni földgömböt, vonalzót, mindent látó szemet. Ők eléggé bele voltak őrülve az egyiptomi kultúrába, úgyhogy ilyen kis mindenfajta egyiptomi szobrokat is fel lehet fedezni. Nekem a mindent látó szem az nagy kedvencem. Ugye ez már a keresztény kultúrába, meg előtte az egyiptomi kultúrába is egy ilyen visszatérő elem volt, és sokan úgy szeretik ezt magyarázni, hogy hát a szabadkőművesek, az a titkos és rejtések mindent látnak, mindenről tudnak. Miközben nekik szabadkőműves szakértő mondta ezt nekem, tehát nem a saját kutfőmből szedem, pont az ellenkezője volt a jelentése. Tehát, hogy téged figyelnek, viselkedjél úgy, ahogy az méltó. Ne viselkedjél úgy, hogyha látnak, akkor szégyenkezned kelljen miatta.
4: Vagy hogy a teremtő lássa, hogy így te van. Milyen rosszul viselkedsz.
3: És ez egyfajta ilyen magasztosabb dolog.
4: Igen, igen.
3: És tartást ad, hogy viselkedjél mindig úgy, hogy tud vállalni a tetted következményeit. És ez szerintem egy szép gondolat, de nekem amúgy is nagyon tetszik ez a szabadkőműves szimbolika az összes rajta van a kulcstartómon, úgyhogy gyakran hiszik azt, hogy szabadkőműves vagyok, de hát nem. Bár milyen... hogyha az lennék, ugye, akkor sem biztos, hogy elmondhatnám.
4: Nem biztos, hogy a kulcsodartodon hordoznád, de vajon akkoriban kik fordultak meg szabadkőművesként
3: ebben az épületben? Nagyon sokan megfordultak ott. Mondjuk Ady Endrét mondtam most így kapásból, de hát rajta kívül voltak még ismert és ismeretlen emberek is, Szépszem Benedek Elektől kezdve nagyon sokan voltak szabadkőművesek, de hogy ez nem volt annyira titkos, mint ahogy azt most elképzeljük. Tehát egy társadalmi rang volt, egyfajta közösséghez való tartozást jelentett. Azt nem titkolták, hogy ők szabadkőművesek, már csak azért sem, mert bementek a székházba, amiről mindenki tudta, hogy az a székház. De az épületen belül már nem volt szabad mozgás, tehát ott állt egy testvér, ugye ők így hívják egymást, aki nézte azt, hogy ki az, aki oda bejön, és maguk ezek a rítusok, a szertartások, a találkozók, a munkák, azt hiszem, hogy így hívják a szabadkőművesek, az már egy másik kategória volt, és oda már nem kapott betekintést akárki. Az alján egyébként volt egy étterem, ahova mehettek külsősök is, bárki, aki éppen jól akart lakni, plusz tartottak például jótékonysági, mondjuk ebédeket, ahol a kevésbé jól szituáltak, kaphattak ebédet. Szóval nagyon sok volt a humanitárius tevékenységük.
4: A szabadkőművességhez rengeteg legenda, titok kötődik. Mi az, ami a mostani hotelben, a Mystery Hotelben ebből jelen van? Ugye Varró Zoltán belső építész irodája készítette el a belső építészeti elemeket, és hát nagyon sok érdekesség, tényleg nagyon sok titok.
3: Nagyon
4: picit
3: sok
4: másképp, de ott van.
3: Igen, jó pofa, ez is egy megosztó belső építészeti megoldás. Nekem olyan szempontból tetszik, hogy azért kihasználják az épületben rejlő lehetőségeket, és például a nagy étterem, vagy ilyen központi terme, az ugyanaz a terem, ahol annak idején a szabadkőművesek voltak, és ilyen fekete-fehér kockákból épül fel a padló, tehát olyan díszítése van, ami szintén a szabadkőművességre utal, akkoriban is ilyen lehetett. Vannak ezek a kicsikét ilyen megmosolyogtató, de a szabadkőművességhez nem kötődő jópofa megoldások, például rengeteg monalízás párna, meg egy kicsikét ilyen titokzatos, inkább Harry Potteres,
4: igen,
3: mint szabadkőművel,
4: ha így van. Igen.
3: Úgyhogy minden arra utal, hogy itt valami sejtelem, valami rejtelem van, de a leginkább a nagy terem ott tudja az ember egy pillanatra becsukni a szemét és elképzelni azt, hogy most ő a szabadkőművesség vagy páholyában van. Azt hiszem, hogy az erkély rész is, vagy ez a kis galéria rész is ugyanazt a világot teremti újra.
4: És ha jól tudom, egyébként ma gyakran Európából, vagy olykor Amerikából érkezők City Break-re kifejezetten, tehát néhány napos itt tartózkodásra
3: költöznek.
4: Abszolút,
3: és volt én, aki felfedte magát, hogy ő szabadkőműves, és pont ezért foglalt oda szobát. Nyilván ez a kisebbség azért.
4: Szabolcs, nagyon szépen köszönöm, a műsor feléhez értünk, és most egy pici szünetet kell tartanunk. Kedves hallgatók, Kordos Szabolccsal folytatjuk hamarosan a beszélgetést Budapest titkairól, mindenről, ami a gasztronómiát és a turizmust érinti. Várunk benneteket vissza a rádiók mellé.
1: Ez hátralévő életed első napja. Egy életem. Hamarosan folytatjuk Babik Edit magazin műsorát. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 94.2 Trend FM. Műsorajánló következik. Táncverzum. Táncművészeti és közéleti magazin táncosoknak, rajongóknak, művészeknek és hobbistáknak. Mindenkinek, akit a zene megmozgat. Mert a táncról beszélni is érdemes. Táncverzum. Két hetente keddenként a 3 órai hírek után a Trend FM-en. A szerkesztő műsorvezető Béli Nagy Kata. Hírek a Trend FM 94.2-n.
0: 14:30, jó napot kívánok, a legfrissebb információkat Nagy Károlytól hallják. Az orosz külügyminisztérium külföldi diplomatákra vonatkozó felszólítása ellenére Kijevben maradnak Németország, Olaszország, Spanyolország és Svédország diplomatái, közölték a 4 ország ukrajnai nagykövetségei a közösségi médiában. Hangsúlyozták, hogy más kijevi külképviseletek vezetőivel együtt ugyanakkor aggodalommal fogadták az orosz külügyminisztérium kijelentéseit és fenyegetőzéseit. Oroszországnak be kell tartania a bécsi egyezményt és a nemzetközi humanitárius jogi normát, Kijevben maradunk, szögezték le közleményeikben. Az Európai Bizottság is reagált az orosz fenyegetésekre és közölte, hogy az EU továbbiakban is támogatni fogja Ukrajnát, és egyre nagyobb nyomást gyakorol az agresszor Oroszországra. Vitali Klitschko, Kijev polgármestere pedig szeptember végén közölte, hogy a főváros elleni orosz támadásokat követően a város Shevchenkivszki kerületében az egyik nyugati nagykövetség területén például roncsdarabokat találtak. Holnaptól olcsóbb lesz a benzin, a dízel és a fűtőolaj Szlovéniában. A legnagyobb mértékben a dízel és a fűtőolaj ára csökken. A 95-ös benzin literje 1,74 euró megy le, a dízel pedig 1,88 euró. A fűtőolaj 1,51 euró kerül majd. Az új árak október 12-ig lesznek majd érvényben. Délelőtt közölte a holtankoljak.hu, hogy ma sem változnak idehaza az árak. A 95-ös benzin 636 forintba, a gázolaj 709 forintba kerül. A kőolaj világpiaci ára ugyanakkor a Brent esetében emelkedik 4%-kal, 102 dollár 69 centen, míg az amerikai könnyolaj 90 dollár 42 centen jár.
1: Tőzsde hírek.
0: A hazai értéktőzsde jelenleg 9,1%-os erősödésben jár 141.345 ponton, 12,5 milliárdot meghaladó a tőzsdei forgalom. A MOL 2,8%-kal drágul 4.986 forint, az OTP 3,1%-os emelkedésben 40.380, a Richter 4,1%-kal drágul 12.280 forint, míg a Magyar Telekom 1,6%-os pluszban 2.560 forint. A Foregy részvényei 2,1%-kal gyengülnek, 1577 forinton járnak. Jelenleg 368 forinton az euró árfolyama. Az euró dollárral szembeni edzése 1,1213. Európában a főbb indexek közül London 6,1%-kal megy felfelé, Frankfurt 3,1%-del, a párizsi tőzsde 4,1%-os mínuszban jár, az olasz tőzsde 5,1%-del erősödik, míg a spanyol 1,1%-os emelkedésben. A földgáz esetében a holland tőzsdén jelenleg egy 1,5%-os árcsökkenést látni, 73 euró 74 centen a földgáz. Megjelent a Parlament Nemzetbiztonsági Bizottságának meghallgatásán Szijjártó Péter volt külgazdasági és külügyminiszter. A bizottság a politikus kínai BYD autógyártónál vállalt felső vezetői pozíciójának körülményeit és az esetleges nemzetbiztonsági kockázatokat vizsgálja. Szijjártó Péter a meghallgatás előtt azt mondta, hogy a BYD szegedi beruházásához nyújtott állami támogatások a megszokott keretek között maradtak, az infrastruktúra fejlesztésekről pedig a város vezetésével egyeztettek. A volt külügyminiszter meghallgatása zárt ülésen zajlott, így annak jegyzőkönyve nem nyilvános. Ettől függetlenül nyilatkozott az ülés után a Tisza párti Czakó Czirbus Pál, aki szerint a volt miniszter mindig azt mondta a kérdéseikre, hogy a lelki ismerete tiszta. A kormánypárti Czakó Czirbus Pál egyébként úgy látja, hogy maga az a tény is nemzetbiztonsági kockázat, ha valaki közel 12 évig volt egy ország körügyminisztere, és a fejében lévő tudást és információt elviszi egy magáncéghez. A Nemzetbiztonsági Bizottság egy meghallgatás sorozat keretein belül vizsgálja egyébként a BYD ügyet. Megvannak az idei első Nobel-díjasok, Karl Deisseroth, Peter Hegemann és Georg Nagel kapta az idei fiziológiai és orvostudományi Nobel-díjat, jelentette be a Nobel-bizottság. A három kutatót a fénykapuzott ioncsatornákkal és az optogenetikával kapcsolatos felfedezéseikért ismerték el. Az optogenetika segítségével fénnyel lehet aktiválni meghatározott idegsejteket, így a kutatók vizsgálhatják, hogy egyes idegi hálózatok hogyan kapcsolódnak az emlékekhez, az érzelmekhez és a viselkedéshez. A technológia számos neurológiai és pszichiátriai betegség kutatásában fontos, és a látás helyreállítását célzó kísérletekben is alkalmazzák.
1: Időjárás jelentés.
0: Folytatódik a napos időjárás, némi fátyol felhősödéssel, csapadék nem várható, a légmozgás gyengebb, mérsékelt marad, most éppen 23-26 fok van, késő este 8-15 fok várható. 14 óra 36 perc, friss hírekkel, információkkal, legközelebb 3 órakor várom Önöket. A hírszerkesztőt, Nagy Károlyt hallották.
1: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Egy életem magazin műsor Babik Edittel. Utazás, gasztronómia, rekreáció. A Trend FM-en. Egy életem. A világ összes színével.
2: Az Egy életem műsorát halljátok, amelyben Kordos Szabolccsal folytatjuk a beszélgetést, akivel budapesti szállodák és kulináris helyek múltját, történeteit idézzük fel. És mit szólnál, Szabolcs, hogyha a következő helyszínünk a Royal szálló lenne, a Grand Royal Hotel, amely a millennium idején épült, ugye jól tudom.
3: Akkor 1896-ban ami hatalmas nagy dátum és időpont Budapest történetében, mert minden, ami fontos volt, és minden, amit most Budapestként ismerünk el, ismerünk, az nagyjából 1896-ban jött.
2: Igen, ez
3: meg.
2: Is igaz, igen.
3: Úgyhogy ezt elég könnyű megérzni, hogyha én visszaugorhatnék valamikor az időbe egy röpke 25 perces sétára, szerintem 1896-ban témfelegnék a Nagykörút környékén.
2: És kerek szemekkel néznél körbe, mert ugye akkoriban egy luxus szálloda aztán igazán meglepő volt Budapesten.
3: Meglepő volt, de úgy egyben jó húzás is, mert ugye a millenniumi ünnepségekre, amit egyébként egy évvel korábban akartak tartani, csak hát nem lettek készen, úgyhogy jó magyarosan úgy gondolták, hogy végül is a honfoglalás is sokáig tartott, úgyhogy lehet egy évvel később.
2: Mit számít?
3: 98-ban is lehetett volna éppen. Ezért ezekre az ünnepségekre nem csak Ferenc József jött, hanem nagyjából a fél európai turista had. Ez volt az első kiemelt, hát a Bajnokok Ligája hozzá képest ugye semmiség, és sok-sok millió vendég éjszakát töltöttek itt a különböző külföldi látogatók, úgyhogy jó ötlet volt megnyitni ezt a hotelt, ami aztán hát a maga több száz szobájával, fürdőszobájával, vacuum cleanerével, tehát ilyen beépített porszívó rendszerrel, mindennel, tényleg egy csoda volt.
2: Említetted, hogy sok híresség megfordult. Ki az, aki magyar vonatkozásban érdekes lehet a szálló lakójaként?
3: Az a helyzet, hogy az ember bemegy a mostani szállodába, akkor jobbra lát egy szép nagy táblát. És oda felsorolták az összes vendéget, aki valaha megfordult. Hát én most emlékszem például Johnny Deppre, aki hát idejött tartani egy koncertet, de hát erre nem került sor, de hát ő is itt lakott, Arnold Schwarzeneggerre, Sylvester Stallone-ra, a teljes Real Madrid, Bayern München, francia válogatott, német válogatott, tehát Pavarotti, mindenki volt itt, Tony Curtis, stb. Stb. Ezt is lehetné egy ilyen 20 percen keresztül mondani, kik voltak, inkább az, hogy ki nem esetleg. Mondjuk Michael Jackson nem volt itt, ő egy másik szállodában volt. De a magyarok között is nagyon szép számmal voltak. Most én két embert emelnék ki a sokasságból, Kródi Gyula és Adi Endre. Ők ilyen gyakorlott lakótársak voltak, hát nem egy szobába, de hogy egy szállodában már laktak korábban is. És mind a kettőjük egy kicsikét ilyen hát ágyrajáró típus volt, tehát nem volt saját lakása, hanem úgy különböző hotelekben. Adi a hatalmas nagy eseményeket nem kavart a Royalban, Kródi annál inkább.
2: Nocsak.
3: Ő ugyanis családos emberként érkezett meg, nem is lakott túl messzire a családja a Király utcánál, de hát ő nem ment haza. Tehát egy idő után ilyen táv szerelemben élte a kapcsolatot a feleségével, mindig megírta a levél, hogy megyek haza. De hát ez ritkán fordult elő. Néha előfordult, mert születtek gyermekeik, tehát hogy bizonyára találkoztak egymással. És hát ő egy eléggé amorózó természet volt, és nem meglepő, hogy elszerette a szállodai igazgató nagyon szép feleségét, Reginát. Az már sokkal meglepőbb volt, hogy nem csak a feleséget szerette el, hanem annak a lányát is, Zsuzsit.
2: És a szállodai igazgató ilyen elfogadó volt?
3: Nem, nem volt elfogadó. Akkor követte el a hibát, amikor meghívta Kródit a családi eseményeikre. Mert neki Balatonon volt a nyaralójuk, és akkor oda Kródi bejáratos volt, és ő a nevelt lánya volt egyébként Zsuzsi, tehát hogy a Regina előző házasságából született, de mondjuk nem ez a lényeg. És hát utána volt egy beszélgetés, megpróbálta a Zsuzsit megszöktetni, hogy békén hagyja a feleségét, és hogy akkor kötelező elvenni ugye a lányt, hogyha már ennyire egymásba szerettek, és akkor tessék elválni, és tessék kiköltözni a szállodából. Most ezek közül, a feltételek közül valószínűleg a Szaudából való kiköltözés fájt Krúdinak legjobban.
4: Igen, egyébként, ahogy én emlékszem a tanulmányaimból, azért Krúdi jól keresett, hiszen rengeteg műve született, jól élt, de nem tudta ezt a klasszikus polgári életet élni, hanem bohém életet élt. Hát ez is bizonyítja, hogyha ő egy ilyen szállodában meg tudta fizetni az ott létet, meg gondolom azért különösen az ilyen események forgatagában az a szállodai igazgató nem ingyen kínálta a lehetőséget.
3: Volt, amikor jól keresett, volt, amikor nem. Tehát volt egy időszak így az első világháború utáni korszak, amikor azért ő sem keresett túlságosan jól, és több szállodában azért szerették az influencereket.
4: Akkor is.
3: És hát igen, ennek marketing értéke volt, hogyha itt lakik egy híres ember, mint mondjuk Ady Endre, aki miatt azért követők, rajongók tódultak mindenhova, és Ady valahol leült egy sörrel a kezébe, borral a kezébe, akkor valószínűleg 30 ember nézte, hogy most Ady
4: éppen mit csinál, vagy mind dolgozik.
3: Hogy szabort, és hogy a halvat.
4: Tehát, hogy hogyan udvarol.
3: Vagy azt. Most éppen miért mogorva, hát ugye általában az volt. De hogy ezek az influencerek, ezek akkoriban is vitték egy-egy szállodai jó hírét. Krúdi ezt egy picikét azért túlzásba vitte. Zsuzsival aztán tényleg összeházasodtak, ugye születtek gyermekeik, és hát végül, ha nem is boldog házasságban, de együtt maradtak Krúdi hát nagyon korai haláláig.
4: Na, hogyha már a kávézókat említetted, akkor most térjünk át picit a gasztronómiára, és bár nem is a kávéházhoz kötődik, de a dobostorta beugrott nekem a kávéházakból, és hát ugye itt is van egy téves hiedelem, Dobos C. József története. Mi az, amit róla kell tudnunk, mi köze a dobostortához?
3: Dobos C. Józsefről sokan azt gondolják, hogy ő egy cukrász volt, de ez így ebben a formában biztos, hogy nem igaz. Nem tudjuk, hogy pontosan ki volt, mi volt, mert hogy a legendárium körülötte az hatalmas, és ezt a valós szemét egy kicsikét elfedi. Ez egyébként nagyon sok esetben így 1800-as évek végén élt emberek kapcsán, hogy nagyon nagy körülöttük a hype, de hogy ki volt a valódi személy, azt ritkán tudjuk. Dobos C. Józsefről annyi biztos, hogy ő nem volt se séf, se cukrász, hanem inkább egyfajta vállalkozó, aki a gasztró világba, a vendéglátóipari szférában mozgott, méghozzá elég jól. És volt neki egy kis csemegeboltja, én egészen megdöbbentem, amikor rájöttem, hogy hol. Mi oda jártam latint tanulni, megboldogult egyetemista koromban, most ott az ELTE épülete áll, hogy lebontották azt a házat, amiben ez a csemege üzemelt, és utána egy háza arrébb költött, az megvan még.
4: Na, fedjük fel az utcát akkor.
3: Jó, a Kecskeméti utca, nem mondtam, elnézést kérek. Ötödik kerületben ez a Kecskeméti utca, nagyon szép helyen, és ott a sarkon volt a Magyar utca sarkán az első csemege üzlete, és ugyanaz az üzlet vándorolt át, aztán két háza arrébb, most ott egy mocsázó, kávézó van, semmi nem utal arra, hogy Dobos C. József valahogy is itt meghullott, pedig hát éveken keresztül ott volt a csemegéje, és ez egy ilyen luxusbolt volt, ilyen delikátesz jellegű, ahol a legjobb portugál borokat, szarvasgombás, libamájat, meg mindenfajta konzerveket, voltak saját gyártású konzervei is, árultak. Tehát az ilyen prémium luxus élelmiszereket.
4: Igen, a könyvedben olvastam, hogy még talán osztrigát is.
3: Igen, tehát ő a világ minden tájáról felhajtotta ezeket a különlegességeket, és akkor ott árulta. Nyilván egy kifinomult körnek.
4: És hát az látszik, hogy nagyon mélyen beleásta magát akkor ezek szerint a kulináris élvezetekbe, olyannyira, hogy az expo szervezését, vagy annak az
3: éttermi
4: gasztronómiai részét is rábízták.
3: Igen, volt egy ilyen legenda, én Fehér Bélával beszéltem, aki ennek a témának a kutatója volt, sajnos őt elveszítettük idén évelején, és ő mesélte, hogy hát volt ez a bizonyos világkiállítás, és ott az éttermi részleget rábízták Dobos C. Józsefre, ami azért azt jelenti, hogy ő egy ilyen magas körökben mozgó figura lehetett, és ott evett nála, nem ő főzte az ételeket, valószínűleg volt egy séf, a szerb királytól kezdve Ferenc Józsefen át a teljes magyar arisztokrata elitig. De az nem igaz, hogy ezen az expón dobostortát evett volna Sziszi, és akkor fölkiáltott volna, hogy hú, de jó, mert van ilyen legenda, és ez valószínűleg nem történt meg. A dobostorta akkor már volt. És nagyon sokáig elveszettnek hitték a receptjét, egész addig, míg Fehér Béláék ezt Dobos C. József egyik könyvében meg nem találták. Mert ő egyébként amellett, hogy vállalkozásai voltak, meg éttermet üzemeltetett, nagy örömmel írt könyveket. amikben a mai olvasó számára kicsit vállalhatatlan mondatok vannak, például az, hogy meg se érdemli az a háziasszony, a háziasszony jelzőt, aki nem tud főzni, meg milyen feleség az, meg hogy egy szakásnál nősüljön meg, mert hát akkor aztán vége van az életének, szóval vannak ilyen furcsaságok benne, de emellett vannak receptek is, meg vannak ilyen kulináris mesék. És az egyik ilyen mesében gyakorlatilag egyes szám harmadik szemében beszél önmagáról, és fölfedi, hogy milyen volt ez a dobostorta. Én nem vagyok ebben annyira jártas, tehát nem mennék bele a részletekbe. Az biztos, hogy ez egy sokkal kisebb, kis filigrán, könnyebb sütemény volt, mint a mostani. Ezt már továbbfejlesztették a későbbi korok szakácsai, és valószínűleg jobbá is tették. Tehát az eredeti valószínűleg nem volt annyira jó, mint a mostani.
4: Tehát akkor ne is egy dobostortát, nem egy torta alakú tortát képzeljünk el, hanem ahogy említed, ez a finom, légies filigrán, ez inkább egy ilyen kis, ilyen franciás jellegű sütemény lehetett ez akkoriban.
3: Akkoriban minden franciás jellegű volt. Ami nem volt franciául leírva, az gyakorlatilag már sértő volt és parasztias, és ez később aztán megváltozott.
4: Szabolcs, szerintem még van annyi időnk, hogy nagy fagyi imádóként elevenítsük fel Pest első szabadtéri fagyizóját, ami a Vörösmarty téren volt.
3: Igen, ez egy nyalóda volt, vagy jeges, aztán ilyen kifejezéseket is találtam a leírások kapcsán. Hát volt egy vállalkozó, aki annak idején meglátta ebben a lehetőséget. Ez általában úgy működött, mint ahogy aztán később is, hogy ami külföldön föltűnt, mondjuk Bécsben, ahol már akkoriban voltak fagyizók.
4: Beszivárgott Budapestről.
3: Azt igen, megpróbálták itt megvalósítani, és először a Szervita téren volt ez a Hébé kioszkja elnevezésű ilyen pavilonszerűség, amiről rengeteg karc meg rajz készült, tehát tudjuk, hogyan nézett ki, azt, mi lett vele, azt nem. És hát aztán pedig a mai Vörösmarty téren akkoriban még Gizella tér volt, és ott volt a német nyelvű színház. Tehát úgy kell elképzelni, hogy van ez a nagy üvegépület most a Vörösmarty téren, ahol mindenfajta ilyen bevásárló központok vannak. Na, annak a sarkán lehetett felállítva, de éveken keresztül, tehát egy 10-20 éven keresztül, mindig a nyári szezonban, tehát valamikor áprilisban megnyílt, és akkor szeptemberben meg bezárt. És iszonyatos fenntartási költségei lettek. Tehát az nem úgy működött, akkor volt egy hűtő, aztán hajrá, hanem azt mindig folyamatosan hozni kellett a jeget, jégvermekből, valahonnan Budáról, pusztító lehetett, és hát ott nyalt gyakorlatilag az egész magyar elit, mert ez mivel drága volt, és nem úgy ment, hogy bárki megengedhette magának, úgyhogy itt aztán deák, Kossuth, mindenkiről szó van, hogy oda járt, és hát a teljes reformkor ott.
4: Aha, akkor ez a szintere volt a társasági életnek is.
3: Abszolút, tehát ez nem egy gyors ilyen drive-thru volt, hogy akkor fölkapom és megyek, hanem ott akkor szépen ezek az emberek leültek, és beszélgettek egymással. Ez volt a nyárnak a találkozó helye.
4: Volt akkoriban tölcsér, vagy milyen módon fogyasztották a fagylaltot?
3: Ez, amit nem tudunk pontosan, több mint valószínű, hogy ilyen kelyhekben árulták, tehát mint ahogy most is a kelyhek vannak, és hát azokból kanalazták kifelé. Hogy pontosan milyen lehetett ez a fagyi, hát valószínűleg egy picivel vizesebb, mint amit mi el tudunk képzelni.
4: Szorbé jellegű,
3: igen,
4: akkor inkább.
3: Inkább. Gyakorlatilag a bécsi minta az egy ilyen limonádézó volt, amit lefogyasztották a limonádét.
4: Jaj, de jó hangzik.
3: És inkább ez a szorbé, vagy smoothie, hogy most nevezik, tehát inkább ebbe az irányba kell elindulni. De volt már te is benne, tehát volt már főzött fagyi is, azt is lehetett kapni.
4: Kedves Szabolcs, nagyon szépen köszönöm a történeteidet, a múlt idézését, rengeteg kérdése maradt még, úgyhogy egy következő műsorban ismét vendégül szeretnélek majd látni, örülök, hogyha akkor is eljössz hozzám. Köszönöm a mai beszélgetést.
3: Én köszönöm a lehetőséget.
4: Kedves hallgatók, az Egy Életem műsora szólt, amelyben ma Kordos Szabolcs volt a vendégem. Ha vissza szeretnétek hallgatni a mai beszélgetést, akkor keressétek az Egy Életem műsorát a Spotify csatornámon. Búcsúzik a műsorvezető, Babik Editet hallottátok, akivel egy hét múlva ugyanitt, ugyanekkor találkozhattok. Sziasztok!

ez hátralévő életed első napja. Egy életem. Ez volt Babik Edit magazin műsora. Az adás újra meghallgatható szombaton 7 órától a 94.2-n. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Tudta, hogy az emberiség első ismert reklámja egy szunkori kínai tűbolt hirdetése volt? Sajnos a hirdetés nem maradt fenn, mert elveszett a többi reklám között. Ha ennél többre kíváncsi a reklámiparral kapcsolatban, hallgassa meg hétfőn 15 óra után a Rebriefet. Reklám, marketing, média velősen a Mediátor szakértőivel, Dankó Bencével és Barabás Dániellel. Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a 94.2-n. Minden információ a gazdaságról, piacokról, a legfrissebb árfolyamokkal.
1: A Reggeli Monitor együttműködő partnere, a hazai innováció vezető globális gyógyszeripari vállalata, a Richter Gedeon nyerté.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
2: Mi lenne, ha a vacsora nem az este vége, hanem az este kezdete lenne? Találkozzunk 6-kor Budapest egyik kedvenc éttermében, a Szent Andrea Restaurantban. Az ősztől elérhető vacsora 6-kor ajánlatban, szezonális kedvencek és egy könnyű desszert legendás szervízzel kínálva. A háromfogásos ajánlat ára 2 pohár borral 19.000 forint. Kisbetű nélkül. Szent Andrea Restaurant. Az este itt kezdődik.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
3: 15 óra, jó napot kívánok, a legfrissebb információkat Nagy Károlytól hallják. Az orosz külügyminisztérium külföldi diplomatákra vonatkozó felszólítása ellenére Kijevben maradnak Németország, Olaszország, Spanyolország és Svédország diplomatái. A nagykövetségek hangsúlyozták, hogy más kijevi külképviseletek vezetőivel együtt aggodalommal fogadták az orosz külügyminisztérium Ukrajnában tartózkodó diplomatákat és külföldi állampolgárokat fenyegető kijelentéseit. Az orosz külügyminisztérium még szombaton arra szólította fel ismét az Ukrajnában tartózkodó diplomatákat és külföldieket, hogy hagyják el az országot, illetve ne utazzanak oda, és arra figyelmeztetett, hogy erői folytatják a tömeges megtorló csapásokat Ukrajna ellen beleértve a fővárost Kijevet. Az Európai Bizottság is reagált az orosz fenyegetésekre, és közölte, hogy az EU a továbbiakban is támogatni fogja Ukrajnát, és egyre nagyobb nyomást gyakorolnak majd Oroszországra. Egy 15 éves fiú elveszítette a bal kezét, miután a rendőrök által dobott tömegosztató gránát felrobbant a kezében egy francia szakiskola előtt. Folytatottak az utcai zavargások az iskolák környékén Franciaországban. A helyi kormány kollektív felelősséget bevezető törvényjavaslattal és a büntethetőségi korhatár 15 évre csökkentésével reagál,

0: szakszervezetek petíciót indítottak követeléseikkel, ezt több diákszervezet is aláírta. Megjelent a Parlament Nemzetbiztonsági Bizottságának meghallgatásán Szijjártó Péter volt külgazdasági és külügyminiszter. A bizottság a politikus kínai BYD autógyárnál vállalt felső vezetői pozíciójának körülményeit és az esetleges nemzetbiztonsági kockázatokat vizsgálta. Szijjártó Péter a meghallgatás előtt azt mondta, hogy a BYD szegedi beruházásához nyújtott állami támogatások a megszokott keretek között maradtak, az infrastruktúra fejlesztésekről pedig a vezetésével is egyeztettek. A volt külügyminiszter meghallgatása a zárt ülésen zajlott, így annak jegyzőkönyve nem lesz nyilvános. Ettől függetlenül nyilatkozott az ülés után a Tisza párti Cakó Cirbus Pál, aki szerint a volt külügyi vezető a kérdésekre minden esetben úgy válaszolt, hogy a lelki ismerete tiszta. Az első 9 hónapban 5262 milliárd forintos hiány alakult ki az államháztartásban, de ezt jelentősen növelték az uniós előfinanszírozási pénzek, ezek nélkül a hiány 3075 milliárd forint lett volna. A szeptemberi egyenleget javította, hogy a szakmai fejezeti kezelésű előirányzatok kiadásai csökkentek, és a közüzemi szolgáltatások támogatására is kevesebbet kellett kifizetni, részben időzítési okok miatt. Kármán András pénzügyminiszter a Facebook oldalán biztatónak nevezte, hogy a kiadási fegyelem tartósan beépül a számokba, és hogy a kamatkiadások az év első 9 hónapjában 726 milliárd forinttal mérséklődtek a tavalyihoz képest. 5 cm alá süllyedt a Velencei tó aggárdi vízmércén mért vízállása, jelenleg 4 cm, közölte az Országos Vízügyi Főigazgatóság. A víz visszahúzódása, a vízfelület csökkenése jellemzően ott látványos, ahol a korábbi időszakokban kifejezetten strandolásra alakították ki a medret. Ettől függetlenül a tó összvízfelülete nem csökkent jelentős mértékben, egy négyzetkilométernyit zsugorodott. A Velencei tó vízgyűjtőjére területi átlagban szeptemberben 17,4 mm csapadék érkezett, ami a sok évi átlag 34%-a. A Hungaromet legfrissebb előrejelzése szerint a következő néhány napban a tó felületére csapadék érkezése nem valószínűsíthető.
1: Tőzsdehírek.
0: A hazai értéktőzsde jelen pillanatban emelkedik, zárás előtt 2 órával 9,1%-os pluszban a BUX, 141.263 ponton, a forgalom 13.566 millió forint. 2,5%-kal erősödnek a MOL részvények, 4.974 forinttal jegyzik őket, az OTP 4,1%-os emelkedésben 40.430 forinttal jár, a Richter 2,1%-os pluszban 12.260, a Magyar Telekom 1,1%-kal erősödik, 2.548 forinton jár. Jelenleg az euróért 367 forint 50 fillért kell adni. Európában a londoni tőzsde 4,1%-kal megy felfelé, a német DAX 1,1%-del, a francia tőzsde egy komolyabb 7,1%-os mínuszban jár, az olasz tőzsde 3,1%-del, a spanyol 9,1%-os pluszban. 1,1208 az euró-dollárral szembeni árfolyama. Különbözőképpen mozog a két fő kőolajtípus, a Brent 102,41 dollár kissé drágul, az amerikai könnyűolaj viszont csökken 1,2 dollárral, jelenleg 90,03 dollár jár.
1: Időjárás jelentés.
0: A délután hátralévő részében folytatódik a derült napos idő csapadék nélkül gyenge légmozgással, most éppen 23-26 fok van, késő este 8-15 fok közé hűl le a levegő. 15 óra 6 perc, friss hírekkel, információkkal, legközelebb 3:30-kor várom önöket. A hírszerkesztőt, Nagy Károlyt hallották.
1: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Rebrief. Reklám, marketing, média velősen a Mediátor szakértőivel.
2: Folytatódik a Rebrief, és vendégünk dr. Basa Andrea a Gazdasági Versenyhivataltól. Köszöntünk.
3: Köszöntöm én is a hallgatókat.
2: Azért hívtunk el, mert az önszabályozó reklámtestülettel volt egy közös online workshop,

0: ez azért rendszeresen szokott lenni, amikor a hatóság, ti elmondjátok azt, hogy mit tapasztaltatok, hogyan működtek a reklámozók az elmúlt időszakban, mik azok a tipikus hibák, amiket így a reklámozók elkövettek, és amiatt szankcionálni kellett, de mielőtt a konkrét tanulságokra rámennénk, az a gyakoribb, hogy azért kell szankcionálnia a GVH-nak, mert az emberek nem figyelnek oda, nem ismerik eléggé a szabályozást, és nem szándékosan hibáznak, vagy valóban tényleg vannak reklámozók, akik meg akarják téveszteni a fogyasztókat, szándékosan már-már, bármennyire csúnya szó, hazudnak. Mi lett az arány szerinted az ügyetlenek és a ravaszkodók között?
1: Nagyon nehéz erre a kérdésre exakt módon válaszolni. Azt gondolom, hogy a GVH gyakorlatában mindenféle típusú hozzáállás elképzelhető a vállalkozások részéről, tehát sokféle szándékot tudunk felfedezni az egyes eljárásokban. Van olyan, aki szeretne megfelelni. Nyilvánvalóan azt gondolom, hogy aki egy ÖRT-GVH szakmai workshopon részt vesz, és a megfelelés érdekében szeretne tanulni, hogy mik a hibák, mások hibáiból tanulni, azok általában igyekeznek megfelelni a fogyasztóvédelmi versenyjogi szabályoknak, és úgy általában is a jogszabályoknak, de látunk ezzel ellentétes példákat is. Minden esetre azt fontos felidézni, a GVH ilyen elvi döntésként is szokott erre hivatkozni egy-egy reklám megítélésénél, hogy milyen szerepe van a vállalkozás szándékának. Tulajdonképpen semmilyen. Tehát az, hogy a vállalkozás mit szeretett volna mondjuk üzenni az adott kampánnyal, és mi a tényleges üzenet, vagy mi mit látunk a fogyasztói értelmezésnek lehetséges kimenetelének, vagy mi az a lehetséges fogyasztói értelmezés, ami a fogyasztó számára adott lehetett, az két külön dolog, és az, hogy a vállalkozás akart-e megtéveszteni, vagy sem, semmi köze nincs ahhoz, hogy megállapítsuk a jogsértés tényét, vagy annak éppen hiányát. Tehát ez nem szükséges eleme, mondjuk, mint egy büntetőjogi tényállásnak, hogy szándékosan követte el a jogsértést, ez nem számít.
0: Vajon, hogyha egy reklámozó keresi az együttműködő kreátort, vloggert, ügynökséget, akkor a megfelelés szempontjából te hogy látod, biztonságosabb-e ügynökséggel dolgozni, mint közvetlenül egy influencerrel vagy kreátorral? Talán az ügynökség jobban ismeri a szabályokat, jobban odafigyel arra, hogy hogyan lehet elkerülni a legnagyobb buktatókat, vagy azért az influencerek, kreátorok, ők is azért már így eléggé képben vannak, hogy mit lehet és mit nem.
1: Szintén egy olyan kérdés, amire nagyon nehéz statisztikai számadatokat mondani, de még érzeteket is mondani az eljárásaink tapasztalataiból. Van erre is példa, és van arra is példa. Amikor 2024 májusában elindítottuk az influencerekkel szembeni eljárásokat, 6 influencerrel szemben érintett több reklámozó vállalkozás és több influencer ügynökség is, akkor az volt a feltételezésünk, hogy muszáj beavatkozni a piaci folyamatokba, hiszen a tények azt mutatták, hogy mindössze az influencerek 20%-a tartja be biztosan az erre vonatkozó szabályokat, azaz, hogy föltünteti, hogy reklámozott ellenszolgáltatás ellenében történő reklámozásról van szó. A kérdésre visszatérve, ha egy olyan influencer ügynökséggel állunk szemben, aki egyébként ismeri a GVH elvárásait, és ő a segítségünkre lesz, és egy tartalmi szűrőként segíti a közös munkát, akkor nyilvánvalóan ennek van előnye, de amennyiben maga az influencer ügynökség is bizonytalan, vagy adott esetben nem érti, vagy nem akarja megérteni, vagy elfogadni a szabályokat, abban az esetben pedig hátrányára válhat a vállalkozásnak, hogyha ilyen influencer ügynökséggel
0: kötsz szerződést. Volt ilyen tapasztalatok, hogy valaki úgy nem akarja megérteni?
1: Nekem az influenceri kommunikációval kapcsolatban kifejezetten ez az érzésem, hogy minthogyha nem akarnák megérteni, hogy mi a szabályozás.
0: Mit tapasztalsz, hogy működnek most, és hogyha egyáltalán egy influencerrel, kreatorral dolgozunk, akkor mire kell figyelni? Ha egy márka felmerül egy influencernek a kommunikációjában, akkor kb. Azon automatikusan ki kell tenni a reklám hashtaget?
1: Nem.
0: Vagy ennél bonyolultabb?
1: Nem. De ettől viszont egyszerűbb a válasz a kérdésre az, hogy nem kell feltüntetni, amennyiben megjelenik egy márka, abban az esetben viszont mindenképpen fel kell tüntetni, ha ezért ellenszolgáltatást kapott az adott influencer. Az ellenszolgáltatás pedig bármi lehet, ez lehet pénzbeni, tehát fizetséget kapott, ajándékba kapta az adott terméket, vagy bármilyen olyan kedvezmény biztosítása az influencer számára, ami pénzételtő, lehet egy barter megállapodás, tehát bármi lehet, ami ellenszolgáltatásnak számít. Ugye ezt az influencer tájékoztatónkban meghatároztunk.
0: A az szabály... is például, hogyha egy influencer mondjuk egy edzéstervet próbál ki, amit egy alkalommal egy edző, aki szeretné magát reklámozni, állít neki össze. Tehát amikor ilyen sima kipróbálásokról van szó, az is ebbe a kategóriába esik?
1: Hát, hogyha ő ezt azért mondja, mert egyébként ez az edzőt megbízta, és szeretne ezzel reklámértéket prezentálni, akkor ez egy lényeges elem, és ezt fel kell tüntetni.
0: Viszont, hogyha egyszerűen így ő megy oda hozzá, és tényleg egy ilyen tesztelés, összehasonlításról van szó, akkor az nem fog reklámnak.
1: Az nem minősül reklámnak.
0: Térjünk vissza még a gyakoribb hibák fele. A közös online workshopról kiadott tájékoztatótokban az árkommunikációt említettétek meg, hogy azzal kapcsolatban még azért sok hiba és gond történik. Egy picit megértem a reklámozókat, mert nem annyira egyszerű ez a szabály.
1: FTTV, azaz a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló törvény szerint tilos a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat. Ez megvalósulhat megtévesztéssel, megtévesztő mulasztással vagy agresszív kereskedelmi gyakorlata, és mint például az influenceri kommunikáció fekete listában szereplő tényállással, ahol nem nézzük azt, hogy van-e az ügyleti döntésre befolyásoló hatása az adott reklámnak vagy sem. Ha a tényállási elemek megvalósulnak, akkor a jogsértés megállapítható. Az árkommunikációval kapcsolatban lényeges, hogy egyrészt tudjuk azt vizsgálni, vagyis korábban tudtuk, itt van egy bírósági döntés, amely nyilván ezt árnyalja, ezt a képet. Amennyiben az ár vagy a kedvezmény mértékével kapcsolatban megjelenik ugye egy ár, és az megtévesztő, a fogyasztó számára az a kedvezmény mérték, az nem egy valós kedvezmény mérték, és ezáltal ő olyan ügyleti döntést hozott, amelyet nem hozott volna meg, hogyha egyébként valós ár szerepet volna, akkor ez egy megtévesztő árkommunikáció.
0: Tehát, hogyha csak úgy valaki beírja, hogy az ár, amit ő feltüntet, az éppen kedvezményes, és ez mínusz 20-15% kedvezmény, de igazából az az ár az megfelel korábbi árszinteknek, akkor az nyilván nem elfogadható.
1: Így van. Ezt a fogyasztóvédelmi hatóság fogja vizsgálni. A GVH az újabban kiadott döntéseiben azt fogja vizsgálni, hogy a vállalkozás megtette mindent annak érdekében, hogy az akciótartási gyakorlatában olyan ellenőrzési mechanizmusokat, olyan gyakorlatot alakítson ki, amely által a fogyasztók számára a korábbi ár, a kedvezményes ár, az a kedvezmény mértéke egyértelműen meg van határozva. Azaz, ha én 60 napig, vagy azon túl is adott esetben hirdetek egy terméket, majd utána akciózom ezt a terméket, és az az akció, az egy olyan árból akció, ami tulajdonképpen az az ár mindig is az volt, hát már 60 napja az, akkor azt nem tudjuk akciós árként elfogadni, hiszen az lesz a termék jellemző ára. Valójában azt kell mondani, ami a helyzet, ami a valóság. Tehát ebben nincs kuriózum, vagy nem tudom, tehát a valós üzeneteket, a valós árat kell megjeleníteni. Ugye most mi azt mondtuk ezekben a döntésekben, mind a CCC, az Answer, az About You, illetve most a Mobilred fogsz elleni eljárásainkban, hogy 60 napnál tovább ne legyen akciós egy ár, illetve most a legutóbbi döntésünkben ebben a Mobilred fogsz elleni, amikor telefont árazását vizsgáltuk, abban pedig azt is meghatározta a VT, illetve kötelezte a vállalkozást az általa is elvállalt kötelezettségvállalás alapján, de ez egy kötelezés, tehát nem kötelezettségvállalás, hogy adott évben mennyi ideig lehet egy ár akciós, tehát egy terméknek mennyi ideig lehet akciós ár, ez üzleti titok, tehát ezt most nem fogom elmondani, hogy mi ez az időszak, de nyilvánvalóan, aki marketinges, aki reklámkommunikációval foglalkozik, tudja, hogy az akció mit jelent a fogyasztónak, azt, hogy ez egy rövid ideig most igénybe vehető promóció. Tehát ennek szellemében kell az akciókat meghirdetni, hogy ez azt jelenti, hogy oké, okay, most ennyi, tehát nekem vagy cselekednem kell, vagy nem fogom elérni ennyiért, vagy lemaradok. De ha nem maradok le, mert 3 hónapig akciós az a termék, akkor viszont fölöslegesen pusolta a fogyasztót a tekintetben, hogy vegye meg ezt a terméket. Ebben rejlene a helyes akciótartási gyakorlat.
0: Köszönjük, hogy csatlakoztál hozzánk, és mindenkinek azt kívánjuk, hogy kiváló termékeket kelljen csak reklámoznia.
2: Kreatívokkal, kreatív ötletekről. Szakmai vélemények, elemzések a Rebriefben. Dankó Bence interjúja.
0: Vendégünk Vabreg Balázs, Direct Response Copywriter, szövegíró, akit azért hívtunk el, mert Balázs is láthatóan, hírleveléből láthatóan elég sokat foglalkozott azzal, hogy így a marketing feladatokat és a marketing folyamatokat hogyan alakítja át az AI, és úgy gondoltam, hogy érdemes lesz vele arról beszélgetni, hogy mi az, ami az embereknek marad a marketingben, és mi az, amire tényleg jobb a gépeket, mesterséges intelligenciát, automatizációkat használni. Köszöntünk a műsorban.
3: Köszönöm a meghívást.
0: Amikor már a Google hirdetés kezelője is egyre kevésbé ösztönzi azt, hogy az ember konkrét hirdetés szövegeket írjon bele, és helyette a rendszer ír szövegjavaslatokat, és alapvetően a sugó is azt ajánlja, hogy a rendszer javaslatait használjuk, akkor az látszik, hogy az ilyen kampányok fejlesztésébe, tervezésébe egyre kevesebb tér marad a kreatív szakemberek számára. Te érzed azt személy szerint, hogy szűkül neked a tér?
3: Nem igazán. Azt tapasztalom, meg a kollégákon is ezt látom, hogy egyre több munkánk van, csak ez más jellegű. Tehát te viselsz most egy inget. Van a kezeden egy óra, van egy szemüveged, ezek egyike sem, lehet, hogy az óra kivétel, de hogy ezek már nem kézzel készülnek, mint mondjuk 500 vagy 1000 évvel ezelőtt, hanem gyártósorral. Máshogy tervezik, mást várnak el tőle. Valószínűleg a kampányok tervezésében, a grafikai munkában, a koncepcióalkotásban, a szövegírásban, meg a marketing munka egyre több területén az, amit korábban kézzel csináltunk, vagy valaki személy szerint odaült és kigondolta, ennek egy részét kiadjuk, nevezzük egyszerűen gépeknek.
0: Zuckerberg ezzel kapcsolatban még rátett egy lapáttal, ő azt nyilatkozta, hogy a legtöbb vállalkozásnak elég lesz egy idő után oda menni a Metához, ugye a Facebook és az Instagram és a WhatsApp gazdájához, és bekötni a fizetési eszközét, tehát hogy a reklámdíjakat a rendszer tudja vonogatni a céges számláról, és meghatározni az üzleti célt, hogy mit szeretne a vállalkozásával elérni, és onnantól kezdve a rendszer önműködően gondoskodik majd arról, hogy megtalálja a vásárlókat, megszólítja őket, és vásárlást ösztönözni fog. Te mit gondolsz erről?
3: Ez végül is egybevág azzal, ami felé tartanak mindig is, tehát a Facebook, vagy inkább a Meta nagyon sok részét átveszi, tehát megszűnt például az, hogy te manuálisan választod ki a célcsoportod, mert azt mondod, hogy akkor ezt a nevezzük fekete doboznak, ami az ő rendszerük rábízott, hogy akkor ő majd eldönti, hogy kinek, mikor, melyik hirdetésedet mutatja meg, és egyébként ez hatékonyabb is. A kérdés az, hogy ez neked az érdekede, mert lehet, hogy a Metának az érdeke, de neked hirdetőként vajon az érdeked, hogy a kommunikációd fölötti kontroll egyre nagyobb részét átadjad egy olyan cégnek, aminek a részvényei azok nem téged gazdagítanak. Ez egy nyitott kérdés. Az, hogy ez mennyire lesz sikeres a Meta részéről, ez is egy nyitott kérdés. Én azt látom, főleg az Andromeda frissítés, meg az utóbbi frissítések nyomán, hogy az a rész, amit igazából senki nem szeretett a hirdetés kezelőben mókolni, meg a két hetente máshogy felépülő rendszert újra tanulni, ezeket átveheti a Meta, és egyre jobban felértékelődik, ezt kampányadatokon látjuk, a kreatív ereje, hogy milyen képet, milyen videót, milyen szöveget használsz, milyen ajánlatot hirdetsz, hogyan strukturálod a kampányaidat. Ez egyre inkább fontosnak látszik.
0: Ezzel szemben viszont a legtöbb tanács az AI-jal kapcsolatban az ügyfelek irányába szóló tanács, mindenféle szaklapoktól, marketing tanácsadóktól az arról szól, hogy hogyan lehet az AI-t minél több helyzetben a marketing kampányok, reklámkampányok megtervezésére, kivitelezésére használni, és ebből így folyamatosan szorul ki az ember, te pedig azt mondod, hogy felértékelődhet mégiscsak így ebben az emberi munka. Mire gondolsz?
3: Leginkább arra, hogy nagyon sokszor ezekben a diskurzusokban valahogy hiányzik az, hogy amúgy a fogyasztók mit szeretnének. Ami egy marketinges alapvetésnek kéne lennie, de olvasok LinkedIn-t, nézek YouTube-ot, vagy bármilyen módon nézem ezeket a riportokat, és egy ilyen őrült optimizmus van, hogy mindent szervezünk ki az AI-nek, és mindent csináljunk meg. És közben egyébként, hogyha elmész egy piacon körbenézel, azt látod, hogy emberek a generikus AI által generált ugyanolyan ízű, szagú, bűzű tartalmakat hamar felismerik, unják, semmit mondónak tartják, mert egyébként általában azok is. Tehát, hogy ez a része nem működik. És az, hogy
0: közben kell szóljak, mert közben meg volt arról kutatás, ugye System One, Andrew Tindallék, amiből az derült ki, hogy nem nagyon izgatja az embereket, hogy egy reklám az AI-jal készül-e, vagy nem. Alapvetően nem kérdés ez a számukra, és nem szempont.
3: Hogyha jó az a reklám. Tehát szerintem itt a kulcs nem az, hogy AI vagy nem AI, hanem hogy ezek eszközök, és hogy az eszközzel mit alkotunk. Tehát, hogy nagyon sok olyan poszt van, amiről nem tud megmondani, hogy AI, valamilyen fokú AI használattal készül. Mert mondjuk a workflow-nak egy része a kutatás, ez az amaz, ki lett szervezve, de a végén valaki azt átnézte, a human in the loop az megmarad. Tehát valakinek a hangja, a stílusa, a hozzáadott értéke megjelenik, és a végeredmény kiváló.
0: Valakinek a hangja, stílusát, ezt a kifejezést, ezt használtad azokban a beszélgetésekben is, amik így a felvételt megelőzték. Mit jelent ez, mire gondolsz, és miért az az állításod, hogy ezt az AI nem nagyon fogja tudni eltalálni?
3: Az AI-ok, amikor ezt fölvesszük, ugye nagy nyelvi modellekre épülnek, és ezek egyre komplexebben, de alapjában mindig nagy nyelvi modellekre épülnek, és ezeknek a alap felépítése az, hogy kiátlagolják a válaszokat. Tehát az a, megpróbálják kitalálni a következő tokent, hogyha nagyon leegyszerűsítjük, de tényleg nagyon leegyszerűsítettük, és ez nem tud izgalmas lenni magától. Azokat kívülről kell belevinni a rendszerbe. Az, amilyen te vagy, hogyha fölhívod valamelyik szerettedet, akkor ők két mondat után meg tudják mondani, hogyha nem is látják a számot, hogy te beszélsz, mert a szavajárásod, a hangsúlyozásod, egy csomó minden, ami te vagy. És az elmúlt 10-20-30 évben márkák elképesztő összegeket és elképesztő energiákat költöttek arra, hogy elhitessék, hogy ők a barátaim, hogy ő a szomszéd srác, a szomszéd lány. Ők engem ismernek, az én értékeimet vallják, és bejött az AI, és ezek, minthogyha megszűntek volna ezek az igények, a szándékok, és mindenki arra ment rá, vagy hát nagyon sokan, hogy jó, akkor posztoljunk napi egy helyet, napi ötöt, volument növeljük, és váltsuk ki a munkánkat. De közben meg én azt látom a fogyasztók oldaláról, hogy ez a rossz AI használat az elképesztő közönyt vált ki belőlük.
0: Mit jelentene akkor a jó AI használat?
3: Egy olyan analógiát tudok hozni erre, hogy képzeljük el, hogy kimész Budapest határába, és elkezdesz ásni gödröket. Ez lehet, hogy jó, lehet, hogy nem jó, de ásol gödröket. De fejlődik a technológia, ezért oda viszem egy markológépet, és akkor a markológéppel hatékonyabban ásol. Fölfedezed azt, hogy amúgy ki lehet szervezni dolgokat, és agentikus AI alapján megbízol több markolót, hogy azok ássanak helyetted valamilyen módon. A kérdés az, hogy ebben a konstellációban, hogy születik az érték. Hát mondjuk leginkább szerintem úgy, hogy valakinek szüksége van arra a gödörre, amit ásol, mert azért, mert valamit meg tudsz csinálni, az nem biztos, hogy a piacgazdaságon belül ez egy értelmezhető érték teremtéssel jár. Tehát azon kell szerintem mindenkinek gondolkodnia, hogy rendben, itt vannak ezek az eszközök, amik egyre inkább fejlődnek, és fejlődni is fognak valószínűleg. Mi az, amit létrehozok? Kinek hozom létre? Hogy születik az érték? Kinek van arra szüksége?
0: Azt mondod, hogy ha az AI-on az a gondolkodás mutat túl, amikor a mindenféle marketing és reklám céllal létrehozott tartalmainkkal szemben elvárás az, hogy valamilyen értéket is kínáljon, és ne csak megszólítsa a fogyasztókat?
3: Ez is lehet egy szempont, leginkább azért, mert mondjuk X mennyiségű tartalom volt a piacon mondjuk 2022-ig, és utána ezeket most így nagyságrendérzékeltetésére mondjuk 10x meg 100x mennyiségű tartalom jön létre. Ugyanehhez hozzátehetjük a szoftvereket, amikor már vibe codinggal létre lehet hozni. Gyakorlatilag, hát nem bármit, de nagyon sok mindent, akkor rengeteg termék születik, és egy ilyen érdekes túlkínálati helyzet alakul ki, hogy nagyon olcsóvá válik az, hogy te legeneráltatsz egy képet, egy applikációt, egy szöveget, egy bármit. Most, hogy ez jó lesz-e vagy nem, az eszközhasználat ügyességétől függ, de tegyük fel, hogy nagyon sokan nagyon jó dolgot hoznak létre. Ebben a közegben az fog nyerni szerintem, aki tudja, hogy kinek hoz létre, milyen problémát old meg, és eljut hozzá. Tehát marketing és termékfejlesztés szerintem fel fog értékelődni.
0: Az AI használatát egyébként leggyakrabban ugye időmegtakarítással, hatékonysággal hozzuk kapcsolatba, és az az érdekes, hogy én nekem ezekből a diskurzusokból nagyon hiányzik a minőségnek a kérdése. Mi lehet annak az oka, hogy valahogy az AI-jal kapcsolatban a minőség nem merül, mint a nem releváns dimenzió lenne, vagy nem lenne egy releváns kérdés?
3: Lehet, hogy egyszerűen az adaptáció elején járunk, és mindenki a operatív oldalról közelíti meg, hogy mit váltok ki, hogy váltok ki. Nem csak neked hiányzik a HubSpotnak, amikor ezt fölvesszük, akkoriban jelent meg a State of Marketing reportja, és abban 1500 marketinges válaszolt arra, hogy az AI, meg a különböző marketinges kihívásaikról mit gondolnak, és az összegzésben olvasom, hogy a három legnagyobb előny, ami ma rendelkezésedre állhat, hogyha van egy erős branded, meg egy erős hangod, tehát valamit gondolsz a világról, valahogyan elmondod, van egy erős adatbázisod, ügyféladatok, meg a működésed adatai, illetve jó az ízlésed. És ez azért nagyon fontos, mert laikusként mondjuk generáltatsz magadnak valamit, hírlevelet, akármit, honnan tudod tesztelés előtt, hogy az jó-e vagy nem jó. Valakit az utcáról megkérdezel, hogy jó-e ez a plakát, jó-e ez a hírlevél, hát tippelni tud. Szakembert azt különbözteti meg, hogy van valamiféle ízlése, van valamiféle szakmai elképzelése, hogy ezek a plakátok többször jönnek be, mint nem, mert bizonyos alapelvek rendelkeznek benne.
0: Mavrek Balázs, nagyon köszönünk, hogy vendégünk voltál a Rebriefben.
3: Köszönöm szépen.
0: Rebrief pedig egy hét múlva is érkezik. Addig is érdemes megkeresni a podcast csatornánkat a Spotify-on. Szép hetet kívánunk mindenkinek.
2: Ez volt a Rebrief. A műsor visszahallgatható a www.trendfm.hu-n, valamint a mediator.hu/Rebrief oldalon. Rebrief. Reklám, marketing, média velősen. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Vigye magával a kedvenc beszélgetéseit. Most már nem csak rádión, hanem a Trend FM podcast csatornáján is nyomon követheti a gazdasági, kulturális élet rezdüléseit. Podcastgyár by Trend FM. Letölthető az Apple Store-ból vagy a Play áruházból.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Szatmári Róbert nem megtérít, pusztán megmutatja, hogy a klasszikus zenéről nem csak unalmasan lehet beszélni. Enyhe katarzis. Izgalmas vendégek, teljesen új nézőpontok a Trend FM-en. Enyhe katarzis. Minden kedden 14 órától. Régi és új klasszikusokról, értékekről, a zene érintésével, őszintén, térítésmentesen. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Rohanok, azt sem tudom, hogy hol áll a fejem. 3 tárgyalásom lesz ma.
2: Nekem 10.
1: Mennyi?
3: Lépj kapcsolatba egyetlen nap alatt a rendezvénypiac összes jelentős képviselőjével. MICE Business Day október 20-án a Corinthia Hotelben. Szakmai konferencia és B2B networking. Trendek és megoldások egy helyen. Több mint 150 kiállító, közel 1200 tárgyalási lehetőség. Regisztrálj és foglalj időpontokat. MICEBusinessDay.hu, ahol a rendezvény szervezés jövője formálódik.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
4: 3:30, jó napot kívánok, a legfrissebb információkat Nagy Károlytól hallják. Az első 9 hónapban 5262 milliárd forintos hiány alakult ki az államháztartás központi alrendszerében, de ezt jelentősen növelték az uniós pénzek megelőlegezései. Ezek nélkül a hiány 3075 milliárd forint lett volna, ami 253,7 milliárddal kedvezőbb az egy évvel korábbinál. A szeptemberi egyenleget javította, hogy a szakmai fejezeti kezelésű előirányzatok kiadásai csökkentek, és a közüzemi szolgáltatások támogatására is kevesebbet fizettek ki, részben időzítési okok miatt. Kármán András pénzügyminiszter Facebook oldalán bíztatónak nevezte, hogy a kiadási fegyelem tartósan beépül a számokba, és hogy a kamatkiadások az év első 9 hónapjában 726 milliárd forinttal mérséklődtek a tavalyihoz képest. Nézzük, hogy mi újság a forinttal. Az euró jegyzése jelen pillanatban 367 forint 90 fillérre jár, a svájci frank 395 forint 10 fillér, a dollár pedig 328,50. Az euró dollárral szembeni árfolyama 1,12 most egészen pontosan.
0: Tőzsde hírek.
4: A hazai értéktőzsde 0,8%-kal megy felfelé, 141.224 ponton a BUX, a forgalom 14 milliárd 774 millió forint. A MOL részvényei 2%-kal drágulnak, 4.950 forinttól jegyzik őket, az OTP 0,4%-os erősödésben 40.440 forinton, a Richter 0,6%-os pluszban jár 12.310, a Magyar Telekom 1,4%-os erősödésben 2.556 forinton. 3%-kal drágulnak a 4iG részvényei, 1.586 forinttól jegyzik őket. Forgalmasabb még a kereskedése a Shopper Park Plusnak, amely 3%-kal drágul, 13,60 €, a Graphisoft Park 2,4%-os erősödésben 14,85 €, az A1 biztonsági nyomda 0,5%-kal drágul, 6.250 forinttól jár, csökken viszont a Panergy 2,4%-del 2.810 forinton, és 2,2%-os mínuszban a Granite 8.800 forinttól jár. A Wall Street-en nyitásban a főbb indexek lefelé mennek, illetve felfelé mennek, ez egészen pontosan a Nasdaq-nál egyébként egy 3%-os erősödést jelent nyitásban, az S&P 500 2%-kal megy felfelé, a Dow Jones egy rendkívül enyhe 1%-os mínuszban jár. Az európai tőzsdék közül a londoni FTSE 4%-del, a frankfurti DAX 3%-kal erősödik, csökken a francia tőzsde 7%-kal, az olasz 4%, a spanyol 1%-os erősödésben jár. A kőolaj esetében már mindkettőnél ár esés figyelhető meg, az amerikai könnyolaj 89,32 $, míg a Brentet 101,55 $ jegyzik. Nézzük, hogy mi újság a kötvényhozamokkal, újra emelkednek, az amerikai 10 éves állampapírhozamok 5,307 %-on forognak jelenleg. Megvannak az idei első Nobel-díjasok, Carl Dicerot, Peter Hegemann és Georg Nagel kapta az idei fiziológiai és orvostudományi Nobel-díjat, jelentette be a Nobel-bizottság. A három kutatót a fénykapuzott ioncsatornákkal és az optogenetikával kapcsolatos felfedezéseikért ismerték el. Az optogenetika segítségével fénnyel lehet aktiválni meghatározott idegsejteket, így a kutatók vizsgálhatják, hogy egyes idegi hálózatok hogyan kapcsolódnak az emlékekhez, érzelmekhez, illetve a viselkedéshez. A technológia számos neurológiai és pszichiátriai betegség kutatásában fontos, és a látás helyreállítását célzó kísérletekben is alkalmazzák. Holnap a fizikai, szerdán a kémiai, csütörtökön az irodalmi Nobel-díjas személyre derül fény, pénteken pedig Oszlóban hirdették ki a Nobel békedíj nyertesét, október 12-én pedig a közgazdasági Nobel-díjas is nyilvános lesz majd.
0: Időjárás jelentés.
4: A délután hátralévő részében folytatódik a napos időjárás, csökkenő fátyol felhőzettel, csapadék nélkül, gyenge széllel. Most éppen 18-26 fok van, este 8-15 fok várható. 15 óra 35 perc, friss hírekkel, információkkal, legközelebb 4 órakor várom önöket. A hírszerkesztőt, Nagy Károlyt hallották.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ingatlan üzlet. A Trend FM műsora lakásokról, irodákról, átlagos és különleges ingatlanokról és piaci trendekről. Ingatlan üzlet. A mikrofonnál Mlinárik Márton.
2: Kedves hallgatók, üdvözlök mindenkit, ez itt az Ingatlan üzlet, és én Minárik Márton vagyok. A vendégeim ezúttal Radnóti Szabolcs és Mohari Máté, alaparezneked.hu. Sziasztok!
5: Sziasztok!
6: Sziasztok!
2: A cím az lesz, hogy nem a négyzetméter számít, vajon hány milliót ér egy jó alaprajz? Ugye hát már lelőttem az alaprajzneked.hu weboldal címet, ami hozzátok tartozik. Meséljetek egy kicsit magatokról, hogy kerültetek egyáltalán ide, mi ez az alaprajzneked.hu?
6: Mi hivatalosan belsőpitészek vagyunk, és mi eredetileg komplex belsőpitészettel foglalkozunk, ami az alaprajz tervezéstől gyakorlatilag a függönyzsinór kiválasztásáig tart. Erre van is egy brandünk, viszont a komplex belsőpitészeti munkáink alatt találkoztunk azzal az igénnyel, hogy rengeteg ügyfélnek nincs szüksége dizájnra, meg ilyen szintű komplexitásra, hanem egyszerűen csak szeretnének egy nagyon jó térben élni. És igazából ez a sorozatos igény miatt jutottunk el egy ilyen hirtelen jött ötletből az alaprajzneked.hu-ra, ami a komplex belsőpitészettel ellentétben csak és kizárólag funkcionális szempont alapján tervez alaprajzot.
2: Tehát ez azt jelenti, hogy ha valakinek van egy adott alaprajza, mert mondjuk örökölt vagy valamit, és akkor neki nincs ötlet, hogy alakítsa át, akkor odaadhatja nektek, és akkor ti varázsoltok belőle valamit.
6: Igen, igen. Tehát gyakorlatilag elmondja az összes igényét, mi felmérjük az adottságokat, és a cél az, hogy a létező legjobb verzió szülessen. Tehát az ideális verzió. Ez még például nem is csinálunk több verziót általában, hanem csak egyet, mert általában mindig egyetlen egy jó verzió van.
2: Oké. Okay. Kik az ügyfélkörötök? Tehát végfelhasználók keresnek, befektetők, fejlesztők, ingatlanosok?
5: Igazából szerintem ügyfélkör szempontjából teljesen az egész piac. Tehát, hogy van a legtöbb lakossági ügyfél, de vannak kis befektetők, nagyobb befektetők, tehát most dolgozunk nagy beruházóval is, komplett 3-4 társasházon, tehát amik ilyen 150-200 lakásos társasházak, de nagyon sokan jönnek csak úgy a Google-ről, internetről, úgyhogy akik pedig csak lakossági ügyfelek, vannak homestagerek, akikkel dolgozunk, ingatlanosok, tehát hogy itt tényleg akiket felsorolták kb. Mindenki.
2: Széles körül az igény.
6: Igen, nagy ritkán egyébként építészmérnökök is, de az nagyon ritka.
2: Uh-huh. Mitől jó, vagy mitől rossz egy lakás alaprajza?
6: Hát szerintünk attól jó, hogyha az ügyfélnek az összes funkciós igényét kielégíti maradéktalanul. Tehát akkor mondhatjuk azt, hogy jó egy alaprajz. Illetőleg akkor, hogyha nincs benne holttér. Tehát, hogyha az összes négyzetméter ki van használva, és itt most nem arra gondolunk, hogy minden egyes négyzetcentiméteren áll egy szekrény, vagy egy fiók, vagy egy mosogató, hanem hogy maga a funkció az ahhoz szükséges szabad terekkel arányban legyen, és ne legyen egy olyan része a lakásnak, amiről nem tudjuk, hogy mire való, vagy mire használjuk.
2: Pontosan értem, mire gondolsz, mert ugye ingatlan közvetítő volnék az elmúlt két évtized nagyobb részében, habár ugye mostanában én már inkább céget vezetek, de ugye vannak ezek a belvárosi lakások, amiket még annak idején a kommunizmusban még szét is szabdaltak, és akkor olyan zseniális alapra azok jönnek ki, hogy van egy 120 négyzetméterünk, amiben összesen van kettő darab szoba, van egy ilyen 30 négyzetméter körüli előszoba, ugyanekkor a hall.
6: Igen.
2: És akkor ugye a tulajdonos az a négyzetméter ára természetesen úgy számolja, hogy hát itt másfél millió, egy millió hat, ő azt megszorozza, és akkor mi meg el kéne, hogy adjuk.
6: Igen.
2: És ez nem sokszor sikerül. Hát a következő kérdésre akkor megadtad a választ tulajdonképpen, mert ugye az van nekem ide írva, hogy egy 50 négyzetméteres lakás lehet-e élhető, mint egy 70 négyzetméteres, de hát...
5: Sokkal.
2: Nyilvánvalóan
5: vannak azok az esetek, igen. És sajnos pont ezzel pont beszélgettünk, és sajnos új építésűeknél is találkozunk ezekkel. Tehát most is volt olyan projektünk, ami 110 négyzetméteres lakás, két hálószobával, háztartási helyiség nélkül kb. És egy 3-4 négyzetméteres konyhával.
6: Ez a konyha része volt a legmegdöbbentő.
5: Igen, egy ilyen sarokba bedugott U alakú konyha, és 110 négyzetméter.
6: És, egyébként, és durva, mert egyébként az eltervezés után lett még egy szoba, és a konyha az egy ilyen főzőszigetes, körbejárató, körbeülhető.
5: Plusz volt egy 5 négyzetméteres háztartási helyiség benne.
6: Tehát, hogy azért nem a méret számít, hanem a térszervezés.
2: Használhatóság.
6: Igen.
2: És akkor még én nem említettük a tárolási lehetőségeket. Nekem sokszor van olyan érzésem, amikor új lakásokba járok, hogy marha jók ezek a földigérő nyilászárók, meg tényleg, meg sok van belőle, és napfényes. És akkor hova teszem a keresztanyámnak a dupla szekrényét, amiben a stafírungot kellene besúvasztani?
5: Sok ilyen.
6: Igen, itt az a baj, hogy van egy amúgy egy tök jogos és szép elvárás mondjuk az építészet részéről, hogy minél több fény, és ez tök jó. De hogy ugye a belső felől meg van egy kicsit ezzel ellentétes igény, hogy akkor hová helyezem ezeket a bútorokat, meg hol lesz tárolási lehetőség. És akkor igen, ezt lenne jó összhangba hozni. De ja, mi is találkoztunk ilyennel, hogy egyszerűen tele volt ablak, és tök jó volt, hogy ennyi fény, de például nagyon ritkán kerül sor, de ott mi azt javasoltuk, hogy ha csak azt az egy, nem tudom, lőrés ablakot, ha kivennénk, attól még ugyanúgy fényárba úszna az egész szoba, de akkor legalább összejöhetne mondjuk egy használható home office, vagy egy konyhasarok, vagy egy bármi.
2: Értem. Van-e valami ilyen tipikus hiba listátok, amivel rendszerint találkoztok? Ugye egy-kettőt felsoroltunk, de van-e, amit így említenétek?
5: Amivel szinte mindig találkozunk, főleg mondom, ez inkább az új építésűeknél jellemző most, az a hálószobáknak a szélessége, vagy mérete, és az ágyhoz képest. Tehát ez a 240-250 széles hálószobák. Minden terven akkora ágyak vannak bent, amikor a szivacs mérete, de hát tudjuk, hogy az ágy keret az még plusz 10-20 centi is lehet akár, tehát vannak olyan hálószobák, ahova beteszünk egy ágyat, akkor 20 centi marad az ágy és a fal között.
2: De ha már itt tartunk,
5: és ott akkor hogy jut át az ember a túloldalra?
6: Rá tudsz jutni 20 centin is, csak
5: hát
2: kényelmetlen.
5: Igen. Tehát ez például nagyon jellemző most. A másik a konyhák mérete. Tehát az, hogy annyira pici, tehát megvan a hűtő, megvan a főzőlap, megvan a mosogatómedence, mosogatógép, és néha marad egy darab fiókos szekrény, és abba kéne megoldani egy három hálószobás lakást például.
2: És akkor hol klofolom ki a rántott húsnak?
5: Hát például meg, hogy a, nem tudom, a 4-5 fős család összes evőeszköz, tányér, stb. Hova tesszük el? Tehát ez a kettő, ez amúgy nagyon jellemző.
6: Nekem közben beszélgetett egy harmadik is. A fürdőszobáknál nagyon gyakran találkozunk azzal, hogy egy relatíve kis tér, és az egyik sorban van a WC, mellette van a mosdó, ott az zuhany, a negyikben pedig a mosógép. Kilóra megvan, még egyébként használható is, de hát azért a fürdőszobához tartozik egy csomó más dolog, és például a szennyes kosár. ami sehogy se akarja megtalálni itt a helyét, és akkor így születnek olyanok, hogy a mosógép tetejére kerül a, nem tudom, neszeszer, amire rálóg a fölötte lévő töriszállítónak a két törölköző, és akkor az egész, hát kilóra megvan, de ergonomilag nem annyira jó.
2: Vannak olyan hibák, amik kijavíthatók, ezek szerint átalakítással, de van olyan hiba, amit nem tudtok javítani, amire nincsen megoldás?
6: Uh-huh. Én azt mondom, hogy eddig még és egyébként ebben az a csodálatos, hogy ebben a térszervezésben, hogy eddig még gyakorlatilag szinte mindenre tudtunk olyan megoldást adni, aminek örültek a végén a megrendelők. Tehát effektív, most azt nem mondom, hogy minden hibát ki lehet javítani, de el lehet érni vele egy olyan eredményt, amivel mindenki boldog. Vannak adottságok, amikhez ugye igazodni kell, és azt nem lehet úgymond kijavítani. Mondjuk ilyen például a társasházaknál az ablakoknak a száma és a pozíciója. Tehát az egy kiindulási pont. Tehát olyanok szoktak lenni, hogy jön egy ügyfél, és azt mondja, hogy ennyi szobát szeretne, de nincs annyi ablak. Amelyikben itt is vannak még trükkök, amivel lehet bóckodni, de alapvetően, tehát ha három szobát szeretnél, és három ablakod van, akkor nem lesz
2: az annyi.
6: Igen.
2: Ugye volt igen. Olyan korábban, hogy szintén belvárosi lakások átalakításánál láttam ezt, hogy nem volt elegendő ablak, ennek ellenére lett egy olyan hálófülke, aminek nincs ablaka, hiszen oda aludni mész be, nem?
5: Hát ezzel mi is sokszor találkoztunk ilyenekkel, igen, és akkor vagy a fal nem megy fel a mennyezetig, hanem akkor ott fölötte egy kis fény, akár levegő is, tehát volt olyan, ahol csak úgy egy két méter magas fal volt egy ajtóval, és akkor mögötte ott egy hálófülke. De igen, tehát igazából amúgy igen, ez a többi az igazából javítható. Ami még nehézség szokott lenni, az ugye, hogyha WC-t kell mozgatni. Tehát az egyetlen olyan dolog, ami a lefolyó miatt, igen, a strang miatt, ami bizonyos szintig tologatható, de van egy helyzet, aminél tovább nem. Tehát a lakás átellenes sarkába nem fogja tudni valószínűleg áttenni. Igen.
6: Főleg éppen az új építésű.
5: Igen.
2: Hát nyilván ugye kellene legyen a födémnek egy olyan vastagság, amiben a lejtést meg lehet adni a lefolyócsőnek, és akkor az adottság. Ugye az emberek általában a hirdetésekben látnak először alaprajzokat, ha egyáltalán, mert ugye az is előfordult tapasztalatból hallottam, hogy egyáltalán nincsen alaprajz, és a hajam kihullik, amikor el kéne képzelni, hogy na akkor abban, hogy fog beférni egy akármi, vagy hogy fog elférni benne egy család, vagy ha konkrét ügyfélnek keresünk, akkor na most honnan derített ki, hát kell kérni egy alaprajzot, ugye vették rá a fáradtságot. De tételezzük fel, hogy benne van az alaprajz a hirdetésbe. Van-e olyan hiba, ami már az alaprajzról kiszúrható?
5: Hát az egyik, amit te is elkezdtél mondani, hogy hát vagy nincs, vagy ha van, az nagyon sokszor nagyon messze áll a valóságtól, azok az alaprajzok. Tehát nagyon sokszor ezek aránytalanok, benne a bútorok aránytalanok, tehát nagyon sokszor olyanok is vannak, amik jól néz ki, színes, szagos, meg van rajzolva, de hogy a térérzet nagyobb legyen, jobb érzés legyen, ezért kicsi kanapé van benne, de olyan arányokkal, mintha nagy kanapé lenne, tehát hogy nagy az átverés, úgyhogy így nagyon nehéz, szerintem a hirdetési alaprajzok nagy része egy használhatatlan és egy kihívás abból bármit kideríteni. Ami igazán látszódhat, az a térszervezésben vannak azért olyan buktatók, amik látszódhatnak, hogy olyan közlekedők, olyan elosztó terek, amik pár négyzetméter van rajta, hat ajtó és semmi más. Hát az azonnal látszik, hogy azok a terek valószínű hozzátoltatóak más szobákhoz, vagy más nagyobb terekhez. Ez az, de igazából meg az ablakok száma az, ami még látszik, hogy tudunk-e plusz szobát betenni, vagy nem tudunk plusz szobát betenni. Ez nagyjából lejön. A többihez ki kell menni, és meg kell nézni.
6: Egyébként régebben vállaltunk a lakossági részre csak tanácsadást, most már nem vállalunk ilyet, és az jött le ezekből az esetekből, hogy amikor kimegyünk személyesen, megvegye, ne vegye. Egyébként a befektetők is szoktak hozzánk fordulni, hogy megvegyék-e, vagy ne vegyék. Az a gond, hogy ha van is alaprajz, és még ha be is járod a teret, ugye azt azért fejben végig gondolni, hogy a bele tervezni kívánt funkciók tere, az majd hogy fog kisülni, az nehéz. Van, amikor ezt egyébként relatíve könnyen meg lehet mondani, ugye ez attól függ, hogy mik az igények. Ha nagyon át kell alakítani, akkor mi azt szoktuk mondani, hogy nem tudjuk, meg kell nézni, csinálunk egy vázlattervet, kidről, és akkor meg lehet venni. Ha egyszerűbb az átalakítás, akkor mondjuk meg lehet mondani, hogy érdemes-e vagy sem.
2: Plusz szobák. Ugye volt arról szó, hogy sok esetben olyan szobákat is láttunk, vagy ti is láttatok, aminek nincsen ablaka. és ezt erőltetik általában a befektetők, vagy akik veszel új italaddal foglalkoznak, mert ugye az van a köztudatban, hogyha plusz szoba, akkor az plusz érték. De ez valóban így van? Tehát minden esetben megéri beleszorítani a plusz szobát az alaprajzba?
6: Hát itt kicsit ugye elválik a befektetői szemlélet a lakosságitól. Én azt gondolom, hogy lakossági szempontból nyilván, ha még egy szobák, az valószínűleg a gyerek miatt van, az akkor egy ilyen akut helyzet, akkor ott megpróbálunk valamit kiötölni. Azért ott se lehet minden. Befektetői szemszögből ugye itt az a kérdés, hogy mennyire lesz majd eladható, és mennyiért. Én azt gondolom, nekem az a tapasztalatom, hogy a vevők, bár vevő és vevő között is van különbség, de aki mondjuk így tudatosabb ebben a dologban, az olyan lakást fog venni, ami működik, ami jól működik. A kevésbé tudatos vevő lehet, hogy megveszi az ablaktalan plusz szobát, de én azt látom egyébként, hogy a vevők idővel csak tudatosabbak lesznek. Tehát hosszú távon azt gondolom, hogy nem érdemes, tehát érdemesebb inkább jól csinálni.
2: Akkor egy másik kérdés jutott eszembe közben, ugye a felszabdalás a nagy lakásoknak az egy ilyen tendencia, ugye mostában jöttek olyan hírek, hogy ezt majd nem lehet innentől, meg akár majd visszamenőleg is majd vissza kell alakítani ezeket a szétszabdalt lakásokat, hát én meg zárójelben mondom, hogy erre nagyon kíváncsi leszek, hogy ezt visszamenőleg hogy lehet visszaalakítani, de hát ugye ez egy tendencia, és nyilván, ahogy a lakosság szám nő a városba, úgy igény is egyre több van a lakásokra, tehát ugye kézenfekvő, hogy van egy 150 négyzetméteres belvárosi nagy lakásunk, akkor abból csináljunk 275 négyzetméterest, vagy 350 négyzetméterest, és ez is egy tendencia. De tehát amire ki akarok lyukadni, ezzel kapcsolatosan lehet olyan hibát elkövetni, ami csökkenti az ingatlan értékét, vagy ez minden esetben értéknövelő?
5: Szoktak ilyennel, volt ilyen pár esetünk. Volt, aminél azt mondtuk, hogy nem. Ne csináljuk, mert nem nincs értelme, mert nem lesz értékesebb az ingatlan, lesz két nem eladható ingatlan az egy eladható helyett, még ha kevesebbért is eladható az egyben, mint a kettő négyzetméter áron. Ugye ez ugye itt ilyenkor, igen, mert ugye az eladó az ilyenkor azt számolja ki, hogy akkor 150-szer 2 millió, vagy 1,5 millió.
2: És az agyam eldobom.
5: Igen, ezektől. De a 70-et viszont jobban tudom, és akkor az úgy jobban jön ki, de nem minden esetben. Tehát, hogy hát...
6: Még nem szabályos.
5: Igen, ez a kérdés.
2: Nem szabályos, tehát hol van a pénz, az a kérdés. Hát igen, szabályos-e
6: igen,
2: vagy
6: igen,
2: nem?
6: Igen. De amúgy azért, tehát, hogy nyilván ezért egy nagyon jó kérdés, amit feltettél, mert ugye, tehát ha mi nem csináljuk meg, akkor meg fogja neki csinálni más.
2: Hát ez az.
6: Tehát mindenképpen meg fogja csinálni. Volt egy pár ilyen esetünk. Akkor viszont már mi úgy vagyunk vele, hogy akkor viszont megcsináljuk, tényleg, hogyha kvázi törvényes, tehát hogy a szabályos keretek között tartható és vállalható publikum előtt is, akkor megcsináljuk, mert akkor megpróbáljuk rajtuk átverni azokat a minimumokat, ami ahhoz kell, hogy ez működjön. Egy esetben volt, amikor egy ilyen dolgot valaki mondta, hogy én ezt nem fogja figyelembe venni, akkor nagy piros négyzetbe odaírtuk, hogy nem javasoljuk, és innentől kezdve az ő felelőssége. Tehát azt gondolom, hogy ennél többet mi nem tudunk tenni. És mondom, tehát, de az csak nagyon ritka eset volt, amikor azt mondtuk, hogy nem.
2: Rátapintottam, igazából pont ezt akartam hallani, mert ugye gyakorlatunkból mi is látunk egy jó néhány lakást a piacon, amit jó ötletnek tűnt szétszabdalni, és akkor lesz két ilyen vékony, hosszú valami, ami hát, négyzetméterre megvan, meg kilóra megvan, de igen, tehát életszempontból az nem biztos, hogy ideális.
6: Igen, csak erre az a válasz, mikor ezeket a gondolatainkat felvetjük, hogy ez nem jó arány, és ez nem élhető, a válasz erre az, hogy ez gazdasági bevándorlónak szánjuk egy évre. Hát aha, jó, igen, lehet. De lehet, hogy beköltözik oda egy ember, aki ott fog élni 10 évig, tehát hogy ez egy ilyen...
2: Hát nem tudom, képbe vagytok-e, ahogy meddig lehet fokozni ezt a dolgot. A Hongkong állítólag a világ egyik legnyomasztóbb helye lakhatási válság szempontból, és a úgynevezett Coffin Homes, az megvan. Uh-huh. Tehát amikor ugye van egy 30 négyzetméteres lakás, amiben vannak ilyen emeletes ágyak, és tulajdonképpen az ember benne lakik egy ilyen kutricába, ilyen csirkehálóval leválasztva az egyik emeletes ágyon. Tehát az azt jelenti, hogy akkor ő neki 2 négyzetméterre van, hát, és van egy mosdó a folyosó végén.
6: Igen.
2: Szavasz.
6: Igen.
2: Tehát lehet ezt
6: még sokáig. Ilyenekben nem megyünk vele.
2: Ha világos. Nem is ezért kérdeztem, csak a kontrasztot, hogy ide.
6: Igen. De amúgy szokott, tehát ritkán amúgy szerencsére,
5: igen.
6: De szoktak lenni ilyen kívánságok is, igen.
2: Ez itt ugye a profit a lényeg, tehát sajna hát azt kell mondjuk, hogy sokszor átlépi a hatóság által előírt
6: igen.
2: Szabályoknak a kereteit, és ez visszamenőleg, tehát hogy lehet visszacsinálni, hogy lehet rendezni. Tehát a probléma inkább az, amikor valaki megvásárol egy ilyet, és nem ment utána, szintén tapasztalatból hallottam ilyet, hogy volt egy családi ház, nagyon jó portékának tűnt, mert nagyon jó áron volt, jó állapotban, tetőtér beépítve, stb. És ugye akkor, amikor odajön az eladó, hogy figyeljetek, akkor odadom most ennyire, azért, mert nekem sürgős, tényleg mond egy nagyon jó árat, és akkor hát tudod, hogy ellenőrizni kéne
6: igen.
2: A hatóságnál, hogy akkor minden úgy lett-e. Tehát nem tudsz mit csinálni, mert ugye ha nem veszed meg, akkor holnap oda jött a következő, és lecsapta. Mit tudsz csinálni? Ugye rendben van. Persze, rendben van. Majd megveszed, kifizeted, és rájössz, hogy ez nagyon nagy cumi, amiben beletenyereltél, mert hogy nem legális a tetőtér beépítés, és akkor így néztek egymásra a hatósággal,
6: igen.
2: A harmadik, mint a harmadik teve meg Noé, hogy na majd most akkor ezzel mi a fenne lesz? Na mindegy, szóval igen, tudnék erről mesélni.
6: Annyi, hogy amit tapasztalunk az, hogy nincsenek csodák.
2: Ez így van, abszolút.
6: Mert legalábbis etélen.
2: Abszolút. Abszolút, és akkor ráadásul még egy hibát elmondok, hogy vannak olyan emberek, akik amikor látják, hogy bajba vagy, ugye hát beszélsz ezzel, azzal, amazzal, mindenkivel, hogy ki tudna segíteni, kihúzni tényleg értéket ebbe a helyzetbe, és akkor jönnek, hogy figyelj, 3,5 millió és megoldjuk. Tudjátok, hogy lett megoldva ez a történet, de hát ugye most mit tudsz csinálni, ott be van szorulva 100 millió forintod, és akkor? Hát most akkor legfeljebb bukok 3,5. Na pontosan úgy lett. Úgyhogy gyönyörű. Na, szóval tudnék erről mesélni, de most nem erről van szó, még 2 kérdésem van, mert annyi időnk van. Lakástípusok. Ugye belvárosi lakásokat említettük. Van még itt egy családi házak kategóriája, ami egészen széles körül, mert ugye 400 négyzetméteren felépítettük a 12 fő családnak a kérót, aki azóta mind elköltözött Magyarországról, és ott maradtunk egyedül, től egészen a kádárkockákon keresztül, a mindenféle vályog, viskókig lehetne sorolni, meg hát ott a panel, amely egy viszonylag adott keretet biztosít, hiszen a vasbeton szerkezetet olyan nagyon nem lehet variálni. Melyik az a lakás, ami legjobban alakítható?
5: Pont beszélgettünk, és hát igazából a nagypolgári lakások. Azok a végén pont amiatt a nagy belmagasság miatt, a vastag födém miatt, tehát hogy a vezetékek, vízvezeték, villany, stb. Tehát hogy ezek könnyen mozgathatóak. Az újépítésű lakásoknál ez ugye egyre nehezebb, a legújabbaknál végképp ugye a mennyezet, hűtés, fűtés, padlófűtés, tehát ez szinte hozzányúlhatatlan, ha az elején nem csinálja meg az ember. Panel amúgy az egy ilyen köztes, mi szeretjük, mert amúgy alakítható. Bármennyire is azt hiszik sokan az emberek, nem, azért nagyon jókat ki lehet hozni belőle.
2: Láttam
5: én saját tapasztalatból, és tudom, mert én laktam olyan panelban, amiben amerikai konyhát csináltunk, és volt benne egy 4 négyzetméteres fürdőszoba, vagy még nagyobb. Tehát hogy egy tök nagy fürdő volt benne. Szóval, hogy de igen, tehát hogy szerintem a legjobb átalakíthatóság az tényleg a lakás szempontból ezek a nagypolgári lakások. Családi ház, az meg, ahogy te is mondtad, az egy nagyon széles spektrum, ott valami könnyen, valami nehezen, tehát hogy az egy másik kategória teljesen.
6: Ott a homlokzathoz lehet jobban hozzányúlni.
2: Én is azt gondolom, hogy a tervezés a legfontosabb, tehát mindenféle ingatlan projektnél akár az a terv, hogy akkor most megvettünk valamit, átalakítjuk, és akkor ezen fogjuk megkeresni az évszázad nyereségét, vagy akár, hogyha az embernek a családja bővül, vagy ne adj Isten elfogy, és akkor változtatni kell az életvitelen. A tervezés a legfontosabb, mi is ezzel kezdjük. Na, uraim, köszönöm, hogy itt voltatok. Radnóti Szabolcs, Mohari Máté, alaprajzneked.hu. Legközelebb találkozunk. Köszönöm, sziasztok.
5: Köszönjük, sziasztok.
0: Ingatlan üzlet. Mlinárik Márton ingatlan specialista műsorát hallották. Az adás újra hallgatható a trendfm.hu-n. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A kedvenc beszélgetései már nem csak rádión. Elindult Magyarország első tematikus gazdasági és kulturális podcast csatornája. A podcast gyár by Trend FM letölthető mobiltelefonra az Apple Store-ból vagy a Play áruházból. Gazdaság és kultúra a 94.2.
7: 94.2 Trend FM.
0: 94.2 Trend FM. Műsorajánló következik. Ne ezt túráztasd! Már nem a Gran Turismo a menő. Digi Turismo. A Trend FM előremutató turisztikai magazinja Mihálovics Andrással, Prinz Inger Péterrel és szakértő vendégeikkel minden csütörtökön délután 2 óra után. Hatékony, felelős, fenntartható, azaz versenyképes turizmus online megoldásokkal. Digi Turismo. Indulhatunk! A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
8: Felejtsd el a telefonálgatást. A megoldás ott van a kezedben.
9: Hívj magadnak City Taxit applikációval.
8: Letöltöd, egy gombnyomással megrendeled, és már látod is az útvonalát, ahogy jön érted a City Taxi. Hidd el, könnyebb, mint az egyszer egy.
9: Rendelj te is City Taxit egyetlen gombnyomással okostelefonodról, bárhol, bármikor. Töltsd le a City Taxi Budapest appot a számtalan előnyért.
8: Könnyebb, mint az egyszer egy. Mobil appal könnyebb megy.
9: www.citytaxi.hu.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
4: 4 óra, jó napot kívánok, a legfrissebb információkat Nagy Károlytól hallják. A magyar építészetről szóló törvény módosításával október 1-től hatályukat vesztették a stratégiai építési anyagok kivitelére vonatkozó korlátozások és a kötelező bejelentési eljárások, mindezt a Közlekedési és Beruházási Minisztérium közölte. A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy a továbbiakban nem szükséges semmilyen előzetes bejelentést vagy kérelmet benyújtani a minisztérium felé az érintett építési anyagok országhatáron túli kivitele előtt. A gazdasági szereplők szabadon, a korábbi adminisztratív terhek nélkül bonyolíthatják le a kivitelt. Egy 15 éves fiú elveszítette a bal kezét, miután egy rendőrök által dobott tömegosztató gránát felrobbant a kezében egy francia szakiskola előtt. Folytatódtak az utcai zavargások az iskolák környékén. A francia kormány kollektív felelősséget bevezető törvényjavaslattal és a büntethetőségi korhatár 15 évre csökkentésével reagál az iskolákat blokkádokkal és gyújtogatással célba vevő zavargásokra. Akár a szülők családi pótlékából is levonhatják a fiatalok károkozásait maximum 10.000 euró értékben. A diákok 10 sürgősségi intézkedés a fiatalokért nevű követelést tettek közé. Egyebek mellett olcsóbb étkezést, alacsonyabb tandíjakat és a lakhatási költségek befagyasztását követelik. A hallgatói és középiskolai szakszervezetek petíciót indítottak követeléseikkel, ezt több diák szervezet is aláírta.
0: Tőzsde hírek.
4: Nem túlságosan jó hangulatú a francia tőzsdei kereskedés, az index egész nap mínuszban 7%-os gyengülésben, ezzel pedig alul teljesítőbb 7800 pont alá süllyedt már, 7799 ponton. Elkezdett gyengülni a többi index is, a londoni tőzsde jelenleg 3 pontos mínuszban, a német DAX 1 tizeddel megy lefelé,

0: A Nasdaq 0,5%-os pluszban. A hazai értéktőzsde 0,8%-kal megy felfelé, 141.137 ponton a BUX, a forgalom 15.677.000.000 forint. 1,9%-kal drágulnak a MOL részvények, 4.942 forinttal jegyzik őket, az OTP 0,4%-os pluszban járt, 40.410, a Richter 0,5%-os erősödésben 12.290 forinton, a Magyar Telekom 1,3%-os erősödésben 2.554 forinttal jár, az euróért 367 forint 50 fillért kell adni, csökken a kőolaj jegyzése, 101 dollár 62 centre a Brent ára, az amerikai könnyolajé 89 dollár 74 centen. 5 cm alá süllyedt a Velencei tó Agárdi vízmércén mért vízállása, amely jelenleg 4 cm, közölte az Országos Vízügyi Főigazgatóság. A víz visszahúzódása, a vízfelület csökkenése jellemzően ott látványos, ahol a korábbi időszakokban kifejezetten strandolásra alakították ki a medret. A Velencei tó vízállása egy évvel ezelőtt még 69 cm volt. A teljes vízfelület ugyanakkor mindössze egy négyzetkilométert zsugorodott, a tó pedig maximum vízszintnél is nem sokkal nagyobb, már ami a víztükröt illeti, nem a mélységről van szó. Mindenesetre a Velencei tó vízgyűjtőjére területi átlagban szeptemberben 17,4 mm csapadék érkezett csak, ami a sok évi átlag 34%-a. A Hungaromet legfrissebb előrejelzése szerint a következő néhány napban a tó felületére csapadék érkezése nem valószínű.
1: Időjárás jelentés.
0: A délután hátralévő részében derült időre kell számítani, csapadék nélkül a légmozgás gyenge lesz, a hőmérséklet 23 és 26 fok között alakul, késő este általában 8-15 fok közé hűl le a levegő. 16 óra 5 perc van, friss hírekkel, információkkal, részletes beszámolóval 16:30-kor várom Önöket újra. A hírszerkesztőt, Nagy Károlyt hallották.
1: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Monitor délután. Magazinműsor a 94.2-n. A műsorvezető Ércfalvi András.
2: Szép napot, jó ráadást kívánok mindenkinek, ez a Monitor délután itt a Trend FM-en. Ma hétfő van, ez a rövid műsorság, ma 5 óráig rádiózhatunk majd együtt. A két téma valamennyire azt gondolom összefügg, természet, környezetvédelem, fenntarthatóság. 5 és 5 óra között jön majd a Hung Expo kiállítása, az Envirotech. Most pedig néhány perc múlva invazív fajok földön, vízen, levegőben. Itt a Monitor délutánban pár perc múlva kezdünk.
1: Monitor délután. Magazinműsor a 94.2-n.

0: Monitor délután. Magazinműsor a 94.2-n. A műsorvezető Ércfalvi András.
1: Folytatódik a Monitor délután itt a Trend FM-en. Hung Expo Environtech 26 a zöld átállás piactere október 7-e és 9-e között a zöldipar meghatározó találkozási pontja. Egy izgalmas kiállítás, szakmai és innovációs platform, ahol az egyik vezető téma nyilván a víz, a vízgazdálkodás, és nagyon örülök, hogy Kovács Károllyal beszélgethetek, a Magyar Víz és Szennyvíztechnikai Szövetség elnökével, MASZESZ elnökével. Jó napot kívánok, elnök úr!
2: Jó napot kívánok, és üdvözlöm a hallgatókat!
1: Ráadásul az éves konferenciájukat is ott a Hung Expo-n rendezik, majd ha jól láttam, akkor 8-án. Vízkrízis vagy vízforradalom? Hangzatos a cím, hajlamos lennék rávágni, hogy vízkrízis is megfejti a kérdést, meg a választ is?
2: Hát mindenképpen krízis helyzet van, nem csak hazánkban, hanem a világban úgy összességében. Ez egyrészt az éghajlatváltozással összefüggően a víz készletek mennyiségi és időbeni korlátozottságaira utal, viszont ezzel párhuzamosan a víz minőségéről is nagyon fontos beszélni, ugyanis a vízkészleteinket, részben a felszínieket, tehát itt a tavak, folyók, akár most már az óceánok, vízminősége is egy komoly problémát jelent, illetve ennek a romlása, és a felszín alattiak is, és ez veszélyezteti a későbbi felhasználást, akár ivóvíz célra, akár például mezőgazdasági vagy éppen ipari célú felhasználását, tehát a minőségi kérdés is egy nagyon fontos dolog. A világon képződő szennyvizeknek, elhasznált vizeknek a 80% az teljesen tisztítatlanul kerül az élővizekbe, úgyhogy ez mindenképpen egy nagyon fontos dolog. És ez abból a szempontból jelent az erre való társadalmi fokozott odafigyelés, ami akár az idei nyárra fájós, vízhiányos, akár a települési vízellátásban korlátozásokkal járó krízis helyzetek, ahogy erre felhívják a figyelmet, ez a vízipar számára, vagy a vízzel foglalkozók számára egy lehetőséget is biztosít, hogy a társadalmi figyelem az erre forduljon.
1: Hát igen, mert a vízkrízis és az itt van, az nyilvánvaló, az kézenfekvő, a vízforradalom pedig itt kell, hogy legyen. Én fölírtam magamnak egy-két dolgot, ami eszembe jutott itt beszélgetés előtt, az a vízhasználat, az újrahasznosítás, amit ön is említett, a pazarlás, a hatékonyságnövelés, nyilván amink van, azt hogyan lehet hasznosítani, újrahasznosítani, abból energiát termelni, és hát a veszteség minimalizálás. Ha már a mezőgazdaságot meg az ipart említette, azért a fókusz most a településeknél van, hiszen az ember az első, ugye, hogy az ember kapjon megfelelő mennyiségű és minőségű ivóvizet.
2: Hát a ellátás szempontjából, ugye az élet elsődleges fenntartása szempontjából, hogy ez a napi 3 liter víz meglegyen és egészségesen fogyasztható legyen, de ehhez kapcsolódóan persze a higiéniás és az élet egyéb működése, ez ugye nagyságrendileg ma Magyarországon kb. 100 liter per fő per nap vízfogyasztást jelent háztartásokban. Elsődlegesen nyilván ennek van elsőbsége, de hozzá tehetjük azt is, hogy az élethez hozzátartozik az, hogy élelmiszerek legyenek.
1: Ha nincs mit tenni, nincs élet.
2: Igen, és ahhoz is víz kell, illetve az ipari, meg egyáltalán a gazdasági folyamatok fenntartásához is, és akkor itt egy pillanatra ráterelném a figyelmet arra, hogy akkor, amikor a víz áráról esetleg gondolkodunk, akkor itt elsősorban a vízszámla jut az eszünkbe, ami mögött infrastruktúra, szolgáltatás, ügyebek vannak. Maga a vízkészlet értéke, amit a felszín alól vagy a felszíni vizekből kitermelünk, akármilyen felhasználása, az viszont az úgynevezett vízkészlet használati járlék formájában jelenik meg, és ennek egészen minimális értéke van, 9 forint per köbméter, tehát ipari, akár lakossági fogyasztásról beszélünk, a mezőgazdasági felhasználás tényleg gyakorlatilag 0 forint, ami azt tükrözi, vagy azt jelenti, hogy társadalmi szinten egészen biztosan rettenetesen alul értékeljük ezt a vízkincset, a vízkészletünket, és ennek a felhasználással, hogy milyen célra történik, ez egészen biztos, hogy fokozottabban kéne differenciálni, és mondjuk a újrahasznosítás, mint hívószót itt említette, ahhoz, hogy akár a tisztított vizeket hasznosítsuk, mint amire egyébként a lehetőség meg lenne, ahhoz is egy infrastruktúra rára lenne szükség a tisztított telepektől valahova valami felhasználási helyre elvezetni, és annak a megtérülése, vagy az abban való döntés, hogy igen, használjuk ezeket, abban az esetben, hogyha és amennyiben a friss vízkészlethez gyakorlatilag 0 forintért tudunk hozzáférni, akkor a gazdaság és a különböző szereplők igazából nem mozdulnak ebbe az irányba, és itt nagyon fontos említeném, kiemelném azt, hogy a csapadékvizeknek a hasznosítása, az ugye ráadásul még legalábbis amíg lehullik, és a feltéren le nem ér, addig egy kellő tisztaságú és sok célra felhasználható vízként lehetne róla szólni. Ennek a hasznosítása is egészen katasztrofálisan minimális, főleg települési környezetben. Egyrészt itt is szerepe van annak, hogy mondjuk akár csak betározni, és aztán azt követően valamire hasznosítani, locsolás, vagy akár egyéb háztartáson belüli felhasználása. Ahhoz be kéne ruházni valamit, de az meg nem térül meg, alapvetően két oldalról megközelítve, egyrészt, mert a hálózati vízellátásnak a díja az rettenetesen alacsony. Ez
1: politikai kérdés nyilván, igen.
2: És politikai kérdés, de egyébként társadalmi kérdés,
1: igen,
2: is, mondjuk a 11 pár évvel ezelőtti háztartási kiadások közötti szintjéről, ami akkor 3% volt, a jövedelem 3%-a, az most 0,8%-ra csökkent, és igazából nem is érzékeljük.
1: És igen, aminek meg nincs ára, azzal meg pazarlóan bánunk. Egyfelől, meg ugyanakkor az ember a hírekben azt hallja, hogy nem tudom, csak itt Budapesten a veszteség 10-20, vagy akár még több százalék, tehát ugye előregedett minden, pénz kéne mindenre, a fejlesztés, hát önök a vízipari szektor független szakmai közösségeként ezért tesznek nagyon sokat, hogy ez a vízipari tudás, technológia hasznosuljon, hogy a döntéshozók, a civil szervezetek, nyilván a lakosság az valamilyen módon összefogjon, és ennek előbb-utóbb meg kell fizetni az árát, mert így minden csak öregszik, kopik, romlik, egyre több veszteség, egyre kevesebb hatékonyság, és nincs beruházás, vízipari beruházás, vagy kevés. Lehet, hogy rossz volt az okfejtésem, bocsánat.
2: Nem, abszolút helyes, és igazából most már évtizedes elmaradásban vagyunk felújításokban, és ezt a következő nemzedékre tovább tolni, ez már szinte bűn egyrésztről, másrészt költséghatékonyság szempontjából is költséghatékonyabb lenne felújítani és megfelelő állapotba helyezni dolgokat, mint sem tüzet oltani. Most nem a konkrét tűzoltó vízre gondolok, hanem az infrastruktúra felújítására és megfelelő állapotban való helyezésére. Ez egyébként hosszú távú ellátás, biztonsági kérdés is, egyébként akár az ipari szereplők számára, akik egyébként díj szempontjából szinte észrevehetetlen, ugyanakkor pedig az, hogy a termelés és a vízellátás megfelelő biztosított legyen, az mindenképpen egy kulcskérdés. Szóval a lényeg az, hogy erre fókuszál, és ebben nyújt különböző megoldásokat, nyújtanak megoldásokat a kiállításon résztvevők, és egyébként a maga a konferencia is ezeket a kérdéseket járja körbe, egyrészt a vízkészlettel, másrészt pedig az infrastruktúrával, és nem utolsó sorban a megfelelő humán erőforrással, szakemberekkel, az ágazat öregszik. Igazából a víznek a nem megfelelő értékeltségéből adódóan a fiataloknak az ez iránti érdeklődése, szakképzések dolgó részvétel az nem egy attraktív dolog. Azzal együtt is, ami pedig egyébként viszont reményre ad okot, az az, hogy társadalmi szinten egyre inkább látjuk, érzékeljük, és ezt egyébként szakmai szövetségként mérjük is, hogy a lakosság érdeklődése és a lakosság társadalomnak az érzékenysége ez irányba egyre inkább nő. Hogyha most itt még egy dologra visszatérhetnénk, itt elhangzott a hálózati vízveszteség. Budapest ebből a szempontból egyébként jól áll, 15% környéki értékkel az ország különböző területein ezek magasabb értékek, viszont például a budapesti vízfogyasztás, ami napi 400 ezer köbméter általánosságban, a nyári
1: tűzidőben
2: viszont 50%-kal megnő, ami nyilvánvalóan a locsolás, egyrészt akár csak a zöld környezetnek a megtartása, vagy éppenséggel
1: hát többet poncsolok.
2: A hűtés céljából, ugye a felületeket, ha locsoljuk, akkor fantasztikus hűtő hatással és akár klíma szempontjából adaptációs alkalmazkodás, illetve akár megelőzési kategóriában is felmerülhetne, már pedig ezt a csapadékvizet ezt egyébként nem tartjuk vissza, hiszen ez nem közműszolgáltatás, ennek a kiengedése vezetékekbe, vagy akár felszíni lefolyásba, közterületekre való kibocsátásának nincs semmilyen költségtétele, tehát ez az ágon sem képződik meg a valamiféle megtérülés, mondjuk lakossági vagy akár ipari szempontból, holott ez egy olyan nagyságrendű tétel, ami mondjuk akár egy klasszikus társaság vagy lakóépület esetében nagyjából ugyanannyi csapadékvízzel gazdálkodhat meg, mint amennyi vizet fogyasztunk.
1: Hát igen, és ott a tározás, a zöld falak, a szivacsváros koncepció.
2: Így van, és mondjuk akár településen belül, amely bevásárló központok, akár több száz vagy ezer négyzetméteres burkolt felületeiről tulajdonképpen senkinek eszébe nem jut, hogy ja, hát ezzel valakinek még majd dolga van lesz. Egyébként a költségeknek a nagyságrendileg a közel 50% az éppen a csapadékvizek elvezetéséből adódik, és mondjuk a vízminőséget az elején említettük, akkor a települési vízzel kapcsolatos szennyezés kibocsátásnak az európai szinten is, hazánkban is az 50%-a, tehát a szennyeződések kibocsátása az a vizes eseményekhez kapcsolódik, tehát akár a környezetvédelem, szennyezés megelőzés szempontjából is egy nagyon fontos fókuszterület. Szóval a lényeg az, hogy mindezekről, ezekkel kapcsolatos megoldásokat, és ezekben a témákban mélyebb betekintést tud nyújtani maga a kiállítás, az Embirotech, illetve az ott 8. napon megrendezésre kerülő konferencia tud bővebb információkat adni.
1: Hát igen, mert a zöldipar cégek, kutatók, technológiafejlesztők, ipari felhasználók, vagy akár önkormányzatok is gondolom ez iránt érdeklődhetnek, és eszmét cserélhetnek. És hogy tippeket kapjanak, nem?
2: Igen, hát egyrészt hazánkban, másrészt pedig másnap pénteken 9-én egy a Kárpát-medencén belüli szakmai együttműködések, partnerségek és azon túli kívülre is kitekintő, és egyébként a magyar vízipar ottani szerepvállalásáról is számot adó szakmai fórum is lesz, úgyhogy részben akár a hazai víz krízissel és akár forradalminak mondható megoldásokkal, illetve akár a nemzetközi térben alkalmazható és alkalmazott megoldásokkal ismerkedhetnek a látogatók. Egyébként pedig a Magyar Víz és Szennyvíz Technikai Szövetség, a MAFESZ honlapjáról további információk ezzel kapcsolatos dolgok hozzáférhetőek. Nagyon széles társadalmi kutatást is végeztünk arról, hogy mit tud a társadalom, illetve mi az, ami iránt érdeklődik. Az érdeklődés mindenképpen nagyságrenddel nagyobb, mint maga a tudás, úgyhogy az érdeklődés
1: megkérdés, hogy mire hajlandó, amikor fizetni kell, mert ezért előbb-utóbb a vízért többet kell fizetni. Ezt már a szakma tudja, sokan tudják, szerintem az állampolgárok is tudják, csak hát nem szeretünk többet fizetni. Envirotech 2026. Nagyon szépen köszönöm Kovács Károly, a Magyar Víz és Szennyvíz Technikai Szövetség elnökével beszélgettem. Tehát október 7-e és 9-e köszönöm. Között Hung Expo. Nagyon köszönöm, elnök úr.
2: Találkozzunk a Hung Expo-n. Köszönöm szépen, viszont hallásra.
0: Monitor délután. Magazinműsor a 94.2-n. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Induljon útnak velünk! Autórádió. Műsor négy keréken Bunkóczi Lászlóval és Szabó Bencével minden szerdán 15 órától a Trend FM-en. A műsor együttműködő partnere az Opel Frontera. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Mi az, amit biztosan nem szeretne a céges autója mellé? Egy újabb munkakört. Defekt, szerviz, papírmunka, baleset, gumicsere. Történjen bármi, ránk számíthat. Szakértő csapatunk segít a megfelelő autók kiválasztásában egyetlen céges autótól akár egy teljes flotta kialakításáig, hiszen a teljes körű flotta kezelés számunkra alap. Fix havidíj, kiszámítható költségek, kevesebb teendő. Arval. További információkért keresse fel weboldalunkat a www.arval.hu címen, vagy írjon nekünk közvetlenül az info@arval.hu e-mail címen. Arval. For many journeys in life.
2: Az eleganciának nem kell hangosnak lennie. Érezhető a tiszta vonalakban, a csendben és a térben, amely körülveszi. Az új Lexus ES magával ragadó kényelme és kifinomult vezetési élménye segít, hogy ön magabiztos nyugalommal élje meg a következő pillanatot. Cégeknek most havi nettó 165 ezer forinttól fix 2,9%-os ügyleti kamattal. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletekért látogasson el márkakereskedéseinkbe, vagy a lexus.hu oldalra.
3: Úgy vagy vele, hogy csak még két sört kérnél? Október 16-18 és 21-25 között vár a Nagy Budapesti Sörfesztivál a Kopaszigát nagy parkolónál. Kézműves sörkülönlegességek, prémium bajorfesztivál sörök, specialitások és muzsika. Hauber Exponanza, Rakonca Imre, éjjelente pedig DJ-k. A belépés ingyenes.
4: Mennyit ér ma egy jól működő egészségügyi vállalkozás? Mire figyelnek valójában a befektetők? Gyakorlati válaszok, cégértékelés, akvizíciók és fúziók a hazai piacon. Ha nem csak menedzselni, de építeni is akarod céged, a Magánegészségügyi Summit neked szól. Találkozzunk november 6-án a Magyar Tudományos Akadémián. Részletek és jegyvásárlás a magánegészségügy.com oldalon.
0: Reklámot hallottak. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik.
5: Ezt még senkinek nem mondtam el, de...
6: Bizalom nincs adatvédelem nélkül. Egészségügyi adatok, bőrproblémák, előtte-utána fotók, elérhetőségek... Ezek nem csak egyszerű információk, hanem védendő személyes adatok.
7: Adatvédelem a magánegészségügyben és a szépségiparban, mert az ügyfelek személyes adataira való odafigyelés része minden professzionális kezelésnek.
6: Készült a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság megbízásából. kkv-naich.hu
0: Társadalmi célú hirdetést hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
8: Fél öt, jó napot kívánok, a legfrissebb információkat Nagy Károlytól hallják. Szeptemberben az elmúlt öt év leggyorsabb ütemében emelkedett az amerikai gazdasági aktivitás növekedése. Az S&P Gazdaságkutató Intézet úgynevezett kompozit beszerzési menedzser indexe 58,4 pont volt, a szolgáltatóipar 58,8 pont volt, és hát például a szolgáltatóiparon belül az elmúlt három év legerőteljesebb növekedését mérték. Egyébként a fellendüléshez az vezetett, hogy a szolgáltató szektorban rendkívüli az aktivitás, az új megrendelések erőteljesen nőnek, erős a belföldi kereslet, így a teljesítésre váló rendelésáramány is nagyon nagyokat ugrott.
0: Tőzsde hírek.
8: A Wall Street-en nyitásban felfelé mentek az indexek, a Dow Jones esetében nincs ez csak így, mert hogy ott 4%-os a mínusz mértéke, de az S&P 500 például 2%-os pluszban, a Nasdaq 6%-os erősödésben. Európában a londoni FTSE is stagnál, a német DAX 1%-kal erősödik, a francia CAC 8%-kal gyengül, az olasz tőzsde 0,5%-os pluszban jár, a spanyol a mutató 1,2%-os erősödésben, 1,1193 az euró-dollárral szembeni árfolyama. A hazai értéktőzsde 0,7%-kal megy felfelé, 141.083 ponton, a forgalom 16 milliárd 460 millió forint. 1,9%-kal erősödnek a MOL részvények, 4.946 forinton jegyzik őket, az OTP 3%-os pluszban 40.390 forinton jár, a Richter 4%-kal erősödik 12.280, a Magyar Telekom 1,9%-os pluszban 2568 forinton, jelenleg 367 forint 60 filléren az euró árfolyama. A kőolajnál 1,5%-os áresés van, a Brent 101 dollár 17 centen, míg az amerikai könnyolaj 89 dollár 62 centen. Rossz hírt között Elon Musk úgy tűnik, hogy emiatt esik az amerikai chipgyártó az Intel árfolyama. Musk jelezte, hogy az Intel riválisa a TSMC vizsgálja, hogyan segíthetné chipgyártó vállalatát, a Terafabotot a texasi gyárainak működtetésében. Musk úgy fogalmazott, hogy egyelőre csak egyeztetések zajlanak, de lehet a dologból valami. A befektetők korábban abban reménykedtek, hogy az Intel kizárólagos szerepet kap a Terafab projektben. Az Intel még áprilisban csatlakozott ehhez a projekthez, amelyben a Musk által irányított vállalatok, köztük a SpaceX és a Tesla is részt vesznek. Kedvező számokat jelentett a Foxconn, a szeptemberi árbevétel elérte az 1160 milliárd új tajvani dollárt, ami 37 amerikai dollárnak felel meg. Most először lépte át a havi szinten az 1000 milliárd tajvani dollár árbevételt a cég. Azt is közölte, hogy az első 9 hónapban összesített forgalma 7700 milliárd tajvani dollár volt, nagyjából 240 milliárd amerikai dollár. A magyar építészetről szóló törvény módosításával október 1-től hatályukat vesztették a stratégiai építési anyagok kivitelére vonatkozó korlátozások és a kötelező bejelentési eljárások, között a Közlekedési és Beruházási Minisztérium a kormány.hu oldalon. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy a továbbiakban nem szükséges semmilyen előzetes bejelentést vagy kérelmet benyújtani a minisztérium felé az érintett építési anyagok országhatáron túli kivitele előtt. A gazdasági szereplők szabadon, a korábbi adminisztratív terhek nélkül bonyolíthatják le a kivitelt. Kettől olcsóbb lesz a benzin, a dízel és a fűtőolaj Szlovéniában. A legnagyobb mértékben a dízel és a fűtőolaj ára csökken. A 95-ös benzin literje 1,74 € megy le, a dízel 1,88 €, a fűtőolaj 1,51 € kerül majd. Az új árak október 12-ig lesznek érvényben. Idehazad nem változtak egyébként ma az üzemanyagárak, a 95-ös benzin átlagban 636 forintba kerül literenként, a gázolaj pedig 709 forintba.
0: Időjárás jelentés.
8: Marad a derült idő, az esti órákra sem kell csapadékra számítani, gyenge marad a légmozgás, most éppen 23 fok van, este 8-15 fok várható. 16 óra 35 perc, friss hírekkel, információkkal, legközelebb 5 órakor várom Önöket. A hírszerkesztőt, Nagy Károlyt hallották.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Monitor délután. Magazinműsor a 94.2-n. A műsorvezető Ércfalvi András.
9: A Húrán Ökológiai Kutatóközpont Megállíthatatlan Természet című ismeretterjesztő filmje a beszélgetésünk tárgya vagy témája. Valko Orsolyával beszélgetek, aki a Húrán Ökológiai Kutatóközpont egyik lendület kutatócsoportjának a vezetője. Ugye jól mondtam, kezicsókolom.
10: Jó napot kívánok, igen, jól mondta, köszönöm szépen, és köszöntöm én is a hallgatókat.
9: Az invazív fajokról szól ez a film, én megnéztem és nagyon élveztem. Ez egy hosszabb film, és aztán majd követi 10 rövidebb, és ez a YouTube csatornájukon, a Húrán Ökológiai Kutatóközpont YouTube csatornáján látható, illetve lesz majd látható. Miért tartották fontosnak az invazív invazív fajokat így módon bemutatni?
10: A FIM az Egészségbiztonság Nemzeti Laboratórium inváziobiológiai divíziójához kapcsolódik. Ez egy 4 éves nagyon nagy kutatási projektünk volt, amiben több partnerintézménnyel közösen az Ökológiai Kutatóközpont számos kutatója részt vett, és 4 évig közösen az inváziós fajokkal kapcsolatban nagyon sok kutatást végeztünk, egészen a megtelepedésüktől kezdve a terjedésükig, azt is vizsgáltuk, hogy milyen ökológiai, társadalmi hatásaik vannak, és hogy lehet ellenük védekezni, és úgy gondoltuk, hogy ennek a komoly 4 éves kutatási programnak a lezárása az talán legjobb lenne egy olyan filmmel, aminek segítségével a nagy közönség számára is be tudjuk mutatni az inváziós fajokat. Ezek ugyanis mindenhol velünk vannak, körbevesznek minket, hogyha valaki most hallgatja a rádiót mondjuk egy autóban ülve, vagy éppen kinéz az ablakon, szinte biztos, hogy fog látni egy inváziós növényfajt, egy inváziós állatfajt, csak éppen nem is veszük őket észre. Úgyhogy fontosnak tartottuk nagyon, hogy felhívjuk a nagy közönség figyelmét az inváziós fajok témájára.
9: Ahogy mondja egyébként, ugye jól mondom, prérifű, a parlagfű, a tigrisszúnyog, az aranysakál is, a hód, a mosómedve, rengeteg faj szóba kerül ebben a filmben, és nézegettem a kommenteket, nagyon sokan látták már a YouTube csatornán ezt a filmet, és sokan fogalmazzák azt meg, hogy hát igen, de mit lehet itt tenni ezzel szemben? Kell-e valamit tenni? Lehet-e valamit tenni? Hiszen a növények, az állatok alkalmazkodnak a megváltozott világhoz, a megváltozott éghajlathoz, mennek a táplálék után, vagy mennek a hőmérséklet után, nyilván minden más és más. Mit lehet itt tenni? És a másik az, hogy van olyan faj, ami egyszer már eltűnt Magyarországról, aztán elkezdtük védeni, most meg már túl sok van belőle, valaki a károkatonát mondja, vagy a hódokat, szóval nagyon nehéz ezt lekövetni. Nyilván a kutatók megmutatják ezt, de mi a tennivalónk, és mennyire lehet itt előre tekinteni?
10: Igen, ezek a legérdekesebb kérdések az inváziós
9: tipikusak, igen.
10: Igen, annyi, hogy ez fontos megkülönböztetni, hogy például a hód meg a károkatona, azok őshonos fajok. A hód az ugye régebben őshonos volt, aztán eltűnt, és most újra megjelent, tehát egy terjedő őshonos fajról beszélünk. Az aranysakál az ugye viszonylag természetes módon, de inváziósként viselkedve jön a Mediterráneumból, és már itt van mindenhol, szinte Magyarországon is. Viszont vannak olyan inváziós fajok is, amik a világ másik végéről érkeznek, és az ő megérkezésüket szintén mindig mi emberek okozzuk, mi katalizáljuk, mi hozzuk be magunkkal direkt, vagy véletlenül, vagy észrevétlenül. És az, hogy mit lehet tenni, meg kell-e valamit tenni, itt rögtön egy kis ajánlóval kezdeném, hogy a Nemzeti Laboratórium eredményeinek összefoglalása kapcsán megjelent egy kimondottan az inváziós fajok kezelésével foglalkozó szakmai kiadvány is az Ökológiai Kutatóközpontban. Ezt az inváziobiológia.hu weboldalon bárki meg tudja találni és le tudja tölteni. Az a címe a kiadványnak, hogy új fajok, új kihívások, és ebben sorra vesszük a Magyarországon legfontosabb inváziós növény- és állatfajokat, hogy mit lehet ellenük tenni, és azt is, hogy a különböző szektorok mit tehetnek, egészen az állami szektortól kezdve lefelé a társadalomig, a magánemberig, hogy ki mit tehet. Tehát a védekezésnek nagyon sok szintje van, és az az általános szabály, hogy a legjobb lenne a problémát a 0. pontban már megelőzni, mert hogyha egy adott inváziós faj nagyon berobban egy területen, akkor ugye teljesen át tudja alakítani az életközösséget, és sokszor már olyan mértékben van jelen, hogy nagyon-nagyon nehéz teljesen eltávolítani. Tehát azt szoktuk mondani, hogy a legjobb, hogy olyan tudatos magatartással próbáljunk fellépni az inváziós fajok ellen, hogy megakadályozzuk akár a megjelenésüket is. Erre is sok példát lehet majd a filmben látni, úgyhogy nem akarom leszpoilerezni, érdemes megnézni a filmet, de például azzal, hogy milyen dísznövényeket, díszállatokat tartunk, hogyan tartjuk őket, hogyan mozgunk a természetben, ezzel már mi magunk is nagyon sokat tehetünk azért, hogy megelőzzük az inváziókat. És hogy felmerül a kérdés, hogy ön is mondta, hogy voltak olyan kommentek, hogy jó, de hát miért kell védekezni ellenük, miért kell megakadályozni az inváziót, vagy lehet-e?
9: Igen, mert a csenkesznek ugye sok helyen vége van, mutatják a kutatók, és jön helyette a prérifű. Na de hát így alakult át az éghajlatunk. Én még az életben annyi sáskát meg szöcskét nem láttam mezőn, száraz mezőn, sztyeppén, mert most tulajdonképpen ezen a nyáron ez nagyjából így nézett ki, mint idén. Hát valami hihetetlen, hogy ez a szöcskék és a sáskák, azok mekkora teret nyertek csak ebben az elmúlt egy-két évben.
10: Igen, tehát ez nagyon fontos hangsúlyozni, hogy az elmúlt évek, de különösen az idei év az olyan szélsőséges klíma állapotokat tükröz, hogy ilyeneket mi sem láttunk még, tehát ez semmihez nem hasonlítható. Olyan kollégáim, akik már évtizedek óta ugyanazokon a területeken kutatnak, a legjobb ismerői az adott területeknek, teljesen döbbenettel és elkeseredéssel fogadják azt, hogy hogyan alakulnak át most az extrém szárazság hatására az életközösségeink, és ilyenkor, hogyha ebbe még berobban egy olyan inváziós faj, mint az említett prérifű, ami ezt köszöni szépen nagyon jól elviseli, akkor ez nagyon nagy gond, mert például ezek a homokigyepek, amiket a prérifű veszélyeztet, ezek a Pannon régiónak olyan jellegzetes növénytársulásai, amiknek a megőrzéséért Magyarország felelős, tehát nálunk nagyon gyönyörű állományaik van, nagyon értékes természeti értékeket őriznek, gyönyörűek majd a filmben is lehet látni a gyönyörű árvalányhajas gyepeket. Tehát ezeket teljesen át tudják alakítani az inváziós fajok. Ugye a homoki gyepek azok nagyon nyílt élőhelyek. Általában, hogyha van egy nyílt élőhely, oda tudják a legkönnyebben betenni a lábukat az inváziós növényfajok, mert egy csomó megtelepedésre alkalmas szabad felület van számukra. Ez a helyzet a prérifűvel is. Tehát nagyon fontos, hogy azokon a területeken, ahol még nem jelent meg ez a növény, és fontos természeti értékek vannak, ott próbáljuk meg megelőzni a megtelepedését, figyelni a lehetséges belépési útvonalakat, és hogyha megjelenik egy-egy példány, azt eltávolítani. Más területeken, ahol már az inváziós fajok előzönlötték teljesen az élőhelyet, ott pedig különböző módszerek léteznek, például a növényfajok esetében az irtásukra, lehet ugye mechanikai kaszálásos, szárdúzásos védekezést, vagy vegyszeres védekezést, vagy akár vannak olyan inváziós növényfajok, amiket kontrollált égetéssel lehet visszaszorítani, tehát vannak olyan fajok, amire már megvan a bevett megoldás, vagy lehet találni új megoldásokat, például restaurációs ökológiai kutatócsoportban dolgozó kollégáim, ők azzal foglalkoznak, hogy őshonos növényfajok vetésével, hogy lehet visszaszorítani az inváziós fajokat. Úgyhogy vannak megoldások, de például a prérifű esetében az a legnagyobb baj, hogy itt még nem ismerjük. Nem tudjuk, hogy lehetne a hektárszámra előzönlött területekről eltávolítani ezt a növényt. Úgyhogy ezeket a kérdéseket is kutatják a kollégáim. Az ilyen átalakító fajoknál mindent meg kell tennünk annak érdekében, hogy rájöjjünk, hogy lehet a hatásukat csökkenteni. Akár az életközösségre, akár az emberi társadalomra is. Mert ugye van nagyon sok olyan inváziós faj, erről is vannak példák a filmben, ami ugye minket is érint. Tehát, hogy felmerülhet az emberekben a kérdés, hogy jó, hát aki nem szokott a természetbe járni, nem feltétlenül gondolja úgy, hogy annyira fontos.
9: Hogy csenkész vagy prérifű. Igen. De amikor igen. Már bántja, amikor zavarja, akkor hirtelen igen, de hát akkor az ember igen, már csak ilyen.
10: Igen, és akkor erre például tökéletes példák, akár a szónyogok, akár mondjuk a parlagfű, amit mindenki ismer, ugye azt lehet, hogy kevesen tudják, hogy ez egy inváziós növény, Észak-Amerikában származik. Magyarországon van az egyik legtöbb belőle a világon, egy óriási inváziós gócpont vagyunk, és ugye a lakosságnak majdnem ez egy negyede az allergiás a parlagfűre, tehát nagyon-nagyon sok olyan ember van, aki konkrétan nagyon nem szereti a parlagfüvet, és ez a nagyon komoly probléma az inváziós fajokkal, hogy vannak olyan hatásaik is, amik akár a természetre, akár az emberi társadalomra nagyon kellemetlenek, és hogyha egy olyan faj fejti ki ezt a hatást, amiben rengeteg van, akkor ott be kell avatkozni, és meg kell védeni az őshonos életközösségeket.
9: Igen, megint a laikust, ha megengedi, igen, mert akkor így megváltoznak a körülmények, akkor azt szinte lehetetlennek tartanám, még egyszer mondom, laikusként, hogy én a csenkeszt meg tudjam óvni, ahelyett, hogy jöjjön helyette a prérifű, mert iszonyatosat változott az éghajlat. De mondjuk a vizekben jönnek ezek az invazív, ha jól mondom, halfajták például, még az őshonos, még meglennének, még itt élnének az őshonos halfajták valameddig, ameddig bírják ezt a meleget, meg szárazságot, de ezek az invazívak meg kiszorítják őket. Tehát vannak olyan területek, ahol szinte esélytelennek tűnik az én számomra, és van, ahol pedig nyilván még tehet valamit a tudós közösség, meg a társadalom is talán.
10: Igen, ez nagyon fontos. Én ezért próbálok, tehát nagyon fontosnak tartom ezt a küldetést, hogy próbáljuk menteni, amit csak lehet, igen. És azért nagyon bízom benne, hogy még a homokigyepek esete sem esélytelen. A természet alapú megoldások, mint például ez az őshonos növények visszatelepítése, ez hátha jelenthetne a jövőben erre is egy megoldást. Nyilván nem könnyű, de igen, tehát az előbb említette a vizekben megjelenő különböző inváziós fajokat, akár halak, akár vízigerinctelenek, ezekről is vannak nagyon érdekes példák a filmben, és itt például nagyon sokat tehet az átlagember is, tehát hogyha az akváriumunk vizét megfelelő módon cseréljük, nem engedjük azt, hogy az akváriumi víz az bekerüljön a szennyvízhálózatba, és kikerülhessen.
9: Vagy amikor megvonjuk a teknőst, és beengedjük azt a teknőst, ami egyébként nem őshonos Magyarországon, például a vizekben, aztán mondjuk elszaporodhat.
10: Rettentő gondok okoznak a hobbi állatként tartott teknősök. Azt hiszem, hogy Tatán van egy óriási civil kezdeményezés, ahol rengeteg teknősfajt távolítanak el az ottani vízi élőhelyekből, ahova kiengedik őket a nem teljesen tudatosan viselkedő tulajdonosok, de egy-egy ilyen faj ezt teljesen fel tudja borítani az adott élőhely ökológiai egyensúlyát. Tehát, hogy nagyon-nagyon sok olyan pici része van az életünknek, amiben, hogyha nem követjük el ezeket a hibákat, akkor már mi magunk is tehetünk, és ehhez nagyon tudom ajánlani ezt a kiadványt, amit az Ökológiai Kutatók Központ készített, ebben tényleg nagyon jó példák vannak arra, hogy mi magunk mit tehetünk.
9: Hát igen, az utazások, a kereskedelem, a dísznövénykereskedelem, hát emlékszem, még kertész kollégák mesélték, hogy mi minden jön be, meg mutatták is, meg mi minden jött be mediterrán cserepes növényekkel, akár a cserépaján, akár ez lehetett rovar, bogár, lehetett növény is, vagy ez a kis állattartás, amit említett, tehát nagyon sokféle terület van, ahol még lehet játékter a társadalomnak is, nem csak a tudósoknak. Az egyébként nekem nagyon tetszett, hogy terepi kutatást is mutatnak a filmben, laboratóriumi vizsgálatot is, tehát nagyon sokszínű, nagyon, nagyon bölcsen ismeretterjesztő és hozzáférhető ez a 30 perces film, és gondolom, hogy akkor a következő 10 kisebb rész is. Ha jól tudom, akkor egy-egy faj, egy-egy kutatási téma, egy-egy ökológiai folyamat kerül majd górcső alá.
10: Igen, nagyon érdekesek lesznek a 10 percesek is, azok ugye mélyebben belemennek egy-egy részébe annak a témakörnek, ami a nagy filmben is megjelenik. Úgyhogy ugyanazokkal a szereplőkkel, kollégákkal találkozhatnak majd a nézők a rövid filmekben is, de egy sokkal részletesebb képet kaphatnak egy-egy témáról, például akár a prérifűről, akár a szúnyogokról, akár a mosómedvéről, vagy például a mi témánk a magok terjedése, úgyhogy nagyon érdekes részek lesznek, ezek a közeljövőben lesznek elérhetőek, hetente fog majd egy-egy újabb megjelenni, úgyhogy akit érdekel a téma, az végigkövetheti még részletesebben majd.
9: Az izgalmas lehet önöknek, a tudomány embereinek megfigyelni azt, amikor egy ilyen dolog közkincsé lesz, mint ez a megállhatatlan természetfilm, utána pedig a társadalom arra hogyan reagált, látni ezeket a kommenteket, nyilván van benne ilyen is, olyan is, van, ami vitára érdemes, van, ami meg nem. Klassz ez, amikor a tudósok rögtön kapnak visszajelzést az élő társadalomból, mert játékos társak vagyunk önök és mi együtt ezen a globuszon.
10: Igen, ezzel teljesen egyetértek. Ez minden kutatásra igaz egyébként, de talán az inváziós fajokra még jobban, mert tehát, hogy mi magunk a folyamat részei vagyunk, mi magunk tudatosan vagy tudattalanul, de terjesztjük ezeket a fajokat, segíthetjük a megtelepedésüket, minket is érint az ő hatásuk, úgyhogy emiatt nagyon fontos ezt a témát megismertetni a társadalommal, és nagyon-nagyon fontos számunkra is, hogy milyen visszajelzések érkeznek. Úgyhogy számunkra is egy nagyon izgalmas dolog, hogy látjuk, hogy az embereket érdekli a téma, és hogy aktívan hozzászólnak. Úgyhogy ennek nagyon örülünk.
9: Megenged még egy utolsó személyes kérdés. Azt láttam, hogy Lendület vegetációs magbank dinamikai kutatócsoportban dolgozik, ott kutató, tudományos titkár, tudományos tanácsadó, mi a kedvenc területe? Mi az, amivel a legtöbbet foglalkozik?
10: Az inverziós fajok kapcsán mi azzal foglalkozunk, hogy mi magunk az emberek, azok hogyan tudjuk észrevétlenül terjeszteni a növényfajok magjait, és ezzel az invázióknak a nulladik pontjává válni. Úgyhogy ez egy nagyon izgalmas téma. Ugye, hogyha kint vagyunk a természetben, akár csak kutyát sétáltatunk.
9: A pulóverünkön, a cipőnkön
10: fotunk.
9: Mennyi kis piciny mag termés.
10: Tele van maggal terméssel, és ezeket el tudjuk vinni olyan élőhelyekre, ahova más nem tudja őket elvinni, mert mi mondjuk fel tudunk szállni egy repülőre, és el tudunk menni a világ másik végére, és szépen oda visszük a magokat. Úgyhogy mi ezzel a témával foglalkozunk, ez egy nagyon izgalmas, nagyon alulkutatott, nagyon emberközeli téma, és tényleg nagyon-nagyon fontos itt is a társadalommal való kapcsolattartás, hiszen mi magunk vagyunk itt az inváziós fajok vektorai, úgyhogy meg kell ismernünk azt, hogy az emberek hogyan viselkednek, milyen attitűdjük van az adott témakörben.
9: Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, örök, hogy megismerkedtünk legalább itt telefonon keresztül. Hurren Ökológiai Kutatóközpont Megállíthatatlan Természet, ott van a YouTube csatornán, és jönnek a kisfilmek és a 10 percesek is. Balkó Orsának nagyon szépen köszönöm.
10: Én is nagyon köszönöm.
0: Monitor délután. Magazinműsor a 94.2.

0: Monitor délután. Magazinműsor a 94.2-n.
1: Kedves hallgatók, ez volt a Monitor délután, itt a Trend FM-en hétfőn, holnap kedden hosszú műsorsáv, 4 és 6 óra között rádiózhatunk majd együtt. Most jó utat, ha éppen közlekednek, aztán jó pihenést, viszont hallásra.
0: A Monitor délutánt hallották. A műsor visszahallgatható honlapunkon, a www.trendfm.hu-n. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Pedál, a bringás műsor. Takács Tamással és Dankó Bencével túrázásról, közlekedésről, felszerelésekről és sportról, azaz biciklis kultúráról. Mert hétfőnként 17:30-tól minden a sportról szól a Trend FM-en. Minden második hétfőn Pedál, mert hajtani csak két keréken érdemes. Induljon útnak velünk! Autórádió. Műsor négy keréken Bunkóczi Lászlóval és Szabó Bencével minden szerdán 15 órától a Trend FM-en. A műsor együttműködő partnere az Opel Frontera. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Egy év, 8 újdonság. Megérkezett a 8. premier, a vadonatúj Toyota Hilux. A legendás pick-up bemutatásával már az összes új modell kipróbálható a Toyota márka kereskedésekben. Minőség, megbízhatóság és értéktartás. Itt az idő, hogy a világ legnagyobb autógyártójának kínálatából az ön cége is profitáljon. Október 5-e és 17-e között látogasson el a Toyota üzleti napokra, és fedezze fel exkluzív cégautó ajánlatainkat, valamint a Kintó tartós bérleti megoldásait. További részletek a toyota.hu oldalon.
2: Növekedés, finanszírozás, konszolidáció. Merre mozdul a piac? A Magánegészségügyi Summit a szektor meghatározó vezetőinek és szakértőinek biztosít találkozási pontot. Egy nap a döntésekről és dilemmákról, amelyek a következő évek üzleti lépéseit formálják. Helyszín: Magyar Tudományos Akadémia. Időpont: november 6-a. Ne maradj ki a párbeszédből, találkozzunk! Részletek és jegyvásárlás a magánegészségügy.com oldalon.
0: Reklámot hallottak. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik.
3: Tuti, elég kamera van a mobilodon? És erdei virágillatú a mosóporod? Hófehéren csillognak a fogaid? Mennyi fontos kérdés. Eggyel én is jövök. Minden találkozódon iszol alkoholt? És meccsnézéshez? Randihoz, és ha nehéz a nap, vagy ha könnyű, sikerhez, kudarc. Ha a dolgod van a függőséggel, mi itt vagyunk. Kérdésekkel és válaszokkal. www.kiszállókártyák.hu. Készítette a Média Unió Alapítvány.
0: Társadalmi célú hirdetést hallottak. A legfrissebb információk a budapesti közlekedésről.
4: Jó napot kívánok! Továbbra is forgalmi akadályra kell számítani baleset miatt a fővárosban, a Szilágyi Erzsébet fasorban kifelé a Nyúl utca után, illetve a 19. kerületi Hunyadi utcában, a Nádasdy utcánál. Megszűnt viszont a forgalmi akadály a Dózsa-György úton, a Kerepesi út felé, a Hősök tere előtt. Újra minden sáv járható. Lassan halad a sor a budai alsórakparton a Rákóczi hídtól az Erzsébet hídig, északi irányban a pesti alsórakparton délfelé a Margit hídtól a Lánc hídig, a Műegyetem rakparton befelé szintén torlódásra kell számítani, a Dombóvári úton pedig a Pázmány Péter sétánytól a Rákóczi hídi felhajtóig telítettek a sávok, míg a Szerémi úton a Hengermalom úttól a Rákóczi hídig. Akadozik az előrejutás a Hungária körgyűrűn, a nagyobb csomópontoknál, az Üllői úton útszintén, a 6-os főút kivezető szakaszán az M0-ás előtt, és csak lassan járható változatlanul a Budaörsi út a Sasadi úttól befelé, az Irinyi József utcában, az Erzsébet hídon, a Petőfi hídon és a Rákóczi hídon is erős a forgalom mindkét irányban, s ugyanígy a Rákóczi úton. Varga Etele, BKK Info.
0: Ha közlekedési dugót vagy balesetet lát, küldjön SMS-t vagy Viber üzenetet a 0670-2942-942-es telefonszámra. Köszönjük! Jó utat! Hírek a Trend FM 94.2-n.
5: 5 óra, jó napot kívánok, a legfrissebb információkat Nagy Károlytól hallják. 32 emberrel a fedélzetén lezuhant egy katonai repülőgép Nigéria délnyugati részén, jelentette be a nigériai légiforgalmi miniszter. A roncsokat megtalálták, a mentési jelenleg is tart. Reggel 9 órakor tűnt el a radar ernyőről a gép, a szerencsétlenséget pedig Ondo állam Igbokobada körzetéből, egy támaszpont közeléből jelentették. Az áldozatok kilétéről és esetleges további károkról egyelőre a nigériai hatóságok nem közöltek részleteket. Hírek az orosz-ukrán háborúból. 3 ember vesztette életét, és 39-en sebesültek meg abban a légi csapásban, amelyet az orosz erők Harkivra, Ukrajna második legnagyobb városára mértek. Legalább 3 irányított légi bombát és egy harci drón dobtak le. A sebesültek között egyébként gyermekek is vannak. Ezzel egy időben Harkiv polgármestere 29 sebesültről számolt be, köztük 3 gyermekről. Az orosz erők ugyanis harci drónnal támadtak egy benzinkutat is Harkiv kijevi kerületében. A világ egyik legnagyobb olajvállalatának, a Saudi Aramco-nak a vezetője szerint akár 2 évig is fennmaradhat a feszültség a nyersolaj és az üzemanyagok piacán. Amin Nasser egy londoni konferencián kijelentette, hogy abban az esetben is ilyen hosszú ideig tarthat el a megcsapant stratégiai olajtartalékok újra feltöltése, ha teljességgel megjönnek a legfontosabb kereskedelmi útvonalak. Az iparilag fejlettebb országok csoportja még pénteken döntött 100 millió hordó dízel olaj, illetve nyersolaj felszabadításáról a stratégiai tartalékokból. Az iráni háború kezdete óta közel 3 milliárd hordó olaj veszett el a kínálatból, miközben 1 milliárd hordónyit kibocsátottak a világszintű készletekből. Már önmagában ezeknek a készleteknek a feltöltése is napi 2 millió hordó többletkeresletet jelentene a következő másfél évre. A lezárt kereskedelmi útvonalak jelentette kockázatok csökkentésére az Aramco jelenleg új export útvonalak lehetőségét vizsgálja. Már most is rendelkeznek az úgynevezett kelet-nyugat olajvezetékkel, amelynek segítségével az olajat a Vörös-tengeri partvidékre lehet vinni. Az Aramco vezérigazgatója hangsúlyozta, hogy ezen vezeték nélkül

0: Ezt jelentősen növelték az uniós pénzek megelőlegezései. Ezek nélkül a hiány 3075 milliárd forint lett volna, ami 253,7 milliárddal így is kedvezőbb az egy évvel korábbinál. A szeptemberi egyenleget javította, hogy az előirányzatok kiadásai csökkentek, és a közüzemi szolgáltatások támogatására is kevesebbet fizettek ki, részben időzítési okok miatt. Regős Gábort, a Gránit alapkezelő vezető közgazdászát hallják.
1: Szeptemberben az államháztartás központi arányszere 93 milliárd forintos hiányt ért el. Ez kedvezőbb az előző év azonos időszakának 303 milliárd forintos hiányától, de azért szeptemberben láttunk már pozitív számokat is. A bevételi oldal az 3,8%-os mínuszt mutatott az előző év azonos időszakához képest, míg a kiadások több mint tizedével estek vissza. A bevételi oldalon talán egy kellemetlen meglepetés a fogyasztáshoz kapcsolt adóknál lehet, ez 4%-os visszaesés. Látunk. A kiadási oldalon az állami közlekedési és közüzemi szolgáltatásoknál volt a legnagyobb visszaesés, közel kétharmados, miközben a kamatkiadások másfélszeresükre növekedtek az előző év azonos időszakához képest.
0: Friss információ a kormányzat házatájáról. Két pályázat érhető el. A társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős minisztériumnál mától új pályázat indul a határon túli magyar nyelvű elektronikus sajtó támogatására, amely a korábbi egyedi döntéseket átlátható, kiszámítható rendszerrel váltja fel. Folytatódik a határtalanuló program is, amely külhoni tanulmányi kirándulásokat támogat, a hetedikesek és a 6 és 8 évfolyamos képzés megfelelő évfolyamain tanulók számára. Mindkét pályázata a magyarországi és külhoni magyar közösségek kapcsolatainak erősítését és a közös kulturális örökség megőrzését szolgálja. Nőtt a sikeres bankkártyás és átutalásos csalások száma, miközben az okozott kár összetétele is változik. A biztosdöntés.hu vezető szerkesztője szerint a közelgő Black Friday és karácsony időszakában különösen fontos ellenőrizni a webáruházak címét, előéletüket, vásárlói értékeléseiket, mielőtt bárki adatot, és főképp bankkártya adatot ad meg. Tóth Leventét hallják.
2: Amire nagyon érdemes figyelni, hogy ilyenkor dőlnek az ajánlatok. Mindenkinek azt javaslom, hogyha talál egy ilyen ajánlatot, mielőtt még bármit tenne, vásárolna, adatot adna meg, szálljon arra időt, hogy megnézze, hogy ez a webhely, ez konkrétan micsoda. Tehát egy kicsit jobban nézzen szét, nézze meg esetleg, hogy vannak-e értékelések, nézze meg ne csak a konkrét terméket, amire termék oldalra elvisz az oldal, hanem magát az oldalt is esetleg nézze meg, nem ebből a linkből, hanem egy mondjuk főoldali linkből, tehát hogy nézzen szét, mielőtt egy ismeretlen webáruházba, ahol még nem vásárolt, egy kedvező ajánlattal élni akar.
0: Kötelezettségszegési eljárást indított Magyarország ellen az Európai Bizottság, mert a magyar állampapírok kamata adómentes, ez pedig előnyösebb helyzetbe hozza azok tulajdonosait. Magyar Csaba, a Magyar Okleveles Adószakértők Egyesületének alelnöke szerint minimum kétfajta megoldás létezik erre. Felhívta a figyelmet arra, hogy senki ne lépjen elhamarkodottan, mert akár évekbe is telhet, mire kimondják a végső ítéletet.
3: Az egyik lehetőség természetesen az lenne, hogy megszüntetik a magyar állampapíroknak az adómentességét. Ez azonban jelentősen csökkenteni a lakossági állampapírok jelenlegi keresletét, tehát ez biztos, hogy visszaesést okozna. A másik irány pedig az lehet, hogy a magyar állampapíroknak a mentességét bizonyos feltételek mellett kiterjesztik más uniós vagy EGT tagállamoknak az állampapír is. Ez viszont azt jelenteni, hogy egy magyar adórezidens adott esetben ugyanúgy adómentesen tarthatna például osztrák vagy német állampapírt is a magyar mellett.
0: A magyar építészetről szóló törvény módosításával október 1-től hatályukat veszítették a stratégiai építési anyagok kivitelére vonatkozó korlátozások és a kötelező bejelentési eljárások. Ezt a Közlekedési és Beruházási Minisztérium közölte. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy a továbbiakban nem szükséges semmilyen előzetes bejelentést vagy kérelmet benyújtani a minisztérium felé az érintett építési anyagok országhatáron túli kivitele előtt. A gazdasági szereplők szabadon a korábbi adminisztratív terhek nélkül bonyolíthatják le a kivitelt. Pedro Sánchez spanyol miniszterelnök november 29-ére előrehozott választást

0: írt ki, miután kisebbségi kormánya az elmúlt időszakban egyre nehezebben tudott parlamenti támogatást szerezni. A Magyar Külügyi Intézet kutatója szerint a közvetlen előzmény az lehetett, hogy a parlament elutasította a kormány két lakásbérlőket segítő javaslatát, miközben a lakhatási válság a spanyol társadalom egyik legfontosabb problémájává vált. Harbia del Marcelt hallják.
1: A legesélyesebb kihívó az a néppárt, ők a hasonló nevű európai pártcsarnok, szóval az európai néppártban ülnek, mérsékelt jobboldali erő, tradicionálisan a jobboldali váltópárt, ők vezetik a közvéleménykutatásukat, egyébként olyan nagyjából 8%-kal a szocialista munkáspárt előtt, de az is látszik, hogy ha minden nagyjából marad úgy, ahogy most van, akkor ők egyedül nem lesznek képesek kormányt alakítani, noha ezt szerették volna, de úgy tűnik, hogy koalíció kényszerülnek majd a Vox-szal, ami pedig a Patrióta pártcsaládban foglal helyet, európai pártcsaládban, és hát így egy jobboldali pártkoalíció irányíthatja a legvalószínűbb forgatókönyvek szerint Spanyolországot.
2: A kereskedési idő vége. Tőzsdezárás Budapesten.
0: 1,3%-ot erősödött ma a tőzsde, 141.895 ponton zárt a Vox. A börze forgalma 24 milliárd 724 millió forint volt. 2,6%-ot drágultak a MOL részvények, 4980 forinton zártak. Az OTP 1,1%-ot erősödött, napi csúcsán zárt 40.700 forinton. A Richter 6%-ot emelkedett 12.300 forintig, a Magyar Telekom 2,3%-os plusszal fejezte be 2.578 forinton, drágult a 4iG 1,6%-ot 1.607 forintra. Jó napja volt az Opusnak, amely 6,6%-ot emelkedett 261 forint 50 fillérig, drágult a Cvak 5,6%-ot 30.300 forintra, esett viszont az MBH Bank 5,2%-ot 2550 forintig. A devizapiacon az euróért most 367 forint 90 fillért kell adni. Európában a londoni tőzsde, a FTSE 4,1%-kal megy felfelé, a frankfurti DAX 2,1%-os pluszban jár, a francia CAC-án 7,1%-kal gyengül, ugyanennyivel emelkedik az olasz tőzsde, a spanyol mutató 1,2%-os pluszban. A Wall Street-en a Dow Jones 4,1%-kal gyengül, az S&P 500 2,1%-os pluszban, a Nasdaq 7,1%-os erősödésben jár. Folyamatos és fokozatos a dollár erősödése, 1,12-13 az euró-dollárral szembeni árfolyama.
2: Időjárás jelentés.
0: Az esti órákban derült marad az idő, száraz időre van kilátás, a légmozgás is nagyrészt gyenge, mérsékelt marad. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet döntően 1 és 8 fok között valószínű. Holnap is napos időre van kilátás, 22-26 fok közötti hőmérséklettel.
2: Sporthírek a 94.2.
0: Novak Djokovic különös körülmények között győzte le az ötödik helyen kiemelt Daniil Medvegyevet a pekingi tenisztornán, ahol egyébként 33 mérkőzésre nőtt ezzel a veretlenségi sorozata. A két klasszis elődöntője óriási csatát hozott, a 7-5-ös első szett 1 óra 19 percig tartott, majd a 24-szeres Grand Slam bajnok szerb klasszisa a folytatásban 5-3-ra vezetett, amikor orosz riválisa egy hátsó falról visszapattaló labdát felütött a tribőre, és szemen talált egy nézőt. A pórul járt szurkolót kikísérték az orvosi szobába, a székbíró pedig bejelentette, hogy sportszerűtlenség miatt lelépteti Medvegyevet. A 39 éves Djokovic újabb győzelmet, tehát már a 33. volt a kínai tornán, amelyen eddig még sosem kapott ki. Az Open érában előzőleg Rafael Nadal volt a vonatkozó csúcs birtokosa egyébként. Holnap műtik a vasárnap súlyos térsérülés szenvedett Pavel Varfolomejevet, az Erste Ligában szereplő Deac orosz jégkorongozóját. A 31 éves csattár a DVTK jegesmedék otthonában rendezett összecsapáson sérült meg, amikor ütközött Szirányi Bencével. A hazaiak védője két perces kiállítást kapott, az addig két gólt szerző Varfolomejevet pedig azonnal kórházba kellett vinni. Nincs még pontos diagnózis, de az biztos, hogy a jobb térde alatt eltörött és levált a porc, sérült a szárkapocs csont, a sípcsont és a tércszalag. Szinte biztos, hogy idén már nem léphet jégre. Egyébként Várfolomejevet a 27. és 29. percben még ünnepelték a szurkolók, mert akkor két gólt szerzett, egy korábbi meccsén pedig gólpasszig jutott, és hát 324 KHL találkozón 133 pontot termelt, tehát rendkívül jó és rutinos játékosa sérült meg a Deacnak.
2: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM.

0: Sportérték. Minden, ami sport. Minden hétfőn a Trend FM-en.
1: A néhány éve még szitokszónak számító Superliga úgy tűnik, hogy szépen lassan létrejön, csak hogy nem a Real Madrid, a Barcelona, a Paris Saint-Germain vagy éppen a Bayern München játszik benne, hanem egyre inkább úgy fest, hogy ezt a bizonyos Superligát a Premier League-nek hívják, mert hogy az angol élvonal gazdasági fölénye egészen elképesztővé kezd válni a többi európai topligához képest. Sok szeretettel köszöntünk mindenkit itt a Sport 365 podcastjának újabb epizódja. Ebben a részben pedig a Premier League gazdasági fölényéről, a pénzügyi hátteréről és okokozati kapcsolatokról fogunk beszélni, hogy hogyan is szakadt el a többi topligától az angol élvonal. A számok mezején pedig majd Szabados Gábor sportközgazdász lesz a segítségünkre, és kalauzol el majd bennünket itt a számok mezején. Szia Gábor, köszönjük, hogy elfogadtad a meghívásunkat.
2: Szia, üdvözlöm a nézőket, hallgatókat.
1: Egyből akkor belecsapnék a közepébe. Ugye itt zajlik a nyár, zajlanak az átigazolási piacon a nagy transferek. Meglepődsz még azon, hogyha valahol 120-150 millió eurós transferekről beszélünk, hogy ez már teljesen természetes.
2: Ha ez Anglián kívül történik, akkor az azért meglepő, de Angliában gyakorlatilag már tényleg ott tartunk, hogy 50 millió alatt épp kézláb játékost angol klub már nem tud venni, ha akarna, se tudna. Aki meg tényleg jó, az meg már 100 millió fölött van. Tehát itt nyilván azt is látni kell, hogy egyszerűen, ugye itt a felvezetőben elmondtad, hogy milyen óriási fölénye van az angol kluboknak, és tényleg a Premier League az egy liga mind felett. Tehát az gazdaságilag, és ebből következően egyre inkább szakmailag is a többi fölött áll. Ez magával hozza azt is természetesen, hogy nem csak, hogy ők tudnak a legtöbbet költeni játékosokra, de rá is kényszerülnek. Tehát ez azt jelenti, hogy ha bekopogtat egy játékosodért egy Premier League játékos, egy Premier League csapat, akkor te megnyomod egy kicsit az árat, mert tudod, hogy ki tudja fizetni, és igazából nem nagyon tudnak mit tenni ez ellen. Tehát nyilván mindig egy kis óvatossággal kell nézni ezeket az árakat, de tény az, hogy egészen más gazdasági szintet képvisel a Premier League, mint bármelyik másik liga, és ide kell érteni a négy másik topligát is.
1: Fogunk majd még beszélni itt az elmúlt három évtizedről, hogy hogyan jutottunk ide a Premier League tekintetében, de reálisan te, mint közgazdász, beszélhetünk-e még bármilyen nemű gazdasági versenyről, hogyha 20 angol csapat képes egy nyár alatt többet költeni, mint másik négy topliga összeadva?
2: Kinyerte a Bajnokok Ligáját az elmúlt években. Angol csapat, utoljára ugye a Manchester City. Van verseny, tehát ez látszik. Ugye azt látjuk, hogy az Európa Liga és a Konferencia Liga az utóbbi években, hogy gyakorlatilag az az angol csapat, amelyik éppen elindul, az nyer. Jó eséllyel ez így lesz idén is, ez volt tavaly előtt. Egész egyszerűen ott az angol klubok fölénye annyira kidomborodik, hogy az Európa Liga mezőny nem tud ezzel mit kezdeni. A Bajnokok Ligájában ott van néhány csapat, ezt a néhányt úgy kell érteni, hogy gyakorlatilag egy kezünkön megszámoljuk. Tehát egy Real Madrid, egy Barcelona, egy Paris Saint-Germain, egy Bayern München,
1: és véget ért a sor.
2: Lehet, hogy az ötödik ujjam nem is kell. Tehát nagyjából ők azok, akik fel tudják venni a versenyt a Premier League csapataival, és ők még tartják azt, hogy ténylegesen legyen verseny. Én azt gondolom, hogy ez azért fenn is fog maradni. Tehát őket azért nem fogja tudni a Premier League lekörözni, de azt látjuk, hogy mondjuk rajtuk kívül, és ideértve gyakorlatilag a teljes olasz mezőnyt, rajtuk kívül gyakorlatilag nincsen olyan csapat, amelyik igazán hosszú távon, tehát most nyilván nem egy-egy mérkőzésről beszélek, mert nyilván a labdarúgásban egy-egy mérkőzésen bármi előfordulhat, de hosszú távon, tartósan csak ezek a csapatok tudják az angolokkal igazán felvenni a versenyt.
1: Te tudsz meghatározni egyetlen egy olyan pontot, ahol a Premier League ellépett a többi ligától, és lett valahol egy fölény, hogy ha 92-től datáljuk ugye a Premier League-et, mint ugye elnevezett bajnokság, itt a Sky megjelenése, az, hogy alapvetően angol nyelven működik ez globálisan, tehát hogy nagyjából az egész nemzetközi piac számára könnyebben elérhető, mint mondjuk egy francia bajnokság, de ki lehet emelni valahol egy pontot, ahol ez itt ellépett a többi ligától az elmúlt években, vagy akár egy évtizedben?
2: Nagyon sok dolognak az összetevéjéből fakad ez, és tulajdonképpen mondhatjuk azt, hogy minden olyan pont és minden olyan összetevő, ami igazán számít, az mind a Premier League előnyét hozza. Az egyik, amit mondtál, 92-ben jött létre ez a liga és ez a rendszer, az első volt. Ez már önmagában egyébként egy előny. Ők voltak azok, akik tulajdonképpen megvalósították a központi értékesítést, azt, hogy a szponzori és főleg televíziós jogok ugye jóval magasabb értéket képviselnek. Ennek ugye alapvetően az volt az oka, hogy Angliában volt olyan a technológiai helyzet, hogy ott valóban a televíziós csatornák a 80-as évek végétől már nagyon komolyan versenyeztek a nézők kegyeiért. Máshol Európában azért ilyen akkor még nem volt a 80-as években, tehát ott még akkor gyakorlatilag voltak az állami televíziók, és nagyjából ennyi. Nem volt olyan harc a média piacon, mint ami Angliában kialakult, ezért jöhetett az létre, hogy a 90-es évek elején egyszer csak rátaláltak a futballra, mint csodafegyverre a nézők megnyeréséért. Ez hozta magával az óriási televíziós bevételeket a ligában, és gyakorlatilag magának a ligának is a létrejöttét, tehát a Premier League létrejöttét. Tehát önmagában az, hogy az elsők voltak, az már egy komoly előny. Ahogy mondtam, ez a fajta médiapiaci verseny, ez nagyon erősen felhajtotta, és a mai napig nagyon erősen felhajtja a belföldi, tehát az Egyesült Királyságon belüli televíziós jogokat. Nyilván fontos az, hogy Nagy-Britannia, mert ugye mindig, amikor piacról beszélünk, tehát a Premier League a fontos, tehát Anglia a fontos szakmailag, de amikor piacról beszélünk, akkor gyakorlatilag egész Nagy-Britanniáról kell beszélnünk. Tehát Nagy-Britannia, az Egyesült Királyság, ugye Európa egyik legnagyobb, gazdaságilag legerősebb országa, és ezzel tényleg csak nagyon kevesen veszik fel a versenyt. Nem véletlen egyébként az, hogy az öt topliga az éppen abban az öt országban van, amelyek ugye Európa öt gazdaságilag legerősebb országa. Tehát
1: túl... Ez kéz a kézben jár gyakorlatilag, nem?
2: Egyértelmű, tehát enélkül nem megy. Most nyilván Törökországban, meg Lengyelországban is laknak nagyjából annyian, mint ezekben az országokban, tehát itt a brit, német, francia, spanyol, olasz lakosságra gondolok, de ott nincs meg az a gazdasági erő, tehát akkor ők labdarúgásban nem is fogják tudni ezt megoldani. Ugye az oroszok voltak azok, akik egy ideig, óráig tudták olyan mértékben fokozni a saját bajnokságuknak a gazdasági erejét, hogy már-már úgy tűnt, hogy felvehetik a versenyt, aztán jöttek egyéb problémák, még jóval 2022 előtt, amelyek ezt végül visszafordították. Tehát a lényeg az, hogy egy nagyon erős gazdaság, valóban az angol nyelv az egy komoly előny, mindenki érti, hogy ott mi történik, és a kultúra az, tehát ezt azért azt gondolom, hogy nyugodtan mondhatjuk, hogy az angol nyelvű kultúra, legyen az akár angol, akár amerikai, azért mindenhová sokkal jobban beszivárog, mindenhol sokkal népszerűbb tud lenni, mint a más nyelvű kultúrák. És hát ne felejtsük el azt a futballfanatizmust, ami Angliában van. Nyilván most ehhez lehet mondani, persze a spanyolok is szeretik a futballt, németek is szeretik a futballt, de az, hogy ilyen mértékben tudjanak és akarjanak költeni a labdarúgásra az emberek, ez egészen egyedülálló Angliában. Tehát itt nagyon fontos ez a kettő, hogy tudjanak és akarjanak költeni. Tehát meglegyen az a gazdasági teljesítmény, ami ezt lehetővé teszi, és ők akarjanak költeni. Tehát tényleg megvegyék a mezeket, megvegyék a meccsbelépőket, ne felejtsük el, a Premier League-re egy mérkőzésre egy jegy sokkal drágább, mint Bundesligába, vagy a La Ligába, vagy bárhol
1: az
2: Európában.
1: Is.
2: Egész egyszerűen azért, mert igen, a klubok megtehetik, hogy ilyen mértékben nem a jegyárakat, mert így is úgy is megveszik. Gyakorlatilag az angol sportpiachoz egyedül az Egyesült Államok hasonlítható. Mondhatjuk azt, hogy az ebből a szempontból még erősebb is, hogy ott még inkább megvan az emberekben az, hogy tudnak és akarnak költeni a sportra. Tehát ebből a szempontból a gazdasági erő mellett megvan az a sportfanatizmus, hogy benne van az, hogy már pedig én kimegyek hétvégén a meccsre, megveszem a meszt, ott a stadionba költök, ételre, italra, akármire, tehát megvan az a költési hajlandóság. Ez nyilván hozzájárul ahhoz a Angliában, ahhoz a futball, része annak a futballfanatizmusnak, és ugye ne felejtsük el, hogy ráadásul ez, most a Premier League-ről beszélünk, de azért, ha neked az ötöd osztályba játszik a csapatod, te akkor is ugyanolyan, tehát ha megnézzük, hogy néznek ki a harmad, negyed, ötöd osztályban, nem csak stadionok, hanem szurkolótáborok, ugyanúgy mezben, ugyanolyan szurkolással, tehát ott tényleg megvan ez a fajta
3: mélyen gyökerező fanatizmus és szurkolás, ami aztán nyilván átkonvertálható a klubok részéről bevétellé. Tehát én most itt nagyon sok összetevőt mondtam el, és igazából ezek kellenek ahhoz, hogy egy piac nagyon erős legyen, és az angol labdarúgó piac az mindenben, minden szempont szerint a legmagasabb mértéket képviseli.
1: Kicsit ugye paradox módon ott tart jelenleg a labdarúgás világa, hogy a top 5 rekordbevételt hozó klubból csak egyetlen egy angol van, ez a Liverpool, ugye a Deloitte éves beszámoló alapján a tavalyi szezonra vonatkozóan a Liverpool volt az ötödik, megelőzte ugye a Real Madrid, a Barcelona. Mégis ugye most arról beszélgetünk, hogy a Premier League minden fölött áll, minden top liga fölött áll. Ez annak tudható be szerinted, hogyha nem is azt nézzük, hogy a rekordbevételeket nem a Liverpool, az Arsenal vagy a Manchester United hozza, hanem ugye az angol csapatok közül a Liverpool volt a legerősebb, de ők is csak az ötödik helyen végeztek. Viszont a Premier League egészét nézzük, a világ leggazdagabb középmezőnye az övék gyakorlatilag, mert hogy ott tartunk, hogy ebben ezen a nyáron 11 klub döntötte meg ugye a saját átigazolási rekordját, és ennek még ki tudja, hol lesz a vége akár a következő szezonban, mert újabb csúcsok dőlhetnek meg. Tehát a középmezőny már a Premier League-ben szinte ott tart, mint mondjuk az olasz bajnokság eleje.
3: Ez pontosan így van. Annyit azért pontosítanék, valóban a Deloitte-nak a legfrissebb jelentése, ami ugye a tavalyi bajnoki szezonról szól, az amelyikben a Liverpool bajnok lett. Tehát tavalyit úgy értem, nem az, ami ért véget a tavasz végén, hanem amelyik tavaly tavasz végén ért véget, tehát amelyikben a Liverpool bajnok lett. Tehát a Deloitte-nak valóban a legfrissebb jelentésében a Liverpool a legelőrébb lévő angol csapat, és ez ötödik hely, de ez igazából egy kivétel. Tehát ha visszamegyünk korábbi évekre, és megnézzük, a Manchester City és a Manchester United van ott mindig az első hatban. Gyakorlatilag mondhatjuk azt, hogy ami volt a nagy négyes, ez a Manchester United, Real Madrid, Barcelona, Bayern München, nagyon-nagyon sokáig ez a négy csapat volt az élen szinte minden évben ezen a bevételi listán, és egyébként a Bajnokok Ligájában is ők voltak a legsikeresebbek. Ez a nagy négyes, ez nagyjából kibővült egy nagy hatossá, belépett a Manchester City és a Paris Saint-Germain, akik most már minden évben ugyanígy ott vannak a legjobb hat között a bevételi listán, és a Bajnokok Ligájában is ezek a csapatok dominálnak. Ez most egy kivétel, hogy a Liverpool, én azt gondolom, hogy elsősorban itt a nagyon jó Premier League eredmény miatt meg tudta előzni a másik két angol csapatot. Meglátjuk, hogy hosszú távon ez okoz változást, de amúgy is egyébként azt tapasztaljuk, hogy ennek a körnek, tehát amit korábban nagy négyesnek, vagy most nagy hatosnak nevezhetünk, ennek a körnek az uralmát, ezt csak angol csapatok tudják megtörni. Tehát egy angol csapat be tud ide törni, az, hogy angol csapat nyer Bajnokok Ligáját, az előfordult a korábbi években, ugye a Liverpool nyert 2019-ben, a Chelsea nyert 21-ben, de az, hogy Anglián kívül más csapat ide betörjön, és Bajnokok Ligáját nyerjen, Az gyakorlatilag lehetetlen. Ez utoljára az Internacionála volt 2010-ben, ami azért, hát az már rettenetesen régen volt. Tehát tényleg így az utóbbi évben óriási fölényt mutat az angol liga a bevételek terén, és pontosan úgy van, ahogy mondod. Tehát nem egyszerűen arról van szó, hogy a top csapatok közül az angoloknak van nagyobb bevétele, hanem éppen az, hogy amíg a többi bajnokságban van egy-két kiemelkedő, akiket az előbb felsoroltunk, tehát gyakorlatilag ez Spanyolországban ugye a két nagy csapat, Németországban a Bayern, Franciaországban a Paris Saint-Germain, addig Angliában van egy iszonyú erős mezőny, ami tényleg ott toporog egymás mögött mindenki. Tehát most ilyenekre kell gondolni, nem tudom én, most csak a legutóbbi Deloitte-ból, ha mondok ilyen érdekességek. A Juventus éppen csak nagyobb bevételt ért el, mint a Newcastle United. Az Aston Villa nagyobb bevételt ért el, mint az AC Milan.
1: És ez a játékos eladásokból is következtethető. Egyébként hiszen az Aston Villánál is ugye akár ezen a nyáron, de az előző szezonban is voltak ugye több 10 millió eurós átigazolások, eladások.
3: Persze. Uh-huh. De elsősorban ezek a bevételek, ezek az angol piac bevételei. Ugye megint csak itt az Aston Villa ugye megnyerte az Európa Ligát tavaly, de ez az előtti szezon, mert nyilván kell egy kis idő, amíg ugye ezeket az adatokat feldolgozzák, konszolidálják, tehát az, amikor még nem volt Európa Liga győztes az Aston Villa, de ugyanígy nem tudom én, a Bournemouth nagyobb bevételt ért el, mint az AS Róma. Tehát ezek olyan elsőre egészen furcsa dolgok. Most felteszek egy nagyon könnyű kérdést, a világ 40 legnagyobb bevételű labdarúgó csapata között hány Premier League csapat van szerinted? Könnyű lesz a válasz. 20. Természetesen 20, az összes Premier League csapat ott van.
1: És még lehet, hogy Championship csapatok is férnek be?
3: És még az is elképzelhető, igen, hogy Championship, bár tudjuk jó, hogy azért ott van egy nagyon nagy szakadék. Igen. Tehát ugye szokták mondani, hogy a világ legdrágább mérkőzése az a Championship feljutásnak a döntője, mert ott az tényleg ott 100 millió fontok múlnak azon, hogy ki jut fel. Tehát egész egyszerűen, amit ugye az előbb mondtunk az Európa Ligával, meg a Konferencia Ligával kapcsolatban, amit ott látunk, az nagyon jól mutatja azt, hogy milyen fölényben vannak az angol klubok. Ha egy angol klub kvalifikálja magát a Konferencia Ligába, vagy az Európa Ligába, és teljesen mindegy, hogy az melyik, teljesen mindegy. Ha egy angol klub oda kvalifikálja magát, akkor annak a sorozatnak az első számú esélyese. Ezt láttuk tavaly is, mind a kettőt angol csapat nyerte, előtte is mind a kettőt angol csapat nyerte. Ráadásul úgy, hogy még volt angol döntő is, tiszta angol döntő is. Tehát tényleg a Bajnokok Ligája az, ahol van az a néhány top csapat, akit felsoroltunk, akik képesek az angolokat hosszabb távon is megverni. És ennyi. És ez nem, tehát most ezt ne úgy képzeljük el, hogy hú, most volt az angoloknak két jó évük. Ez a rend. Ez az új világrend, igen. Ez a normális, erre készüljünk fel, hogy ez innentől fogva, ha valamilyen strukturális változás nem áll be, akkor innentől fogva ez így lesz.
1: Ugye itt már szóba hoztuk a Deloitte jelentését, és még szintén a egyel mögöttünk hagyott szezonra vonatkozik az, amely alapján 6,8 milliárd fontot hozott, a rekordbevételeket halmozott fel a Premier League. Ez nagyjából ilyen 2-3 milliárd fonttal vagy euróval több, mint bármelyik más liga esetében. Ez leginkább a televíziós jogdíjakból következtethető, a játékos eladásokból, mert azért most, hogyha megnézzük az európai topligákat, leginkább az a példa, hogy mondjuk az olasz bajnokság lett egy ilyen eladóliga, de a németeknél is igazából csak a Bayern München tudja megtenni azt, hogy egyáltalán megvegyen drága játékosokat. Szóval mennyire lehet ezt mondjuk százalékosítani a televíziós jogdíjak, játékos eladások és marketing érték szempontjával csak a Premier League-re nézve?
3: Nyugodtan mondhatjuk, hogy a Premier League teljes bevételének nagyjából fele az televíziós bevétel, és ennek a legnagyobb része az belföldi televíziós bevétel, tehát az Egyesült Királyságon belüli. Nyilván egyre nő egyébként a globális rész, tehát most már a globális rész az megközelíti a belföldi bevételt. Ez is, amit ugye említettünk, hogy nagyon jól tud terjeszkedni a Premier League, jobban, mint más ligák. Az sem véletlen, hogy ugye megnézzük a Premier League-et, és ez megint egy érdekesség, hogy ugye a legglobálisabb liga abból a szempontból, hogy a játékosok nemzetiségi összetétele, az edzők nemzetiségi összetétele, a tulajdonosok nemzetiségi összetétele, tehát alig van angol tulajdonos, tehát tényleg annyi, hogy Anglia fizikai határain belül vannak a csapatok, és ott játsszák a mérkőzéseket, de minden más szempontból gyakorlatilag, mintha egy ilyen globális világligát látnánk. Ez megint csak, hogy ennek ugye az az érdekesség, hogy túl azon, hogy ez ugye már hosszú évek óta így van, ez nyilván egyrészt a befolyó nagy pénznek egy következménye, ugyanakkor oka is, mert emiatt sokkal jobban eladható külföldön a Premier League jobban, mint más bajnokságok, és ez megint csak növeli ezeket a például a globális televíziós bevételeket, de igen, az alapvető kérdésre visszatérve, tehát a ligának a bevételeinek nagyjából fele televíziós bevétel, még mindig alapvetően ez mozgatja a piacot, és ezt úgy kell elképzelni, hogy a legnagyobb csapatok, tehát itt tényleg a mondjuk az a top 6, akit ugye régen mindig mondtunk, hogy a Premier League-nek igen a Big Six-e, bár ugye itt a Tottenham esetében most már merülnek fel kérdőjelek, de gazdaságilag egyébként a bevételi oldalon még mindig ott vannak, tehát ebből a szempontból ez teljesen stimmel, tehát csak az egyértelműség kedvéért ez ugye a két manchesteri csapat, Arsenal, Chelsea, Tottenham
1: és
3: a Liverpool. Tehát mögöttük, akik mögöttük vannak, azoknak a csapatok klubnak jellemzően a bevételeik ilyen 60 vagy akár még több százalék a televíziós bevétel. Tehát ők egész egyszerűen már arra alapoznak, abból lettek igazán gazdaságilag annyira erősek. A nagyok azok, akik olyan mértékű egyéb bevételt tudnak mellé rakni jegybevételből, ami egyébként Angliában tényleg elképesztő, nem csak azért, mert nagyok a stadionok, hanem ahogy mondtam, ugye a Premier League jegyára is nagyon magasak, és ugye nyilván szponzori bevételből. De a nagyok utáni csapatok, tehát a középmezőny, a kisebbek meg pláne, ők gyakorlatilag kis túlzással a televíziós bevételekből élnek.
1: Ugye a bevezetőben nagyjából azt a kérdést dobtam be, hogy Superliga-e már a Premier League. Hogyha megnézzük egy egyszerű összehasonlítható példával, a Wolverhampton azzal, hogy ugye az előző szezonban 20. helyen végzett és kiesett a Championship-be, több pénzt kapott a ligától, mint a bajnokságot, a szériát megnyerő Inter. Ezek alapján lehet-e még azt mondani, hogy tényleg van esetleg gazdasági verseny, vagy van gazdasági verseny mondjuk a Premier League csapatok és más európai csapatok között? Most tudom, mondtad te is, hogy az előző években nem angol csapatok játszották a BL döntőt, vagy hát játszották, de nem ők nyerték meg. De ha most gazdasági szempontból nézzük, ha valaki akar venni ma egy sztárjátékost, szinte tényleg a Real Madrid, Barcelona, PSG, Bayern München jön szóba, és onnantól a Premier League bármelyik csapata.
3: Így van, ez pontosan így van. Tehát tulajdonképpen itt most ugye nagyon jók ezek az összehasonlítások, mert az, amiről beszélünk, hogy milyen óriási gazdasági fölényben van a Premier League, ez tényleg rengeteg módon meg lehet világítani, és azt gondolom, hogy ezek most csak pusztán a számokat mondanánk, ez például a Wolverhamptonnak a bevétele, ez azt gondolom, hogy sokkal képletesebb, és sokkal jobban megmutatja azt, hogy milyen óriási erőt, gazdasági erőt képvisel ez a liga. És igen, ez jelenti azt, hogy itt most az egy dolog, amit ugye megbeszéltük, hogy Európa Ligában, Konferencia Ligában angol csapat fog nyerni. Tehát ezt itt most én augusztusban megmondom, nyugodtan jöjjünk vissza ide majd június elején, beszéljük meg, hogy jól gondoltam, és megmondom őszintén, nem is tudom hirtelen, hogy melyik angol csapatok vannak ott az Európa Ligában, meg a Konferencia Ligában, de angol csapat fog nyerni. Júniusban megbeszéljük, hogy eltaláltam-e. De ha tovább megyünk, az egy dolog, hogy most a nemzetközi kupákban mi történik. Valóban az van, hogy gazdaságilag nem lehet versenyezni velük, és például ez azt jelenti, hogy egy játékosnak jobban megéri mondjuk egy Premier League második, tehát a Premier League második feléhez tartozó csapathoz szerződni, aki egyébként teljesen akár esélytelen arra, hogy nemzetközi kupában játszon, adott esetben a kiesés ellen harcol. Tehát egy ilyen csapathoz sokkal jobban megéri szerződni, mint a többi topligában valamelyik top csapathoz, ha csak az nem a Real Madrid, Bayern München, Barcelona, Paris Saint-Germain. Tehát a francia liga az gyakorlatilag ugye a Párizson kívül az offos, tehát az nem tud, már elnézést kérek.
1: Ez a realitás sajnos.
3: Excusez moi, de tehát gazdaságilag, tehát tényleg a Premier League utolsó helyezettjével sem nagyon tud versenyezni. Az olasz bajnokságban ott az a klasszikus élcsapatok, tehát tényleg a Milán, Inter, Juventus, ők még úgy, ahogy versenyben vannak, de nagyjából ennyi. Tehát tényleg egy olyan, és most látjuk azt, hogy a pénz az elkezd óriási mértékű szakmai felhalmozássá átalakulni. Tehát tényleg egyszerűen nem tudnak a játékosokért versenyezni a többi bajnokság csapatai az angol ligával. És ez nyilván azért is fontos ez, mert itt is még egyszer hangsúlyoznám itt a nemzetközi kupáknak a szerepét. Ugye minden játékos szeretne bajnokok ligájában játszani, Európa ligában játszani, és így tovább, és így tovább. Olyan bevétele van csak a Premier League-ből ezeknek a csapatoknak, hogy tudnak annyit fizetni, hogy kész, a játékos elfelejti azokat a szakmai céljait, hogy én inkább nemzetközi kupában. Tehát van az a pénz, amiért inkább a kiesés ellen harcolsz a Premier League-ben, mint hogy mondjuk a bajnokok ligájáért harcoljál egy másik top ligában.
1: Hogyha megnézzük a Premier League költését, ugye itt már mondtuk, hogy 2 milliárd euró felett költöttek a Premier League csapatok, ebből viszont nagyjából az egyharmada ugye a ligán belül vándorolt, tehát egymás vásároltak és adtak el a csapatok. Ez is adja egy kicsit a Premier League gazdasági erejét, hogy országon belül, ligán belül marad az a pénz?
3: Persze, nyilván ez egy természetes folyamat. Tehát azért minden ligán belül nyilván megfigyelhető, hogy szeretnek ugye ligán belülről hozni, hiszen azért az a játékos, aki már játszott abban a ligában, ismeri a környezetet, az valamilyen szempontból számukra is értékesebb. És igen, itt ugye, amit én mondtam itt az elején, hogy ha egy Premier League csapat kopogtat be egy játékosodért, akkor rögtön kicsit megnyomod a ceruzát. Nyilván ezt a többi kisebb Premier League csapat is ugyanígy csinálja. Tehát az, hogy miért van az, hogy ennyire szoros ez a mezőny, tehát hogy nincs az a szétszakadás, amit látunk Németországban, Spanyolországban, hanem nagyon szoros ez a mezőny, ennek ugye ez az egyik oka, hogy gyakorlatilag ugye a top Premier League csapatok visszaforgatják a Premier League-be a saját bevételeiket a játékos vásárlásokkal. A másik meg az, erről eddig nem beszéltünk, hogy nem csak arról van szó, hogy a Premier League-nek a bevételei a legnagyobbak az egész világon, hanem az elosztási módszer is sokkal jobban preferálja a kis csapatokat.
1: Igen, nagyon kicsi a differencia gyakorlatilag, hogy utolsó helyzet és a bajnok között.
3: Konkrétan úgy néz ki, hogy ugye a legfontosabb az a televíziós bevétel, a hazai televíziós bevételnek a felét egyenlően osztják el, egynegyedét a bajnoki helyezések alapján, és egy másik egynegyedét pedig az alapján, ki mennyit volt a képernyőn. De nyilván azért ott is a képernyő megjelenésben is már elég komoly kiegyenlítődés van. Viszont például a szponzori bevételeket, tehát a liga szponzorok bevételeit, azt teljesen egyenlően osztják el. Tehát ez azt jelenti, hogy a központi bevételek, ugye itt a központi televíziós és központi szponzori bevételek elosztása, az nagyon-nagyon közel van az egyenlőhöz, sokkal közelebb, mint bármelyik másik ligánál. Tehát egy jóval nagyobb tortából nagyobb szeletet kap egy kis csapat Angliában, mint Németországban, Spanyolországban, vagy máshol. Tehát nagyobb a torta, és nagyobb az a szelet, amit ő, már úgy értem, a szelet aránya a tortából, amit ő megkap. Tehát ezért van az, hogy ennyire kompakt ez a liga. Ugye itt sokszor kérdezték tőlem, amikor éppen ugye most 10 éve történt, hogy a Leicester megnyerte az angol bajnokságot, ami nyugodtan mondhatjuk, hogy egy ilyen sportgazdasági csoda, mert egészen elképesztő, hogy egy csapat így egy bajnokságot végig tudjon vinni. Nyilvánvalóan az, hogy Anglián belül miért pont a Leicester nyert, ezt nem tudom megmagyarázni. Azt viszont, hogy ha előfordul egy ekkora csoda egy top bajnokságban, az melyik bajnokságban fog előfordulni, az egyértelmű volt, hogy ez csak Anglia lehet. Németországban az nem fordulhat elő, hogy nem tudom én, a Freiburg, vagy az Aachen, vagy akárki megnyeri a bajnokságot. Ugyanígy nem fordulhat elő Spanyolország, vagy mondjuk a Zaragoza megnyeri a bajnokságot, és akkor most sorolhatnánk a példákat. Anglia az egyetlen, ott is természetesen nagyon kicsi esély, de volt egy minimális, nagyon kicsi esély, máshol ez zéro. Angliában van egy nagyon kicsi, minimális esély, amiatt, hogy ezeket a bevételeket ennyire egyenlőbb módon osztják el, mint máshol, és ezt a nagyon kicsi esélyt tudta megragadni a Leicester. Nyilván innen mindent fogra, ez már szakmai kérdés, hogy ez hogyan sikerült, de az egyértelmű, hogy a topligák közül ez csak Angliában fordulhatott elő.
1: Segíts akkor egy picit megérteni azt számunkra, hogyha itt beszélünk ilyen mértékű pénzekről, ilyen mértékű játékos vásárlásokról, és gyakorlatilag minden hónapban lehet szinte arról olvasni, hogy a Manchester City-t hogy próbálják majd megbüntetni, hogy mennyire tudják akkor ezt a pénzügyi fenntarthatóságot megvalósítani, hogy a pénzügyi fair play is kiegyenlítődjön, mert tényleg dobálózunk itt főleg a nagy csapatoknál, Arsenal, Liverpool, Manchester City 100-150 millió eurós játékosoknál, és nem arról van szó, hogy vásárolnak kettőt, és aztán egy évig semmit a Manchester City, télen is elköltött például az előző télen 200 millió euró környékén, és egyelőre nem rezzennek meg ettől.
3: Ez egy nagyon jó kérdés. Ugye Manchester City-nél mai napig van egy
1: vizsgálat.
3: Igen, még a
1: 105 vádpont.
3: Igen, ez a 100 pluszos vizsgálat, ugye több mint 100 vádpont van, ami még mindig nem zárult le, és ugye azt vizsgálják itt, ugye, csak hogy egyértelmű legyen mindenkinek, itt ugye a fő kérdés az, van ugye egy elvárás, hogy a bevételek milyen mértékben haladják meg a kiadásokat, és itt ugye a Premier League-en belül a Manchester City-vel szemben a Premier League-nek a fő vádpontja az, hogy a Manchester City az ugye tulajdonképpen tulajdonosi összegeket használt fel szponzori bevételnek álcázva. Ugye a tulajdonos csak úgy nem rakhat bele pénzt, és nem növelheti a költségvetést, hanem ezt valós bevételből kell pontosan az általad említett fenntarthatósági célok miatt elérni. És hát ugye tudjuk jól, Manchester City-nek a tulajdonosa gyakorlatilag az Abu Dhabi Emírség, papíron ugye Mansour Sheikh, de gyakorlatilag ez a teljes emírséget jelenti, és ugye Manchester City szponzorai, azok az Abu Dhabi Emírségből származó szponzorok, akár ugye a légitársaság, hotel és nagyon sok energetikai és egyéb cégek, és ezek természetesen óriási mértékben szponzori szerződésekben juttatnak bevételt a klubnak, amiről ugye most zajlik ez a vita, hogy ezek valódi, valós értéket képviselnek-e, vagy magasan túlárazottak-e azért, hogy a tulajdonosi támogatást így pumpálják bele a klubba. Ugye egyszer ez már végigfutott a vizsgálat az UEFA-nál, ugye a pénzügyi fair play keretein belül. Gyakorlatilag ez jelentette, mondhatjuk azt, hogy a pénzügyi fair play-nek a halálát annak a rendszernek, mert olyan szinten buktatta meg a Manchester City, ugye hozott egy büntetést az UEFA, aztán talán még a nemzetközi kupákból is kizárták a Manchester City-t, ők ezt megfellebbezték a Nemzetközi Sportdöntő Bíróságnál, amelyik aztán kimondta, hogy már pedig erre nincsenek megfelelő bizonyítékok, amit itt az UEFA hozott, tehát innentől fogva az UEFA mondta, hogy jó, hát akkor kicsit átalakítjuk ezt a rendszert, mert akkor innentől fogva ez ugye nem sokat ér. Most a Premier League megpróbálkozik ugyanezzel, elég régóta tart ugye ez a vizsgálat, majd meglátjuk, hogy mire jutnak. Nyilván itt, hogyha a Manchester City esetleg bukik, akkor azért az nem csak Anglián belül, hanem nemzetközileg is másokat is magával ránthat, tehát akkor mondjuk azért a Paris Saint-Germain-t is érdemes lenne kicsit megpiszkálni, hogy ott meg ugye a katari állam milyen összegeket tol bele a klubba, meg akkor azért lehetnek még érdekes kérdések. Nem tudjuk, ugye azért nehéz erre bármit mondani, mert sem a jogszabályokat, sem a tényleges benyújtott adatokat, sem a Premier League döntési gyakorlatát azt gondolom, hogy nem ismerjük olyan mélységben, hogy erről. Persze az embernek van egy érzése. Nyilván trükköznek vele.
1: Ahogy jó csapat, jó jogászok is vannak.
3: Igen. Nyilván trükköznek vele, nyilván megoldják, nyilván jól le van papírozva a dolog. A kérdés az, hogy elég jól le van papírozva, tulajdonképpen ez itt a kérdés. De hogy visszatérve az eredeti kérdésre, mert amiről itt eddig beszélünk, az igazából egy jogi kérdés, hogy a fenntarthatóság jogilag mennyire bizonyítható. A fő kérdés az, és azt hiszem a kérdésed is inkább erre vonatkozott, hogy ténylegesen mennyire működőképes az a modell, amit a Premier League-ben látunk. Nyilván vannak kirívó példák. A Manchester City az egy kirívó példa. Ha Mansour Sheikh holnap úgy dönt, hogy ő inkább helikoptereket vesz meg nem tudom én, új luxus szigeteket épít a tengerpart mellé, és a futballőt már nem érdekli, akkor nem tudom, mi lesz a Manchester City-vel. Természetesen most nem fog összeomlani és amatőr ligába kiesni, de nyilván a mostani állapot az Abu Dhabi támogatás nélkül nem fenntartható. Viszont ez egy kirívó példa. Az, amire a Premier League alapszik, tehát a Premier League liga szintű bevétele alapszik, az egy valós piaci kereslet. Tehát az, hogy ez, amit mondtam, hogy az angolok, tehát az angol futballszurkolók tudnak és akarnak a futballra költeni. Az, hogy megvegyék a jegyeket, megvegyék a meszt, és így tovább. Itt is ugye felmerülnek kérdések. Tehát ha kimész egy Premier League meccsre, főleg ugye valamelyik top csapatnak a meccsére, azért elég könnyű észrevenni, hogy az ott jelenlévő szurkolók egy jelentős része nem igazi szurkoló, hanem gyakorlatilag turista. Aki élete álma, hogy egyszer kijusson egy Manchester United, Chelsea, akármilyen mérkőzésre, és igazából ott jól el van, magába szívja az élmény, de nem arról van szó, hogy 50-60-70 ezer fanatikus szurkoló van a stadionban. Ha ez tovább tud pörögni, és mindig lesznek olyan új emberek, nyilván 7 milliárd ember van a Földön, még nem járt mindenki a Manchester United stadionjába, tehát persze ez is egy fenntartható modell. Hozzáteszem, ez azért alapvetően átalakítja a futball közönségét, a stadionok hangulatát, tehát a termék minőségét is, tehát azért hosszú távon ennek is van hatása.
1: Nyilván sok kritikát is kap, ugye, a Premier League, hogy ez, színház lett gyakorlatilag a meccs.
3: Így van, ugye talán a leg eklatánsabb példa, hát erre, amit még ugye Roy Keane, aki ma már ugye televíziós szakértő, korábban a Manchester United csapatkapitánya volt, hát most már több mint 20 évvel ezelőtt volt, de már akkor ő ugye volt egy ilyen nagyon híres kijelentése, hogy nem a rákos szendvicseket kellene zabálni a VIP szektorokban, hanem szurkolni kéne a meccsen. Ezt nagyon sokat idézik egyébként, tehát az a rákos szendvics, ez gyakorlatilag ennek a jelenségnek a metaforája lett. És tehát nyilván ennek is vannak hosszú távú hatásai. Nyugodtan mondhatjuk azt, hogy az, ami Angliában régen inkább a középosztály, alsó középosztály és kifejezetten az alsóbb társadalmi osztályok szórakozása volt, magyarán az, hogy kimennek a mérkőzésre, ez most elég erősen eltolódott felfele.
1: Drága hobbi lett.
3: Tehát valóban egy nagyon drága hobbi mérkőzésre járni. Tehát az alsóbb társadalmi osztályok azok már nem engedhetik meg maguknak. Tehát az a Chelsea, amelyik tényleg a londoni munkásosztály csapata volt, hát most azért megnézném, hogy ha most csinálnánk egy ilyen felmérést, hogy mondjuk egy Premier League mérkőzésen mekkora az átlag jövedelme az ott a stadionbe helyet foglaló szurkolóknak, hát nem az jön neki, ami mondjuk 30-40 évvel ezelőtt volt. Tehát vannak ilyen eltolódások, de önmagában a rendszer gazdaságilag fenntartható, mert valós piaci keresleten alapszik. Tehát még egyszer mondom, persze a Manchester City-re mondhatjuk azt, hogy ez egy extrém példa, lehet, hogy előbb-utóbb a Manchester City majd itt kiesik ebből a körből, de a Liverpool az abszolút piaci alapon nyugszik, a Manchester United piaci alapon nyugszik, és a többiek is. Tehát ez egy nem egy lufi, tehát ez senki nem, még szokták tőlem mindig kérdezni, mikor pukkan ki a lufi. Nem fog kipukkani, mert ez nem egy lufi. Tehát ennek van valós piaci alapja, az lehet, hogy egy idő után az a dinamikus növekedés, amit most látunk, az megáll. Lehet, hogy lelassul. Azt nem gondolom, hogy visszafordulna, de lehet, hogy lelassul. Most csak hasamra ütök és mondok valamit, amikor majd a televíziók helyét még inkább átveszik a streaming szolgáltatók, akkor például nagy kérdés, hogy azok a bevételek ugyanúgy megmaradnak-e, és a sport az a streamingben ugyanolyan szerepet fog-e játszani 5-10-20 év múlva, mint amilyet most játszik a televíziós piacon. Én azt gondolom egyébként, hogy igen, mert ha felmegyünk egy streaming platformra, bármit, bármikor megnézhetek. Bármilyen filmet, bármilyen sorozatot, én döntöm el, hogy mikor nézem. Nem az van, mint régen gyerekkorunkban a tévében, hogyha 8-kor kezdődött egy film, akkor 8-ra haza kellett térni, hanem bármit, bármikor megnézhetek. Egyetlen egy tartalom van, amit adott időpontban kell megnéznem, az élő sport közvetítést. Hát azt nem lehet utólag megnézni. Most biztos van, aki megnézi, de az egy nagyon marginális piac. Azt élőbe kell megnézni. Ez a streaming szolgáltatóknak is egy óriási előny, hogy pontosan tudja a felhasználóról, hogy mikor mit fog nézni. Tehát megmarad ott is az előnye a sport közvetítéseknek, akárhogy is alakul át a piac. Én itt most ezt gondolom 2026 augusztusában, de nyilván erről azért egészen pontos információink meg gondolataink nem lehetnek, de az biztos, hogy ez, tehát mindaz, amit a Premier League-ben látunk, az egy valós piaci keresleten alapszik. Nem arról van szó, hogy Angliában valami piramis játékot építenek, ami egyszer majd összeomlik, hanem tényleg a Premier League-nek a globális kereslete és a globális piaca ennyivel nagyobb a többi bajnoksághoz képest.
1: Biztos te is hallottad azt a hírt, vagy olvastad, hogy ugye Jeff Bezos az Amazon tulajdonosa gondolkodik azon, hogy esetlegesen beszálljon a Liverpoolban.
3: Én úgy tudom, hogy ez már meg is történt.
1: Lehet, hogy akkor én maradtam le. Na mindegy, nagyjából egy ilyen 6 milliárd fontos projektről beszélnek. Ki lehet jelenteni, hogy ma már megéri sportcsapatot venni, és ma már megéri Premier League sportcsapatot venni, mert hogy gyakorlatilag ez egy pénznyerőgép, akárhogyan is nézzük. Nem véletlenül száll be ő is, ez nem egy hobbi szerintem, hanem hogy gyakorlatilag már befektetési alapon nyugszik az ő oldaláról is.
3: Az egészen biztos, hogy azok az amerikai befektetők, mert ugye senki ne szörnyengedje el, hogy ú, te úristen, a Liverpoolban egy tradicionális angol csapatban amerikai tulajdonos, most is amerikai tulajdonos, és nem a Liverpool az egyetlen. Tehát az amerikai befektetők jellemzően így jelennek meg a Premier League-ben. Tehát őket nyilván nem a szakernek a a varázsa fogja meg, hanem ők alapvetően befektetést kezelnek, és főleg itt ugye egy kisebbségi tulajdonról van szó, tehát ez egy tipikusan egy intézményi befektetés, tehát ez egy pénzügyi befektetés, nem szakmai befektetés, míg ugye a fő tulajdonos, a Fenway, az egy szakmai befektető, ugye Amerikában is sport franchise-ai vannak. Igen, ugye van azért kockázata a dolognak, tehát azért a labdarúgó klubok sem termelnek minden évben stabilan komoly nyereséget, egy-két kivételtől eltekintve persze, de azért ott is előfordulnak rosszabb évek, és azért a Premier League-ben is bőven vannak olyan csapatok, akik ilyen bevétel mellett is veszteségesek, nyilván elsősorban ugye lejjebb, de ott is előfordulnak olyanok, akik ilyen bevétel mellett is veszteségesek, mert nyilván amikor jön a játékos, akkor ő is tudja, hogy mennyi a bevételed, őt is úgy kell megfizetni, és akkor nagyon könnyű elszállni. Tehát itt a játékos fizetésekkel, meg egyéb költségekkel nagyon könnyű elszállni, és egy futballklub az meg ugye a lehetséges bevételeiből annyit költ el a játékosokra, amennyit csak tud. Tehát ott nem nagyon van határ, ugye éppen ezért vannak ezek a folyamatok és rendszerek, amiket itt az előbb ugye idéztünk, az ilyen fenntarthatósági rendszerek, de az, hogy ilyen stabil bevételeket nyújt ez a piac, az hosszú távon mindenképpen arra ösztökéli a befektetőket, hogy befektessenek, mert hosszú távon megéri. De ezt mindenkinek látni kell, hogy ebben van kockázat, főleg, hogyha most éves szinten nézzük. Tehát vannak bukóévek, vannak negatív időszakok, amiket át kell vészelni, és akkor arról még nem is beszéltünk, hogy nyilván az, hogy mi történik a pályán, az is befolyásolja a dolgokat. Tehát most a Tata nem is egy biztos befektetésnek tűnt, és akkor
1: majdnem kiestek.
3: Hát azért néhány infarktus szerintem így kihortak lábon a tulajdonosok itt a tavalyi szezonban. Tehát ez azért nem egy olyan befektetés, mint a, nem tudom én, mint az arany, vagy hasonlók, tehát itt azért ezzel van munka, ezzel van kockázat, de hosszú távon ez mindenképpen egy értéket teremt, és még egyszer mondom, az a piaci kereslet ennek az alapja, amit Angliában és világszerte látunk a Premier League iránt.
1: Csak hogy keretbe foglaljuk az adásunkat záró kérdésként röviden, akkor kijelenthető, vagy te mit gondolsz arról, Superliga lett a Premier League?
3: Én mindig azt szoktam mondani, hogy amikor megkérdezik tőlem, hogy lesz-e Európai Szuperliga, hogy az Európai Szuperliga létezik, úgy hívják, hogy Bajnokok Ligája. Egyébként tényleg, amikor ugye itt volt a néhány évvel ezelőtt ez a Szuperliga kísérlet, erősen látszott, hogy éppen úgy alakították át egyébként a Bajnokok Ligáját, ahogy a Perezék a Szuperligát megálmodták, egészen véletlenül. Tehát az UEFA azért ebből a szempontból nagyon alkalmazkodó képes, hogy megtartsa a saját kezében ezt a történetet, de nyilván azért a Bajnokok Ligája egy más történet. Ha most azt nézzük, hogy amit minden hétvégén játszanak, mindenki játszik mindenkivel, tehát klasszikus liga formátumba játszott bajnokság, akkor igen, akkor gyakorlatilag a Premier League az a szuperliga, amiről itt beszéltünk, ami tényleg olyan bevételeket nyújt, amit egyetlen más bajnokság sem tud megközelíteni sem.
1: Hát izgalmas évek elé nézünk, és azt gondolom, hogy már most is látható a Premier League-nek brutális a gazdasági fölénye. Köszönjük, Gábor, hogy itt voltál, és segítettél megérteni itt a pénzügyi mutatókat, a hátteret, hogy mi vezetett ide, és mi miért alakult így, úgyhogy köszönjük még egyszer.
2: Köszönöm én is.
1: Ti pedig tartsatok velünk legközelebb is, hiszen újabb izgalmas témákkal jelentkezünk majd a Sport 365 újabb podcastjében. Most arra köszönjük a figyelmet és a hallgatóságot. Sziasztok!
0: Ez volt a Sportérték. A műsor visszahallgatható a www.trendfm.hu-n. A kedvenc beszélgetései már nem csak rádión. Elindult Magyarország első tematikus gazdasági és kulturális podcast csatornája. A podcast gyár by Trendfm letölthető mobiltelefonra az Apple Store-ból vagy a Play áruházból. 94.2 Trendfm. Műsorajánló következik. Egyiptomi szarkofág, neo-avantgárd performance vagy Ferrari matchbox. A gyűjtő nem válogat, megmutatjuk milyen, amikor a szenvedély elragad. Minden kedden a 3:30-es hírek után. A műsorvezető a művészettörténész, műtárgypiaci szakértő Gereben Kata. Lélektér Víg Vandával. Ébresztő kérdések, építő válaszok, igaz, tanulságos történetek. Egy műsor a testi-lelki egészségért. Lélektér, hogy jól legyél. Beszélgetések az élet nagy kérdéseiről minden kedden 12 órától Víg Vanda mediátorral és vendégeivel a Trend FM-en. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
4: Rohanok, azt sem tudom, hogy hol áll a fejem. 3 tárgyalásom lesz ma.
5: Nekem 10.
4: Mennyi?
6: Lépj kapcsolatba egyetlen nap alatt a rendezvénypiac összes jelentős képviselőjével. MICE Business Day október 20-án a Corinthia Hotelben. Szakmai konferencia és B2B networking. Trendek és megoldások egy helyen. Több mint 150 kiállító, közel 1200 tárgyalási lehetőség. Regisztrálj és foglalj időpontokat. MICEBusinessDay.hu, ahol a rendezvény szervezés jövője formálódik.
0: Reklámot hallottak. A legfrissebb információk a budapesti közlekedésről.
7: Köszöntöm a hallgatókat. Tart a helyszínelés és a műszaki mentés a főváros 10. kerületében, a Basa utcában, a Száva utcánál, emiatt a két irány forgalma továbbra is felváltva egy sávban haladhat. Baleset történt a Fiumei úton is, tehát a 8. kerületben, a Solgó-Tarjáni utcánál. Ott emiatt mindkét irányban fennakadásra kell számítani, és baleset nehezíti az előrejutást a 3. kerületben, az Aranyvölgy utcában is, a Szőlővész utcánál. Zsúfolt a Budaörsi út a Nagyszőlős utcai felüljárótól befelé, az Irinyi József utcában a Petőfi hídon és a Rákóczi hídon, mindkét irányban, míg az Erzsébet hídon Budára lassú az átjutás. Akadozik a haladás a Szerémi úton, a Hengermalom úttól a Rákóczi hídig, a Dombóvári úton a Pázmány Péter sétánytól a Rákóczi híd felhajtójáig, a Műegyetem rakparton befelé, valamint a Budai alsó rakparton a Rákóczi hídtól az Erzsébet hídig és a 6-os főút kivezető szakaszán az M0-ás csomópont előtt. A Pesti alsó rakparton a Szent István parktól a Lánc hídig szintén egybefügg a sor. Továbbra is telített a Rákóczi út mindkét irányban, a Nagykörút és a Hungária körgyűrű a nagyobb csomópontoknál, és az Üllői út is szakaszonként. Varga Etele, BKK Info.
0: Ha közlekedési dugót vagy balesetet lát, küldjön SMS-t vagy Viber üzenetet a 0670-2942-942-es telefonszámra. Köszönjük! Jó utat! Hírek a Trend FM 94.2-n.
8: 6 óra, jó estét kívánok, a legfrissebb információkat Nagy Károlytól hallják. A világ legnagyobb olajvállalatának, a Saudi Aramco-nak a vezetője szerint akár 2 évig is fennmaradhat a feszültség a nyers olaj és az üzemanyagok piacán. Amin Nasser egy londoni konferencián kijelentette, hogy abban az esetben is ilyen hosszú ideig tarthat el a megcsapant stratégiai olajtartalékok újratöltése, ha teljességgel megnyílnának a legfontosabb kereskedelmi útvonalak. Az iráni konfliktus kezdete óta közel 3 milliárd hordó olaj veszett el a kínálatból, miközben 1 milliárd hordónyit bocsátottak ki a világszintű készletekből. Az Aramco vezérigazgatója hangsúlyozta, hogy alternatív vezetékek nélkül, amelyeket most is működtetnek, a Brent ára már 200 dollárra ugrott volna.
0: Tőzsdehírek.
8: Jelenleg egyébként a Brent kőolaja fele ennek, 101 dollár 50 centen, az amerikai könnyolaj 90 dollár 50 centen jár. A hazai értéktőzsde 1,3%-ot erősödött a mai tőzsdei kereskedésben, a BUX záróértéke 141.872 pont, a forgalom 24 milliárd 730 millió forint volt. 2,6%-ot emelkedett a MOL 4980 forintra, az OTP 1,1%-os erősödéssel zárt 40.700-on, a Richter 6%-ot emelkedett 12.300-ra, a Magyar Telekom 2,3%-os plusszal fejezte be 2578 forinton. Az euró árfolyama jelenleg 367 forint 60 fillér. Európában zárása a londoni tőzsde épp hogy tudott emelkedni, méghozzá egy pár tized százalékot, 0,3-et nevesül. A német DAX 0,1%-ot emelkedett, az olasz tőzsde 0,7-et, a spanyol 1,1%-ot, a francia tőzsde zárta a fő parkettek közül egyedül mínuszban 0,8%-ot gyengülve.
5: A Wall Street-en stagnál a Dow Jones mutatója 51.171 ponton, az S&P 500 0,5%-os pluszban jár, a Nasdaq 0,7%-kal erősödik. 1,1210 az euró-dollárral szembeni árfolyama. A földgáz a mai kereskedésben a holland tőzsdén csökkent 2,1%-ot 73,15 €-re. Kötelezettségszegési eljárást indított Magyarország ellen az Európai Bizottság, mert a magyar állampapírok kamata adómentes, ez pedig előnyösebb helyzetbe hozza azok tulajdonosait. Magyar Csaba, a Magyar Okleveles Adószakértők Egyesületének alelnöke szerint minimum kétfajta megoldást létezik erre. Felhívta a figyelmet arra, hogy senki ne lépjen elhamarkodottan, hiszen akár évekbe is telhet, mire kimondják a végső ítéletet.
9: Az egyik lehetőség természetesen az lenne, hogy megszüntetik a magyar állampapír

0: Viszont azt jelenteni, hogy egy magyar adórezidens adott esetben ugyanúgy adómentesen tarthatna például osztrák vagy német állampapírt is a magyar mellett.
1: 95 éves korában elhunyt gróf Nagy Károlyi Károlyi László, a fóti károlyiak Magyarországon élő egyenes ági leszármazottja. Ez olvasható a Füzér Radványi Károlyi Kastély Facebook oldalán. A szöveg felidézi, hogy Károlyi László 1931. június 29-én született Fóton gróf Károlyi István és gróf Windisgréc Mária Magdolna gyermekeként. Gyermekéveit Fóton, László tanyán és Füzér Radványban töltötte. Alig 13 évesen 1944-ben kényszerült elhagyni Magyarországot édesanyjával és három testvérével. Az emigráció évtizedei alatt tanult Svájcban, majd élt Peruban, Afrikában és Londonban. 1994-ben költözött vissza Magyarországra, feleségével, Homoró Dalmási és Dálnoki Kenyeres Erzsébettel a fóti Károlyi Kastélyban telepedett le, ahol gondozták a családi örökséget. Fót városa is búcsúzott Károlyi Lászlótól.
2: Időjárás jelentés.
1: Az esti órában sem kell csapadékra számítani, gyenge marad a légmozgás, a hőmérséklet plusz 1 és 8 fok között valószínű. Holnap is napos időre van kilátás, általában 22-26 fok közötti csúcshőmérséklettel. 18 óra 5 perc van, friss hírekkel, információkkal, legközelebb fél hétkor várom Önöket. A hírszerkesztőt, Nagy Károlyt hallották.
2: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. Hétfő, egy nő. A Trend FM portré műsora. A műsorvezető Kutasi Judit.
3: Szép napot mindenkinek, a mikrofonnál Kutasi Judit. Hogyan alakítja át a gazdasági bizonytalanság a technológiai és energetikai fordulat, valamint az elektromos autók térnyelése a leasing és flotta kezelési piacot? Mennyire tervezhető ma egy olyan szektor jövője, amelynek egyszerre kell alkalmazkodnia a vállalati igények, a finanszírozási környezet és a mobilitási szokások gyors változásához? És egyáltalán milyen vezetői döntésekre van szükség ahhoz, hogy egy vállalat ebben a helyzetben ne csupán alkalmazkodjon, hanem növekedni is tudjon? Ezekről a kérdésekről beszélgetünk a mai műsorban. Mai vendégem két meghatározó pozícióból is rálát ezekre a területekre, illetve folyamatokra. Agárdi Marianna közgazdász, 2004. júliusa óta az Árvál Magyarország ügyvezető igazgatója, 2026. januárjától pedig a Magyar Leasing Szövetség elnöke. Marianna, örülök, hogy elfogadtad a meghívásunkat.
4: Szia Judit, köszönöm szépen a lehetőséget és a meghívást ebbe a beszélgetésbe.
3: Induljunk onnan, hogy a leasingpiacot gyakran a gazdaság egyik legérzékenyebb jelzőre rendszereként emlegetik. Jól látszik rajta, hogy a vállalkozások mennyire mernek beruházni, mennyire járművet, gépet vagy más eszközt finanszírozni. Mit mutat most ez a piac a magyar gazdaság állapotáról és a vállalatok beruházási kedvéről? Ti hogyan látjátok?
4: Megerősítem alapvetően, hogy mi is sokszor elmondtuk, és most is el tudom azt mondani, megerősítem, hogy alapvetően maga a leasing piac a gazdaságunk egyik legfontosabb iránytűje. Az látszik, hogyha a vállalatok beruháznak, akkor a gazdaság az pozitív irányba mozdul. Amennyiben viszont visszafogottabb ez a beruházási kedv, akkor az látszik, hogy az egész gazdaságunk egy ilyen stagnáló időszakba lépett. Az év első felére azt mondanám, hogy leginkább egy ilyen kiváró magatartás, kiváró hozzáállást láttunk a gazdasági szereplőktől. Legnagyobb részben elhalasztották alapvetően, vagy visszaléptek a beruházásoktól, amiket terveztek az elmúlt időszakban. Most azonban úgy látszik, hogy nyár óta egy picit optimistább hangulattal találkozunk, és elindultak az újabb beruházások, sokkal bátrabban mennek a cégek ebbe az irányba. Kifejezetten a flotta piacra, hogyha megengeded, akkor egy picit rákanyarodok, hiszen arra látok rá a legközelebbre. Ott is elmondhatjuk azt, hogy az elmúlt hónapokban kifejezetten találkozunk azokkal a tenderekkel, azokkal a beruházási tendenciákat, amire egész évben vártunk az azt megelőző időszakban.
3: Igen, bizonyos döntéseket már nem lehetett tovább, gondolom, elhalasztani.
4: Így van, egyrészt nem lehetett elhalasztani, másrészt pedig azt gondolom, hogy nagyon nagy hatása, vagy nagyon nagy ráhatása volt annak, hogy itt az idei évben ugye a választásoknak milyen eredménye lesz, és milyen gazdaságpolitikai irányt fog meghatározni, vagy az új kormány, vagy adott esetben az újonnan megválasztott régi kormányzat.
3: Nagyon régóta szakmailag rálátsz ezekre a folyamatokra. Én úgy tudom, hogy több mint 25 éve dolgozol a leasing szakmában.

0: Mába, pályakezdőként csöppentél bele ebbe a világba. Mi volt az a véletlen, és mikor érezted először, amikor már nem csupán egy állásról volt szó, hanem egy hosszú távú szakmai pálya állt előtted?
1: Hát köszönöm szépen, ez egy szívemhez nagyon közel álló kérdés alapvetően. Valóban, ahogy mondott, teljesen véletlenül csöppentem bele magába a leasing szakmába. Mindösszesen 20 éves voltam, amikor munkát kerestem, és akkor kaptam egy lehetőséget, illetve hallottam egy pályázati lehetőségről, hogy akkoriban a K&H Bank leasing leányvállalatánál kerestek egy pénzügyi asszisztens kollégát. Eljöttem erre az interjúra, és bevallom őszintén, hogy akkoriban szinte fogalmam nem volt arra, hogy mit jelent egyáltalán az, hogy leasing és leasing finanszírozás. Sikerült bejutnom ebbe a munkakörbe, és ott elkezdtem megtanulni a leasing területnek a csínyát, bínyát. 11 évig dolgoztam csak ennél a vállalatnál, ahol különböző munkakörökben ismerhettem meg.
0: Előre a ranglétrán?
1: Lassan lépdeltem előre a ranglétrán, így van, különböző területeken keresztül ismerhettem meg magát a szakmát, és közben képeztem magam, akkor született meg bennem a döntés egyáltalán, hogy milyen irányba szeretném képezni magam tovább, és ott alakult ki gyakorlatilag a véletlenből egy, azt mondanám, hogy egy szakma iránti szeretet és szerelem, amiben azóta is benne vagyok töretlenül.
0: Hogyha így visszaemlékszel, mi fogott meg akkor leginkább? Mi volt az, ami annyira izgalmas volt ebben a területben?
1: A sok oldalúsága alapvetően nagyon izgalmas volt az, hogy azért ez egy banki szemléletmódot igénylő terület, ahol nagyon közel és hasonlóan dolgozunk együtt a nagy bankokkal, és mégis van mögötte egy sokoldalú eszköz állomány, különböző eszközök finanszírozása, és talán az, hogy nagyon fiatalos volt akkoriban ez a szakma, és nagyon nagy lendülettel mentünk előre abban az időszakban.
0: És nyilván 20 évesen az ember nem gondolja, hogy egyszer ügyvezető igazgató, vagy mondjuk egy leasing szövetség elnöki pozícióját fogja ellátni. Milyen pályaképet képzeltél el magadnak, vagy mi szerettél volna lenni? Volt ilyen?
1: Volt. Mindig tudtam egyébként, hogy mi az az irány, amibe szeretnék tovább mozdulni, mi az az irány, amerre nem szeretnék tovább mozdulni. Legfőképpen egyébként az mozgatott, hogy magát a szakmát milyen más nézőpontból szeretném megismerni. Kezdtem a pénzügyi területen, majd átváltottam a kockázatkezelési területre. A kockázatkezelési oldalról már nagyon izgalmasnak tűnt, hogy megismerjem ezt a tevékenységet, az értékesítési oldalról, majd utána megint kockázatkezelés, követeléskezelés, operáció, tehát ilyen szépen lassan állt össze a kép, és ez a puzzle, ami segítette talán a szakmának a picit mélyebb megismerését és rálátását ahhoz, hogy én a következő lépésként már azt terveztem, hogy alapvetően szeretnék vezérigazgató helyettesi, vagy pedig vezérigazgatói pozícióban kiteljesedni és segíteni magát a tevékenységet.
0: És nagyon kíváncsi is vagyok a vezetői szemléletedre, de hogyha már említetted, hogy mennyi területen dolgoztál, és talán még az értékesítést meg a flotta menedzsmentet nem is említettük. Melyik tanított meg a legtöbbet az üzletről, és melyik esetleg az emberekről?
1: Hát alapvetően kezdjük az emberekkel, mindig a szívemhez a legközelebb álló, azt gondolom, témakör. Az emberekkel azt gondolom, hogy egy olyan időszak tanított meg a leginkább, nem is tudom, foglalkozni, megérteni őket, és hogy mennyire tudunk rájuk számítani, hogyan tudjuk őket mozgatni. Amikor egy olyan területen dolgoztam, ami gyakorlatilag arról szólt, hogy egy portfóliót kellett kidolgoznunk magunk alól, és ez azt eredményezte, hogy minél gyorsabban, minél jobban dolgozott ez a nagy csapat, annál gyorsabban szűnt meg a kollégáknak a munkája. És ez egy nagyon-nagyon nehéz feladat volt, és meg is kérdezték annó tőlem, hogy hogyan tudom motiválni az embereket úgy, hogy gyakorlatilag látjuk a végét ennek a kihívásnak, és mégis nagyon sikeresen és gyorsan haladtunk előre. Én azt gondolom, hogy akkor, hogyha az emberekkel folyamatosan őszintén, transzparensen tudsz kommunikálni, és segítesz nekik egy következő utat, egy irányt megtalálni, adott esetben elindulni azon az úton, akkor annak nagyon szép eredmény lehet, és adott esetben mindenki megtalálhatja a jövőképet.
0: És akkor idáig az emberek, mi a helyzet az üzlettel? Ott mit tanultál és hol?
1: Üzleti oldalon nagyon érdekes volt az, hogy dolgoztam az értékesítési területen, kockázatkezelési és követeléskezelési területen. azért mondtam ezt a sorrendet, nem ez volt alapvetően az időrendi sorrend, igen, köszönöm szépen, de hogy nagyon érdekes, hogy a kockázatkezelésből átkerültem az értékesítési területre, tehát kockázatkezelői szemmel néztem, vagy láttam azt, hogy hogyan és mit adunk el a piacra, és egy picit ugye azt a szemüvegemet le kellett venni, de közben nem tud az ember teljes egészében megszabadulni ezekkel a hozott tudásokkal és nézetekkel, és amikor pedig az értékesítési területről átkerültem a követeléskezelési területre, akkor pedig volt olyan ügy, amit én adtam el, vagy én hagytam jóvá a kockázatkezelésem, majd a követeléskezelés behajtási területen én kezeltem. Tehát, hogy ennél nagyobb tanulási, nem is tudom, folyamatot el sem tudok képzelni, tehát itt nagyon szerencsés voltam egyébként, hogy a teljes életciklusát végig tudtam kísérni ezeknek a finanszírozási termékeknek, és mindig tanultunk abból alapvetően, hogy mi az, amit jobban lehet csinálni bármelyik oldal, akár a kockázatkezelési oldalon, az értékesítési oldalon, hát ugye a követelési közelési oldalnak pedig szerintem az a feladata, hogy visszacsatoljon az értékesítésnek, tehát ugye egy folyamatos kommunikáció és visszacsatolás és együttműködésnek köszönhetően kialakuljon egy fenntartható üzletmenet, és építsünk egy fenntartható jó portfóliót.
0: És hogy visszatérjünk az emberekhez, mekkora a csapat, amivel dolgoztok?
1: Most jelen pillanatban itt Magyarországon 60 fővel dolgozunk, leginkább értékesítési és operációs fókuszú, ami érdekes a jelenlegi felállásban, struktúrában, hogy különböző tevékenységeink vállalaton belül, csoporton belül kiszervezésre kerültek, leginkább Pozsonyba és Varsóba, úgyhogy így azt mondom, hogy velük együtt azért mondjuk egy ilyen 80-100 fős körüli csapattal szolgáljuk ki a Magyarországon futó flottánkat és az ügyfeleinket.
0: És akkor szakmázzunk egy kicsit még. Elindultunk onnan, hogy a hazai leasing piac egy erős első fél évet zárt egyébként, annak ellenére, hogy azért volt egy kivárás, volt egy alkalmazkodás a piaci környezethez. Beszélhetünk-e már valós fordulatról, vagy a kedvező összkép mögött továbbra is jelentős bizonytalanság és erős ágazati különbségek húzódnak meg?
1: Hát én azt gondolom, hogy az ágazati különbségek még mindig itt vannak velünk. Vannak olyan ágazatok, akik egy picit nehezebben tudnak elindulni, és adott esetben erősebb turbulenciába kerültek az elmúlt időszakban. Itt van például a mezőgazdaság, ugye az elmúlt időszakban nagyon jelentős aszályról nem is beszélve, ami megint csak nem segíti ezt a nagyon fontos szektort itt Magyarországon. Vagy ugyanígy szeretném megemlíteni a fuvarozást, ahol szintén alapvetően azt látjuk, hogy egy picit stagnáló és visszaesett piacról beszélhetünk. Itt azért nagyon-nagyon sok a teendő, és hogyha megengeded, akkor itt térnék ki egy néhány gondolat erejéig, hogy a Magyar Leasing Szövetséggel nagyon sokat dolgozunk, és készülünk különböző javaslatokkal a kormányzat felé is, hogy milyen konkrét akciókkal és milyen konkrét kezdeményezésekkel tudjuk ezeket a szektorokat is segíteni abban, hogy minél sikeresebben ki tudjanak lábalni az elmúlt időszak nehézségeiből, és előre tudjanak gondolkodni a jövőt illetően.
0: És mely területek húzzák most a piacot?
1: Az autófinanszírozás még mindig. Alapvetően azt látom, hogy ez a legerősebb piaci szektorunk, és ott egy nagyon erőteljes növekedést láttunk az elmúlt időszakban is.
0: Úgy fogalmazták korábban, hogy a szektor kettős nyomás alatt áll, kívülről a gazdasági és kamatkörnyezet, belülről egyébként digitalizáció, zöld átállás, növekvő költségterhek alakítják a piacot, alakítják a működést. Ezek közül mi az, ami leginkább gátló tényezőként jelenik meg?
1: Hát én azt gondolom, hogy az elmúlt időszakban nagyon sokszor próbáltunk, illetve nagyon sok lépést tettünk annak irányába, hogy magát az egész szakmát és a folyamatokat megpróbáljuk egy picit napra készebbé tenni, úgyhogy itt mindenképpen kiemelném azt, hogy digitalizáció, ebbe az irányba kellene elmozdulnunk, és én nagyon bízom benne, hogy az elkövetkezendő 1-1,5 év az arról fog szólni, hogy sikerül átlépnünk egy ilyen digitalizáltabb folyamatok által támogatott üzleti struktúrába vagy kultúrába. A gazdasági kamatkörnyezet tekintetében az nagyon fontos, hogy az elmúlt években nagyon meghatározóak voltak az államilag támogatott konstrukciók a magyar leasing piacon, és ez nagyon nagy arányban megjelent egyébként főként a KKV szektor finanszírozásában. Most azt látjuk, az várakozásaim szerint, legalábbis az eddigi információk szerint, ezek a konstrukciók, ezek adott esetben folyamatosan csökkenhetnek, tehát kevésbé lesznek elérhetők a magyar piacon, úgyhogy valószínűleg a piac vissza fog állni a normál piaci kamatozás által vezényelt környezetre, aminek vannak pozitív és nyilván negatív hatásai is, ugyanakkor nagyon reméljük, hogy a sokat emlegetett Európai Uniós források megérkeznek Magyarországra, és ezek mindenképpen pozitív hatással lesznek majd a leasing szektorra is, hiszen itt kulcsfontosságú lehetőség lehet az, amiről szintén sokat beszélgetünk, hogy a fenntarthatóság, a zöld átállás az ezekből a forrásokból kerüljön részben finanszírozásra.
0: Említetted ugye többször is a flottákat, és hogy ezen a területen különösen sok tapasztalatod van. A kínai automárkák megjelenése egy új helyzetet teremtett a piacon, egy jól felszerelt, új autó sok esetben egy 3-4 éves használt modell versenytársa lehet. Hogyan rendezi át az új autó és a használt autó piacot, illetve a leasing cégek kockázatát? Ez a teljesen új helyzet.
1: Teljesen átrendezi alapvetően, azt gondolom, hogy folyamatosan mozog jelenleg a piac, és nagyon jó példát hoztál be a kínai automárkáknak a megjelenésével, ugyanis valóban teljesen felülírja, én azt gondolom, hogy az új autópiacot és a használt autópiacot is. Jelen pillanatban azt látjuk, ahogyan te is elmondtad, Judit, hogy akár mondjuk egy 3-4 éves használt autó, egy európai gyártmányú használt autó 7-8 millió forint mintért versenyez egy vadonatúj, nagyon extrásan felszerelt kínai gyártmányú autóval, és egyre inkább jelenik meg az a tendencia, hogy a magánszemélyek is már ezek irányába fordulnak, és megvásárolják ezeket a kínai autókat. Egyébként én magam is teszteltem és próbáltam több kínai márkát, és valóban egyébként lenyűgöző az, amit látunk, hát és árérték aranyban. Az a technika, az az árérték arány, amiért egyébként megkapjuk ezt a minőséget, az valóban nagyon meggyőző. A leasing cégek kockázatai azok nyilván növekednek, hiszen egy ismeretlen területre tévedünk.
0: Tehát a maradvány értéket nehezebb meghatározni?
1: A maradvány értéket nehezebb meghatározni, így van, hiszen már itt vannak velünk a kínai márkák, már jó néhány éve is ismerünk is adott esetben márkákat, de mégis nagyon nehéz megmondani azt, hogy egy ennyire turbulens és ennyire gyorsan változó piacon ezek az újonnan megjelenő, tehát itt Magyarországon vagy Európában újonnan megjelenő márkák, ezek hogyan fognak viselkedni 3-4 év múlva. Arról nem is beszélve, hogyha egy picit rámutatunk az elektromos autókra, akkor ott pedig annyira gyorsan változik a technika, a technológia, az akkumulátoroknak a kapacitása, a hatótáv, a várható hatótávnak a mértéke, hogy éppen most hallottam a napokban, hogy hamarosan érkezik egy automárka, ahol már ugye teljesen új technológiával fogják bevezetni ezt az autót, és a hatótávja az akár elérheti az 1300-1500 kilométert is egy töltéssel. Tehát ez számomra azt jelenti, hogy annyira gyorsan változik a technika, és annyira gyorsan változik a piac, hogy ez folyamatosan felül fogja írni adott esetben a jelenleg futó elektromos autóknak a használt autó értékét is, vagy a ezzel kapcsolatos tendenciákat.
0: Igen, és a vállalati döntéseket is ebbe az irányba szerettem volna kanyarodni, hogy mi alapján lehet ma felelősen eldönteni, hogy egy cég flottájában valóban helye van, vagy lehet-e az elektromos autóknak?
1: Ez egy nagyon jó kérdés, és én azt látom, Judit, hogy bár lassan, de lépésről lépésre ebbe az irányba haladunk, itt Magyarországon is, ami számomra egy nagyon örömteli és örvendetes tendencia. nagyon sokat beszélgetünk arról kollégákkal, ügyfelekkel, partnerekkel, hogy tény, hogy adott esetben egy elektromos autónak az ára, tehát nevezzük beruházási értéknek, ez valamivel még mindig magasabb, mint egy hagyományos hajtású autó, viszont a futamidő során ez bőven vissza tudja kompenzálni az, hogy kevesebbe kerül maga az üzemeltetés, kevesebb a szervizelés, és a várható TCU, ugye ez a sokat emlegetett Total Cost of Ownership, ami ugye a futamidő során jelenti azt, hogy mennyit költünk, és milyen költségekkel jár ez az autó. A nap végén mindig oda lyukadunk ki, oda érünk, hogy egy elektromos autónak a fenntartása egy 4 éves futamidő során valószínűleg sokkal jobban megéri a vállalatoknak, mint a hagyományos hajtású autó. Hozzátéve azt, hogy mára már a töltési hálózatunk Magyarországon nagyon sokat fejlődött, otthon töltők kiépítése elkezdődött, így van, a munkavállalóknál, a vállalatok mélygarázsában már nagyon sok esetben ott vannak az elektromos fali töltők, és ugye a hatótávok is folyamatosan növekednek, úgyhogy maga az egész körülmény, ami az elektromos autózást egy picit így, nem is tudom, beárnyalta, még 1-2 évvel ezelőtt ez azért szépen kezd így megvilágosodni, és picit támogatóbbá válni.
0: Igen, és hogyha még a vállalati mobilitás jövőjénél maradunk egy kicsit, akkor ugye azt is tapasztaljuk, hogy van egyfajta szemléletváltás, hogy nem feltétlenül kell minden dolgozónak saját céges autó, és ez azért eltolhatja egy picit a vállalati flották kapcsán más irányba a vállalatok gondolkodását.
1: Pontosan, és ez egy olyan irányvonal, én azt gondolom, amire bízom benne, hogy hamarosan a lehető legtöbb vállalat, úgymond, ha mondhatom ezt, megérik, és felismeri azt, hogy sokkal fontosabb az, hogy az adott munkavállalónak az élethelyzetéhez szabva adjon, nevezzük úgy, hogy a mobilitásához szükséges támogatást.
0: Tehát ez autómegosztás.
1: Autómegosztás, így van, poolautó flottával a vállalatnál lehet ez akár tömegközlekedés támogatása, lehet ez városon belül, vagy hát aki ennél is sportosabb természetesen, még hosszabb távon is, de elektromos kerékpárnak az operatív leasingen keresztüli biztosítása.
0: Nyilván itt a fiatalabb generáció egy másfajta igénye a munkaerőpiacon.
1: Így van. Tehát ők mindenképpen alakítják az igényeket, és én is azt látom, hogy számukra egyre kevésbé fontos az, hogy legyen egy állandóan elérhető náluk lévő akár gépjármű. Nekik az a fontos, hogy mindig a lehető leggyorsabban és legpontosabban a számára legkényelmesebb, leghatékonyabb módon el tudjon jutni adott esetben A-ból B-be.
0: Tehát akkor ezekre a kérdésekre is választ kell adnotok.
1: Így van.
0: Folytassuk innen egy rövid szünetet tartunk, majd innen folytatjuk a beszélgetést Agárdi Mariannával, az Árvál Magyarország ügyvezető igazgatójával, egyben a Magyar Leasing Szövetség elnökével. Szó lesz arról, hogy miért reagálnak ugyanarra a gazdasági környezetre eltérően az egyes szegmensek. Kiderül hamarosan, jövünk vissza a zene után.
2: A hétfő egy nő hamarosan folytatódik Kutasi Judittal, itt a Trend FM-en.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Hogyan maradjunk talpon? Dzsungelharc. Rétai Igor műsora a KKV-k világáról és a vállalati kultúráról minden kedden 11 órától a Trend FM-en. Kriptoverzum. Eligazítjuk a befektetések új hullámában. Minden, amit a kriptodevizákról és a mögöttük lévő technológiáról tudni érdemes. Terítéken az új eszközök, új technológiák és új üzleti alkalmazások. Kedden és csütörtökön a reggeli monitorban. Szakmai együttműködő partner a Mozaik Galaxy. Kapu a tradicionális pénzügyek és a blokklánc világa között. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Felejtsd el a telefonálgatást. A megoldás ott van a kezedben.
2: Hívj magadnak City Taxit applikációval.
1: Letöltöd, egy gombnyomással megrendeled, és már látod is az útvonalát, ahogy jön érted a City Taxi. Hidd el, könnyebb, mint az egyszer egy.
2: Rendelj te is City Taxit egyetlen gombnyomással okostelefonodról, bárhol, bármikor. Töltsd le a City Taxi Budapest appot a számtalan előnyért.
1: Könnyebb, mint az egyszer egy. Mobil appal könnyebb megy.
2: www.citytaxi.hu.
3: Egy év, 8 újdonság. Megérkezett a 8. premier, a vadonatúj Toyota Hilux. A legendás pick-up bemutatásával már az összes új modell kipróbálható a Toyota márka kereskedésekben. Minőség, megbízhatóság és értéktartás. Itt az idő, hogy a világ legnagyobb autógyártójának kínálatából az ön cége is profitáljon. Október 5-e és 17-e között látogasson el a Toyota üzleti napokra, és fedezze fel exkluzív cégautó ajánlatainkat, valamint a Kintó tartós bérleti megoldásait. További részletek a toyota.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
4: Fél hét, jó estét kívánok, a legfrissebb információkat Nagy Károlytól hallják. Az Európai Bizottság 157 millió eurót folyósított Moldovának az Európai Uniós integrációt segítő reformok megvalósításának elismeréséül és az ehhez szükséges reform folyamat támogatására. Ezt Kaja Kallas uniós külügyi és biztonságpolitikai főképviselő jelentette be. Az EU-Moldova társulási tanács 10. ülését követően arról is beszélt, hogy a Moldova számára kidolgozott növekedési terv keretében folyósított immár harmadik kifizetést, az Európai Bizottság pozitív értékeléssel tette lehetővé, 18 reformintézkedést ismertek el, például a magánszektor fejlesztését, a gazdasági ellenálló képesség javítását, illetve a társadalmi kohéziót és a munkaerőpiacot. Idén már 661 millió eurót kapott egyébként Moldova az uniós csatlakozási felkészülés segítésére.
0: Tőzsde hírek.
4: Túlnyomó részt emelkedéssel zárták a kereskedést a vezető nyugat-európai tőzsdék. London 3,1%-kal, Frankfurt 1,1% plusszal fejezte be, a párizsi CAC-án ugyanakkor 8,1%-ot gyengült. Az olasz és a spanyol tőzsde is emelkedni tudott. A Wall Street-en jelen pillanatban a Dow Jones mutatója egy stagnálás körüli állapotban most éppen pár pontos pluszban jár. Az S&P 500 5,1%-kal erősödik, a Nasdaq 8,1%-os emelkedésben. 1,1203 az euró-dollárral szembeni árfolyama. Idehaza a BUX 1,3%-ot emelkedett 141.895 pontig. A részvénypiac forgalma 24,7 milliárd forint volt, a vezető részvények erősödtek. A MOL 2,6%-kal emelkedett 4.980 forintra, az OTP 1,1%-kal drágult 40.700 forintig, a Magyar Telekom 2,3%-kal emelkedett 2.578 forintra, a Richter 6%-kal erősödött 12.300 forintig. Az euróért a magyar idő szerinti esti órákban 367 forint 70 fillért kell adni, a dollár 328 forint 20, a svájci frank 394 forint 60 fillére jár. A Financial Times értesülése szerint Magyarország nem emel akadályt az Ukrajnával folyó Európai Uniós tárgyalások újabb, egyelőre technikai jellegű szakaszának elkezdése elé. A londoni üzleti napilap online kiadásának beszámolója szerint Magyar Péter miniszterelnök arra utasította az illetékes magyar diplomatákat, hogy a héten esedékes munkacsoport szintű egyeztetéseken ne akadályozzák meg azoknak a leveleknek az elküldését, amelyeket az Európai Unió Ukrajnának és Moldovának készül küldeni a következő két tárgyalási fejezetcsoport potenciális megnyitásának ügyében. Idehaza 5262 milliárd forintos hiány alakult ki az államháztartás központi alrendszerében. Ennek egy jelentős része egyébként az uniós pénzek előfinanszírozásával jött össze. Regős Gábort, a Gránit alapkezelő vezető közgazdászát hallják.
5: Szeptemberben az államháztartás központi alrendszere 93 milliárd forintos hiányt ért el. Ez kedvezőbb az előző év azonos időszakának 303 milliárd forintos hiányától, de azért szeptemberben láttunk már pozitív számokat is. A bevételi oldal az 3,8%-os mínuszt mutatott az előző év azonos időszakához képest, míg a kiadások több mint tizedével estek vissza. A bevételi oldalon talán egy kellemetlen meglepetés a fogyasztáshoz kapcsolt adóknál lehet, ez 4%-os visszaesés. Látunk. A kiadási oldalon az állami közlekedési és közüzemi szolgáltatásoknál volt a legnagyobb visszaesés, közel kétharmados, miközben a kamatkiadások másfélszeresükre növekedtek az előző év azonos időszakához képest.
0: Időjárás jelentés.
4: Derült, fátyol felhős idő várható, a légmozgás nagyrészt gyenge, mérsékelt marad, a legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet döntően 1 és 8 fok között valószínű, holnap napos időre van kilátás, általában 22 és 26 fok közötti hőmérséklettel. 18 óra 35 perc friss hírekkel, információkkal, legközelebb 7 órakor várom Önöket, a hírszerkesztőt, Nagy Károlyt hallották.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. Hétfő, egy nő. A Trend FM portré műsora. A műsorvezető Kutasi Judit.
6: Vendégem a stúdióban továbbra is Agárdi Marianna közgazdász, az Árval Magyarország ügyvezető igazgatója, a Magyar Leasing Szövetség elnöke, és hát arról beszéltünk, hogy 25 éves rálátásod van már erre a területre, és hogyha az idei évet nézzük, hogy mennyi minden változott, ez már önmagában egy nagyon izgalmas kihívás ezekre a változásokra, a napi változásokra reagálni. A magyar vállalkozások helyzete mennyire biztos, milyennek látjátok?
7: Jelen pillanatban is zajlik egy átalakulás, és annyira turbulens és annyira gyorsan változó időszakot élünk, hogy én azt gondolom, hogy azok a vállalkozások fognak hosszú távon fennmaradni és fenntarthatóan tovább működni, akik gyorsan tudnak reagálni ezekre a változásokra. És gyorsan reagálni, gyorsan megérteni és frissülni alapvetően az adott szegmensekben, azt gondolom, hogy igényli egyébként a fiataloknak a tudását és azt a lendületet, amit ők be tudnak hozni a mi életünkbe.
6: Igen, hát azt említettük, hogy a személyautók, mezőgazdasági gépek finanszírozása erősödött, a flottakezelői piac az egy visszafogott teljesítést mutatott, talán az építőipari cégek esetében pedig csökkenés volt tapasztalható.
7: Így van, így van. Igen, az építőipar alapvetően visszaesett az elmúlt időszakban, és egyelőre nem látjuk azt, hogy ez pozitív irányba elindult volna.
6: Milyen kihívások elé állít ez benneteket?
7: Én továbbra is úgy látom, hogy a fő kihívásunk az, hogy magát a leasing terméket adott esetben az ügyfelek első számú eszközberuházási lehetőségként vegyék figyelembe, úgy is, hogyha a már említett állami támogatásoknak a száma lehetősége az lecsökkent, és tovább fog csökkenni az elkövetkezendő időszakban. Itt megint visszatérek arra, hogy nagyon várjuk, hogy a megígért, és reméljük, hogy a várakozásoknak megfelelően érkező európai uniós forrásoknak egy része az ezeknek az eszközparkoknak, gépekberendezéseknek a megújítása újraindítása és modernizációjára fordítható, és itt azért mi nagyon jelentős szerepet szánunk a leasing finanszírozásnak, ami megint csak a gazdasági előrelendülést, a hatékonyságot, a fenntarthatóságot fogja segíteni az elkövetkezendő időszakban.
6: És akkor a kihívásokról beszéltünk, akkor folytassuk onnan, hogy te több mint 2 éve vetted át az Árvel Magyarországnak az irányítását, ahogyan, ha jól tudom, korábban úgy fogalmaztad meg, hogy jó kezekből egy építkezési fázisban tetted ezt meg. Azóta ugye növekedési pályára álltatok, erős alapokat is teremtettetek, de mit jelentett számodra ennek az építkezésnek a folytatása, és melyek voltak azok a stratégiai döntések, amelyekkel már a saját irányodat adtad a vállalat működésének?
7: Hát talán a legfontosabb az az, és ezt említettem is, hogy olyan erős alapokat, egy olyan kontrollált és olyan compliant, gyakorlatilag külső és belső szabályozóknak megfelelő működést tudjunk felépíteni, amire utána üzleti oldalon tudunk igazán alapozni. Ez történt az elmúlt időszakban. Itt utaltam arra egyébként, hogy nagyon jó kezekből vettem át a magát a vállalatot, és egyébként egy nagyon jó csapatot sikerült felépíteni az elmúlt időszakban. Nyilván egy nagy része már ugye ott volt, amikor én érkeztem, és most arra azt kell mondjam, hogy egy nagyon erős és nagyon jó csapattal megyünk előre és dolgozunk. Én úgy érzem és úgy gondolom, hogy amiben talán sokat bele tudtam tenni, az a vállalatnak a láthatósága a magyar piacon. Én azt mondtam mindig is, hogy ami számunkra fontos piacot, folyamatosan legyünk ott, lássanak minket, és szólaljunk meg. Ezzel az egész visibility-ét és ismertségét a cégnek tudjuk folyamatosan növelni.
6: És egyébként vezetőként te miből érezted azt, hogy a szervezet, amiben dolgozol, de hogy egy vezető egyáltalán miért érzi, hogy egy szervezet, amiben dolgozik, már nem csak számszerűen növekszik, hanem hogy belülről is erősödik. Ezt miből láttad?
7: Hát talán az embereknek a motivációjából és hozzáállásából, illetve abból, hogy nem csak belső, hanem külső irányból is pozitív visszajelzéseket kaptunk. Én azt gondolom, hogy akkor, amikor az ügyfelek elégedettsége folyamatosan növekszik, az egy egészen kristálytiszta tükör arra, hogy milyen szolgáltatást nyújtunk, és arra is tükör, hogy alapvetően belül hogy működünk a mindennapokban.
6: És hogy a másik sapkádat is nézzük, ugye a Leasing Szövetség elnöki pozícióját is ellátod idén januáról, tehát már egy 3/4 éves tapasztalatod van ezen a téren. Egyrészt milyen várakozásokkal fogadtad el ezt a felkérést, és hogyha így visszatekintesz, mit sikerült eddig elérni?
7: Az fontos elmondanom, hogy a Leasing Szövetségben már évek óta aktívan dolgozom. Néhány évvel ezelőtt.
6: Vagy első számú vezetőként.
7: Első számú vezetőként január óta, így van. Picit az előzményekről annyit, hogy dolgoztam, illetve támogattam a Leasing Szövetséget, mint a Kockázatkezelési Bizottságnak az elnöke. Majd 2-3 évvel ezelőtt alelnöki pozícióba kerültem, és most évelején választott meg a szakma a közgyűlés a Magyar Leasing Szövetség elnökének. Várakozásom nem is volt, igazából terveim voltak és vannak folyamatosan. Ahogyan már így a beszélgetésben elmondtam, és szerintem az kiderült, hogy nekem ez a szakma a szívügyem alapvetően, és én mindig azt keresem, hogy hogyan tudom ennek a szakmának a reputációját, az ismertségét tovább fejleszteni, tovább vinni, és hogyan tudok a lehető legkönnyebb módon utat adni ennek a szakmának, hogy tovább tudjunk gondolkodni, fejlődni együtt, és itt említeném azokat a dolgokat, amiken folyamatosan dolgozunk, ugye a digitalizáció, vagy az ügyfeleknek a folyamatos oktatása és tájékoztatása arról, hogy a leasing termék az mit jelenthet számukra, és egyébként a tagvállalatok képviselőivel való közös gondolkodás, együttműködés. Én nagyon hiszek alapvetően ebben a szövetségben, és mindig azt mondom, és azt gondolom, és ezt próbálom sugallni mindenkinek, hogy szerintem itt nem az a lényeg feltétlenül, hogy hogyan veszünk el egymástól piacokat, hanem nekünk közösen azon kell dolgoznunk, hogy hogyan tudjuk ezt a bizonyos piacot és ezt a tortát tovább növelni itt Magyarországon.
6: És nem mehetek el amellett a kérdés vagy kérdésfelvetés mellett, hogy azért ez egy kifejezetten inkább férfiak által dominált piac, ahol te mozogsz az elmúlt 25 évben, bár lehet, hogy ez időközben változott, hogyan látod?
7: Megváltozott egyébként valóban, amikor belekerültem ebbe a szakmába, akkor sokkal inkább férfiak által dominált. Most azért szeretném, és örömmel osztom meg veled és a kedves hallgatókkal is, hogy nagyon szépen tudott fejlődni az, hogy most is tudnék mondani 3-4 olyan leasing céget, aminek az élén már női vezérigazgató kollégák ülnek, és nagyon kiválóan és nagyon magas szinten látják el ezt a feladatot, és nagyon elismertek a szakmában. Úgyhogy egy picit alapvetően ez átfordult az elmúlt időszakban.
6: Hogyha az elmúlt 25 évre tekintünk viszont vissza, akkor volt olyan időszak a pályádon, amikor úgy érezted, hogy nehezebb amiatt, hogy nő vagy? Vagy esetleg többet kell tenni azért a szakmai hitelességért, amiben most már vagy?
7: Nem éreztem, én inkább mindig azt éreztem, hogy talán a saját magam személyisége, és itt talán úgy fogalmaznék, hogy egy picit ez a visszafogottabb, introvertáltabb személyiség az, amiben utólag néha azt gondoltam, hogy talán a saját magam korlátait felállítottam, vagy akár a saját magam fejlődését korlátoztam egy picit a mindennapokban, vagy a karrieremben, de utólag visszagondolva azt mondom, hogy ennek valószínűleg így kellett lennie, ez vagyok én, így működök, és így tudtam felépíteni a saját kis szakmai utamat az elmúlt időszakban.
6: Egyébként a vezetői szerepkör az mennyire volt egy vágyott cél számodra?
7: Az első kinevezésem után, ami szerintem ilyen 2005-6 körül volt, amikor az első kis csapat irányításával bíztak meg, ott már biztos voltam benne, hogy számomra fontos az, hogy emberekkel együtt gondolkodjak, és nagyon érdekes, nekem nagyon, nagyon ritkán jut így eszembe, hogy vezetés. Tehát, hogy nekem nem beosztottaim vannak, hanem kollégáim vannak. Én nem...
6: Nem főnök kérek, vagy.
7: Nem főnök vagyok alapvetően, hanem egy kolléga, akinek az a dolga, hogy támogassa a csapatát, és úgy élje meg, és úgy dolgozzon a mindennapokban. Hogy,
6: és persze irányítsa
7: és,
6: is.
7: És irányítson is, hogy együtt menjünk, és a kollégák is azt érezzék, hogy együtt megyünk előre, és látjuk azt, hogy hová tartunk, és milyen sikereket tudtunk elérni az elmúlt időszakban. Nekem nagyon fontos, hogy bizalmi alapon működöm alapvetően a kollégákkal. Nyilván egy kell annak időt adni, hogy egy maximális bizalmat elérjünk, vagy elnyerjünk egymás irányába, tehát ez oda-vissza szükséges a sikeres együttműködésre. Viszont, hogyha a bizalom megvan, akkor onnantól kezdve megyünk előre közösen, és nem, soha nem is voltam alapvetően egy irányító számon kérő típus. Ha bizalom elveszik, akkor viszont gyakorlatilag ott vége az együttműködésnek.
6: Igen, mert azt akartam kérdezni, hogy milyen vezetőnek tartod magad, illetve milyen vezetőnek tartanak szerinted a kollégáid. De az első rész szére talán válaszoltál.
7: Igen, én a vezetőként alapvetően egy, hogy is mondjam magamra, ez a kicsit ez a csendesebb erő, de azt gondolom, hogy csendesebben is lehet nagy erőket megmozgatni.
6: Meg határozottnak lenni.
7: Határozottnak lenni, így van. Szóval ezzel alapvetően mindig is nagyon jól tudtam együttműködni. Ha a kollégáimat kérdezném meg, hogy milyen vezetőnek tartanak, akkor valószínűleg én azt a választ sejtem, úgy azt mondanák, hogy én egy felhatalmazó típusú vezető vagyok, és addig, amíg tartjuk magunkat a megállapodáshoz, és őszintén és transzparensen tudunk egymással kommunikálni, addig sokkal inkább a bevonás és együtt gondolkodás, és adott esetben az önállóságra is megadom a teret a kollégáknak.
6: Hogyan éled meg a sikereidet, és hogyan éled meg azt, ha valami nem úgy alakul, ahogy szeretted volna, ahogy tervezted?
7: A sikereket már megtanultam megünnepelni és megérni.
6: Mert az legalább olyan nehéz, mert, mint a kudarcokat elviselni.
7: Pontosan. Tehát erre jó néhány évvel ezelőtt, vagy néhány évvel ezelőtt elkezdtem odafigyelni, hogy akkor, amikor a csapatom vagy a saját sikereim adott esetben, nem tudom, beérnek, akkor álljunk meg egy pillanatra, nézzük meg, hogy mit tettünk le az asztalra, ünnepeljük meg, tanuljunk belőle. a kudarcok esetén sem vagyok soha kétségbe esve. Szerintem akkor meglepődnek a kollégáim, amikor esetleg valami nem úgy sikerül közösen, vagy akár egy-egy területnek, vagy nekem, és soha nem kezdek el mutogatni, vagy hibát kollégákat keresni, hanem sokkal inkább azt mondom, hogy most akkor itt van az a pillanat, amikor üljünk le, és nézzük meg, hogy ebből az esetből mit tudunk elvinni magunkkal a jövőbe.
6: És beszéltünk a fiatalokról, illetve arról, hogy az ő bevonzásukat, illetve megtartásukat szívügyednek tartod, én úgy tudom. Miközben ugye ott a digitalizáció, a mesterséges intelligencia, ami a leasing szakmára egyértelműen kihat, erről beszéltünk. Milyen fiatal a szakemberekre lesz szerinted leginkább szüksége a szektornak a következő években, és mit kellene másként tanítani, vagy átadni nekik, mint a jelenlegi kollégáknak?
7: Sokat dolgozunk azon, de ez főleg a leasing szövetségnek köszönhetően, hogy bevonzuk a fiatal kollégákat a szektorba. Picit azt láttuk az elmúlt években, hogy én, amikor elkezdtem 25 éves koromban, és ezt említettem is a beszélgetés során, hogy megérkeztem egy nagyon fiatalos, lendületes csapatba, majd 20 év múlva picit túlzással egyébként ott találtuk magunkat, hogy még mindig ugyanez a fiatalos, lendületes csapat alkotja a szakmának a nagy részét. Még egyszer mondom, hogy pici túlzással, mert természetesen ugye jöttek és mentek kollégák és fiatalok is csatlakoztak hozzánk, de akkor lett egy elhatározásunk, hogy megpróbáljuk ezt a szakmát a fiatalok irányába megmutatni, szexibbé tenni, és programokat indítottunk a Leasing Szövetségen belül, hogy kiemeljük a fiatal tehetségeket, akik ebben az üzletágban, a leasing szakmában dolgoznak. Hogy milyen fiatalokra van szükség ma a leasing szakmában, én azt gondolom, hogy a kitartás az nagyon fontos. Most a fiataloknál olyan kollégák tudnak, én azt gondolom, sikeresek lenni, és önmaguk is, és hozzájárulni a vállalatok sikeréhez is, akik kitartóak, nyitottak az új dolgokra, és adott esetben az ő energiájukkal, és az ő nem tudom, új szemléletükkel is hozzá tudnak járulni a vállalat működésének, stratégiájának az alakításához. Ketten kellünk hozzá, én azt gondolom. Tehát, hogy
6: kellenek olyan vezetők, akik valóban teret adnak a fiataloknak, pontosan. De kell a szakmai tudás is, pontosan. Amit át kell adni, ha jól értem,
7: pontosan,
6: erre gondolsz.
7: Pontosan erre akartam kiukadni adott esetben, hogy az nem elég, hogyha fiatal munkavállalókat alkalmazok, igenis kell velük beszélgetni, igenis be kell őket vonni a különböző folyamatokba, projektekbe, hogy meg tudják mutatni, és tudjanak segíteni azzal a szemlélettel, amit ők hoznak magukkal. Én azt gondolom, és abban hiszek, hogy ez egy nagyon-nagyon klassz lehetőségeket hordozó közös munka, az, amikor egy idősebb generáció, hiszen nekünk egy másabb típusú tapasztalatunk van, megszólítja, és együtt gondolkodik a fiatal generációval. Nagyon szeretem ezt a részét a munkámnak egyébként.
6: És visszatérnék még a vezetői szerepkörödre, csak egy pillanat erejéig, hogy amikor a motivációdról kérdeztelek, akkor nem pozíciókat, meg üzleti mutatókat emeltél ki, pedig azt is megtehetted volna, hanem az embereket helyezted a fókuszba. Volt olyan találkozás, vagy visszajelzés, akár közösen elért siker, amely különösen megerősítette abban, hogy így érdemes vezetni?
7: Igen, bár pici ez az ország, pici ez a szakma, de bárhová megyek az országban, vagy konferenciákat látogatók, akkor mindig nagyon nagy szeretettel fogadnak a volt kollégáim is, akikkel együtt dolgoztam az elmúlt időszakban, és folyamatosan olyan pozitív támogatást kapok, akár a leasing szövetségi oldalon is, vagy akár mondjuk nézzük a leasing szövetségi jelölésemet, ahol nagyon gyorsan összejött a jelölések száma, és egyébként maga a tagvállalatokból álló közgyűlés 100%-os igen szavazattal választott meg a szövetség elnöki pozíciójára.
6: Tehát ezek megerősítenek.
7: Nekem ez egy olyan pozitív visszajelzés volt, amire azt mondtam, hogy hát akkor itt van a következő lendület, amit fel kell használni, pozitív energiát hoz magával, és menjünk előre, és dolgozunk ezért a szakmáért.
6: Mennyit dolgozol egy nap?
7: Nyilván változó, de hogy én azt gondolom, hogy összesen, tehát ez a reggeltől estig akár megszakításokkal hazautazás, tehát ez a nagyságrendel 9-10 óra, amit szerintem dolgozok.
6: Munka, magánélet mennyire tudod? Mennyire lehet külön választani? Több szerepkörben vagy jelen vezetői pozícióban? Vannak olyan időszakok, amikor meg tudsz állni, vagy ki tudod zárni a munkát?
7: Hogyne.
6: És kell is.
7: És kell is alapvetően. És én úgy működöm, hogy van, amikor kevésbé, tehát hogy vannak olyan feladatok, vannak olyan időszakok, amikor annyira izgalmas és annyira sok minden van a munka oldalon, hogy nyilván jóval kevesebb jut a magánéletre, viszont vannak olyan időszakok, amikor azért többet tudok. Tehát, hogy a munka-magánélet egyensúly nálam azt jelenti, hogy hol ez van egy picit hangsúlyosabban, hol pedig a másikra szükséges oda koncentrálni, úgyhogy ilyen szempontból én nagyon jól vagyok, ezt jól működik.
6: És úgy látom, hogy nagyon élvezed is, hiszen úgy beszélsz róla mosolyogva. A igen. Feladataidról.
7: Igen, nagyon szeretem a mai napig, egyébként nagyon szeretem a munkámat. Én elmondom, 47 évesen is elmondom azt, hogy én úgy érzem, hogy én minden nap tanulok valamit a szakmáról, az emberekről, a piacról, úgyhogy ezért szerintem érdemes dolgozni egy szakmában, ahol azt látjuk, hogy még mindig vannak újdonságok, és mindig tudunk fejlődni.
6: Záró kérdésre maradt időnk. Mit vársz a következő időszaktól szakmailag, és szerinted mi alakíthatja át rövid, illetve hosszabb távon a hazai leasing piacot?
7: Hát az elkövetkezendő időszak, azért én azt látom, hogy nem egy könnyű időszak előtt állunk jelen pillanatban, tehát gazdaságilag is vannak kérdőjelek, hogy mennyire gyorsan tudunk majd úgymond fellendülni és elindulni egy pozitív irányba, hiszen látjuk azt, hogy az európai gazdaság, a geopolitikai helyzet, az üzemanyagárak, és még sorolhatnám, kifejezetten nem segítik, hanem azt gondolom, hogy hátráltatják a magyar gazdaságnak a fejlődését, úgyhogy az elkövetkezendő időszakban én azt várom a leasing piacon, hogy még mindig egy erős, nem visszaeső, talán mondjuk azt, hogy fenntartható működésre számítok. Az, hogy alapvetően a kamat környezet pozitív irányba változik, az összességében mindenképpen pozitív hatással lesz rá. Az, hogy az infláció jelen pillanatban azt hiszem, hogy 10 éves rekord alacsony szinten van, az szintén egy nagyon pozitív gazdasági mutató, és biztos vagyok benne, hogy segíti magát a piacunkat. Összességében arra kell koncentrálnunk, hogy hogyan tudjuk segíteni az ügyfeleket, hogyan tudunk együtt gondolkodni a magyar kormányzattal, és hogyan tudjuk könnyebbé tenni magát a leasing finanszírozás elérhetőségét a jövőben.
6: Van-e személyes olyan szakmai terved vagy elvárásod, amit megosztasz velünk?
7: A fenntarthatóság. Tehát én mindenképpen szeretném, hogyha magában a leasing finanszírozásban és a leasing szakmában is sokkal több eredményt tudnánk felmutatni abba az irányba, hogy hogyan támogatjuk az ügyfeleket és az új beruházásokat egy fenntartható, hogy is mondjam, irányba, ahol sokkal inkább az energiahatékonyság, a zöld energiák és az ilyen irányú új beruházások jelentkeznének meg nagyobb számban az elkövetkezendő időszakban. Szerintem ez egy nagyon fontos feladat, ami előttünk áll, és nagyon bízom benne, hogy az elkövetkezendő időszakban ez megváltozik, és még egy valami, ami pedig sokkal inkább az autófinanszírozás és a, hát nem is a flotta kezelés, de mondjuk a magyar autós helyzetre mutat, hogy sokszor emlegetjük azt, hogy ma Magyarországon az utakon futó autók átlag életkora akár 17 és 20 éves is lehet, ami alapvetően azért is egy nagy probléma, mert azt gondolom, hogy ezek az autók nem feltétlenül a legbiztonságosabb járművek, és ezekkel járnak magyar családok az utakon. Úgyhogy én nagyon bízom benne, hogy megtaláljuk annak a módját is, hogy hogyan tudjuk ezt az autóparkot megújítani. Erre vannak nagyon jó példák, amiről szoktam beszélni egyébként különböző interjúkban, és bízom benne, hogy az elkövetkezendő 2-3 évben el tudunk indítani egy olyan programot, ami ebbe az irányba segíti a magyar utakon futó autóparknak a megújítását.
6: Hát remélem, hogy lesz majd alkalmunk erről is beszélgetni. Marianna, köszönöm, hogy itt voltál ma velünk.
7: Köszönöm szépen, Judit.
6: Agárdi Marianna, az Árvál Magyarország ügyvezető igazgatója, a Magyar Leasing Szövetség elnöke volt ma a vendégem.
0: Ez volt a Hétfő Egy Nő, a Trend FM portré műsora Kutasi Judittal. A műsor visszahallgatható a www.trendfm.hu oldalon.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Jazz, lounge, chill out, soul, blues és világzene. Ez a különleges zenei válogatás minden éjjel a Trend FM műsorán. Minden nap olyan zenékkel, amiket máshol még nem hallottak. Különleges zenei válogatás a Trend FM-en, ma éjszaka is Bukowski Józseffel. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Az eleganciának nem kell hangosnak lennie. Érezhető a tiszta vonalakban, a csendben és a térben, amely körülveszi. Az új Lexus ES magával ragadó kényelme és kifinomult vezetési élménye segít, hogy ön magabiztos nyugalommal élje meg a következő pillanatot. Cégeknek most havi nettó 165.000 forinttól fix 2,9%-os ügyleti kamattal. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletekért látogasson el márkakereskedéseinkbe, vagy a lexus.hu oldalra.
0: Reklámot hallottak. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik.
2: Ezt még senkinek nem mondtam el, de...
3: Bizalom nincs adatvédelem nélkül. Egészségügyi adatok, bőrproblémák, előtte-utána fotók, elérhetőségek... Ezek nem csak egyszerű információk, hanem védendő személyes adatok.
4: Adatvédelem a magánegészségügyben és a szépségiparban, mert az ügyfelek személyes adataira való odafigyelés része minden professzionális kezelésnek.
3: Készült a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság megbízásából. kkv-naich.hu
0: Társadalmi célú hirdetést hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
5: 7 óra, jó estét kívánok, a legfrissebb információkat Nagy Károlytól hallják. Az Európai Bizottság 157 millió eurót folyósított Moldovának az európai integrációt segítő reformok megvalósításának elismeréséül és az ehhez szükséges reform folyamat támogatására, ezt Kaja Kallas uniós külügyi főképviselő jelentette be. A Moldova számára kidolgozott növekedési terv keretében folyósítják a pénzt, 18 reform intézkedésen van túl az ország. A Moldova rendelkezésére bocsátott teljes összeg idén eléri már a 661 millió eurót. A Financial Times értesülése szerint Magyarország nem emel akadályt az Ukrajnával folyó Európai Uniós tárgyalások újabb, egyelőre technikai jellegű szakaszának elkezdése elé. A londoni üzleti napilap online kiadása uniós forrásokat idéz, amely szerint Magyar Péter miniszterelnök arra utasította az illetékes magyar diplomatákat, hogy a héten esedékes egyeztetéseken ne akadályozzák meg azoknak a leveleknek az elküldését, amelyeket az Európai Unió Ukrajnának és Moldovának készül küldeni a következő két tárgyalási fejezet csoport potenciális megnyitásának ügyében. Ez a két fejezet csoport a lap szerint az EU egységes belső piacát és a versenyképességi szakpolitikai területeket érinti. Három ember vesztette életét, 39-en megsebesültek abban a légi csapásban, amelyet az orosz erők Harkivra mértek. Ukrajna második legnagyobb városát irányított légi bombákkal és harci drónnal támadták, még egy helyi benzinkutat is támadtak az orosz erők.
0: Tőzsde hírek.
5: Túlnyomó részt emelkedéssel zárták a kereskedést a vezető nyugat-európai tőzsdék. Frankfurt 1,1%-ot emelkedett, Párizs 0,8%-ot gyengült, London viszont 0,3%-ot erősödött. Emelkedett a madridi tőzsde is 1,7-del, Milánó pedig 0,7%-os plusszal zárt. A Wall Street-en a magyar idő szerinti esti órákban a Dow Jones pluszban jár, ez nagyjából egy 10%-os emelkedést jelent. Az S&P 500 6%-kal erősödik, a Nasdaq 8%-os emelkedésben. A kőolaj elkezdett csökkenni, $100.78 a Brent ára, az amerikai könnyolaj jegyzése $90.07-el jár. Idehaza a budapesti értéktőzsde részvényindexe, a BUX 1,3%-ot emelkedett 141.895 pontra, a részvénypiac forgalma 24,7 milliárd forint volt, a vezető részvények erősödtek. A MOL 2,6%-kal emelkedett 4.980 forintra. Az OTP 1,1%-kal drágult 40.700-ig, a Magyar Telekom 2,3%-kal emelkedett 2.578 forintra, a Richter 6%-kal erősödött 12.300 forintig. Szeptemberben az elmúlt 5 év leggyorsabb ütemében emelkedett az amerikai gazdasági aktivitás. Az S&P Gazdaságkutatóintézet kompozit beszerzési menedzser indexe 58,4 pontra emelkedett, a szolgáltatóipar és a feldolgozóipar is jól teljesített, összességében az új megrendelések erőteljesen gyorsuló ütemben nőttek, elsősorban az erős belföldi kereslet miatt. A cégek több alkalmazottat vettek fel. Ennek következtében a foglalkoztatás is előteljesen bővült az Egyesült Államokban. A jelenlegi makroadatok mellett idén 4%-kal bővülhet az amerikai gazdaság.

0: 8 van friss hírekkel, információkkal, részletes beszámolóval, legközelebb 8 órakor várom Önöket. A hírszerkesztőt Nagy Károlyt hallották.
1: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. Ez a Trend Night. A zenei szerkesztő Bukowski József.
2: Figyelemre méltó jó estét, jó zenéket kívánok mindenkinek. Elkezdődik ma este is a különleges zenei válogatás, amire lemerem fogadni, hogy sokan csak azért kíváncsiak, mert olyan dalokat szeretnének hallani, amiket nem ajánlott még önöknek senki. Jó helyen járnak, köszi, üdv a Trend FM-en!

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Magashegyi Underground egy magyar alternatív rock együttes, 2004-ben alapította Fodor Máriusz és Kardos Horváth János egy tatabányai főiskolán. Akkor még egy másik énekesnővel, azonban a kaukázus sikerei mellett a projekt a háttérbe szorult. A két zenész ennek ellenére nem mondott le róla, és 2006-ban megkeresték Bocskor Bíborkát, a Megasztár harmadik szezonjában 6. helyet elért énekesnőt, és vele rögzítették a Szeplős Vál című dalt, amit jelöltek is a 2008-as Fonogram díjkiosztón. 2007. november 20-án jelent meg Szeplős Vál című 4 dal tartalmazó kislemezük a CLS kiadónál. A siker ellenére a zenekar tagjai inkább a kaukázusra akartak koncentrálni, ezért a Magashegyit jegelték, és Bocskor Bíborka is kiszállt az együttesből. Közel 12 hónap szünet után 2009-ben indultak újra egy friss zenekari felállással Kardos nélkül, körülbelül a kaukázus feloszlásával egy időben. Még össze stúdióba vonultak, és 2010. januárjában kiadták Szívtakarítás című EP-üket, ami 4 dal tartalmazott, és a zenekar weboldaláról lehetett letölteni. A tervek szerint tavasszal jelent volna meg első nagylemezük, de az Ezer Erdő végül 2010. október 29-én debütált a Tom-Tom Records gondozásában. Az album legsikeresebb dala a Metró Húzat című dal lett, ami tévés és rádiós listákon egyaránt jól szerepelt. A lemezt jelölték a 2011-es Fonogram díjkiosztón az év hazai alternatív albuma kategóriában. Ezt 2011. január 29-én egy ingyenesen letölthető 8 számos tükörlemez az Ezer Város követte, amin eddig kiadatlan felvételek, B-oldalas dalok és friss remixek szerepeltek. A második nagylemez 2013-ban jelent meg a Tom-Tom gondozásában. A lemezen közreműködött a 30Y frontembere Beg Zoltán és a Kezdet fiai tagja Závoda Péter is. 2015-ben érkezett meg a Szemszavak középlemez, évvégén pedig a Vágta című dallal jelentkeztek, ami a 2016-os harmadik nagylemezük előfutára. Októberben országos turnéra indultak a Kaukázussal, a következő évben jelent meg a Talált tenger című lemezük, 2020 végén pedig a Talált életem című album.
1: Trend Night.
2: Meg is hallgatjuk az egyik kedvencünket a Magashegyi Undergroundtól, itt a különleges zenei válogatásban.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: WordPress fotókiállítás a Biodomban. Történetek a világ minden tájáról. Kísérő kiállítás az 1956-os forradalomról és a 2026-os választási küzdelemről. WordPress fotókiállítás november 8-áig a Biodomban.
2: Mennyit ér ma egy jól működő egészségügyi vállalkozás? Mire figyelnek valójában a befektetők? Gyakorlati válaszok, cégértékelés, akvizíciók és fúziók a hazai piacon. Ha nem csak menedzselni, de építeni is akarod céged, a Magánegészségügyi Summit neked szól. Találkozzunk november 6-án a Magyar Tudományos Akadémián. Részletek és jegyvásárlás a magánegészségügy.com oldalon.
0: Reklámot hallottak.
3: Hello Hungary! Indulj velünk! Programajánló következik a Trend FM-en.
4: Fenyőerdős kiránduláshoz Gyantászok útja. Az érdekes elnevezésű 2021-ben átadott Gyantászok útja tanösvény a Vendvidék szívében, Vas megyében, az Apát István falva környéki erdőkben kanyarog. Mivel nem körtúra, ezért tetszőlegesen bármelyik végéről indíthatjuk. Egyik vitathatatlan érdeme a tanösvénynek, hogy rövid, de szép erdei séta során szemléletesen mutatja be egy mára-már feledésbe merült szakmát és megélhetési forrást, a gyantászást. Aki eddig nem hallott volna róla, az is pár perc alatt képbe kerülhet ezzel az érdekes mesterséggel kapcsolatban. 9 állomáson színes, informatív tájékoztató táblákról tudhatjuk meg, hogy mi jellemzi a Vendvidéki erdők növény- és állatvilágát, mit jelent a szállalás, mit csinál az, aki gyantászik, és hogy mennyi mindent köszönhetünk az erdőknek. A mintegy 2,5 kilométeres gyantász tanösvény útvonala csendes, tömegtől mentes, szép erdőben vezet, ahol a fenyőfákból lágy gyantaillat árad. Mivel majdnem végig szintben megyünk, és könnyen járható az út, ezért minden korosztálynak jó szívvel ajánlható. Remek családi túra, ami gyerekeknek és kamaszoknak is tetszeni fog.
3: Hello Hungary, a Trend FM-en! Holnapra is van ötletünk!

0: Ez a különleges zenei válogatás a Trend FM műsorán.
1: Sokszor úgy érzem, hogy csak útban vagyok, és az elvárások is ijesztően nagyok.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Pál utcai fiúk egy magyar alternatív rock együttes, ami 1983 nyarán Sziget-Szentmiklóson alakult barátokból és iskolatársakból. Az együttes alapítói, már akik még ma is tagok, Leskovics Gábor és Potondi Anikó, valamint rajtuk kívül az együttes sikereinek részese a története során tagjai között zenélő több dobos, billentyűs, szaxofonos és gitáros. Az eleinte garázsban próbáló együttes 1985-ben kezdte a koncertezés Sex Pistols, Exploited és Control csoport számokkal, valamint saját dalokkal. Zenéjükre ekkor az Európa kiadó volt még jelentős hatással. Ebben az évben adták ki első demo kazettájukat, ami rendkívüli népszerűségre tett szert, így ez további koncert és fesztivál szereplések, valamint 1987-ben a második demo követték. 1988-ban nézőszám rekordot döntöttek Budapest egyik kultikus zenei klubjában, a Fekete Lyukban. A pankos elemeket is magába foglaló rockzene és a hozzáírt néhol elmés, máshol lírai dalszövegek, valamint a mind több és egyre magabiztos a fellépés az együttest a 80-as évek underground zenei életének egyik legfontosabb együttesévé tették. Az egykor pénzfeldobással hangszert választó utcai kölyök bandából verbúválódott zenekar 1990-ben adta ki első lemezét, majd 1994-ig folyamatosan jelennek meg az albumok. A 90-es évek második felére tagcseréket követően alább hagyott az évekig tartó lendület, és a nagy színpadról visszatértek a klubok félhomályába. Továbbra is aktívan koncerteztek, majd alkotó energiákat hozó újabb tagcseréket követően 2000-ben is jelent meg album. Ezután 2008-ban a 25 éves Pál utcai fiúk zenekar friss energiákkal és ismét friss lendülettel újabb fejezetet nyit történetében a Legelő című nagylemezével. A legutóbbi album 2019-ben jelent meg, Igazán ez minden címmel.
1: Trend Night.
2: A Pál utcai fiúk már is zenél itt a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Carbon 20 együttes a 2001-es Sziget Fesztiválon debütált. Első nagylemezük a Mérgezett Gulyás 2004-ben jelent meg a Crossroads Recordsnál. 2006-ban csatlakozott hozzájuk Fehér Balázs énekes, aki énekével és dalszövegeivel dobta fel az együttes zenéjét. Második nagylemezüket, a Carbon Heartot 2008-ban jelentette meg az 1G Records. Tulajdonképpen ezzel a lemezzel léptek be a magyar zenei elitbe. Dalaikat előszeretettel játszották a magyar televíziók és rádiók, illetve több mint 100 000 ember töltötte le őket. Magyarország legismertebb koncertzenekaraként folyamatosan járják az országot. 2010-ben két londoni fellépésük is volt. Legutóbbi albumuk 2019. decemberében jelent meg Carbon Sun címmel, ami a zenekar 7. nagy lemeze.
1: Trend Night.
2: Carbon 20 a folytatásban, már is a különleges zenei válogatásban.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Növekedés, finanszírozás, konszolidáció. Merre mozdul a piac? A magánegészségügyi summit a szektor meghatározó vezetőinek és szakértőinek biztosít találkozási pontot. Egy nap a döntésekről és dilemmákról, amelyek a következő évek üzleti lépéseit formálják. Helyszín: Magyar Tudományos Akadémia. Időpont: november 6-a. Ne maradj ki a párbeszédből, találkozzunk! Részletek és jegyvásárlás a magánegészségügy.com oldalon.
0: Reklámot hallottak. Ez a Trend Night. A különleges zenei válogatás itt a Trend FM-en. A hírek után is folytatódik. Hírek a Trend FM 94.2-n.
2: Nem csak Franciaországban, hanem Belgiumban is erőszakba torkoltak az oktatással kapcsolatos megmozdulások. Viszonylag jó hangulatú volt a tőzsdei kereskedés Európában és idehaza. Marad a derült napos időjárás holnap is. Jó estét kívánok, a legfrissebb információkat Nagy Károlytól hallják, és akkor a részletek. Erőszakba torkolott egy franciaországi mintára megszervezett diák megmozdulás a belgiumi Liège-ben. Az oktatási reformok és a költségvetési megszorítások ellen tiltakoztak, a rendőrség 16 embert vett őrizetbe. A több száz fős tömegben transzparenseket emeltek a magasba, jelszavakat skandáltak, egy idő után azonban robbantak a petárdák, tojásokat dobáltak, majd barikádokat emeltek az iskolák előtt vagy azok közelében, és hát tüzeket is gyújtottak, ekkor avatkozott közbe a rendőrség. Egyébként Belgiumban is június óta tart Liège-ben a tanárok, az iskolák vezetés és a diákok közötti heves vita. A városban számos tüntetést tartottak, és a résztvevők úttorlaszokat emeltek. Egy 15 éves fiú elveszítette a bal kezét, miután egy rendőrök által dobott tömegosztató gránát robbant fel a kezében egy francia szakiskola előtt. Folytatódtak az utcai zavargások az iskolák környékén. A francia kormány kollektív felelősséget bevezető törvényjavaslattal és a büntethetőségi korhatár 15 évre csökkentésével reagál az iskolákat blokkádokkal és gyújtogatással célba vevő zavargásokra. Akár a szülők családi pótlékából is levonhatják a fiatalok károkozásait maximum 10 000 euró értékben. A diákok 10 sürgősségi intézkedés a fiatalokért nevű követelést tettek közzé. Egyebek mellett olcsóbb étkezést, alacsonyabb tandíjakat és a lakhatási költségek befagyasztását követelik. A hallgatói és középiskolai szakszervezetek petíciót indítottak követeléseikkel, ezt több diákszervezet is aláírta. Az Európai Bizottság 157 millió eurót folyósított Moldovának az Európai Uniós integrációt segítő reformok megvalósításának elismeréséül és az ehhez szükséges reform folyamat támogatására. Már a harmadik kifizetést kapja idén az ország, 18 reform intézkedést hajtott végre, és 661 millió euróval támogatják az uniós csatlakozási előkészületeit. A Financial Times értesülése szerint Magyarország nem emel akadályt az Ukrajnával folyó Európai Uniós tárgyalások újabb, egyelőre technikai jellegű szakaszának elkezdése elé. Magyar Péter miniszterelnök arra utasította az illetékes magyar diplomatákat, hogy a héten esedékes munkacsoport szintű egyeztetéseken ne akadályozzák meg azoknak a leveleknek az elküldését, amelyeket az Unió Ukrajnának és Moldovának készül küldeni a következő két tárgyalási fejezetcsoporttal kapcsolatban. Ezek a Financial Times értesülései szerint az EU egységes belső piacáról és a versenyképességi szakpolitikai területekről szólnak. Ugyanakkor az új fejezetcsoportokról szóló tárgyalások megnyitásának maradéktalan magyar politikai támogatása attól is függ, hogy az ukrán parlament október 12-én megszavazza-e a nemzeti kisebbségek oktatásának kiterjesztéséről szóló törvénytervezetet. Három ember vesztette életét, 39-en megsebesültek abban a légicsapásban, amelyet az orosz erők Harkivra, Ukrajna második legnagyobb városára mértek. Legalább három irányított légibombát dobtak le, illetve egy harci drónt. Támadtak egyébként Harkivban egy benzinkutat is az orosz erők.
0: Tőzsde hírek!
2: Túlnyomó részt emelkedéssel zártak a kereskedést a vezető nyugat-európai börzék. London 3,1%-ot emelkedett, Frankfurt 1,1%-ot, a párizsi tőzsde 8,1%-kal gyengült, Milánó viszont 7,1%-kal, Madrid 1,2%-kal tudott erősödni. A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 1,3%-os emelkedéssel 141.895 ponton zárt, a részvénypiac forgalma 24,7 milliárd forint volt. A MOL 2,6%-kal erősödött 4.980 forintra, az OTP 1,1%-kal drágult 40.700

0: Ebben is ilyen hosszú ideig tarthat el a megcsapant stratégiai tartalékok újratöltése, ha teljességgel megnyílnának a legfontosabb kereskedelmi útvonalak. Az iráni háború kezdete óta 3 milliárd hordó olaj veszett el a kínálatból, miközben 1 milliárd hordónyit bocsátottak ki világszinten a készletekből. Már önmagában a készleteknek a feltöltése is napi 2 millió hordó többletkeresletet jelentene a következő másfél évre. Egyébként jelezte a vezető, az Aramco vezérigazgatója, hogyha nem lenne egy kelet-nyugati olajvezetékük, amivel a Vörös-tengeri partvidékre viszik a kőolajat, akkor már $200 lenne a Brent, ehhez képest ma 102 és 101 dollár között mozgott.
1: Időjárás jelentés.
0: Derült idő várható az éjszakai órákban, a légmozgás nagyrészt gyenge, mérsékelt marad. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet döntően 1 és 8 fok között valószínű. Holnap is napos időre van kilátás, általában 22 és 26 fok közötti hőmérséklet várható.
1: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a Trend Night, a különleges zenei válogatás.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Az osztálytársakból alakult Szent Gotthárdi Zaporozsett zenekar motorját 2004 nyarán Varga Bence, Pap Dávid és Hoffmann Máté indította be. A kezdeti szájnpróbálgatások közepette hamar fény terült Bence szerzői és előadói tehetségére, és ez erősen meghatározta a gépkocsi további menetirányát és sebességét. Az együttes 2007 tavaszán megnyerte az átjáró tehetségkutató versenyt, és még az év júniusában elkészült a Zaporozsec első demo felvétele. 2008 nyarán a Kultúrpart dalversenyén a zsűri külön díját kapták. Saját hangjukat elmondásuk szerint a 2011-es Bubarék című albumukkal találták meg. A csapat kitartóan dolgozik, hogy az általuk vezetett Zaporozsec mindig új utakon járhasson.
1: Trend Night.
2: Az egyik kedvencünket fogjuk természetesen már is meghallgatni a Zaporozsectől, itt a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Pink and the Panthers 2017 novemberében alakult, mind az öten a kőbányai zenestúdió tanulói. 2018-ban a budapesti Füles Bagoly tehetségkutatón bejutottak a 10 legjobb zenekar közé, majd ezután a jazzy dalversenybe is neveztek, ahol második helyen végeztek. Dalaikat a zenekar billentyűse szerezte, akire hatással volt például az Incognito és a Jamiroquai, tehát a jazz és a populáris zene fúziója jellemzi a hangzásvilágot. A célkitűzésük az igényes zene népszerűsítése és hogy minél több helyen élő zene szóljon. Nagyon fontos számukra, hogy a dalaik szövege értéket képviseljen és harmóniát képezzen a zenével. Lelkesek, mert végre olyan zenét játszhatnak, ami róluk szól, hisznek benne, hogy ez a siker kulcsa.
1: Trend Night.
2: Következik is a Pink and the Panthers, most azonnal itt a különleges zenei válogatásban.

0: Trend Night. Most a Trend FM műsorán.
1: Szakítok veled,
2: úgysem mered, szakítok veled,
1: úgysem mered, szakítok veled,
2: úgysem mered,
1: szakítok veled.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A hazai Crème de la Pop tagjai 2013 tavaszán tettek szent fogadalmat, hogy nem hagyják feledésbe merülni a 90-es évek legsikeresebb magyar dalait. A 30-as évek beli francia swing stílusban előadott Hip Hop Boys, Tankcsapda, Carpe Diem és Shy Guys daloknak örül a közönség, és ez a tagokat, vagyis Gál Csaba Bugit, Kertész Csabát, Kövér Kristófot és Boros Gábor további lelkes munkára ösztönzi, ha tehetik, nézzék meg őket élőben is.
1: Trend Night.
2: A Crème de la Pop következik most, itt a különleges zenei válogatásban.

0: Ez a Trend Night. A különleges zenei válogatás itt a Trend FM-en. A hírek után is folytatódik. Hírek a Trend FM 94.2-n.
1: Nem csak Franciaországban, hanem Belgiumban is erőszakba torkoltak az oktatással kapcsolatos megmozdulások. Viszonylag jó hangulatú volt a tőzsdei kereskedés Európában és idehaza. Marad a derült napos időjárás holnap is. Jó estét kívánok, a legfrissebb információkat Nagy Károlytól hallják, és akkor a részletek. Erőszakba torkolott egy franciaországi mintára megszervezett diák megmozdulás a belgiumi Liège-ben. Az oktatási reformok és a költségvetési megszorítások ellen tiltakoztak, a rendőrség 16 embert vett őrizetbe. A több száz fős tömegben transzparenseket emeltek a magasba, jelszavakat skandáltak, egy idő után azonban robbantak a petárdák, tojásokat dobáltak, majd barikádokat emeltek az iskolák előtt vagy azok közelében, és hát tüzeket is gyújtottak, ekkor avatkozott közbe a rendőrség. Egyébként Belgiumban is június óta tart Liège-ben a tanárok, az iskolák vezetés és a diákok közötti heves vita. A városban számos tüntetést tartottak, és a résztvevők úttorlaszokat emeltek. Egy 15 éves fiú elveszítette a bal kezét, miután egy rendőrök által dobott tömegosztató gránát robbant fel a kezében egy francia szakiskola előtt. Folytatódtak az utcai zavargások az iskolák környékén. A francia kormány kollektív felelősséget bevezető törvényjavaslattal és a büntethetőségi korhatár 15 évre csökkentésével reagál az iskolákat blokkádokkal és gyújtogatással célba vevő zavargásokra. Akár a szülők családi pótlékából is levonhatják a fiatalok károkozásait maximum 10 000 euró értékben. A diákok 10 sürgősségi intézkedés a fiatalokért nevű követelést tettek közzé. Egyebek mellett olcsóbb étkezést, alacsonyabb tandíjakat és a lakhatási költségek befagyasztását követelik. A hallgatói és középiskolai szakszervezetek petíciót indítottak követeléseikkel, ezt több diákszervezet is aláírta. Az Európai Bizottság 157 millió eurót folyósított Moldovának az Európai Uniós integrációt segítő reformok megvalósításának elismeréséül és az ehhez szükséges reform folyamat támogatására. Már a harmadik kifizetést kapja idén az ország, 18 reform intézkedést hajtott végre, és 661 millió euróval támogatják az uniós csatlakozási előkészületeit. A Financial Times értesülése szerint Magyarország nem emel akadályt az Ukrajnával folyó Európai Uniós tárgyalások újabb, egyelőre technikai jellegű szakaszának elkezdése elé. Magyar Péter miniszterelnök arra utasította az illetékes magyar diplomatákat, hogy a héten esedékes munkacsoport szintű egyeztetéseken ne akadályozzák meg azoknak a leveleknek az elküldését, amelyeket az Unió Ukrajnának és Moldovának készül küldeni a következő két tárgyalási helyzetcsoporttal kapcsolatban. Ezek a Financial Times értesülései szerint az EU egységes belső piacáról és a versenyképességi szakpolitikai területekről szólnak. Ugyanakkor az új fejezetcsoportokról szóló tárgyalások megnyitásának maradéktalan magyar politikai támogatása attól is függ, hogy az ukrán parlament október 12-én megszavazza-e a nemzeti kisebbségek oktatásának kiterjesztéséről szóló törvénytervezetet. Három ember vesztette életét, 39-en megsebesültek abban a légi csapásban, amelyet az orosz erők Harkivra, Ukrajna második legnagyobb városára mértek. Legalább három irányított légi bombát dobtak le, illetve egy harci drónt. Támadtak egyébként Harkivban egy benzinkutat is az orosz erők.
0: Tőzsde hírek.
1: Túlnyomó részt emelkedéssel zárták a kereskedést a vezető nyugat-európai börzék. London 3,1%-ot emelkedett, Frankfurt 1,1%-ot, a párizsi tőzsde 8,1%-kal gyengült, Milánó viszont 7,1%-a, Madrid 1,2%-kal tudott erősödni. A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 1,3%-os emelkedéssel 141.895 ponton zárt, a részvénypiac forgalma 24,7 milliárd forint volt. A MOL 2,6%-kal erősödött 4.980 forintra, az OTP 1,1%-kal drágult 40.700 forintig, a Magyar Telekom 2,3%-kal emelkedett 2.578 forintra, a Richter 6,1%-os pluszban fejezte be 12.300 forinton. A világ legnagyobb olajvállalatának, a Saudi Aramco-nak a vezetője szerint akár 2 évig is fennmaradhat a feszültség a nyersolaj és az üzemanyagok piacán. Amin Nasser egy londoni konferencián kijelentette, hogy abban az esetben is ilyen hosszú ideig tarthat el a megcsapant stratégiai tartalékok újratöltése, ha teljességgel megnyílnának a legfontosabb kereskedelmi útvonalak. A

0: Nyugati olajvezetékük, amivel a Vörös-tengeri partvidékre viszik a kőolajat, akkor már 200 dollár lenne a Brent, ehhez képest ma 102 és 101 dollár között mozgott.
1: Időjárás jelentés.
0: Derült idő várható az éjszakai órákban, a légmozgás nagyrészt gyenge, mérsékelt marad. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet döntően 1 és 8 fok között valószínű. Holnap is napos időre van kilátás, általában 22 és 26 fok közötti hőmérséklet várható.
1: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a Trend Night, a különleges zenei válogatás.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Kis Erzsének színházi produkciókkal kezdődött munkássága, majd 1995-ben Kaposvárra került, és itt kezdte el gyűjtögetni ötleteit, dalait. Ekkor találkozott Hajnóci Csabával, és megalakították az Egy Kis Erzsi zenét. Az együttes mellett párhuzamosan készített filmzenéket, rajzfilmzenét, részt vett és énekelt színházi produkciókban, és írt zenét mesejátékhoz is. Az Egy Kis Erzsi zene a magyar széna egyik legegyénibb hangú zenekara. Muzsikájukban a balkáni és egyéb népzenék, a franciás chanson és a rock épp úgy megfér, mint a sámánisztikus ének, a metal vagy akár a jazz. Játékos felfogás, meg annyi stílusgyakorlat. A végeredmény egy semmivel össze nem téveszthető, csak rájuk jellemző táncos örömzene.
1: Trend Night.
2: Kis Erzsitől is meghallgatunk egy dalt itt a különleges zenei válogatásban.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Egy pillanatra nem figyelsz, és kutyád vagy macskád már le is nyel valamit, amit nem kellett volna. Aggódás, állatorvos. Vizsgálat, akár műtét, és komoly költségek. Ilyenkor segít a Tappancs Kis Állatbiztosítás. Önállóan, lakásbiztosítás nélkül is köthető, már havi 5390 forinttól. tappancsbiztosítás.hu
0: Reklámot hallottak.

0: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
1: A Juhász Attila Jazz egy klasszikus hangzású formáció, vezetője Juhász Attila, aki sokoldalú, virtuóz muzsikus, kiváló hangszerelő és zeneszerző. A Quartet 2008 óta működik ebben a felállásban, 2010-ben Sunshine Jazz című albumukkal megnyerték az év jazz lemeze fonogram díjat. Az album még abban az évben platina lemez lett. A Quartet ritmus szekcióját alkotó Cseh Balázs dobos és Piri Béla bőgős a magyar jazz élvonalbeli muzsikusai. Több lemezen szerepelnek és számos hazai, illetve nemzetközi sztárral felléptek már. A zenekar másik szólistája Réger Attila, letisztult játékában ötvöződik a jazzgitár tradíció tisztelete és az invenciózus új utak keresése. A zenekar egyfajta kreatív alkotóműhelyként működik, ahol a saját kompozíciók mellett fontos szerepet kap a vendégszólistákkal való együttműködés is. Koncepciójukban a hagyományos swing elemek mellett teret kap a modernebb harmónia és ritmusvilág.
0: Trend Night.
1: Az egyik kedvencünk következik most a Juhász Attila Jazztől, itt a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Müller Péter Iván, vagyis Sziámi, költő, dalszerző, énekes, filmrendező, kulturális szakember Budapesten született 1951-ben. 1973-ban szerezte meg a Magyar Rádió munka stúdiójában a rádiószerkesztő riporter diplomát. Ezt követően 1974-ben az Állami Artista Képzőiskolában a cirkusz és varieté rendezői képesítést. 1976-ban az ELTE bölcsészettudományi karán magyar-francia szakos tanári diplomát szerzett. 1981-ben film és televízió rendezői diplomát kapott a Színház és Filmművészeti Főiskolán. A magyar alternatív kultúra egyik meghatározó egyéniségeként tartják számon, 2012-től többek között a Müller Péter Sziámi & Friends zenekarral, Szakcsilakatos Bélával és Kirchner Péterrel lép fel.
1: Trend Night.
2: A Müller Péter Sziámi & Friends zenél most a különleges zenei válogatásban.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: WordPress fotókiállítás a Biodomban. Történetek a világ minden tájáról. Kísérő kiállítás az 1956-os forradalomról és a 2026-os választási küzdelemről. WordPress fotókiállítás november 8-áig a Biodomban.
0: Reklámot hallottak. Ez a Trend Night. A különleges zenei válogatás itt a Trend FM-en. A hírek után is folytatódik. Hírek a Trend FM 94.2-n.
2: Nem csak Franciaországban, hanem Belgiumban is erőszakba torkoltak az oktatással kapcsolatos megmozdulások. Viszonylag jó hangulatú volt a tőzsdei kereskedés Európában és idehaza. Marad a derült, napos időjárás holnap is. Jó estét kívánok, a legfrissebb információkat Nagy Károlytól hallják, és akkor a részletek. Erőszakba torkolott egy franciaországi mintára megszervezett diák megmozdulás a belgiumi Liège-ben. Az oktatási reformok és a költségvetési megszorítások ellen tiltakoztak, a rendőrség 16 embert vett őrizetbe. A több száz fős tömegben transzparenseket emeltek a magasba, jelszavakat skandáltak, egy idő után azonban robbantak a petárdák, tojásokat dobáltak, majd barikádokat emeltek az iskolák előtt vagy azok közelében, és hát tüzeket is gyújtottak, ekkor avatkozott közbe a rendőrség. Egyébként Belgiumban is június óta tart Liège-ben a tanárok, az iskolák vezetése és a diákok közötti heves vita. A városban számos tüntetést tartottak, és a résztvevők úttorlaszokat emeltek. Egy 15 éves fiú elveszítette a bal kezét, miután egy rendőrök által dobott tömegosztató gránát robbant fel a kezében egy francia szakiskola előtt. Folytatódtak az utcai zavargások az iskolák környékén. A francia kormány kollektív felelősséget bevezető törvényjavaslattal és a büntethetőségi korhatár 15 évre csökkentésével reagál az iskolákat blokkádokkal és gyújtogatással célba vevő zavargásokra. Akár a szülők családi pótlékából is levonhatják a fiatalok károkozásait maximum 10 000 euró értékben. A diákok 10 sürgősségi intézkedés a fiatalokért nevű követelést tettek közzé. Egyebek mellett olcsóbb étkezést, alacsonyabb tandíjakat és a lakhatási költségek befagyasztását követelik. A hallgatói és középiskolai szakszervezetek petíciót indítottak követeléseikkel, ezt több diákszervezet is aláírta. Az Európai Bizottság 157 millió eurót folyósított Moldovának az Európai Uniós integrációt segítő reformok megvalósításának elismeréséül és az ehhez szükséges reform folyamat támogatására. Már a harmadik kifizetést kapja idén az ország, 18 reform intézkedést hajtott végre, és 661 millió euróval támogatják az uniós csatlakozási előkészületeit. A Financial Times értesülése szerint Magyarország nem emel akadályt az Ukrajnával folyó Európai Uniós tárgyalások újabb, egyelőre technikai jellegű szakaszának elkezdése elé. Magyar Péter miniszterelnök arra utasította az illetékes magyar diplomatákat, hogy a héten esedékes munkacsoport szintű egyeztetéseken ne akadályozzák meg azoknak a leveleknek az elküldését, amelyeket az Unió Ukrajnának és Moldovának készül küldeni a következő két tárgyalási helyzetcsoporttal kapcsolatban. Ezek a Financial Times értesülései szerint az EU egységes belső piacáról és a versenyképességi szakpolitikai területekről szólnak. Ugyanakkor az új fejezetcsoportokról szóló tárgyalások megnyitásának maradéktalan magyar politikai támogatása attól is függ, hogy az ukrán parlament október 12-én megszavazza-e a nemzeti kisebbségek oktatásának kiterjesztéséről szóló törvénytervezetet. Három ember vesztette életét, 39-en megsebesültek abban a légi csapásban, amelyet az orosz erők Harkivra, Ukrajna második legnagyobb városára mértek. Legalább három irányított légi bombát dobtak le, illetve egy harci drónt. Támadtak egyébként Harkivban egy benzinkutat is az orosz erők.
0: Tőzsde hírek.
2: Túlnyomó részt emelkedéssel zárták a kereskedést a vezető nyugat-európai börzék. London 3,1%-ot emelkedett, Frankfurt 1,1%-ot, a párizsi tőzsde 8,1%-kal gyengült, Milánó viszont 7,1%-a, Madrid 1,2%-kal tudott erősödni. A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 1,3%-os emelkedéssel 141.895 ponton zárt, a részvénypiac forgalma 24,7 milliárd forint volt. A MOL 2,6%-kal erősödött 4980 forintra, az OTP 1,1%-kal drágult 40.700 forintig, a Magyar Telekom 2,3%-kal emelkedett 2578 forintra, a Richter 6%-os pluszban fejezte be 12.300 forinton. A világ legnagyobb olajvállalatának, a Saudi Aramco-nak a vezetője szerint akár 2 évig is fennmaradhat a feszültség a nyersolaj és az üzemanyagok piacán. Amin Nasser egy londoni konferencián kijelentette, hogy abban az esetben is ilyen hosszú ideig tarthat el a megcsapant stratégiai tartalékok újratöltése, ha teljességgel megnyílnának a legfontosabb kereskedelmi útvonalak. Az iráni háború kezdete óta 3 milliárd hordó olaj veszett el a kínálatból, miközben 1 milliárd hordónyit bocsátottak ki világszinten a készletekből. Már önmagában a készleteknek a feltöltése is napi 2 millió hordó többlet keresletet jelentene a következő másfél évre. Egyébként jelezte a vezető, az Aramco vezérigazgatója, hogyha nem lenne egy kelet-nyugati olajvezetékük, amivel a vöröstengeri partvidékre viszik a kőolajat, akkor már $200 lenne a Brent, ehhez képest ma $102 és $101.

0: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
1: Az énekes gitáros dalszerző Szeder Szabó Krisztina 2014-ben tűnt fel először a Haba tetején című debütáló albumával a hazai könnyű zenei világban. Azt írja róla az Artisius, hogy Reggeli dal című szerzeménye egyedi, különleges zenei világa miatt vált ismerté, a zenei játékosság és sokszínűség épp úgy sajátja előadóként, mint dalszerzőként. Szedes stílusa szókimondó, dalszövegei varázslatosak, néha megfogalmazzák azt, amit nem merünk magunktól mindig kimondani. Az utóbbi években független dalszerzőként is dolgozott más előadók dalain, társszerzőként és szövegíróként is kreatív, egyben nyitott az új nézőpontokra.
0: Trend Night.
1: Szedertől is meghallgatunk mindjárt egy dalt a különleges zenei válogatásban,

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Kis Attila zenész karrierje során kétszer is hosszú éveket töltött a jazz tengeren túli központjában New Yorkban, ahol több neves mestertől is tanult. Hazatérését követően magyar zenésztársaival 2008-ban alapította meg saját formációját, a színes, energikus zenét játszó Kis Attila bandet. A jazz, soul, funky és latin zene elemeit egyaránt felhasználó, dúsdallamvilágú, olykor grúvos repertoárjuk a zenekar vezető szerzeményeiből áll. A gitár és szaxofon szólisztikus improvizatív jelenlétét gyakran egészíti ki fellépéseiken egy-egy kitűnő énekes is.
1: Trend Night.
2: A Kis Attila Benzenél nálunk már is, itt a különleges zenei válogatásban,

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A punk a Stigmár fennállásának első éve után kimagasló sikereket ért el, kuriózumnak számító hangzásukkal hiánypótló színfoltként tűntek fel a magyar könnyű zenei palettán. Django Pop névre keresztelt stílusuk a boldog békeidők jazzes hangzásvilágát elegyíti a modern pop és világzene egyediségével. A Monarch Swing és a cimbalom hangjának ötvözése nemzetközileg is eredeti zenei koncepció, amely az énekesnő Pálmai Panna derűs energikus kisugárzásával párosulva teszi utánozhatatlanná a punkasztikot. A zenekar elsősorban Kálmán Tamás dalszerző és a formáció saját szerzeményeit játsza, néhány merész, szellemes feldolgozással színesítve a repertoárt.
1: Trend Night.
2: A punkasztik következik most a különleges zenei válogatásban.

Táncverzum. Táncművészeti és közéleti magazin táncosoknak, rajongóknak, művészeknek és hobbistáknak. Mindenkinek, akit a zene megmozgat, mert a táncról beszélni is érdemes. Táncverzum. Két hetente keddenként a 3 órai hírek után a Trend FM-en. A szerkesztő műsorvezető Béli Nagy Kata.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Az Erik Sumo Band 2005-ben alakult a 60-as, 70-es évek popzenéjéből merítő zenekar. Több stílust ötvöz, a blues, az elektronika, a barkács, pop, a pszichedelikus rock és világzene elemei egyaránt előfordulnak dalaikban. A zenekar legismertebb slágere a My Rocky Mountain, mely a szintén ezt a nevet viselő első albumuk címadó dala. A második album legismertebb slágere a Disco In My Head című dal, a harmadik album 2010. februárjában Európa több országában is megjelent. A zenekar 2012. februárjában bejelentette működésének szüneteltetését, majd február 24-én megtartotta búcsú koncertjét a Budapesti Akvárium Klubban. 13. december 29-én újra összeállt a zenekar, a klasszikus felállásban Harcsa Veronikával, hogy koncertet adjon az A38 hajón, majd 19-ben Kucor Edina vette át a zenekarban Harcsa Veronika helyét, aki az új lemezen is közreműködött.
1: Trend Night.
2: Most azonnal meghallgatunk egy dalt az Erik Sumótól, itt a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A pécsi dalszerző énekes gitáros Takács Eszter már gyermekkora óta foglalkozik a zenével, szólóban és zenekari felállásban is színpadra lép. Sanzonos jazzes hippis dalait hasonlítják Kon Zsuzsához és Suzanne Vegához is, mégsem lehet besorolni művészetét egyik zenei kategóriába sem. Első önálló kiadású lemeze a rövidtárs címet viseli, második albumát a Gumi Zsuzsi zenekarral közösen adta ki. 2009-ben megjelent harmadik korongja pedig a Ha egy nő szeret címet viseli. A Takács Eszter Beat Band 2013-ban alakult, hogy Eszter akkor megjelent 7 Remény szeretet című hetedik albumának élő megszólalása is zenekari lehessen.
1: Trend Night.
2: A különleges zenei válogatásban most Takács Eszter érkezik.
3: Csak.

0: zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A győri Name Project zenekar egyre nagyobb sikereket ér el, a követőik száma is rohamosan nő. A srácok a kezdetektől tudják, mit akarnak élőzenés populáris műfajban nyomulni, dallamos nótákkal is könnyen emészthető, mégis tartalmas szövegekkel. Semmi nincs túltolva, a zenészek úgy jelennek meg, ahogy a hétköznapokban is találkozhatunk velük. A valóság és a gicsmentesség még inkább hitelesebbé teszi a Name Projectet, amely továbbra is sikerre ítéltetett.
1: Trend Night.
2: A Name Projecttől is meghallgatunk egy dalt. Most azonnal itt a különleges zenei válogatásban.
3: Mondom a gondom, beleakadok folyton. A szó elakad, kiakad a szív, ha téged lát. Nem tagadom, mondom, magamban nem folyton. Bírnám, ha kettőn megérne egy próbát.

0: megint.
1: Június, július, augusztus. De a Balatonnál az élet nem áll meg a nyár után sem. 12 hónapnyi élményt, kultúrát és meghitt pillanatot hoz el a Partcafé. Mihálovics András és Pritzinger Péter merülnek alá, hogy felszínre hozzák a Balaton kincseit. Partcafé. Minden szerdán délután 4-től a Trend FM-en.

0: Zenei válogatás. Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
1: A jazzgitáros Olász Szabolcs 1982-ben született Budapesten, és akárcsak a legtöbb zenész már gyermekkorában a muzsika felé fordult. Bicskei nevelkedése során hegedülni tanult a helyi zeneiskolában, tinédzserként döntött úgy, hogy hangszert vált, így 15 évesen a hegedűt gitára cserélte. 2001-ben felvételizett a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem jazzgitár szakára, ahol 2005-ben előadói és tanári végzettséget szerzett. 2002-ben Mester Dániel szaxofonossal, Sós Márton bőgőssel és Mohai András dobossal saját formációt alapított, Olász Szabolcs Quartet néven, amit a hazai jazz szinte kritikusai és élvezői egyaránt lelkesen fogadtak.
0: Trend Night.
1: Olász Szabolcsék felvételével folytatjuk most a különleges zenei válogatást.

kezét a kezedbe adja, nem hagy hidegen. Olyat varázsol, amit még nem láttál sosem. Fejem az ölébe hajtom, édes illatát. Fújja felém a szél, nyitja az égbolt ajtaját. Az univerzum bámul, hogy jött két ide.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Budapest Voices a cappella együttes 2013 áprilisában alakult a 12 énekesből és egy ütőhangszeresből álló kórus mai magyar underground zenekaroktól ad elő slágereket. Az eredeti dalokat Varnus Zsuzsa művészeti vezető hangszereli, illetve ülteti át a cappella stílusba. A Budapest Voices első dala a Tankcsapdától az Adjon az ég volt, emellett már elkészült 200-nyi további átdolgozás, köztük a Queen Bee-től, Peter Fiboritól, a Magashegyi Undergroundtól és a Kowalski meg a Vegától is. Az együttes bemutatkozó nagylemeze 2014-ben jelent meg Alternatívák címmel speciális formában, egy saját újság a Budapest Voices magazin mellékleteként. A megjelenés napján egy különleges reggeli koncertet adtak a Szent Gellért téri metró megállóban. 2016. március 24-én jelent meg aztán Finomra hangolva című második albumuk, melyet a tagok által összeállított szakácskönyvvel együtt adtak ki. 2016. novemberében egy háromszámos EP jelent meg kislemez címmel. A névadás oka, hogy a három dal mini CD jött ki, és karácsonyfa díszbe csomagolták a lemezt. A közönség hallhatta már a kórus számos nagy rendezvényen, köztük a Művészetek Völgyében, a Campus Fesztiválon és a Fishingon Orfűn. Eddig három alkalommal léptek fel az A38 hajón, mindhárom elővételesen teltház volt, de a többi budapesti koncertjeiket is nagy érdeklődés követte.
1: Trend Night.
2: Természetesen meg is hallgatunk egy dalt a Budapest Voices-től, itt a különleges zenei válogatásban.

Különleges zenei válogatás a 94.2-n és azonnal a színésznő énekesnő Péterfi Bori következik nálunk. A 2000-es években a Krétakör Színházzal dolgozott, és 2008-tól volt a Nemzeti Színház tagja ő. 2007 májusában alakult új zenekara az Amorf Ördögök szerzőiből és tagjaiból verbúvált Chanson Pop Love Band. A Love Band tagjai Csuklóból erőködés nélkül játszanak diszkót, ős beatzenét, militáns rockot, mutáns reggit és pszichedelikus popot. Bori pedig lazán cserélgeti a szerepeit, sokszor ellenállhatatlan dízőz, néha vérszívó vámpír, máskor megérzékeny, friss, szerelmes tini lány. Mindez mégsem kiszámítható színésznői rutinból jön, lemezen és koncert színpadon is ő egy igazi popdíva. Íme tehát Péterfi Bori most a különleges zenei válogatásban.

tudta, hogy az emberiség első ismert reklámja egy szunkori kínai tűbolt hirdetése volt? Sajnos a hirdetés nem maradt fenn, mert elveszett a többi reklám között. Ha ennél többre kíváncsi a reklámiparral kapcsolatban, hallgassa meg hétfőn 15 óra után a Rebriefet. Reklám, marketing, média velősen a Mediátor szakértőivel, Dankó Bencével és Barabás Dániellel. A műsorvezető Marosi Viktor.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Full Moon Vokál együttes 2001-ben alakult Szegeden. Első lemezük Csillagok címmel 2003-ban került a boltokba, amelyen magyar slágerek feldolgozásai szerepeltek, de a csapat énekel angolul, olaszul és franciául is. Többek között olyan előadóktól, mint Sting, Paul Simon vagy Eric Clapton. A 2008-as A Cappella Land című lemezükön még bantu nyelven megszólaló dal is hallható. Sikereket értek el a nemzetközi piacokon is, 2008-ban ők képviselték Cheesyvel Magyarországot az Eurovíziós Dalfesztiválon, emellett koncerteztek már például Tajvanon és Dél-Koreában is.
1: Trend Night.
2: Full Moon a folytatásban nálunk a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Váci Eszter a Marcibányi téri Kodály Zoltán Énekzenei Általános Iskolában tanult, felső fokon pedig a Liszt Ferenc Zeneművészeti Iskola jazzének tanszakán 2001-ben kapott művésztanár diplomát. A jazz meg azzal szerepelt először nagy közönség előtt, még főiskolás korában ismerkedett meg azokkal a zenészekkel, akikkel együtt kezdett el aztán dolgozni a Váci Eszter Quartetben és a Váci Eszter és a Szörben. A Váci Eszter Quartet 2009-ben megjelent Vissza hozzá című első albuma alig egy év leforgása alatt lett aranylemez, 2011. januárjában pedig elérte a platina fokozatot.
1: Trend Nights.
2: Váci Eszterék a folytatásban, itt a különleges zenei válogatásban.

gyereket, a kényszer gondolat itt megtalál, és rágyújt, amíg te felismered, egy újabb sok jön az utolsó után, és a passzív dohányfűs most belőled, inhalál.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Balázs Gyula 1992-től 2007-ig volt a Blackout énekese. Ez alatt 99-ben Jáborszky Bélával megalapította saját zenekarát, a Kowalszky meg a Vegát. Majd Juhász Róbertet keresték meg, hogy segítsen keretet adni a formálódó daloknak. Újvári Péter és Temesi Bertalan is rövidesen csatlakozott hozzájuk, így összeállt az eredeti Vega ötös fogat. Első lemezük 2003-ban jelent meg Pimasz Grimasz címmel, aztán a többi, a legutóbbi 2020-ban Essencia címmel, a megjelenés havában egyébként ez is platina lemez lett.
1: Trend Night.
2: A Kowalszky meg a Vega érkezik most, itt a különleges zenei válogatásban.